0: hozom a következő gondolatot, amit önszeretetnek neveztünk el. Máté 22. Szerest fele barátodat, mint magadat. Kérdezem, hogy kell külön magunkat is szeretni, vagy ez egy természetes szeretetben levés állapot? Most ez a kérdésem, mert azért a világ tele van olyan gondolatokkal, hogy igen, szeresd magad, megérdemled, tapsoljuk meg magunkat, jól csináltuk, ez az, fiúk, munkahelyeken is, nem? Termékeknek is a szlogenje sokszor az, hogy mert megérdemled. Add meg magadnak az én időt, mert az is jár neked, és szeresd magad, mindenféle kurzusok vannak erre, és nem, hogy szeresd magad. Kell külön magunkat is szeretni?
1: Nem.
0: Tessék?
1: Nem.
0: Nem?
1: Nem, és mégis igen. Tudod, beszéltük azt, hogy oda kell figyeljünk egymásra, oda kell figyeljünk magunkra elsősorban, ugye a körülöttünk lévőkre, családtagjainkra, és ilyen formán, hogyha nem figyelünk saját magunkra, akkor olyan energiákat bocsátunk ki, amelyek számukra sem jók, vagy egyáltalán annak a közösségnek, amiben élünk.
0: Illetve, ha az ember nincs feltöltekezve, akkor nem tud adni, szokták mondani sokszor. Egyébként ez tényleg tud.
1: Hát, hogyha te nem vagy rendben, akkor nem tud
0: segíteni. De mégiscsak közben mitől leszel te jobban, ha elkezdesz segíteni? Tehát ez egy ilyen körbe-körbe érdekes dolog, nem? Mert attól tud az ember jobban lenni.
1: Ne oda jussunk, hogy segíteni másokon.
0: Pedig mégiscsak oda kell jutni. Attól lesz az ember
1: jobban.
0: Tehát
1: egy olyan fajta egoista magatartást kell képviselni, ami azt eredményezi, hogy elsőnek én vagyok,
0: nem.
1: Én legyek rendben, és nem. Akkor fogok tudni adni. Vagyis...
0: Nem, ez pont ez a tévedés szerintem, hanem először is azt kell tudni megtenni, hogy tudni kell adni, hogy valakiért valamit tenni. És hogyha valami jót
1: tud... De a kettőt nem
0: tenni.
1: Kell leszi, teljes mértékben szét lehet választani, nem hiszem, hogy a kettő ilyen formán összefüggne.
0: Ha az ember tud valamit adni szeretettel, tenni, amikor nyomorult.
1: De most
0: vagyok.
1: Nem erről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy szeresd önmagad.
0: Na, de azért mondom, a világ szerintem pont azt mondja, hogy nem, először te legyél jól, és utána tudsz majd adni. Nem úgy van szerintem, hanem pontosan, hogy először kell menni, és nyomorultul, vagy akkor kezdj el segíteni, látogass meg
1: nem
0: egy
1: tudsz,
0: beteget.
1: Nem tudsz segíteni abban a pillanatban, amikor...
0: Egy tőled még nyomorultabb
1: nem
0: ember.
1: Tudsz,
0: hát,
1: hogy nem
0: vagy,
1: tudsz. Tehát
0: nem.
1: Most nem kell ezt fokozni, hogy még nyomorultabb, hát, vagy kevés. Kevésbé nyomorultat, hanem egyszerűen azok a feltételek nem fognak fennállni, hogy nem lesznek meg azok a lehetőségeid, hogy valamit adjál abban a pillanatban, amikor te rosszul vagy.
0: Még ha már mozdulni se tudok.
1: Nem, Szabolcs. Nem erről beszélek én. Jelenleg arról, hogy te légy rendben. Tehát akkor kezdjél szétnézni, amikor te rendben vagy, mert ha te nem vagy rendben, akkor el vagy foglalva azzal, hogy te saját magadat rendbe tedd. Nem beszélve arról, hogy ennek fizikai, mentális, lelki és mindenféle tünetei is lehetnek, hogyha te nem vagy rendben.
0: Laci?
2: Hát érdekes, hogy már most milyen sokat mondtatok erről, viszont egy szó még mindig nem hangzott el,
0: na?
2: Az önzés. Mert én azt olvasom, hogy Isten egyetlen önző szálat sem fogad el. Vagyis majd az új világon, az új mennybe csak olyan embereket visz oda, akik nem a saját érdekeiket próbálják ott képviselni. De ezt megmutatta nekünk Jézus. Ez egy olyan minta Istentől. Azért küldte Jézust, hogy ő megmutassa nekünk, hogy milyen világot szeretne, hogy önzés nélkül hogy viselkedjünk egymással, és tényleg nekünk mindig csak azok a minták nekünk, hogy ő hogy viselkedett emberekkel, olyanokkal, akik ellene gúnyolták, szenvedett miattuk, stb.
0: Tehát ne legyünk önzőek.
2: Igen. Soha egymás ellen ne tegyünk semmit, illetve saját érdekünkben sem. Így fogalmaz Ellen White is, hogy soha nem lehet majd a mennyben saját magunknak ennivalót készíteni. mindig csak másiknak, és utána nekünk is adnak, mint soha ne saját magunknak, ezt mondja, hanem sokkal szebb, hogyha mindig csak másoknak, és akkor mi, persze, akkor mi, nekünk is kell, mindenki ad.
0: Jó, hát akkor szerintem ez így rendben van, szeresd fele barátodat, mint magadat. Amikor először mondtuk, még egy kicsit lehet, hogy másképp csengett, de most is másképp cseng már, szerintem így a megbeszéltek után. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Máté evangéliumából.
2: Igen, akkor... de ehhez is mindenki tegye hozzá azt a gondolatot, hogy azért, mert a fele barátomat is Isten teremtette, vagyis testvérem, minden ember.

0: folytatjuk. Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs és az Isten félelem, amiről már egyébként egy-két adással ezelőtt beszéltünk már, és félelem szó emelkedik a szemöldököd, András, hogy kimondom, hogy félelem.
1: Igen.
0: De nem a félelem vezet minket, erről beszéltünk már, viszont ez a szó szerepel a Bibliában, hogy félelem. Timóteustól is, ha idézek, hogy törekedj az igazságra, az Isten félelemre, a hitre, a szeretetre, a béketűrésre, a szelídségre. De most egyébként eszembe jut József példája a bibliai történetből, ahol József el akarta bocsátani Máriát, mert hogy Mária megfogant, és akkor el is döntötte magában József, hogy elbocsátja. És akkor álmot látott József, és úgy kezdődik az álom, hogy ne félj, József, és folytatódik az álom. És akkor felkelt József, és végül nem bocsátotta el Máriát. Így kezdődik ott is, hogy ne félj. És végül is ott meglátta József.
1: Nem arról van szó,
0: hát
1: hogy...
0: szerintem ez pont ez a példa, mindjárt lezárom, és akkor átadom a szót, hogy szerintem ő pont, hogy félt volna ebben a helyzetben, hogy most megfogant az, hogy mit csináljak vele, el kellene gyorsan, csendesen elbocsátom, és akkor nem lesz semmi gond. Se ő nem keveredik bajba annyira, meg annyira én se, és akkor meglátta az álmot, és akkor már nem tud mit csinálni az ember, ha már egyszer megkapja az üzenetet, ha már egyszer tudja, hogy mit kell tennie, akkor ott már nem lehet ellenkezni. Számomra valami ilyesmi dolog az Isten félelem, hogy nem félek, rettegek az Istentől, hanem amikor tudom, hogy valamit tennem kell. A jó Isten szinte tálcán mutatja, hogy Szabolcs, így kell csinálni. Hát akkor egyszerűen nem tehetem meg, hogy mást cselekszem.
2: Isten félelem az azt jelenti, hogy az ő dicsőségét elfogadjuk, és ez nem a félelem ez a szó, nem tudom, egyébként több ilyen szó van, amit át kell gondolni.
1: A félelem az egy negatív valamit hordoz magában, így aztán nem tudom, hogy miért kellene így összekapcsolni az Istennel, és így együtt használni.
0: Megpróbálom elmondani, hogy valahogy én úgy tudom ezt érezni, hogyha tudom, mondjuk, mint amikor az ember az atyával, vagy egy kisgyermek az apjával van, hogy a papa elmondta, hogy gyermekem, mondjuk 3 éves vagyok, menj végig itt ezen a járdán, és eljutsz a kert hátsó részéig. És akkor elindulok a járdán, és mondta a papa, mondjuk, hogy mindenképpen a járdán menjél, csak a járdán szabad menni. És akkor megyek a járdán. Félek lelépni a járdáról, mert a papa azt mondta, hogy csak a járdán szabad menni. Nem merek lelépni a járdáról, mert félek attól, hogy mi lesz, és ott tart a keretek között, jó helyen tart engem ez, annak idején a paradicsomban is, hogyha betartottam volna, hogy arról a fáról ne egyetek. De jó lett volna, ha betartottuk volna, de mi ettünk, mert ott is nem félünk, ó, mi bajunk lehet, együnk róla, gyere! Ettünk, és tessék, mi lett belőle, nem féltünk. Na, én valahogy így gondolom, de akkor egy picit, ha tovább kanyarodhatok a hétköznapi félelmek felé, mert azok kapcsán is ír a Biblia, hogy ne félj, itt ne félj, ne félj, ott ne félj. Rengetegszer írja a Biblia, hogy ne féljetek, ne félj, ne félj. Több százszor szerepel a Bibliában a ne félj. Egy kérdés. Döntés az, hogy nem félünk.
1: Nem.
0: Tehát döntés. Szerinted nem döntés. Laci, te mit mondasz, hogy el lehet dönteni azt, hogy nem félsz?
2: Hát szerintem az a hasznos döntés, mert a félelem az azt jelenti, hogy akkor viszont...
1: De el lehet?
2: Hát nem, hogyha én elkezdek valamitől félni, akkor lehet...
1: De az nem a döntésnek a következménye, hanem egyszerűen elkezdtem félni.
2: Igen, de akkor...
1: De el tudod dönteni, hogy
2: annak,
1: nem fogsz
2: annak
1: félni?
2: Nagyon rossz hatása lehet, mert az lehet, hogy semmi értelme. Ezért ne féljünk, hanem inkább mindig nézzük át, amin gondolkodunk, gondoljuk át, ide, de ha félek, az azt jelenti, hogy leállok.
0: Hát azért,
1: és nem, a félelem az az egyik legnegatívabb és legdestruktívabb
0: de lehet dönteni,
1: szó.
0: Nem? Én egyszer életemben egyszer, amikor nagyon rám tört egy nagy félés, talán már pont ebben a műsorban egyszer meséltem, eszembe jutott egy ember, azt mondta, hogy imádkozni kell, és elkezdtem imádkozni.
1: És akkor te nem döntöttél, hanem egy megfelelő, nagyon jó dolgot csináltál, egyszerűen jelen lettél, és kapcsolódtál az Istenhez, és az nem azt jelenti, hogy döntöttél.
0: Nem egy döntés.
1: Hanem nem félsz, hanem lecsendesedtél.
0: Eldöntöttem valamit, imádkoztam, és az egy döntés volt, hogy eldöntöttem, hogy imádkozom, és nem fogok félni. És az is egy döntés szerintem, hogy mondjuk Laci elindul gyalog mondjuk egy sikátoros utcán, ahol sötét alakok hörögve jönnek szembe mondjuk, és éjfél van éppen, és akkor Laci eldönti, hogy én most hazamegyek. Imádkozni fog mondjuk Laci közben, vagy éppen a holnapi adáson fog gondolkozni Laci közben, és eltereli teljesen máshova a gondolatait, és végig fog menni, és a hörgő, sikátoros emberek észre se fogják venni Lacit. Ott a döntés, hogy belül eldöntöttem, hogy nem hagyom, hogy a félelem úrrá legyen rajtam, hanem én leszek úrrá a félelmem.
1: De ez nem fogalmazódik meg Andrásban, hogyha ugyanilyen sikátorban megy,
0: nem
1: fog ilyen
0: megtörténik,
1: hanem egyszerűen jelen lesz, és lecsendesedik.
0: Ezt nem előzi meg egy döntés?
1: Nem, mert jó esetben ez magától kell, hogy működjön bizonyos szituációk, tehát nem az történik, hogy eldöntöm azt, hogy én most imádkozok, hanem egy folyamatos ima legyen, egy folyamatos meditáció, egy folyamatos kapcsolódás legyen. Persze ezt nem
0: tudjuk megcsinálni.
1: Tudjuk folyamatosan megcsinálni,
0: de... A megijedést nem lehet szabályozni szerintem, nem? Hogy akármi is van, megijedni, így is úgy is néha megijedek.
1: Feltételezhetően ez ember és ember válogatja, az egyik eldönti, a másik nem dönti el.
0: Ez se biztos, mert ha valaki nagyon jó, nagyon Istenre hangolt állapotban van tényleg, és szembe jön egy medve mondjuk, vagy kettő hörgő medvék, és ott ülök egyedül, lehet, hogy akkor is tudva tudom, hogy most eldöntöttem, hogy ja, most csendben kell lenni. Nem mozdulok, csendben vagyok.
1: A döntés az eldönt, valami eldől. Az nem egy pozitív szó, az egy nagyon erőszakos, iránymutató
0: valami. Út.
1: Igen.
0: Papa azt mondta, hogy megyek végig a járdán, és eldöntöm, hogy szót fogadok az előző példát folytatva, és nem térek le a járdáról, eldöntöm, bár
1: nem kísértés. És honnan tudjuk, hogy az apuka jót mondott-e, vagy nem jót mondott?
0: Mert ő a papa. Hát nem kérdőjelezem meg a papának.
1: Ez itt a baj.
0: Miért baj? Hát dehogy is, hát pontosan, baj.
1: Nem biztos, gyermek... hogy az apa az egy jó indulatú.
0: Hát de
1: hát lehet, hogy egy részeges disznó is. Hát elnézést kérek, de nem lehet így általánosítani, hogy hát a papa mindig jó, és a papa mindig jót mond.
0: Viselni.
1: Sőt,

0: Istenfélelemtől indultunk el. Az életben mi az, amitől mi félünk? Ez egy kérdés most így magunkhoz. Mitől félünk?
1: Általában az alapfélelem az a halálfélelemre vezethető vissza. Minden oda összpontosul. És akkor is, amikor a medvével szemben, még akkor is az a halálfélelem tükröződik, mert hogy meghalhatok.
0: Tudunk-e példát mondani arra, hogy mikor nem a halálfélelem? Tehát lehet, hogy tényleg csak a halálfélelem van mindig? Könnyen lehet, hogy mindig csak a haláltól félünk.
1: Félek attól, hogy csökken a bérem a cégnél.
0: És meghalsz, mert éhen halok. Én nem tudom, mi lesz?
1: Jó, hát igen, a társadalom kinevelt bennünk olyan félelmeket, amelyek...
0: De az is a halálra vezethető vissza, nem picit, sikátor, mindenhol.
1: Egy picit, igen.
0: Halál, nincs pénzed, halál. Mindenhol végül is a halál, de Istentől nem félünk. Na de csend lett.

0: ha azt olvastuk, hogy ne félj, akkor ez egy ilyen alap, hogy ne félj, akkor miért kellene féljünk?
1: De nem lenne ott ennyiszer, hogy ne félj, hogyha nem félnénk. Tehát alapvalószínűleg az is, hogy félünk. Ezért figyelmeztet ilyen sokszor minket a Biblia, hogy de drága Szabolcs, látom, már megint félsz, ne félj. És aztán tudom, hogy nem kellene félni, de másnap megint figyelmeztet a Biblia, hogy Szabókám, ne félj, tudod, ne félj, minden rendben lesz. Lesz ruhád, eleséged. Igen?
2: Hát pedig arról beszéltünk az elején, hogy miért hagyja Isten a tragédiát. És mégis azt mondod, hogy ne féljünk ettől.
1: A tragédiától?
2: Hát...
1: attól is félünk, de az is a halál, nem? Hogy rám dől a torony, vagy a szeretteimre rám
2: hát
1: dől.
2: Nem csak az. Hát figyelj, nagyon sok ember attól fél, hogy őt legyőzik más emberek. Tehát annyiféle ilyen van a világon, nem? Küzdelem, harc, ahogy mondtad, a pénz, nincs elég pénzem, ezért

0: halálosan félt. Erre mondja neki József, hogy de igen, uram, tehetünk.
1: Raktározni kell.
0: Így van, és elmondta, de ez is egy olyan, nem? Hogy tényleg egy fáraó is félt, és mondta, hogy nem, nem tehetünk. Miközben ez nem így van, ezért jobb, ha nem félünk mi is, hanem mindig átgondoljuk azt, hogy mit tegyünk a tragédia ellen, vagy a katasztrófa ellen, mert lehet mindig tenni.
1: És lehet döntés akkor a nem félés.
0: Így van.
1: Na, jó, szerintem is lehet. Ketten már vagyunk, András.
2: Nem kimondottan
1: döntés.
2: Én azt hiszem, hogyha kapcsolódva vagy, akkor nem fogsz félni, és ez nem döntés kérdése.

0: van még pár percünk beszélgetni. Kiválasztottakról. Egy picit, ha van kedvetek, kiválasztottakról beszélgetni. Nekem rögtön az első felvetésem, hogy nem véletlenül minden ember kiválasztott valamire az életben? Laci bólogat, hogy nem.
1: Induljunk el a teremtést mindig. Okay. Ádám és Éva.
0: Kiválasztottak?
1: Hát kiválasztottak okay. voltak.
0: Ketten ő teremtette Isten. Nem volt. Bárki lehet kiválasztott? Vagy pedig az lehet kiválasztott, aki kiválasztható? De egyébként, ha most tovább gondolkozunk, akkor Pál például egyáltalán nem úgy viselkedett, mint aki kiválasztható, de hát fejbe kólintotta, most ezt én mondom, hát így ez, a Jóisten,
1: igen.
0: És kiválasztotta.
1: Hát ő megkapta ezt, de annak idején, ahogy Jeremiás is már gyerekkorában, ő álomba hallotta ezt, hogy akkor innentől kezdve prófétán, sőt, hogy már a születésed előtt már meg volt tervezve. De ezek mind, mondom, azt jelenti, hogy egy-egy ember, vagyis, hogy nem mindenki kiválasztott, de attól függ, hogy miről beszélünk. Kiválasztott vagy, hogy ember legyél. Szép ember, akit Isten teremtett.
2: Igen, lehetséges, hogy Szabolcs is erre gondol.
1: És mutassuk a világnak, hogy Isten milyen világot akart teremteni, mutassuk be. Erre mindenki kiválasztott, de nem biztos, hogy megtartja.
0: Efezus 1:4, amit most így ide tettetek elém, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fethetetlenek legyünk előtte szeretetben. Kiválasztottak ez vagyunk így, tehát mindannyian.
1: Mondtam, hogy mindenki kiválasztott arra, hogy mutassuk be a világnak, amit ő akart teremteni.
0: Ja, hát akkor mindenki kiválasztott, de András valami másfajta kiválasztottságra gondol szerintem, mint például, hogy Pál kiválasztott, meg hogy mondtad Máriát, András, ugye? Hogy ő is egy kiválasztott?
2: Igen.
0: Jobban kiválasztottak ők?
2: Kiválasztott a négyzeten embereket. Erre gondoltam, ilyen mondjuk Ábrahám, Mózes,
0: vezetők.
2: Hát ilyen vezetők, akiknek valamilyen feladatuk volt.
0: De azt valami... se lehet mindig tudni szerintem, már bocsánat, megint beledomálok, mert sokszor meg egy picike ember lesz hatalmas naggyá, nem? És egy picike cselekedett. És végül utána évezredekkel később a Bibliában is hány ilyen példa van, hogy akár nem tudom, ott ült valahol egy koldus ember, és mi meg 2000 évvel később azt az egy embert emlegetjük őt, hát ő is egy kiválasztott volt akkor ott, nem, hogy amúgy egy éhező, koldus, koszos ember volt ott, most meg mi róla olvasunk, kiválasztott.
2: Nos. Akkor...
1: De amiket nem? Én is mondtam, hogy érdekesek az ilyen kiválasztások.
0: Na,
1: hogy Pál apostol is teljesen meg volt lepődve, de előtte Jeremiás is. Hogy, uram, én csak egy ifjú vagyok, így mondja.
2: És Mózes is.
1: Igen, Mózes is mondta, hogy uram, hát ki vagyok én, hogy engem küldesz el a fára

0: ahhoz. De Jézus azt mondja, hogy Isten sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, vagy mi.
1: És mire vagyunk képesek.
0: Képesek, így van, így van. És ezért át kell gondolni, és nem kell félni a kiválasztásról, igaz?
2: Hát akkor legyen ez az a pont, ahonnan, vagy valahonnan hasonló helyről legközelebb folytatjuk? Oké. Milyen jó csendesek lettünk így a végére. Jó. Ez a Bibliáról másképpen című műsor, és csendesen akkor így integetünk, búcsúzunk, örülünk, és köszönjük a figyelmet. Folytatjuk.
0: Oké.
2: Minden jót.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: A Szentlélek és a Lelkiség című Biblia tanulmányunkat hallják. Ötödik tanulmány. A Szentlélek keresztsége és kitöltetése. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek ismét benneteket. Isten szent lelkének egy olyan tulajdonságával vagy munkájával foglalkozunk, ami talán az elmúlt százesztendő teológiájának, úgy protestáns, mint római katolikus teológiájának a nagy viharzónája volt. A Szentlélek keresztségével és kitöltetésével foglalkozunk. Én úgy gondolom, hogy ezt a tanulmányt vezessük be a mi írott tanulmányunk egy bevezető mondatával, vagy két mondatával, és kérem, hogy Pistát olvass el ezt a két mondatot.
2: Keresztényként be kell töltenie bennünket a Szentléleknek. Nélküle erőtlen lesz a bizonyságtevésünk, keresztényi életünk pedig nyomasztó teher. Lehet, hogy vannak ismereteink, velünk született, nagyszerű képességeink, ékes szólásunk, de a lélek nélkül nem tapasztalhatjuk az életet, amit Isten nekünk szánt. Nem lesz üdv bizonyosságunk, és nem fogjuk ismerni azt az örömet, amit Urunk szolgálata nyújt. Csak névleges keresztények leszünk, és a névleges keresztény gyakorlatilag nem is keresztény.
1: Ez egy nagyon komoly mondat, és nagyon kemény mondat a végén. És azt lehet mondani, hogy ha a 20. 21. század egyház történelmét megírnánk, akkor ezt a címet adnám, hogy a névleges keresztények százada. Éppen ezért döntően fontos az, hogy érezzük azt, hogy nem úgy van, hogy eljutunk a keresztségig, vagy lehet, hogy ez csak gyermekkeresztség, de eljutunk mondjuk a felnőtt keresztségig, a bemerítésig, bemerítünk valakit, és utána majd egyszer, ha jónak látja az Úr lelke, akkor betölti Szentlélekkel. Szentlélek nélkül minden bemerítés semmit nem ér. Ugye úgy kezdődik minden bemerítés, hogy szeretett testvérem, a te hited vallomására megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ha a Szentlélek keresztség elmarad a bemerítésnél, akkor a bemerítés egy üres formaság, és az üres formaság nem ér semmit. Éppen ezért ez nagyon fontos, ez a lecke, hogy helyesen és jól értsük. És úgy gondolom, hogy rögtön az elején nézzük meg a vasárnapi igénket, ahol a Szentlélek keresztség ez a címe a vasárnapi igének, és két igét olvassunk, az egyik Márk evangélium első fejezet 8. verse, majd Erzsikét kérem, hogy olvassa. A másik igét is, mivel rövid, hát Erzsike olvassa, ez pedig az apostolok cselekedetének első fejezetének 5. verse. Úgyhogy most ezt a két igét Erzsikétől halljuk.
3: Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni. Hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettetek meg.
1: Az elsőt az keresztelő János mondja, elmondja, én vízzel keresztellek meg titeket, ő pedig, és Jézusra mutat itt, ez az ő, az Jézus Krisztus, az az Isten báránya, hogy keresztelő Jánost idézzük, aki elveszi a világ bűnét, ő Szentlélekkel fog megkeresztelni. Ugyanígy, ugye elmondja az apostolok cselekedetének első fejezetében maga Jézus, hogy János vízzel keresztelt, de amikor a Szentlélek eljön a tanítványokra, és felruházza őket a misszió lehetőségével, így mondom, a misszió képességével, hogy továbbadják Jézus Krisztus drága kincsét, a megváltás örömhírét, akkor, és ez nem sokára bekövetkezik, ugye pünköskor, Szentlélekkel kereszteltettek meg. Tehát a tanítvány és a új keresztelendő Szentlélekkel kereszteltetik meg. Ez azt jelenti, hogy a Szentlélek lesz a keresztény életnek a motorja. Ez nem egy szertartás, hanem ez egy tartalmi elem. Tehát egy keresztény ember nem csak elkötelezi magát, hanem az elkötelezéssel együtt Isten kötelezi el magát a keresztény ember mellett, és cselekedettel, szóval, mindennel a Szentlélek dolgozik rajtunk keresztül az emberek között. Tehát mi vagyunk az eszköz, a Szentlélek pedig ennek a szerepnek a véghezvivője, ennek a szolgálatnak a véghezvivője. Ennyit bevezetőre, és már is kérlek benneteket, hogy szóljatok. Gyula először, aztán sorba.
4: Egy adventista lelkipásztor német Helmut Huben testvérnek olvastam a könyvét, és ő úgy határozta meg az emberi világot, hogy három táborra osztotta. Tehát vannak a szekularizált világ, az, aki nem keresztény, és a kereszténységen belül van a lelki és a testi keresztény. És itt a Pál példáját hozza, amik azt mondja, hogy csecsemőként viselkedtek, tehát még tejjeled el kell adni, mint a csecsemőknek, tehát ezt is mint példa, és a másik azt, hogy a Szentlélekből nem lehet tartalékolni, tehát megint a Bibliát, mint táplálékot határozza meg, és mennyire fontosnak tartja, hogy lehetek én névleges keresztény is, tehát maga az egyházon belül, a közösségen belül. Itt az a nagy kérdés, hogy megkereszteltettem-e Szentlélekkel, vagy nem, és a Szentlélek tud-e használni, vagy nem. És az én részemről meg, hogy tudok-e teljes mértékben engedelmes lenni. És ez egy nagyon elszomorító, mert ebbe a kis könyvecskébe azt feszegetik, hogy mondhatjuk, hogy szekularizált világban élünk, minden érvet, de sajnos, hogy a problémának a mélyére nem megyünk le, nem vizsgáljuk meg, hogy miért tart a kereszténység ott, ahol tart jelen pillanatban.
1: Köszönöm szépen. Marika, aztán majd sorba.
5: Amikor Szentlélek által megkeresztelkedünk, akkor valahogy valami megfordul bennünk. De ez nem azt jelenti, hogy ha megkeresztelkedtünk Szentlélek által, hogy az életünk végéig ott van. Tehát van, akinek ott van. De vajon nincsenek ugye névleges keresztények, akik valahol elvesztették a szent lelket, mert hát ugye a ti testetek a Szentléleknek temploma. És ha mi olyan a mi belsőnk, hogy oda a Szentlélek nem szívesen megy be, akkor nem létezik az, hogy egyszer egy hitvallásra, egy odaadással megkeresztelkedünk, és aztán utána meg valahogy elvesztjük a szent lelket.
1: Köszönöm szépen. Marian, parancsolj, aztán Matti Balázs.
6: Kettő gondolat jutott eszembe. Az első gondolat az még a bevezetéshez egy kicsit lemaradtam el, méláztam. Ugye azt olvashatjuk a bevezetésben, hogy keresztényként be kell, hogy töltsön bennünket a Szentlélek, mert enélkül ugye a dinamis szó szerepel a görögbe, amiből származik a dinamit szavunk is, ugye, aminek a hatása, meg a hangja, az érzékelhető, nem is akármilyen. Tehát nem lehet tudomást venni róla, és nem lehet nem észrevenni. És a Szentléleknek a munkálkodása pontosan ilyen, tehát akivel Szentlélek munkálkodik, betölti, annak nem lehet nem észrevenni a jellemén, a viselkedésén, a beszédén. A másik gondolat pedig az jutott eszembe itt a Szentlélek kerességénél, a vasárnapi leckénél, hogy ugye a leckében azt olvashatjuk, hogy rendkívül fontossággal bír az igeidő, és amit már Marika mondott, ahhoz kapcsolódnék én is, hogy nem egy egyszerű befejezett dolog ez egész Szentlélek dolog, hanem arról van szó, hogy folyamatosan munkálkodik az ember életében, és folyamatosan jutatja eszünkbe a dolgokat, folyamatosan figyelmeztet dolgokra, és nagyon fontos, hogy ugye a Szentlélek keressége és a Szentlélek elnyerése, ez a kettő fogalom, ez nagyon-nagyon szorosan összetartozik, mert mind a kettő az újjászületésünknek a feltétele. Tehát ez fontos. És van itt két gondolat, egész pontosan kettő mondat Ellen White-tól, ami erre vonatkozik, és így hangzik, hogy a Szentlélek kerességére nagy szükségünk van, éppen ezért imádkozunk Istenhez különleges segítségért, és mennyei bölcsességért annak érdekében, hogy tudjunk tervezni, gondolkodni, és végrehajtani a ránk bízott munkát. Egy valamire van elengedhetetlenül szükségünk, hogy megismerjük, elhiggyük, elnyerjük, és továbbadjuk Isten megbocsájtó szeretetét.
1: Köszönöm szépen, Tivadarnak adjátok.
7: Azt gondolom, hogy nagyon fontos a Szentlélek kerességével kapcsolatban az, hogy nem mi használjuk a Szent Lelket, hanem a Szentlélek akar bennünket használni. Tehát ne úgy gondolkozzunk, mint én úgy gondolom, hogy elég sokan keresztények, hogy Istenem, nekem van valami jó ötletem, rendkívüli gondolatom. És te ez ad a te erődet, a te áldásodat. Hanem mi azért imádkozunk, hogy Isten vezessen bennünket, áldott szent lelke, töltsön be bennünket, és mi pedig engedelmeskedjünk a szent léleknek. Tehát nem fordítva. Nem úgy van, mint hogy ülök az autóba, és gyakorlatilag Isten lelke az, aki a motor, és akkor én nyomom a gázpedált, és ő pedig adja hozzá az erőt. Hanem ő akar a kormánynál ülni, és nem valami másod, vagy harmad, vagy 23-lagos személy akar lenni az életemben.
1: Anikó, parancsol.
8: Nekem már mindjárt az bevezető alatt az az ige jutott az eszembe, amit az Úr Jézus mondott Nikodémusnak. Ennek a főembernek, aki éjjel ment hozzá, és így olvassuk a János Evangélium a harmadik részében, hogy bizony-bizony mondom neked, mondta az Úr Jézus, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született test, és ami lélektől született lélek az. Ne csodálkozz, hogy azt mondtam nektek, újonnan kell születnetek. Szerintem itt sokkal nagyobb a tét, mint amit úgy gondolunk. Mert hogy aki nem születik víztől és lélektől, az nem mehet be az Isten országába. Magyarul egészen röviden fogalmazva az örök életünk a tét.
1: Igen, köszönöm, István parancsol.
9: Hát, per pillanat kérdésként, vagy kérdésszerűként szeretném feltenni, hogy a Szentlélek keresztség az egy egyszerű alkalom, vagy pedig egy folyamatos alkalom. És a másik, ami az igéből teljesen egyértelmű, ugye, hogy összetartozik a Szentlélek elnyerése és a keresztség. Tehát ez a két fogalom egyszerre jelentkezik, ugye, mert mind a kettő az újjászteremtésünk, az újjászületésünknek a jele ezt jelzi tulajdonképpen. És hát az első kérdésre visszatérve, ami nem kérdés, mert az egész leszkénk arról szól, és erről a tanulmányunk végén meg fogunk győződni, hogy ez nem egy egyszeri alkalom, ez egy folyamatos tevékenység. Ugye a víz általi keresztség viszont a úgy ismerjük, mint a megtérés keresztségét, amikor megtérünk bűneinkből, megkeresztelkedünk Jézus nevében, és megkapjuk a szent lelket is. Tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy a Szentlélek elnyerés és a keresztség egy összetartozó, egymáshoz szorosan kapcsolódó fogalom.
1: Igen, Tibor parancsolja.
10: Én azt hiszem, hogy ezeket a kérdéseket nem feltétlenül beszélhetjük meg csak ilyen akadémiai magasságokból, mert mindenképpen saját magunkra kell vonatkoztatni, úgyhogy akkor mindjárt hadd kezdjem saját magammal. Nálam mindenképpen elkülönült a kettő, és erről nem Isten szent lelke tehetett. Amikor én elindultam Krisztus követésére, akkor egy nagyon különös időszak volt a környezetemben is, nem csak bennem, de senki nem hívta föl például a figyelmemet arra, hogy Krisztushoz jönni nem egy szándéknyilatkozat, hogy én azt mondom, hogy mostantól hozzá szeretnék tartozni, hanem az egy életváltozás az én oldalamról is, ami mondjuk bűnbánatban, bűnvallásban nyilvánul meg, egy életrendezésben. A bűnbánattal nem volt semmi gond, csak én nem tudtam, hogy milyen lépéseket kellene tennem. És tetszett Isten szent lelkének kivárni azt az időszakot, amikor ezeket a dolgokat elrendeztem. Én határozottan tudom, hogy mikor volt az, amikor Isten lelke átjárta az én életemet. De arra szeretném mindenkinek a figyelmét fölhívni, hogy Isten szent lelke nem idézhető meg. Tehát ez egy óriási veszedelem, hogyha valaki ezt gondolja, mondjuk egy szertartással megidézhető, akár egy keresztséggel, mondhatjuk ezt mi hitvalló bemerítésnek is, ő ettől nem fog meghatódni, hogy én egy cselekményt elvégeztem, és akkor ő kénytelen beköltözni, ezért nem kénytelen, nem is fogja megtenni. Tehát akkor fogja tenni, amikor az én szívem fölkészült az ő fogadására, és valóban uralmat vehet ott.
1: Igen, a keresztség az újra és újra, hogy így mondjam, ez úgy, mint egy szerződést újra és újra érvénybe kell hozni. Tehát újra és újra alá kell írni ezt a lépést, és valóban úgy van, hogy az emberi élete az egy állandó folyamat, és erről majd beszélünk, de akar Gyula először, aztán Marian mondani valamit.
4: a megjegyzésben csodálatos mondat van. János nem jövő időt használ, amikor a lélek keresztségéről szól. Jelen időt használ, és arra utal, hogy a jelentősége folyamatos. Tehát ez egy nagyon-nagyon meghatározó dolog, hogy a jelentősége folyamatos, és a folyamatosan kapcsolatban vagyok, és ha tudom korrigálni magam. Tehát nem az a, mindig azt szoktam mondani, egy keresztény embernek nem az a tragédia, hogy bűnt követett el, az, ha nem tud megválni tőle, és makacsul ragaszkodik hozzá.
1: És Tiborra most, ha megengeded, alkalmazom, te elindultál egy úton, amikor bemerítkeztél, mert döntöttél, nem kényszerből mentél, de még nem tudtad, hogy ennek a folyamatnak vannak következő lépése, és eljutottál arra a pontra, hogy na most igen, ezt előre nem lehetett látni. Azért mondom így, mert az én életemben is így volt pontosan.
10: De annyit hadd jegyezzek meg, hogyha akkor valaki segített volna. Tehát persze Isten csodálatos kegyelme, hogy eljuttatott odáig, csak mi nagyon sokszor nem szoktunk segíteni, mert mi a lényeg? Hát legyen már ott előttünk, és tegye már meg, keresztelkedjen meg, merítkezzen be, meg fogjuk ünnepelni. Ahelyett, hogy segítenénk, mert az nagyon-nagyon segítene.
1: Arian?
6: Hogy hallottam benneteket, akkor én is kapcsolódnék ehhez olyan szinten, hogy annyiba pótolnám ki, vagy egészíteném ki az én életembe, hogy amikor tehát pontosan, ugye egész hangra pontosan nem, de az, hogy körülbelül nagyjából mikor vezethető vissza az, amikor már úgy tényleg a lélek munkálkodott az életemben, az arra volt visszavezethető, legalábbis én így apostrofáltam magamnak, amikor nem csak ez a hagyományos liturgiaszerű, ugyanaz a zsolozsmázás, és ugyanaz, hogy így illik, meg így kell, hanem amikor az ember komolyan is gondolja. Amikor azt akarom, hogy Uram, ez nekem mindennél fontosabb. És a te erőd nélkül, meg a te akaratod, meg vezetésed nélkül nem megyek semmire, mert eddig sem mentem, mert nem úgy sikerült semmi, ahogy akartam. Tehát a saját erőlködésem volt benne, és akkor, amikor az ember már ezt le tudja úgy tenni, és azt mondja, hogy ez most már nem megy, mert értelmetlen, akkor, és az ember ezt a pontot eléri, és eljut erre a pontra, és azt mondja, Uram, akkor ennyi volt, és akkor fölteszem a két kezem, és luszt. És akkor onnantól kezdve az Isten lelke tud munkálkodni, és teszi is a dolgát. Annál is inkább, hogy ugye folyamatosságról beszélünk egyfolytában szinte, mióta elkezdtük a lecke tanulmányt, hogy tényleg egy folyamat, tehát, hogy nem szabad abba hagynunk, és szüntelen imádkoznunk kell, és a lélek folyamatosan fog bennünket vezetni, ez biztos.
1: Úgy látszik, hogy minden hívő gyerek körülbelül ezen a úton átmegy, de most folytassuk a két bibliaszöveggel, ami a következő napi hétfői leckéhez tartozik. Tudnék itt a betöltekezni a Szentlélekkel, ez a címe, ami szorosan ahhoz a gondolatsorhoz tartozik, amit elkezdünk mondani. Gyöngyikét kérem, hogy Apostolok cselekedete 13.52-t olvassa, majd pedig Zsuzsit kérem, hogy Róma 8.9-et olvassa. És akkor ennek a kapcsán kezdünk majd erről beszélni.
11: A tanítványok azonban megteltek örömmel és Szentlélekkel.
12: Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs Krisztus lelke, az nem az övé.
1: Igen. Ez a második ige, ez egy nagyon egyértelmű kijelentés. Az első igével kapcsolatban annyit hagy említsek, hogy ha az összefüggést nézitek, akkor bizony egy nagyon kemény helyzetben vannak a tanítványok, menekülni kell, megkövezik őket, minden bajuk van. És azt mondja, megteltek Szentlélekkel, és kibírták az üldözést, ezt várnánk. De nem ezt találjuk, hanem megteltek Szentlélekkel, és örömmel. De az öröm az nem egyszerűen jó hangulat, hanem az öröm az az állapot, amikor közös nevezőn vagyok magammal. Tehát amikor ember vagyok úgy, ahogy Isten megteremtett. És ez a nagyszerűsége a betöltekezésnek, a Szentlélekkel való betöltekezésnek. Ehhez biztos van gondolatotok. Marika, tessék, parancsolj!
5: Tulajdonképpen, amikor el tudunk szakadni a világnak ránk háruló összes nyomásától, és nem, ahogy mondtad, Marian, hogy én akarok, hanem el tudjuk mondani, hogy legyen meg a te akaratod, akkor valahogy azok a negatív dolgok már leperegnek rólunk. És hogyha tényleg nem csak rutinszerűen imádkozunk, hanem komolyan is vesszük, hogy az Úr akarata legyen meg, és az ő országa is itt van, akkor valahogy minden megoldódik, és minden egész másként látszik a mi fejünkbe is, meg a kívülállók szemében is.
1: Köszönöm szépen, Tivadar.
7: Beszéltünk arról, hogy a Szentlélekkel való betöltekezés ez egy folyamatnak kell lenni, illetve egy folyamatos dolognak kell lenni a mi életünkben. De ugyanakkor szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy a Bibliában ennek ellenére többször olvashatjuk azt, hogy ahogy mondtuk is, megkeresztelkedtek és beteltek Szentléleket, tehát így összekapcsolódott. Tulajdonképpen ezt ahhoz hasonlítanám, mint mikor valaki házasságot köt, tehát egy esküvő. Kifejezi azt ország és világ előtt, és a menny és mindenki előtt, hogy ő most már hozzám tartozik. És én így mondanám, hogy a keresztség is egy ilyen alkalom, amikor én kifejezem, hogy én Istenhez tartozom, annak ellenére, hogy gyenge vagyok, annak ellenére, hogy elbotlom, vagy elesem, vagy egyéb dolgok történnek velem, de én Istenhez tartozom. És nyilvánvaló, hogy a házasságban is dolgozni kell azon, hogy ez a kezdeti állapot fennmaradjon, tehát hogy boldoggá tegyem a másikat. Úgy a keresztény életben is állandó kapcsolatba kell lenni a Szentlélekkel, hogy üdvözüljek.
1: Köszönöm szépen, Bandi, parancsolj.
13: Vágy testvérnő azt írja, hogy minden megkeresztelendő megkapja a Szent Lelket. És Vágy testvérnő hozzáteszi, de egy kis idő múlva elválik, hogy megkapta-e valóban az a lélek, a Szent Lélek keresztségét és tüzét, amikor visszatér az óembere a cselekedetében. Ekkor derül ki, hogy ő ugyan keresztvizet kapott, tehát úgy szoktuk mondani, hogy vizes lett, de keresztény hívő nem, hiszen a bűneit előtte nem rendezte, és félelemből ment a keresztvízbe. És itt a probléma, ami a Szentlélekkel így akarunk játszani, hogy majd, ha én megkeresztelkedek, akkor már bejutok a mennyek országába. Nem, a keresztség az minden nap történik, utána a lélek tüzével, mert azt tesz mássá a Szentlélek, ugye? A jellememet úgy tanultuk az előző órán, hogy nekem más embernek krisztusi képre kell átformálódnom, és ha a Szentlélek ezt nem munkálja bennem, akkor valóban az csak egy vízbemerítés volt az egész.
1: Igen, ez fontos dolog. Luther azt mondja, hogy a keresztség az tulajdonképpen nem más, mint egy előleg. Úgy mondanám most, nem Luther példájával, magam példájával, kaptam egy csekkönyvet. Végtelen a fedezete. De amikor a Szent Lélek igazán realizálódik az én életemben, akkor az akkor van, amikor először elmegyek a bankba és beváltom. Amíg nem váltom be, addig a lehetőség ott van az én életemben. Tehát valóban úgy van, hogy a keresztség az egy nagyon fontos dolog, egy döntés. Na, de hát ez nem a cél. Ha valaki odáll a rajtvonalra, az egy nagyon nagyszerű dolog, egy döntés. De hogy célba ér-e, ahhoz szükséges a naponkénti megtérés, ezt Luther mondja így, hogy a megtérés az nem egyszer van. Nagyon nem szeretem, amikor valaki azt mondja, hogy megtértem 10 évvel ezelőtt. Szoktam mondani, hogy nem is hinném, hogyha nem mondanád. Nem látszik rajtad. Szóval ez nagy baj. Tibor, akarsz valamit?
10: A betöltekezés dolgához szeretnék valamit hozzátenni. Én lehet, hogy nem jól emlékszem a Szentírásra, de azért törekszem jól emlékezni. Minden egyes eset, ahol a Szentírás azt jegyzi föl, hogy és betöltötte őket Isten lelke, vagy újra kiáradt Isten lelke, annak ők csak a, bocsánat a szóért, de elszenvedői voltak. De ott mindig Isten országa volt a cél. Tehát ott mindig tipikusan olyan helyzetekbe következett be, amikor valami nagy előrelépés következett Isten országáért, amit Isten rajtuk keresztül végzett el. De olyan nem volt, hogy azt akarta volna az Úr, hogy fényesebb legyen egy kicsit Pál apostol glóriája, és önmagára is még egy kicsit büszkébb lehessen, ezért gyorsan kiutalt neki valami kis ilyen mennyei tapasztalatot. Mindig Isten országa volt a középpontban. És én azt hiszem, hogy ha hiányoljuk a Szentlélek ilyenféle megtapasztalását, akkor nyugodtan meg kell kérdezni, hogy hát nem az hiányzik, hogy Isten országának a dolgaiért nem is igazán teszünk semmit, ahhoz pedig nem kell az ő ereje, hogy ne tegyünk semmit. Ahhoz kell, hogy tegyünk valamit ő általa.
1: Marian?
6: Ha a Szentlélek betölt bennünket, akkor az meglátszik rajtunk. Ugye azt mondja a Szentírás, hogy akit szemlélünk, akire tekintünk, akit folyamatosan figyelünk, nézünk, annak képére és hasonlatosságára formálódunk. És a Szentírás csak akkor tud velünk valamit kezdeni, ha folyamatosan, és egyrészt folyamatosan, ez mindig elhangzott már az elmúlt fél órában, de az egész életünk tulajdonképpen minden szegét zugát át kell, hogy adjuk az Isten lelkének ahhoz, hogy tudjon velünk mit kezdeni. És Ellen White-nak van egy nagyon... Én a lehető legszebbnek tartom ezt a pár mondatot, ami tulajdonképpen Ellen White kommentálja is, hogy akár minden nap elmondhatnánk szívből feljövő imaként, fohászként, ami életünkbe, így hangzik egyébként nagyon szép szerintem. Uram, vedd el szívem, mert én nem tudom odaadni. A szívem a tiéd, tartsd meg tisztán, mert én nem tudom megőrizni. Ments meg akkor is, ha ellenállok, ha gyenge vagyok, ha téged nem tükrözlek. Alakíts, formálj, emelj fel abba a tiszta és szent légkörbe, ahol szeretetet gazdag árja, áthatja lelkem. Ezt ha minden nap elmondanánk, azt hiszem, hogy tényleg felemelkedhetnénk abban a magasságban.
1: Gyula, és utána a feltételekről fogunk beszélni két szöveggel.
4: Tévében hallottam egy előadást, és a Szentléleket úgy jellemezték, hogy olyan, mint a navigáció, be van programozva, és ha annak szót fogadunk, akkor érhetünk célba, különben eltévedünk az úton.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább, és nézzük meg a feltételeket. Anikó olvasson egy igét, az Apostolok Cselekedete második fejezet 37., 38., 39. verséből, és Gyöngyikét olvasson egy megjegyzést hozzá, és akkor a kettőt így együtt megbeszéljük.
14: Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, testvéreim, férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.
1: És egy megjegyzésből egy mondatot olvasson Gyöngyike.
11: Isten nem vonakodik adni szent lelkét. Ő jó és nagy lelkű. Sokkal jóságosabb és adakozóbb, mint amilyenek mi vagyunk a gyerekeinkkel. Kitartó közbenjárásunk nem Isten gondolkodásmódját változtatja meg. Könyörgésünk bennünket alakít át és visz Isten jelenlétébe. Az ima nem Istent hozza le a mi szintünkre, hanem bennünket emel fel hozzá. Imáink nyilvánvalóvá teszik elhatározásunkat, és felkészítenek az ajándék befogadására.
1: Igen, ebben az a fontos gondolat, hogy sokan azt mondják, már múlt héten említettem ezt a mondatot, hogy bírnak a Szentlélekkel, csak éppen a Szentlélek nem bír velük. Mert úgy gondolják, hogy mi irányítjuk az Istent magunkhoz. Pedig Isten irányít bennünket ő hozzá. És a Szentléleknek pontosan ez a megértése a fontos. Tivadar, kérlek, hogy szólj.
7: Most eszembe jutnak Jézus szavai, olyan szép, amikor mind Máté, mind Lukács idézi ezt a gondolatot, a hegyi beszédben hangzik el, hogy ahogy az apa szereti a gyermekét, és ha kenyeret kér, akkor kenyeret ad neki, és nem követ. Vagy ha tojást kér, akkor tojást ad neki, és nem skorpiót. Úgy, ami mennyei atyánk is, ha kérjük a Szent Lelket, akkor adja nekünk. És tényleg ez egy annyira szép hasonlat, mert ugye akik szülők vagyunk, tudjuk, hogy mindent megteszünk a gyermekünkért. És ezzel szinte Jézus kérlel bennünket, hogy igényeljétek, kérjétek ti is a Szentléleknek az erejét, befolyását, hogy vegyen birtokba benneteket, mert ha ezt megteszitek, akkor a mi mennyei atyánk nagyon boldog és készség nélkül adja nektek.
1: Köszönöm szépen, Marian, parancsolj.
6: A feltételek között az első és legfontosabb a bűnbánat, és azt mondja Ellen White, hogy a bűnbánat a menny ajándéka. Szerintem ezt nagyon sokan nem is lehet, nem is tudják, hogy ajándék ez is. Tudnék, a Szentlélek az, aki készít bennünket arra, hogy gondoljuk meg a mi életünket, a bűnös útjainkat, és térjünk meg. Tehát ő vezet és tanácsol ebben is, és a lelkiismeretünkben tulajdonképpen tudatosítja azt, hogy mi valamilyen szinten bűnösök vagyunk, és a bűnünket folyamatosan eszünkbe jutatja. És azt mondja Ellen White még, hogy a legédesebb öröm az részben a bűnbánatból, másrészt pedig a megváltóba vetett hitünknek a függvényet. Ez a két dolog az, ami a legfontosabb ilyen szempontból. És azt mondja Ellen White még, hogyha a hívő válaszol Krisztus hívására és kegyelmébe helyezi életét, lépésről lépésre fogja vezetni, még nem teljesen megismeri őt, és ez az örök élet. És ennek még egy másik feltétel, ugye Jakab 1.6, ami úgy hangzik, hogy ugye nem szabad, hogy Isten szavába kételkedjünk, mert ugye az Isten szava mindig igen és ámen, és az Istennek az ígérete, abban nincs is jogunk, tehát nincs hozzá jogcímünk, hogy kételkedjünk ebben, és azt mondja ugye, hogy ha valakinek nincsen bölcsessége, mert az 5. vers, az pontosan a következő, vagy az előtte levő ebben erősít meg bennünket, hogy ha valakinek pedig közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja. Az Isten tartja a szavát, rajtunk múlik, hogy élünk ezzel, kérjük-e és komolyan gondoljuk ezt.
1: Köszönöm István, és aztán majd
9: amikor. Amit a Mária mondott, csak két gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Az egyik, hogy mondtad ezt a kételkedést. És ez tulajdonképpen kétszívűség. A másik pedig, amit mondtál, hogy ugye itt a Páli, vagy itt a Péteri válasznak egy fontos lényege van, azt mondja, hogy térjetek meg. És érdekes, hogy megnéztem több fordításban, azt mondja az egyik fordítás, hogy térjetek vissza Istenhez. A másik fordítás pedig azt mondja, amit te is nagyon fontosnak tartod, és ez az egyik feltétel, ez pedig a bűnbánat, azt mondja, tartsatok bűnbánatot. Tehát itt a bűnbánat fontosságát szeretném ezzel aláhúzni.
1: Köszönöm szépen. Anikó, parancsolj.
14: Tulajdonképpen nagyon hasonló gondolatok forogtak bennem, mint amit István mondott. Annyival egészítenem ki, hogy eszembe jutott az Úr Jézus egyik példázata, amikor arról tanított, hogy amikor a gonosz lélek kimegy a házból, akkor víztelen helyeken bolyong, és aztán megpróbál visszamenni. De első feltétel az, hogy ki kell mennie. Tehát Isten nem közösködik, soha nem közösködött. Olyan nincs, hogy úgy félig a szent lélek irányít, meg úgy félig hát más lélek. Az első feltétel a megtérés, utána pedig a folyamatos betöltekezés, mert ugye úgy folytatódik a példázat, hogy ha nem talál benne lakót, mármint Isten szent lelkét, hiszen erről szól maga a példázat, akkor visszajön és gonoszabb lesz annak az embernek az állapota, mint amilyen először volt. És sajnos látunk ilyenre példát.
1: Köszönöm szépen. Most akkor lépjünk tovább a feltételek útján. Egy ritkán olvasott igét fogunk nézni. Júdás levele 18. versétől a 21. versig terjedő szakaszból. Ildit kérem, hogy olvassa ezt az igét, ahol Isten szent lelkére figyeljünk, hogy is segít bennünket.
15: Azt mondták ugyanis, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik istentelen vágyaik útján járnak. Ezek szakadásokat okoznak, testi emberek, akikben nincsen szent lélek. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a szent lélek által. Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusunknak irgalmát az örök életre.
1: Vagyis a szent lélek jelenlétének nem elméleti bizonyítéka van, hanem gyakorlati. Hogy élünk vele egymással közösségben. Tessék, Tivadar, parancsolj!
7: Igen, épp erre gondoltam az ige kapcsán, hogy ha valakiben a Szentlélek él, akkor neki nem kell bizonygatni, és nem kell kiírni magára, hogy bennem a Szentlélek van, vagy dicsekedni vele, hanem mások tesznek bizonyságot arról, hogy igen, ez egy olyan ember, akiben Isten lelke lakozik. És ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mások tesznek erről bizonságot, és nem én.
1: Marian, parancsolj.
6: A ha az első, a feltételek főcímhez, az első a bűnbánat volt, akkor a másodiknak az engedelmességet tenném. És az engedelmesség az nem csak azt jelenti, hogy olykor-olykor rábólintok az Isten vezetése által arra a dologra, amit ő mondani akar nekem, vagy szeretne vezetni, hanem ez egy, megint a folyamatosságra helyeződik a hangsúly, hogy meggyőződöm arról, hogy az Isten lelke az engem vezet, és jól vezet, és az Istennek ez az akarata, és akkor én rábólintok erre az egészre, ez egy tudatos döntés részemről, nem? Tehát, hogy meggyőződtem, hogy igen, ez a jó, ez a helyes, és így fogom tenni, mert így akarom tenni, és az Isten ezt nyilván munkálni fogja bennem. És eszembe jutott Énok élete, meg története, hogy Énok 300 éven keresztül tette ezt az engedelmes Istennel való járás, és nem is akárhogy. Család mellett, gonosz emberek mellett, abban a millióban, abban a miazma belégzésében, amiben élt, és ez valami borzalmas lehetett, de ő mégis ki tudott tartani az Isten mellett, és mégis úgy tudott élni, hogy példás volt az élete. És azt mondja Ellen White, hogy örömét lehet-e abban, hogy a prédikálás a családban eltöltött idő után elvonulhatott, és kereste az Istennel való közösséget is. Együttlétet. A szívét, lelkét teljesen betöltötte, és öröme legfőbb forrása az Istennel eltöltött idő és a vele való beszélgetés volt. Ez olyan jó ilyeneket olvasni, és annyira példaértékű ez az egész, hogy és ő is ugyanolyan ember volt, mint mi. A hithősöknek gyakorlatilag az egész 100%-a ilyen volt. Tehát mi is ugyanilyen életet élhetünk, hogyha ilyen szoros kapcsolatban tudunk lenni az Isten az ő szent lelke által, és bennünket is tud az Isten ilyen áldásba részesíteni, mint a példa Énokot részesítette.
1: Köszönöm, Tibor.
10: Úgy kezdődött ez a biblia tanulmányunk, hogy Szigeti testvér valami olyasmit mondott, hogy a 20. meg a 21. század a névleges keresztényeknek a százada is lehetne. És én nem szeretném, hogyha itt emellett az ige mellett csak úgy elmennénk a Júdás levelénél. Tudnilik nagyon sommás ítéletet mond, ha megfigyeltük. Azt mondja, hogy azok, akik szembefordulnak igazából Isten lelkének a munkájával, akik szakadásokat okoznak, akik szenvedélyeik szerint akarnak élni, azok olyan emberek, akikben nincs Isten lelke. Nem azt mondja, hogy olyan keresztények, akik egy kicsit deformálódtak, de semmi probléma nincs, hát azért keresztények aztán igazából nincsen baj, majd hozzá kell elszokni, hogy ilyenek is vannak, hanem egybehangzóan az Isten igéjével, ahol úgy olvastuk, hogy akiben nincs az Krisztus lelke, az nem az övé, itt ugyanezt kapjuk nagyon hangsúlyosan. Tehát a feltételrendszerhez hadd menjünk ott vissza. Egyáltalában nem véletlen ez a térjetek meg, keresztelkedjetek meg, vagy merítkezzetek be, tartsatok bűnbánatot, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Mert azt akarja Isten, hogy egy más életben járjunk. És a gyümölcsről teljesen világosan látszik. És szerintem igazából semmi másról, de a gyümölcsről teljesen világosan látszik, hogy Krisztus lelke működik-e bennünk.
1: Marika?
5: Igen, a Szentlélek mindenkit megérint, de hogy te mit csinálsz ezzel az érintéssel, attól függ az egész életed. Mert a Szentlélek nem erőlteti rá, nem kényszeríti rá az ő akaratát arra, hogy ezt csináld és így tégy, hanem fölajánlja nekünk azt, hogy lehet egy más nézőpont, egy más világ, amivel szívesen megismertet bennünket. És ahogy a mennyben nem lehet semmi tisztátalan és gonosz, ugyanúgy a Szentlélek se fogadja el, hogy az énünk egy része elfogadja és a szerint él, a másik része meg a világhoz húzódik. Tehát nem tudok összehangolódni a lélek akaratával, akkor hiába egy mágszemnyi dolog, ami megfogan, elveszt engem.
1: Gyula, aztán majd.
4: Nagyon szeretem Jánost, egyszerűen írja le, és nagyon sumásan. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Milyen egyszerű és fontos. Tehát az Istennek igéje az kikerülhetetlen, és elkerülhetetlen. Tehát az a meghatározó, ami alapján kell nekünk igazodni és élni.
1: Tivadar.
7: Ez kapcsolódik az én gondolatom is, hogy a Szentlélek összhangba hoz bennünket Isten igéjével. Hiszen arról tanultunk, hogy a Szentlélek ihlette a prófétákat, Isten igéjét, így nyilvánvaló, hogy ha valaki a Szentlélek által éli az életét, akkor egyezni kell Isten igéjével az élete.
1: Köszönöm szépen, tovább kell mennünk a csütörtökire. Erzsikét kérem, hogy olvassa Galata 5:24-25-öt, majd pedig Dénest, hogy Efézus 5:1-2-t, arról fogunk beszélni, hogy én központú, vagy Krisztus központú az életünk. Erről beszéltünk eddig is, lényegében ez az összefoglalás.
3: Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint.
1: Köszönöm szépen. Dénest kérem, hogy Efézus 5. fejezetéből az első 2 verset olvassa.
16: Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként.
1: Köszönöm szépen. Ez a 2 vers összefoglalja lényegében azt, hogy mi a Krisztus központú élet. Egyrészt azt mondja, hogy aki Krisztuséi, a testet, a testi gondolkodást megfeszítették. És ez a lélek által való életnek a lehetőségét hozza. Egy másféle életet. Tivadar, parancsolj!
7: Ehhez kapcsolódik Ellen White-nak egy könyvében, a Jézus az Edő című könyvben egy gondolata, amelyik azt mondja, hogy milyen vágyaink vannak, milyen kívánságaink vannak. Ez megmutatja, hogy milyen emberek vagyunk. Hogyha lelki dolgokra vágyunk, akkor Isten lelke vezet bennünket, de hogyha világi dolgokra és bűnös dolgokra, akkor gyakorlatilag ebből meglátszik az, hogy nem az Isten lelke vezet, hanem valami más.
1: Anikó, parancsolj.
14: A múlt héten hallottam egy bizonyságtételt, egy idősebb testvér mondta el, hogy 18 éves volt, amikor megtért, és őszintén megtért bűnbánatot tartott, bűnelrendezést, de bizonytalan volt, mint fiatal ember. És másnap elment dolgozni, és hát mit hoz az élet? Elesett, mégpedig elég durván. És állítólag egy nagyon hirtelen haragvú és hirtelen beszédű ember volt, hogy finoman fogalmazzunk, és hát a munkatársak már várták a folytatást, és hát ő meg föltápászkodott, és mindenki döbbenten nézett körül, hogy, és valaki megkérdezte, hogy veled mi történt? Te nem ugyanaz az ember vagy, aki tegnap voltál? És azt mondja, hogy ekkor döbbent rá, hogy Isten egy nagyon különös módon jelezte neki vissza, hogy legyen egész nyugodt, nagyon komolyan vette ő azt a megtérést, meg azt a bűnvallást, mert hogy ő nem csöndbe akart lenni, és nem lenyelte azt, amit korábban mondott, hanem nem jött ki belőle, ami korábban kijött, mert hát Isten szent lelke vette át az uralmat, és már más lélek volt.
1: Köszönöm szépen, az összefoglalóra van még időnk, és arra kérem Rózsikát, hogy olvassa ezt.
17: Miközben sokan egész életükben csak próbálkoznak életük irányításával, addig mások betegesen rettegnek attól, hogy elveszítik a kontrollt. Erre az emberi dilemára csakis Istennél találunk megoldást. Ő azt akarja, hogy teljesen adjuk át neki az irányítást, hiszen ő a teremtőnk és a megváltónk. Úgy szeret, ahogyan senki más nem képes szeretni. Ez megnyitja az ajtót számára, hogy munkálkodjon az életünkben. Szabadságunkat abban találjuk meg, hogy felszabadulunk a bűn kárhoztatása és hatalma alól, ami egyébként megkötőz és a biztos halálba visz. Viszont ha alárendeljük magunkat az Úrnak, és utat készítünk a Szentléleknek, hogy bennünk lakhasson, nem csak a kárhoztatástól szabadulunk meg, de olyan életet is élhetünk, amelyben nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Ez az egyetlen valódi szabadság, amit bűnös emberként valaha megismerhetünk.
1: Isten szabadságra hívott el bennünket, de ennek a szabadságnak nem mi vagyunk a létrehozói, hanem Isten szent lelke, és adja a Jóisten, hogy ez a szent lélek a mi életünkben a szabadság lelke legyen, és így járjunk, így éljünk. Köszönöm a figyelmeteket, köszönöm azt, hogy tartottuk az időt, Isten áldja meg a gondolatainkat, és mindnyájunkkal legyen az Úr az ő kegyelméből. Amen.
0: Biblia tanulmányunkat hallották. A következő tanulmány címe a Szent Lélek és a Szent Élet.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Az apostolok cselekedetei. Második rész.
2: A Szentlélek kitöltése.
1: Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták: íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól: mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták: édes bortól részegettek meg.
2: Péter apostol pünkösdi beszéde.
1: Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Joel így profétált: az utolsó napokban így szól az Isten: kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn, vért, tüzet és füstfelleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket: a názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halálfájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid: láttam az Urat magam előtt mindenkor, mert jobbon felől van, hogy meg ne inogjak. Azért vidult fel a szívem, és ujjongott fel a nyelvem. Még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában. Azt sem engeded, hogy szented elmúlást lásson. Megismertetted velem az élet útjait. Betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Atyám fiai, férfiak, nyíltan megmondhatom nektek ősatyánkról, Dávidról, hogy meghalt és eltemették. Sírja is nálunk van mindmáig. De próféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. Ezért előre tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézus támasztott

0: keresztre feszítettetek.
1: Az első gyülekezet.
0: Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyámfiai férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől, akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.
2: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

Jöjj, szent lélek, Isten! Jöjj, s áraszt ki a mennyekből fényességet sugarát. Jöjj, ki árvák atya vagy. Jöjj, ki szívek lángja vagy, ajándékos jó barát. Jöjj, áldott vigasztalás. Drága vendég, lelkitárs. Legédesebb enyhülés. Fáradtságra nyugalom. Hőség ellen oltalom, zokogásban könnyülés. Jöjj, és töltsd be híveid legtitkosabb szíveit, boldogító égi tűz. Semmi, semmi nélküled az emberben nem lehet, semmi tiszta, semmi szűz. Mosd, amit a szennybe lep, öntözd, ami eleped, sebb fájását csillapítsd, ami dermet élezgesd, ami fagyos melengesd, ami hibás igazítsd. Benned minden bizalom, osszad, osszad pazaron hét szent ajándékodat, adj érdemre jobbulást, üdvösséges kimullást, s örök vigasságot.

0: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Ó egyiptomi kapcsolat című műsorunkban, melyben ismét egy érdekes egyéniséggel ismerkedhetnek meg, illetőleg őneki az ókori Egyiptomhoz kapcsolódó viszonyáról hallhatnak, és olyan eseményekről, amik Egyiptomban történtek vele. Rá is bíznám, hogy mutassa be magát.
2: Lázár Imre vagyok, foglalkozásom kulturális diplomácia, és munkám kapcsán 6 évet töltöttem Egyiptomban, 1997 és 2003 között a Magyar Nagykövetség kulturális tanácsosa és a nagykövetséghez tartozó kulturális tanácsosi hivatal, gyakorlatilag egy magyar intézet igazgatója voltam, és hát egyébként annyit szeretnék még magamról elmondani, hogy Egyiptom szerelmese vagyok. Nagy-nagy örömmel foglalkoztam az ókori Egyiptom, a fáraonikus, a görög-római Egyiptom, a kopt kultúra tanulmányozásával, valamennyire az iszlám korszak kultúrtörténetével is foglalkoztam, de alapjában véve a koptokkal foglalkoztam legtöbbet, 2 könyvem jelent meg ebben a témában, az egyik Keresztény zarándokhelyek Egyiptomban címmel, a Szent Család egyiptomi menekülésének koptok körében élő hagyományát térképeztem föl, és azokat a helyeket, amelyeket ennek az útnak az állomásainak tartanak, illetve nemrégiben jelent meg az Egyiptomi Kolostorok című könyvem, amely nagyjából 50 ma is létező egyiptomi kolostorról szól.
1: Hogyan látod, az egyiptomiak hogyan viszonyulnak ezekhez az emlékekhez? A kopt kolostorokra is gondolok, meg a korábbi emlékekre is.
2: Amikor Egyiptomban jártam, és ez nem csak a kiküldetésem idejére vonatkozik, hanem előtte is, utána is többször voltam Egyiptomban, én mindig azt tapasztaltam, hogy a művelt, kulturált egyiptomiak nagyon büszkék a történelmi múltjukra. Bár az egyiptomiak arabul beszélnek, ők mindig hangsúlyozzák, hogy ők nem arabok, hanem egyiptomiak. Ez azt jelenti, hogy a fáraonikus múlttól kezdve a mai napig ők fölvállalják a teljes örökségüket. Igaz, hogy a hivatalos államvallás az iszlám, de képesek a legtöbben elvonatkoztatni a vallásos tartalomtól, és ennek az örökségnek az általános emberi teljesítményét, kultúrtörténeti jelentőségét nézik, és ahogy említettem, erre nagyon büszkék. Egyiptom gazdasága nagyrészt a turizmusra épül, tehát rengeteg embernek ad a turizmus bevételi forrást, munkalehetőséget, és hát ugye a műemlékek nagy része nem az iszlámkorból származó műemlék, bár gyönyörű iszlámkori műemlékek is vannak Egyiptomban, de a fáraonikus, a görög-római, a kopt műemlékek is az egész világot Egyiptomba vonzzák, és hát az egyiptomiak jelentős része ebből él, ebből a turizmusból él, és nagyon jól tudják, hogyha mondjuk ezekkel a műemlékekkel bármi rossz dolog történik, vagy a turistákkal valami rossz dolog történik, akkor az ő munka lehetőségük is megszűnik. Természetesen nem festhetjük azért teljesen rózsaszínre ezt a képet, hiszen az utóbbi évtizedekben, és elsősorban az Egyiptomban zajló gazdasági válság nehézségek következtében a radikális iszlám Egyiptomban is megjelent, sőt hangsúlyosan megjelent, és bizony ennek a radikális iszlámnak a hívei nem mindig vállalják föl ezt az örökséget, és hát a közel-kelet eseményeiből láthatjuk, hogy ne adja Isten, de egy esetleges fundamentális iszlám fordulat esetén ezek a műemlékek bizony akár veszélybe is kerülhetnének.
1: Beszéltünk az egyiptomiak viszonyáról, a külföldieknél a turistákat említetted, de mint kulturális diplomata a külföldieknek másfajta viszonyulását is megismerhetted a diplomáciai életben, hogy hogyan viszonyulnak az ókori emlékekhez. Mit tapasztaltál?
2: Ez a 6 év egyiptomi tartózkodás számomra egy csodálatos időszak volt. Tehát én, mint külföldi, úgy viszonyultam ezekhez a műemlékekhez, hogy a sors csodálatos kegye és ajándéka az, hogy egy ilyen gazdag történelemmel és ilyen gazdag örökséggel rendelkező országban foglalkozhattam kulturális diplomáciával. Természetesen a kulturális diplomácia nem csak azt jelentette, hogy a magyar kultúrát próbáltam minél jobban megismertetni Egyiptomban. Ebben talán nem hangzik szerénytelenségnek, ha azt mondom, hogy jelentős eredményeket értünk el. Ugyanakkor legalább olyan fontosnak tartottam mindig, hogy az egyiptomiakkal és az Egyiptomban valamilyen formában működő külföldi, ott megforduló külföldiekkel is nagyon szoros kapcsolatot építsek ki. Hát munkámhoz szorosan hozzátartozott a egyiptomi régészeti hivatallal, a legfelsőbb régészeti tanáccsal való kapcsolattartás, annak a vezetőivel, Zahi Havasz talán egy mindenki számára ismert személyiség, de ugyanígy mondhatnám Gaballa, Ali Gaballát, vagy más nemzetközi hírű egyiptomi régészeket, akikkel nagyon szoros kapcsolatot építettem ki, és hát ugye Egyiptomban nagyon sok külföldi régészeti misszió is, hát magyarok is dolgoznak, erről talán később majd még részletesebben tudunk beszélni, de velük is elsősorban kulturális diplomata kollégáim révén, de akár közvetlenül is kapcsolatba kerültem, vagy a magyar régészeti expedíciók révén, és nagyon szoros kapcsolatot ápoltam. Tehát, hogy a kérdést ne kerüljem meg, először is még kiegészíteném a korábban az egyiptomiak ókori örökséghez való viszonyáról. Azért föltétlenül el kell mondani, hogy az egyiptomi állam, az egyiptomi hivatalosság nagyon fontosnak tartja ezeknek a műemlékeknek a karbantartását, ápolását, az odalátogató turisták biztonságának garantálását, és erre nagyon sok anyagi forrást is fordítanak, de éppen az ország előbb említett nehéz gazdasági helyzete miatt szükségük van külföldi segítségre is. Nagyon sok olyan régészeti misszió működik Egyiptomban, akik saját maguk finanszírozzák az ásatásaikat, illetve egy-egy jelentősebb lelet múzeumba kerülését, restaurálását, vagy akár egy adott föltárt építmény restaurálását, és egészen odáig, hogy átadják a turistáknak látogatás céljára. Tehát én úgy gondolom, hogy a világ úgy tekint Egyiptomra, mint az emberiség közös örökségének egy nagyon-nagyon fontos szeletére, és aki oda ellátogat, ebből a szemszögből teljesen a magáénak érzi az egyiptomi kultúrát is a nyitott emberek. Hát persze van, aki időtöltésből vagy egyéb célokból látogat oda, de úgy gondolom, hogy Egyiptomba ellátogatni fölér egy hatalmas tudományos kurzussal, vagy egyáltalán egy ilyen óegyiptomi ismeretterjesztő előadássorozat meglátogatásával, sőt annál is többet jelent. Tehát én úgy gondolom, hogy Egyiptom legalábbis abban az időben, amikor én ott voltam, egy ideális terepe volt annak, hogy különböző kultúrák találkozzanak, különböző kultúrákhoz tartozó emberek egymás iránt garantálják egymás felé, hogy türelmesek egymással, kölcsönösen tiszteljék egymást, tehát ebből a szempontból nekem nagyon jó tapasztalataim voltak.
1: Ezek milyen formában, hogyan történtek? Voltak előadások, vagy elmentél ásatásra?
2: Hát a munkám talán legcsodálatosabb része volt az, hogy nem csak hivatali segítője lehettem, de szinte részese lehettem ezeknek az ásatási folyamatoknak. Hát először is, mint kulturális tanácsos, a feladataim közé tartozott ezeknek a régészeti misszióknak beszerezni az ásatási engedélyeket.
1: A magyar missziókról
2: beszélek. Tehát a magyar missziók mindig csak egy évadra kapják meg az ásatási engedélyt, elvégzik a munkájukat, leadják a leleteket, készítenek egy beszámolót, illetve megjelentetnek tudományos cikkeket az adott évad eredményeiről, de ez azt jelenti, hogy a következő évben gyakorlatilag mindent előről kell kezdeni, újra meg kell pályázni az adott koncessziót, engedélyt kell kérni a régészeti tanácstól, és ha megadják az egyiptomiak az engedélyt, akkor kezdhetik el a munkát, attól függetlenül, hogy mindent maga az ásatási, maga az expedíció, hát természetesen szponzorok útján finanszíroz. Nos, hát én minden évben el kellett, hogy menjek a régészeti hivatalba, sőt, nem csak egyszer, hanem rendszeresen oda bejárni, benyújtani a engedélykérelmeket a pályázó magyar expedíciók részéről, és hát, hogy mondjam, jó kapcsolatokkal olyan légkört teremteni az ott dolgozó egyiptomi régészekkel, állami hivatalnokokkal, hogy még véletlenül se legyen baj, hál' Istennek nem is volt baj. Abban az időben, amikor én ott dolgoztam, 6 magyar régészeti expedíció volt, hát ez már Magyarországot egyfajta régészeti középhatalommá tette. Hát tudjuk azt, hogy 1907-ben már volt magyar ásatás, Bak Fülöp ásatása Egyiptomban. Ő egyébként tulajdonképpen egy szponzor volt, egy gazdag kereskedő, akinek volt egyiptomi érdekeltsége, és hát úgy látta, hogy fel kell, hogy sorakozzon akkor még az osztrák-magyar monarchia azoknak a nemzeteknek, államoknak a sorában, amelyek ásatásokat kezdtek Egyiptomban. Aztán a nagy gát építésekor, amikor ugye a megemelkedett vízszint miatt menteni kellett az ott lévő, illetve ásatásokat is kellett végezni, illetve az ismert építményeket is át kellett telepíteni, akkor a Szépművészeti Múzeum Castillonel László vezetésével egészen Dél-Egyiptomban, Nubiában szervezett ásatásokat, amelyeknek tagja volt Kákosi László is. És hát tulajdonképpen ezek után, a sikeres ásatások után, amelyek egyébként Magyarországra és a Szépművészeti Múzeum számára is konkrét leletgyarapodást is jelentettek, tehát a sikeres ásatások után mintegy az egyiptomiak megkínálták jobbnál jobb lehetőségekkel ezeket a résztvevő országokat. Így kapott Magyarország Nyugat-Tébában a nemesi sírok között lehetőséget. Konkrétan Kákosi László kapott lehetőséget Dzsehutimesz sírjának föltárására 1983-tól. Professzor úr elmondta nekem, hogy amikor ezt megkapta, úgy gondolta, hogy hát ez egy új gyakorlat lesz, kezdetén valami nagyon egyszerű sír, kis sír elkezdenek ásni, és hát utána majd kérnek egy nagyobbat. De hát ő éppen beletalált egy óriási sírba, amely nem nézett ki annak a legelején, de ahogy ásta, kiderült, hogy ez egy hatalmas sír, tulajdonképpen csak a méretben csak a királysírokkal vetekedhet. Hát ennek van 3 előudvara, egy piramisa, van sorra több kifestett temetés, és festményekkel, domborművekkel, a ott eltemetettek szobrával díszített sírkamrák sora, aztán elindul egy hosszú folyosó, ami önmaga alá kanyarodva végül elér egy síraknához, és hát egy nagyon mély sírakna mélyén volt a szarkofág. Hát sajnos ez is egy kirabolt sír volt már, nem érintetlenül tárták föl, de akkor is rengeteg leletet, illetve tudományos eredményt hozott. Nos, amikor én Egyiptomban voltam, ez a Dzsehutimesz ásatás még zajlott, és abban az óriási élményben volt részem, hogy Kákosi tanár úr kalauzolásával tudtam évről évre megnézni ennek a sírnak a föltárását, és hát soha el nem felejthető izgalmas élményem volt, amikor három összekötözött, madzagokkal vagy kötelekkel összekötözött, lengő fémlétrán leereszkedtünk ebbe a nagyon mély sírba, és hát ott landoltunk egy szarkofágban egyedesen, úgyhogy a Kákosi ásatás gyakorlatilag egy óriási tudományos és a nemzetközi egyiptológiában is nagyon jelentős tudományos eredmény volt.
1: Itt egy kicsit megpihenünk, zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Óegyiptomi kapcsolat című műsorunkat, dr. Lázár Imrével beszélgetek, aki kulturális tanácsos volt Egyiptomban, és számos élményét megosztotta velünk. Most pedig arról kérdeztem, hogy ki volt Dzsehutimesz, sírjáról mit tudunk?
1: Maga a Dzsehutimesz sír, ahogy említettem, Nyugat-Théba nemesi temetőjében található, ez egy Ramesszida idő, tehát második Ramszesz magasrangú hivatalnokainak, papjainak a temetkezési helyén történt, és tulajdonképpen kiderült az, hogy ebből a sírból, hát a későbbi újrafelhasználás és leágazás, későbbi temetkezések során egy egész sírcsokor van. Úgyhogy tanár úr egy-egy kollégájának, tanítványának, mint egy a sír leágazásait megszerezte egy-egy újabb ásatási koncesszióként. Hát így került sor arra, hogy Gál Ernő, aki aztán Kákosi tanár urat követte a ELTE egyiptológia tanszékének vezetésében, el tudta kezdeni Bakenamun, majd Amenhotep sírjának az ása, ők mind ilyen magasrangú Ramesszida tisztviselők voltak, és Fábián Zoltán pedig Nefermenu nevű, szintén jeles óegyiptomi személyiség sírját tárta föl. Ezek egyenként is mind-mind nagyon izgalmas projektek, és mind ott találhatók ugyanazon a Elkhókhának nevezett dombon. Még hozzájuk csatlakozik a új birodalmi sírok föltárása tekintetében egy Elkhókha fölött lévő magaslaton, az úgynevezett Sheikh Abdel Gurnán található sírcsoport, amelyet Bács Tamás, a mostani tanszékvezető az ELTE-n tárt föl. Ez Nebamun sírjával kezdődött, majd a hozzá kapcsolódó Imiszeba sír, és ha jól tudom, jelenleg már egész kiterjedt módon a sírok környékét is föltárták. Ezek azért nagyon érdekes sírok.
2: Kolostort is.
1: Igen, mert hát ezek egymásra épültek, és hát ez tulajdonképpen szerencse, hogy ez a Kolostor megmaradt, mert ezeket a fontosabb épületeknél, ugye Thébában nagyon sok Kolostor épült, hát a Hatshepszut templomra is például a úgynevezett északi kolostor, a Deir el-Bahari épült, és hát ugye ezeket eltávolították a föltárásokkor sokszor elővigyázatlan módon, hiszen ezek önmagukban értéket képviseltek, de itt például a Bács
2: itt
1: Tamás...
2: Itt is csak nyomokban
1: igen,
2: maradt meg, de
1: így van.
2: Fölfedezhető.
1: Így van, tehát annyi meglepetés van egy ilyen ásatás során, és hát nem egyszer voltam tanúja annak, ugye mindig lementem minden szezonban az ásatásokat, hát egyrészt érdekelt, másrészt hivatali feladatomnak is tekintettem, hogyha bármi van, akkor segítsek nekik, és hát együtt izguljak velük, és hát volt olyan időszak, amikor szerencsém volt, és például a Gál Ernő épp egy nagyon jelentős szoborleletet emelt ki, amikor éppen ott voltam, tehát ez egy nagyon emlékezetes dolog. És hozzátenném még azt, hogy az eddigi ásatások mellett ugyancsak Nyugat-Thébában Kákosi tanár úrnak fölajánlottak egy hegyi templom restaurálási projektet, ez a Thoth-hegy volt, de tanár úr már úgy gondolta, hogy ő nem elég friss és fiatal ahhoz, hogy naponta följárjon egy ilyen nagyon nehéz terepen a templom restaurálási munkáihoz, ugyanis ott nem lehetett, tehát ez egy puszta, sivatagi terep, és hát ráadásul a ásatásokon dolgozó munkások féltek ott maradni babonásokból ezen a hegyen, tehát minden nap föl kellett menni. Úgy érezték, hogy dzsinnek és rossz szellemek járnak ott éjjel, ezért nem voltak hajlandók az éjszakát ott tölteni, minden reggel fölmentek, minden este még sötétedés előtt lejöttek. Na most ugyanígy az ásatás vezetőnek meg kellett tenni ezt az utat, úgyhogy tanár úr ezt már úgy gondolta, hogy az ő hajlott korára való tekintettel sok lenne neki, ugyanakkor egy fiatal tanítványának, Vörös Győzőnek ezt a ásatás felajánlotta, aki Pudleiner Rezső régész hallgatóval együttműködve sikeresen be is fejezte ezt az ásatást, és később aztán egy újabb ásatásba kezdett ugyancsak Vörös Győző a földközi tenger partján, Taposiris Magnánál egy görög-római korból származó erőd restaurálási munkáját végezte. De azt hiszem, ha jól számolok, még csak 5 expedícióról beszéltem, viszont a 6. talán még most nem szakmai jelentőségről beszélek, hanem a ásatás kihívásai szempontjából a legkülönlegesebb ásatás Luft Ulrich tanár úré volt. Luft Ulrich tanár úr egy Németországból Magyarországra áttelepült, nagyon jelentős munkásságot folytató régész professzor, aki a keleti sivatagban az ott elhaladó kereskedelmi útvonalak mentén tárt föl településeket, illetve talált olyasmi sziklarajzokat, mint például Almási László a nyugati sivatagban.
0: Az ő ásatását is meglátogattad?
1: Sajnos arra nem volt módom, az annyira távol esett minden lakott területtől, hogy arra milyen különleges, ilyen 4-kerék meghajtású dzsipet kellett volna bérelnem, illetve hát a expedícióval, a teljes ásatási időt hivatali munkáim miatt pedig nem tudtam ott tölteni. Viszont hát nagyon fontos feladatom volt ennek a ásatásnak az előkészítésében is. Hát egyrészt ehhez kihoztak egy különleges terepjáró autót Magyarországról, hogy mondjam, 7 határon át, levitték Velencébe, aztán Ciprusra, aztán Jaffába, Izraelből áthozni egy autót Egyiptomban, mindenki elképzelheti, hogy milyen bonyodalmakkal járt, úgyhogy mindenféle diplomáciai meg egyéb intervenció volt szükséges, hogy végül is megérkezzen ez a jármű Kairóba, és elkezdődhessen az ásatás. Viszont én kaptam lufttanár úrtól egy nagyon különleges feladatot. Hát ugye ők teljesen lakatlan helyen éltek, sivatag kellős közepén, ahol hemzsegtek a mindenféle kígyók. Úgyhogy én azt a feladatot kaptam, hogy tudjam meg, hogy milyen kígyók lakják ezt a terepet, és milyen ellenszérumot kell beszerezni. Úgyhogy én elsétáltam a kairói állatkertbe, megkerestem a hüllőház vezetőjét, aki nagyon nagy örömmel és nagy készséggel elkalauzolt engem a hüllők terráriumához, de nem ám előről az üvegen keresztül néztem, hanem hátul kinyitotta nekem a rácsot, és így kivette a kígyót, és az orrom elé dugta, illetve mondta, hogy hajoljak be, és nézzem meg, ez az azonnal ölő mérgű szarvasvipera, és úgyhogy elég izgalmas volt, de végül is egy pontos dokumentációt kaptam a kígyók fotóival, leírásával, térképet, hogy az adott terepen előfordulásuk milyen gyakori, illetve pontos leírást arról, hogy milyen ellenszérumokat kell beszerezni. Hála Istennek az egész ásatás alatt nem volt szükség használni ezeket a szérumokat, de, hogy mondjam, kulturális diplomáciai munkám egyik legszínesebb feladata volt ez.
0: És hányféle kígyó van ott? Viperák vagy kobrák is?
1: Elsősorban viperák, kobrát nem említettek nekem, viszont mindenféle vipera és egyéb fajok. Most nem tudnám pontosan...
0: Szarvas vipera volt közöttük?
1: Volt közöttük, amit ugye még az ókori egyiptomiak is nagyon
0: hangjel volt.
1: Tiszteltek, és emlékszem a hieroglifájára is, amelyben ezt ábrázolják. Mindenesetre hát valóban egy sivatagi munka veszélyekkel is jár, és hát olyan hasznos tanácsokat is kaptam a hüllőháztól, hogy hogyan tárolják az ásatás során a szemetet, ételmaradékot, lehetőleg ne legyen ételmaradék, de ha van, azt nagyon nagy távolságra el kell vinni a táborhelytől, ugyanis a ételmaradékra jönnek a rágcsálók, a rágcsálókra pedig jönnek a kígyók.
2: Hát logikus, hiszen igen, a rágcsálókat fogyasztják.
1: Így van, így van.
2: A személyekkel kapcsolatban Kákosi professzor, milyennek ismerted meg, milyen volt Egyiptomban, mert nyilván ez azért másfajta életkörülmények között másfajta tulajdonságokat hoz elő.
1: Kákosi tanár úr az egyik legelbűvölőbb személyiség volt, akit valaha ismertem. Óriási tudású, ugyanakkor nagyon szerény ember, aki csak kért tőle valamit, mindenkinek segített. Én soha nem hallottam tőle, hogy bárkiről elmarasztaló vagy rossz szót szólt volna. Nyilván volt olyan helyzetben, amikor bíráló megjegyzéseket kellett volna tennie, de ezt inkább nem tette meg, ellenben annál jobban dicsért mindenkit. Én nagyon bámultam azt, ahogy az ő hatalmas tudását nagyon szerényen, nagyon kedvesen átadta a kollégáinak, átadta az ásatáson résztvevő expedíció tagoknak, akik közül nagyon sok egyetemi hallgató is volt. Egyébként erre mi is törekedtünk, hogy a magyar-egyiptomi kulturális megállapodás alapján, magyar-egyiptomi megállapodás alapján ösztöndíjakat tudjunk adni egyiptológusoknak. Így tudtak részt venni sokszor az ösztöndíjnak köszönhetően egyetemi hallgatók, de oktatók is az ásatásokon, illetve az ásatási szezon után ez az ösztöndíj még lehetővé tette számukra, hogy Kairóban maradva kapcsolatépítés tudjanak folytatni, el tudjanak járni más országok régészeti központjaiba, illetve könyvtári kutatómunkát tudjanak végezni. Nos, tanár úr tényleg a magyar egyiptológia atyának tekinthető, hiszen nemzetközi hírű magyar tudósok egész generációját nevelte, múzeumi egyiptológusokat, egyetemi oktatókat és régészeket. Tehát tanár úr két kézzel szórta azt a kincset, amit ő élete során összegyűjtött, és hát még személyes élményem volt vele kapcsolatban, hogy neki és hát a Magyar Intézet kapcsolatainak köszönhetően többször mentünk olyan felfedező utakra, ami mondjuk egy-egy még a közönség, nagy közönség előtt, de még a szakma előtt is meg nem nyitott ásatás volt. Emlékszem, amikor a Bahária oázisban felfedezték az úgynevezett aranymúmiák völgyét, és Zahi Havasszal való szoros kapcsolatunknak köszönhetően az elsők között voltunk, akik megtekinthettük a még folyó ásatások, és láthattuk ezeket a késő egyiptomi görög-római korból származó aranyozott maszkokat, amelynek a híre bejárta a világsajtót is, vagy például Miroslav Werner ásatásán a abuszíri piramisoknál jelen lehet addig érintetlen, tehát még ki nem rabolt sír föltárásán és a szarkofág megnyitásán, vagy olyan frissen felfedezett sírba mehettünk be, amelyik tele volt gyönyörű, élénk színben megmaradt falfestménnyel, viszont az egész sír beomlott, úgyhogy ilyen összetört oszlopok és tetőgerendák alatt hasoncsúszva tudtuk a még ki nem takarított üregeket megnézni, tehát ezek mind óriási élmények. Tanár úrnak én még azt is köszönhetem, hogy ő volt az, aki a kopt kultúrtörténet kutatására engem sarkalt, és lektora volt az első könyvemnek, és tulajdonképpen szellemi keresztapja a második kolostorokról szóló könyvemnek, és hát több kolostor terepmunkájára én meghívtam őt, és együtt látogattunk meg nagyon sok kolostort, ami nekem örök emlékem marad.
2: Most kis zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.

0: Milyen volt akkoriban az élet? A hétköznapokra gondolok itt elsősorban.
1: Mivel én annyira szerettem Egyiptomot, az egész egyiptomi tartózkodásom egyféle ilyen pozitív delíriumban telt. Ez azt jelenti, hogy minden szép megfogott, és ez mind meg is maradt bennem. Ami pedig kellemetlen volt, most a kérdésre úgy kicsit kotorásznom kell az emlékeim között, hogy tényleg mi volt az, ami nem tetszett. De először szívesebben beszélek arról, ami tetszett.
0: Mi az, ami tetszett? Azt mondjuk először.
1: Hát ugye, talán ami még a műemlékeknél és ezeknél a kultúrtörténeti fontosabbnál fontosabb tárgyi és építészeti emlékeknél is jobban megfogott, az az egyiptomi emberek kedvessége. Az egyiptomi ember tipikusan mediterrán ember. Állandóan nevet, mosolyog, mindig az élet derűs oldalát szemléli. Nagyon könnyű kapcsolatot építeni velük, nagyon nyitottak. Hogy mondjam, talán kíváncsiak is egy kicsit. Ha én nem kezdeményezem a kapcsolatot, kezdeményezik. Ők megszólítanak. Azonnal arabul is tudtunk bizonyos fokig tárgyalni, de meg beszélgetni egymással, de hát aki angolul is tudott, azzal meg ilyen egészen mély beszélgetésekbe. De ezek mind ilyen jó hangulatban zajlottak. Az egyiptomi emberek nagyon tisztelik azt, és azonnal befogadják azt a külföldit, aki tiszteletet mutat a kultúrájuk után, a szokásaik, a vallásuk iránt nyitott, és sok egyiptomi barátságát élvezhettem, és hát a legszebb emlékem talán az, amikor Ramadán idején muszlim barátok meghívtak engem iftárra. Na most az iftárról azt tudni kell, hogy a Ramadán idején a muszlimok egész álló nap böjtölnek, hajnal hasadtától naplementéig semmit nem ehetnek, semmit nem ihatnak, minden. Még vizet se, saját nyálukat nem nyelhetik le, és ezt nagyon szigorúan be is tartják. Viszont a nap végén, amikor lebukott a nap, akkor elmondanak közösen a már terített asztalnál egy imát, majd elkezdődik az iftár, amit tulajdonképpen reggelit jelent, mert aztán egész éjszakán át lehet enni, vigadni, család körében tölteni. Nos, amikor a muszlimok meghívnak egy nem muszlimot, az én esetemben egy keresztényt, egy ilyen iftárra, az egy nagyon nagy megtiszteltetés és egy nagyon szép baráti gesztus, és hát ezt a baráti gesztust én már előre azzal viszonoztam, hogy együtt böjtöltem velük egész nap, mert hát egy böjtörő vacsorának akkor van értelme, hogyha böjtöléssel telt az egész nap, és soha el nem felejtem azokat tehát gyakorlatilag családtagként, kedves barátként bántak velem és családommal. És hát egy olyan érdekességet is elmondanék ilyen színes történetként, hogy én a Zamalek szigetén, az a Nílus egyik szigete, olyasmi, mint a Margit sziget, csak tele van építve, ma már sajnos magas házakkal, de hajdan csupa villa volt ott, tehát egy nagyon szép hely, nagykövetség is ott van, és én a nagykövetség közelében laktam, viszont a kulturális tanácsos hivatal a belvárosban volt, és hát ugye ott a kairói közlekedés nem olyan egyszerű, az utcák azért szűkek, és elég nehéz eljutni, és ilyen a belvárosban, hogy a irodámhoz eljussak, nagyon sok ilyen lámpás kereszteződésen kellett átmenni, és hát ugye az emberbe beivódott az a szokás, hogy amikor áthaladt egy kereszteződés, és középen állt egy rendőr, akkor én mindig így egy kedves gesztussal, vagy rámosolyogtam, vagy kiköszöntem neki, és ott állt egy rendőr, és én már ismétlődően ugyanazon a poszton állt, és mindig újra és újra köszöntem neki, és egyszer csak leállított. Mondom, te jó ég, mit csináltam én, hogy egy rendőr leállít engem? Hát kiderült, hogy ő beszélgetni akar velem. A belváros csúcsforgalom lámpás kereszteződésében, ahol kézzel tudta a rendőr szabályozni a lámpát, a többieknek pirosra állította, és megkérdezett, ki vagyok, mit csinálok itt, hogy... Na most ez, miután ilyen barátságot kötöttünk, napról napra megismétlődött, és én a kintlétem alatt megtudtam, hogy megnősült, hogy megszületett az első gyermeke, a második gyermek is. Egyik legjobb barátom lett ilyen egyperces beszélgetések folyamán. Csak arra mondom ezt illusztrációként, hogy mennyire kedvesek és mennyire nyílt szívűek az egyiptomiak, és mennyire könnyen lehet velük barátságot kötni, föltéve, ha nyitottak vagyunk, és ők is nyitottak mi felénk. Hát természetesen tetszett a rengeteg látnivaló.
0: Merre felé jártál Egyiptomban?
1: Hát tulajdonképpen most fel kellene sorolnom Egyiptom régészeti térképét, hisz a sinai északi peremén található Hórusz út, ami az ősi kereskedelmi és katonai útvonal volt Izrael és Egyiptom között, az ott lévő településeket, illetve az ott lévő néha romjaiban található, néha nagyobb épségben található ókori-középkori helyeket végiglátogattam. Végiglátogattam Alexandria műemlékeit, hogy ne csak műemlékekről beszéljünk, például ott voltam az új alexandriai könyvtár megnyitásán, magyar művészeket vihettem a megnyitó gálára. Ott voltam, amikor egy ukrán költőnő Leszja Ukrainka emléktábláját leleptesz, hogy neki érdekes magyar vonatkozásai vannak, de most talán erre nem térek ki. Vagy voltam Taposz Iris Magnában, szintén a földközi tenger partján. Hát végiglátogattam az összes fontos helyet a deltában, amik ugye többségük Bubasztisztán is, stb. Eléggé töredékesen maradt meg, mert a magas talajvízszint eléggé tönkre teszi ezeket a maradványokat.
0: Az osztrák ásatásukon voltál esetleg?
1: Azon éppen nem voltam, mert az már az én hazajövetelem után zajlott, de tudok róla, illetve tudom, hogy van egy Zsuzsanna is ott ásott aztán a későbbiekben. Aztán

0: Moziba is beengedett.
1: Sajnos itt meg kell szakítanunk a beszélgetést, időnk lejárt, máskor majd folytatjuk. Jövő héten ismét jelentkezünk, viszont hallásra!

Ó-egyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Pásztor vigyáz rájuk. A mai ige Zofóniás könyve 3. fejezet 13. vers. Olyan lesz, mint egy nyáj, amelyet nem háborgat senki. Legelésznek és heverésznek. Gondolatok az ígéről. Tegnapi gondolataink a szegény és nincstelen népnél jártak, amelyet az Úr, mint élő magot hagyott egy halott világban. A proféta azt mondja, hogy ez a nép nem cselekszik hamisan, és nem beszél hazugul. Ennek a népnek nem volt sem rangja, sem gazdagsága, ami megtarthatta volna, de azokat a fegyvereket sem tudta használni, amelyekben a gonoszok annyira bíztak. Ez a nép bűnös vagy csalárd módon sem tudta magát védelmezni. Hát akkor elpusztultak? Semmiképpen. Legelésznek és heverésznek, és nem csak védettek a veszedelemtől, de nem is ismerik a gonosztól való félelmet. A juhok ilyen gyönge teremtmények, a farkas pedig félelmetes ellenség. Mégis a juhok vannak többen, mint a farkasok. Ügyük mindig győzelmes, míg a farkasoké egyre csak hanyatlik. Egy napon a juhnyájak megtöltik a földet, de nem marad egy farkas sem, mert a juhoknak van pásztoruk, aki gondoskodik róluk, védi őket, és békességet ad nekik. Nem lesz senki, sem emberi, sem ördögi formában, aki háborgassa őket, mert ugyan kiriaszthatná meg az Úr nyáját, amikor közel van a pásztor. Így hát békességben lehetünk a zöld mezőkön, mert Krisztus lelkünk tápláléka és nyugalma. Kelenföldi barokk esték júniusban is. A Kelenföldi barokk esték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték, a következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án lesz szombaton 17 órától a Kelenföldi Református templomban. Finta Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben, szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban. Zolikon városban a katolikus templom orgonistája. Gyalogos zarándoklat a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. A Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös, gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig Kőszeg és Sopron. A jelentkezési határidő június 14-e. Az időjárásról. Mozognak a nyári napok. Ma szerdán felhős az idő, de több napsütéssel és akár esővel. Az északi szél mellett már 26-33 fokunk van. Csütörtökön csökken a felhőzet, szorványosan fordulhat elő eső. Az északi szél erősödik és 22-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik bárányok képében jönnek hozzátok, belül pedig ragadozó farkasok. A gyümölcseikről fogjátok felismerni őket.

napjainkban annyi minden követeli a figyelmünket. Egyre többen akarják megmondani nekünk, hogy hogyan éljünk, mit gondoljunk. Ebben a kusza összevisszaságban csak akkor tudunk megmaradni az életre vezető úton, ha tudjuk, hogy mi az igaz tanítás. Különben rossz útra tévedünk, ami rendkívül ártalmas lehet számunkra, és a környezetünk számára is. Jézus az, aki megmutathatja neked, hogy mi az érték, és mi a szemét, a gondolatok, az eszmék, a filozófiák között. Ő biztos pont akar lenni az életedben. Olyan értékrendet ad, amely meg tud tartani a minden viszonylagos bizonytalanságában. Segítőtárs, támasz szeretne lenni a mindennapi harcaidban, döntéseidben.

egy nagyon egyszerű, de annál hatékonyabb elvet, szűrőt fogalmaz meg a mester, aminek segítségével felismerheted azokat, akik báránybőrbe bújt farkasként közelítenek hozzád. Arra biztat, hogy vizsgáld meg, hogy a szavaik és a tetteik, a tanításuk és az életük összhangban van-e. Ennél a vizsgálatnál ugyanis, különösen ha ez alapos és mindenre kiterjedő, mindig kibújik a szeg a zsákból. Hiszen ahogyan ezt az igében is olvashatod, a gyümölcseikről fogod felismerni őket. A jófa nem tud rossz gyümölcsöt teremni, sem a rossz fa jó gyümölcsöt teremni. Ennek fényében éld a mindennapjaidat. Engedd, hogy Isten szent lelke vezessen téged, hogy józanul tud mindezt megítélni.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, június 10-e, Máté evangéliuma, 6. fejezet, 1. 4 verse. Vigyázzatok! A kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék. A te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. A bőkezűség az irgalom ikertestvére. Csodája szintén az irracionalitásában áll. Nem valószínű, hogy pont attól számíthatsz bármire is, akinek éppen szükség helyzetében segítesz. S hogy mégis megáll a vetés-aratás törvénye, arra Isten a garancia. Aki bőven vet, bőven is arat. De több ez, mint befektetés valami jutalom reményében, mely hideg és számító is lehet. Több, mint lelki ismeretünk megnyugtatása, vagy mások előtti megítélésünk javítása. Több, mint akár jelentős vagyon elemek átcsoportosítása, komoly problémák megoldása. Több, mert a szív állapotáról szól. Isten szemszögéből mindenképp. Ennek alapja az idézőjelben bőszívűség, ahonnan a cselekedet természetes módon, őszintén, hátsó szándék nélkül, ihletett módon fakad, jó illatú áldozatként. Honnan lesz ilyenné a szív? Elég, ha menedzserek és motivációs trénerek a bőség szemlélet hasznosságára biztatnak? Számunkra Isten a forrás, ekvője is a bőkezűségnek. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Róma beliekhez írt levél, 8. fejezet, 32. verse. Kérlek, Uram, hogy változtasd a magadéhoz hasonlóvá a szívemet. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Mary Newman írt a Georgiából, az Egyesült Államokból. Kellemetlen látogatók. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és a tolvajok betörnek, és ellopják. Máté evangéliumának 6. fejezetének 19. verse. A konyhaszekrényből egy moly lepke repült ki. Biztosan vettem valamit, amiben moly peték voltak, és eddig észrevétlenül fejlődtek és elszaporodtak. Teljesen kitakarítottam a szekrényt. Kidobtam a kekszet, a gabonapelyhet, a lisztet, a száraz tésztát. Ezek olyan élelmiszerek voltak, amelyeket vészhelyzetre tartalékoltam, és mind tönkrement. A kártevők eltüntetése a felhalmozott kincs elvesztésével járt, és hetekig tartó éber megfigyelést igényelt. Közben elgondolkodtam azon, hogy egy rossz szemlélet, szokás vagy viselkedés kicsiben és ártalmatlanul kezdődhet, de növekedhet és elterjedhet az élet fontos területeire is. Lehet, hogy nem vesszük észre romboló hatásait, amíg valami számunkra értékes dolog, például a hírnevünk, a kapcsolataink, a munkánk, az egészségünk vagy a keresztény tanúságtételünk meg nem sérül. Ha egy hozzáállás, szokás vagy viselkedés forma rögzül, nehezen szabadulunk meg tőle. Kérnünk kell Istent, hogy tisztítson meg bennünket, majd kerülnünk kell azokat a dolgokat, amelyek a korábbi rossz hozzáálláshoz, szokáshoz vagy viselkedéshez kapcsolódtak. Ha régi szokásainkat jó hozzáállással és szokásokkal helyettesítjük, mint például az együttérzés, a rendszeres áhítat és szeretet cselekedetei, kincset biztosítunk magunknak a mennyországban. Mennyei Atyánk, segíts nekünk, hogy mennyei örök jutalmadat jobban értékeljük a földi kincseknél. Így legyen. Amen. Napi gondolat, ahol a kincsem van, ott lesz az én szívem is. Imádkozzunk erőért a rossz szokások megváltoztatásához.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: E napon, 1880-ban született Kafka Margit írónő, költőnő. 1912-ben jelent meg első nagy regénye, A színek és évek, amely az értékeit vesztett gentri társadalommal és a századfordulón élő nők sorsával foglalkozik. Másik nagy sikerű regénye a Hangyaboly, melyben a zárdában töltött éveket idézi föl. A Nyugat munkatársaként formálódik költészete, melyben sajátosan találkoznak a hétköznapi apróságok, meghitt pillanatai a szecessziós stílussal. Eljut a szabad versekhez is, de végül visszatér a dalszerű rímes formához. Az első világháború után 12 éves fiával együtt a spanyol nátha járvány áldozatává vált.

Kafka Margit, Zilált napon. Gondolni akarok az avult szagú, szomorú házra, hol mint gyerek jártam szorongva idegenül, vagy fullasztó harangzúgásra, nyomott és céltalan vasárnap délutánokon, vagy amikor a nádas égett, és pernyét söpört szembe a pusztai szél. Jaj, sírni, sírni kéne ma valamiért. Egy alagút jutott eszembe, messzi, magányos és mindentől külön. Berobogna éltem suta vonatja, s egy ideig sötétben lehetnék, szégyentelenül, egyedül. Ott felszakadna, és felfakadna még egyszer, ami egyetlen igaz bennem. Jaj, könnyítő könnyek után, hova, hova kell mennem? Jaj, lehorzsolt életfokok, özvegyes évek, dacos kikapcsolódás. És hogy próbálok élni és jó lenni, így, mikor nincs kinek és kiért? Oly súlyos a világ szépsége, oly idegen a lomb, víz, egek, oly messzi egymásnak az ember. Csak egy dolog esne jól, egy kis alázat,

0: Az aranyszabály.
1: A boldogság útja. Amit akartok azért, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek velük, mert ez a törvény és a proféták. Máté evangéliuma 7:12. Gondolatok az ígéről. Megváltónk azért tanította ezt az aranyszabályt, hogy boldoggá tegyen bennünket. Ennek az alapelvnek a szívünkbe fogadása és gyakorlása által. Isten azt akarja, hogy a férfiak és nők magasabb rendű életet éljenek. Teremtőnk megajándékoz bennünket az élettel, de nem azért, hogy képessé tegyen a vagyonszerzésre, hanem hogy magasabb rendű képességeink kifejlődhessenek azáltal, hogy elvégezzük a munkát, amelyet ő az emberiségre bízott. Meglássuk és enyhítsük embertársaink gondolatait. Ne a saját önző vágyainkért munkálkodjunk, hanem mindazokért, akik a környezetünkben élnek, hogy befolyásunk és kedves cselekedeteink által mások áldására szolgáljunk. Jézus Krisztus élete bemutatta ezt az Istentől származó célt. Önzetlen munkálkodás lelkülete jellemünket nemessé, szilárdá és Krisztus jelleméhez hasonlóan szépségessé teszi, békességgel és boldogsággal ajándékoz meg bennünket. Minden feladat és a Jézus nevében hozott minden áldozat rendkívüli jutalommal jár. A kötelesség vállalására hívó szó által Isten szól hozzánk, és az elvégzett munkára áldását adja.

0: áldásért kiáltva.
1: Jákob így válaszolt: Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Mózes első könyve 32. fejezet 26. vers. Ez a szöveg villant át az agyamon egy hosszú és fájdalmas éjszakán egy ostoba traktorbalesetet követően. Hosszú felépülési időszak állt előttem a többszörös törésem miatt, beleértve egy csípőtörést is, amelyet beültettek és fémprotézissel, csavarral rögzítettek. Az éjszakák voltak a legnehezebbek, és rengeteg időt adtak az elmélkedésre, a kérdezősködésre és az imádságra. Az életemet csodával határos módon megkímélték, de most a remény és a csüggedés között ingadoztam. Ahogy Jákob egész éjszakai küzdelmének története, egy ismeretlen és láthatatlan ellenséggel szemben megnyílt a gondolataim előtt, azonosultam küzdelmének hiába valóságával. Felkapcsolva a lámpát, a Mózes első könyve 32. fejezetet nyitottam ki, és újra elolvastam, hogyan küldte Jákob előre egész házanépét a patakon túlra, és maradt hátra imádkozni, félve attól, hogy mi fog történni, amikor találkozik testvérével Ézsauval, akivel szemben oly régen rosszat tett. Éjfélkor eljött hozzá az Úr, de Jákob azt hitte, hogy valaki ártani akar neki, ezért harcolni kezdett. Mivel látta, hogy nem tudja legyőzni, ez az ember combon ütötte őt, úgyhogy Jákob csuklója összezúzódott, miközben vele birkózott. Ekkor Jákob rájött, hogy az Úrral birkózott, és így válaszolt: Nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. Fájdalmai és csüggedtsége ellenére Jákob ragaszkodott az Úrhoz. Tudtam volna ugyanezt tenni? Kétségbe esettem, vágytam valami kézzel foghatóra, egy kapaszkodóra életem e válságában. Jákob története magával ragadott. Emlékeztetett arra, hogy küzdelme nem maradt jutalom nélkül. És megáldotta őt ott. Áldást. Igen, ez volt a vágyam. Ki a fájdalomból és a hosszú éjszakákból? Mi lehet fontosabb, mint egy áldás Istentől? Ahogy fény ragyogott át szaklatott elmémen, megtapasztaltam Isten áldását, amikor béke és elfogadás borította be a lelkemet. Jákob Istene, nem engedlek el, míg engem is meg nem áldasz. Bár hosszúak az éjszakák, és áldáz a harc, gyengeségemben beléd kapaszkodom, és türelmetlenül várom nagy áldásodat. Amen.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 10-én így szól Isten igéje. Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért! Ézsaiás könyve 55. fejezet első verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Jézus azt mondta nekik, aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. János evangélium a 6. fejezet 35. verse. Akkor mindenki megy? Ez lenne a logikus válasz az Ézsaiás próféta által leírt isteni mondatra. Mindenki megy és iszik. Mert sok minden elválaszt minket, eltér bennünk, de víz nélkül nem élünk. Egy életen át szomjazunk, végül szomjan halunk. Mindannyian így vagy úgy szomjazunk. Az éghajlatváltozás erre figyelmeztet. Szomjas emberek lévén pedig jó lenne tudatosítani, hogy létezik egy olyan szomjúságérzés, amely nem a kiszáradt szájban jelentkezik. Létünk szomjazó lét. A lelkünk is tud nagyon szomjas lenni. Az élet vize nélkül pusztulunk. Az éltető vizet pedig csak az Isten adhatja meg nekünk a vele való kapcsolatban. Egyik énünk így fogalmaz. Igéje a tiszta kút. Vannak persze pótszerek, víznek látszó dolgok, amelyekkel helyettesíteni próbáljuk az igazit. De tiszta forrás, valódi víz nélkül végünk van. Az értelmetlenségbe fulladó életek, a mélység felé tartó, zuhanó világ erről tanúskodik. A samáriai asszony története egy szomjas ember története. Találkozott Jézussal, és minden más lett. Elmúlt a szomjúság, sőt másokat is el tudott vezetni a tiszta forráshoz. A jövő attól függ, hogy lesz-e a földön elegendő tiszta víz. Hirdeték jogosan a környezetvédők. A kiteljesedő jövő attól függ, hogy rátalálunk-e az élő víz forrására, Jézusra, s meg is maradunk-e mellette. Imádkozzunk! Gondviselő Isten, köszönjük, hogy nekünk itt a hazánkban van elegendő tiszta ivóvízünk. Add, hogy ezt tudatosítva hálásak legyünk neked. De ennél is többet kérünk tőled. Vezess el minket Jézushoz, az életvizének forrásához, hogy ki ne száradjon létünk. Szentlélek Isten, üdíts fel, mert sokszor sivatagban érezzük magunkat, és igéd nélkül szomjan halunk. Add életet jelentő, frissítő, üdítő igédet. Amen. Hafenser Károly áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért! Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Jézus azt mondta nekik, aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha.

Egy 1916-os hideg reggelen Glenn és Floyd voltak az első gyerekek, akik megérkeztek az iskolába. Miközben várták, hogy a tanár és az osztálytársak is megérkezzenek, próbáltak tüzet gyújtani az osztályterem kályhájában. Egy szerencsétlen baleset következtében azonban a kályha felrobbant. Floyd meghalt, Glenn súlyosan megsérült. Az alsó végtagjain elszenvedett égési sérülések olyan mélyek és kiterjedtek voltak, hogy a prognózis nem volt biztató, ahogy a kezelés sem. Mindkét lábát amputálni kellett. De sem Glenn, sem a szülei nem értettek egyet, és több napon át próbálták meggyőzni az orvosokat, hogy halasszák el a műtétet, és ez idő alatt Istenhez imádkoztak, hogy ne legyen szükség a traumatikus műtétre.

Teltek a napok, és annak ellenére, hogy néhány lábizmot és néhány lábujjat elvesztettek, a műtétre nem került sor. Ehelyett lassú és kimerítő felépülési folyamat következett. Idővel az édesanyjától kapott régi masszázsnak és acélos elszántságának köszönhetően Glenn végül fel tudott állni. Eleinte bicegve, majd egy keret segítségével kezdett el egyenesen járni. Később már nem is kellett mankót használnia. Aztán egy nap futni kezdett, míg nem ő lett a világ leggyorsabb futója. Glenn Cunningham erőfeszítéssel és kitartással több világrekordot is megdöntött. 1934-ben az egymérföldes, majd a 800 méteres futás világrekordját, az 1936-os berlini olimpián pedig az 1500 méteres futás világrekordját.

Néha, amikor a dolgok rosszul mennek, a csüggedés érzései törnek ránk, és azt gondoljuk, hogy bizony semmiért sem érdemes küzdeni. Azonban az ilyen pillanatok adnak igazán lehetőséget arra, hogy az életünket mások számára is inspirációvá tegyük. Glenn elhatározta, hogy nem adja fel. 2 évébe telt, mire újra a saját lábára állt, és ehhez is szörnyű fájdalmakat kellett elviselnie. Az akadályok ellenére elszántan, türelmesen és kitartóan küzdött, amíg el nem érte célját.

Az isteni erő elégséges, hogy minden kísértésben és próbában megállhassunk. Isten nem ígérte, hogy megóva megpróbáltatásoktól, de ígéretet tett arra, hogy erőt ad azok elviselésére. Ez megerősíti, hogy nem saját erőnkből állunk talpra, hanem a mennyből kapott erő segítségével. A keresztény jelleme nem születik azonnal, hanem lassan formálódik a próbák és nehézségek közepette, ahol a türelem, kitartás gyakorlása elengedhetetlen. A lélek, amely hittel, alázattal és kitartással könyörög, soha nem marad válasz nélkül. Nincs olyan mélység, amelyből Krisztus ne tudna felemelni bennünket. Ő ismeri a harcainkat, látja könnyeinket, hallja kiáltásainkat, és erőt ad a győzelemhez. Ne engedd, hogy a kudarcok, a gyengeségek vagy a bukások eltántorítsanak. Nézz Jézusra! Ő soha nem veszítette el az irántad való szeretetét. És ha kitartóan keresed őt, meg fog erősíteni és helyreállít. Ez bátorítás mindenkinek. Bárhonnan felállhatunk, ha mennyei erőre támaszkodunk.

de akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ézsaiás próféta könyve, 40. fejezet, 31. vers.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Apácai Csere János születésnapja. Az első magyar enciklopédista, az erdélyi protestáns nevelő, Apácai Csere János, aki Apácán született 1625. június 10-én, és Kolozsváron hunyt el 1659. december 31-én. A református egyház ösztöndíjasaként hollandiai egyetemeken tanult, még Hollandiában írta első nemzeti nyelvű enciklopédiánkat, amely 1655-ben Utrechtben jelent meg. Ekkor már hazatért és gyulafehérvári kollégium tanára volt. Apácai 1656-os az iskolák fölöttép szükséges voltáról és a magyaroknál való barbár állapotuk okairól című beköszöntő beszédében fejtette ki hitvallását. Mint mondta, az iskola nem csupán téglafal vagy berendezés, hanem elsősorban tanítók és tanulók rendezett társulása, akik az emberi életkörülmények szempontjából hasznos és szükséges ismereteket tanítanak és tanulnak. 1658-ban egy akadémia tervezetet terjesztett elő, ezt azonban már nem tudta megvalósulásig vinni. Fiatalon, 34 évesen halt meg tüdőbajban. Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum június 20-án szombaton 17 órától 23:59-ig. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, kredó estel, az Amorfati együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotói tárlatvezetésével várják. A rendezvény minden korosztály számára különleges lehetőséget kínál az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményeinek és kiállításainak felfedezésére is. A helyszín tehát az Evangélikus Országos Múzeum. Budapest, 5. kerület, Deák tér 4. Új szövetség nagy betűméretben. Végre megjelent az Új szövetség olvasást segítő nagy betűkkel című kétkötetes könyv, gyengén látók, látásmaradvánnyal élő vakok és idősek számára. Igazi missziós fegyvertény, hogy a Magyar Bibliatársulat és a Calvin kiadó előrukkolhatott vele, de a gyülekezeteken is múlik, hogy az érintettek körében célba érjen az evangélium. A Magyar Bibliatársulat nagy méretű betűkkel szedett új szövetsége nincs előzmények nélkül. A Calvin kiadóval közösen letettek már az asztalra hasonló biblia kiadásokat, ám azok nagy részt már nem hozzáférhetők. A tördelés célszerűsége az egyszerűsített szövegképpel, azaz, hogy viszonylag kevés nyomdai elemet használtak, illetve hogy a lapok felülete nem fényesfér, hanem tükröződésmentes. Ez mind újdonság. Ezt Pecsukottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára mutatta meg a Rádai Könyvtárban tartott könyvbemutató házigazdájaként. Az időjárásról. Mozognak a nyári napok. Ma szerdán felhős az idő, de több napsütéssel és akár esővel. Az északi szél mellett már 26-33 fokunk van. Csütörtökön csökken a felhőzet, szorványosan fordulhat elő eső. Az északi szél erősödik és 22-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjam, miután megtudtam, mi van veletek. Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. De ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért. Remélem tehát, hogy őt azonnal elküldhetem, mihet meglátom, hogyan alakulnak dolgaim. De bízom az Úrban, hogy magam is hamarosan elmegyek. Szükségesnek tartottam azonban, hogy visszaküldjem hozzátok Epafroditosz testvéremet, munkatársamat és bajtársamat, akit ti küldtetek, hogy szükségemben szolgálatomra legyen, mivel vágyódott mindnyájatok után, és nyugtalankodott, mert meghallottátok, hogy megbetegedett. Meg is betegedett halálosan, de az Isten megkönnyörült rajta, sőt, nem csak rajta, hanem én rajtam is, hogy szomorúságomra szomorúság ne következzék. Hamarabb elküldöm tehát, hogy viszontlássátok, és örüljetek, és hogy én is kevésbé szomorkodjam. Fogadjátok az Úrban teljes örömmel, és becsüljétek meg az ilyeneket, mert Krisztus ügyéért került közel a halálhoz, amikor életét kockáztatta azért, hogy helyettetek szolgáljon nálam. Filippi beliekhez írt levél, 2. fejezet, 19-30.

0: Személyes üzenetek.
1: Emlékszünk még rá, hogy milyen izgatottan tettük meg azt a pár lépést a postaládáig, a számítógép és a mobiltelefon megjelenése előtt. A levél fontos eszköz volt, hogy információt cseréljünk, érzéseinket, gondolatainkat kifejezzük, és kapcsolatban álljunk másokkal. Pál leveleiben sok jelentős teológiai kijelentés rejlik, a levelek közvetlenül szólnak hozzánk. Szinte el is felejtjük, hogy bizonyos emberekhez írta, akikhez személyes kapcsolat fűzte. A mai versek Pált nem annyira teológusként, mint inkább testvérként és barátként mutatják be. Két férfit küldt Pál a levéllel Filippibe, hasznos munkatársát, Timóteust, akit fiaként szeret, és Epafroditoszt, aki Filippiből pénzadományt hozott, és komoly szolgálatot tett neki. Epafroditosz súlyos beteg volt, amit a filippibeliek megtudtak, és komolyan aggódtak érte. Ezért szeretne Epafroditosz hazatérni, Pál sorai mély összetartozást fejeznek ki közte és a filippibeliek között. Szeretetről és részvétről szólnak, valamint arról a kölcsönös kívánságról, hogy egymásnak szolgálhassanak, segíthessék egymást. Látszik, hogy az apostol nem csak prédikál az önzetlenségről és testvéri szeretetről, hanem meg is éli azt. Milyen jó, hogy Pál nem ragadhatta meg a mobiltelefonját, hanem ezt a bizonyságtételt hagyta nekünk.

0: Tárjuk ki most a szívünket, tegyük le Isten elé terhünket, kéréseinket, tiszta szándékkal imádkozva. Imádkozzunk!
1: Urunk, irgalmas Isten, szentséges, hatalmas, Te vagy a békesség, Te vagy az egység, Te vagy a tisztaság, Te vagy a jóság. Atya és Ura vagy mindazoknak, akik szívükben békés gondolatokat táplálnak. Segíts ezen a fölfénylő, új lehetőségeket ígérő új napon egymáshoz tiszta szeretetben közelednünk, mert ez minden parancs foglalata és beteljesítése. Segíts, hogy a békesség és az egyetértés gyermekei legyünk. Köszönöm, Uram, az új meg új utakat, melyek hozzád és az emberekhez vezetnek ezen a nekünk ajándékozott szép földön. Kérlek, segíts minket, hogy méltón gondozzuk együtt, egyetértésben ezt a csodálatos ajándékot, élő lényeit, termő gazdag földjeit, éltető, tiszta vizeit. Köszönöm, hogy ezen a reggelen is jó szándékot adtál a szívünkbe, az elménkbe, és kérlek, segíts, hogy ez ne csupán szándék maradjon, hanem meg is valósulhasson minden élethelyzetünkben. Ámen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Apáczai Csere János, pedagógus, filozófus, kálvinista teológus, a magyar nevelésügy és az anyanyelvi tudományos ismeretterjesztés előfutára, példás életű ember 1625-ben e napon érkezett a földre. A református egyház ösztöndíjasaként hollandiai egyetemeken tanult, a Harderwijki Egyetemen avatták teológiai doktorrá, marasztalták is, de hazatért. Még ott tartózkodása alatt írta első nemzeti nyelvű enciklopédiánkat, a Magyar Enciklopédiát, amely 1655-ben Utrechtben jelent meg, egy évvel korábban pedig a Magyar Logikácska. Ekkor Apáczai már hazatért, és a gyulafehérvári kollégium tanára volt. 1656 nyarától a Kolozsvári Református Iskola igazgatója, beköszöntőjében adta közre oktatási reformterveit. Oratio de summa scholarum necessitate, beszéd az iskolák fölöttébb szükséges voltáról. Meghatározása máig hatóérvényű. Az iskola tanítók és tanulók rendezett társulása, akik az emberi életkörülmények szempontjából hasznos és szükséges ismereteket tanítanak és tanulnak. Sajnos saját korában nem becsülték ember fölötti erőfeszítéseiért, tudós és nemes, a népét emelő céljaiért.
2: Fogarasi János 1801 és 1878 között élt, nyelvtudós, jogász, zeneszerző, néprajzkutató, népdalgyűjtő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Főműve az első magyar értelmező szótár, a magyar nyelv szótára, amelyet 1845-től Cucor Gergellyel közösen szerkesztett, 1866-tól társa halála után pedig egyedül. Maradandó értékű verstani munkájának a Koriambusnak a magyar verselésben játszott szerepét mutatta ki. Nyelvészeti tanulmányai is jelentősek, mint például a magyar igeidőkről, a magyar hangsúly a magyar nyelvben.
1: 1914-ben hunyt el Lechner Ödön műépítész, a szecesszió építészetének iskolateremtő mestere. A berlini építészeti akadémián Hausmann Alajossal és Bárcsos Gyulával tanult együtt. 1891-ben ez utóbbival együtt megnyerte a Magyar Iparművészeti Múzeum és Iskola tervpályázatát. Az 1896-ra elkészült épület eltér a hagyományos formavilágtól, a mázas cserepek, a pirográni díszítések, az áttört virágmotívumok indiai, perzsa, mór és magyar népi hatásokról tanúskodnak. 1897-ben vállalta a Magyar Állami Földtani Intézet Stefánia úti épületét. Egyházi megbízásai közül kiemelkedik a kőbányai Szent László plébánia templom, valamint a pozsonyi katolikus Szent Erzsébet templom és plébánia. Maradandó munkája a kecskeméti városháza, itt még a közgyűlési terem bútorzatát is ő tervezte. Letisztult formavilága a postatakarékpénztár, ma magyar államkincstár, Hold utcai épületénél érvényesül a legtökéletesebben. Tanulmánya a magyar formanyelv nem volt, hanem lesz címmel jelent meg.
2: Antoni Gaudí katalán építész, jellemzően az organikus építészet képviselője. Legtöbb művéhez ő maga készítette a belső építészeti munkákat, a bútorokat, sőt a míves csempéket is. Barcelonában sétálva több művével találkozhatunk. Ilyen a Casa Mila és a Güell Park is. Legismertebb épülete a Sagrada Familia temploma, melynek továbbépítése még ma is folyik. Ahogy maga Gaudi mondta, az anyag tisztán a maga asztrális görbületeiben tárulkozik majd ki, s ekkor majd a világ végre megsejtheti a paradicsom alakzatait. A művész 1926-ban villamos baleset áldozata lett.
1: 1928-ban született Botka Valéria karnagy, tanítványa volt Kodály Zoltánnak is. 1954-ben megalapította Csányi Lászlóval a Magyar Rádió gyermekkórusát, amely több ízben Európa szinte minden országában, az USA-ban, Kanadában és Japánban is turnézott hatalmas sikerrel. 1970-ben az Állami Operaház gyermekkarát szervezte meg, és karigazgatója volt 1986-ig.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A bölcs fiú megfogadja az apai intést, de a csúfolódó nem hallgat a dorgálásra. Példabeszédek könyve 13. fejezet, 1. vers.

Szoktam hallani, ahogy a fiatalok szüleikről vagy a szüleikkel beszélnek. Néhányan, ahogy mondani szokták, egészen bicska nyitogató stílust engednek meg maguknak. Úgy beszélnek a szüleikről, hogy az ősök, a fater, hogy csak a legfinomabbakat említsem. Vannak, akik nagyon tiszteletlen, arrogáns, lekezelő stílusban társalognak velük. Nekem is van egy ismerősöm, aki lehülyézi az idős édesanyját. Méltatlan jelzőkkel emlegeti, kigúnyolja, a végletekig kihasználja, szídja, és nem engedelmeskedik neki. Sajnos ennek következményeként a saját fia is hasonlóan viszonyul hozzá, és mindketten oda jutottak, hogy törvénytelen dolgokat is elkövetnek.

A Biblia szerint a bölcs fiatal elfogadja a szülei tanácsát, az ostoba azonban nem hallgat a figyelmeztetésre. Nézd magadba! Te hogy beszélsz a szüleiddel? Mindig tisztelettel szólítod meg őket,

verse. Boldog nép az, amelynek így van a dolga. Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene. Gondolatok az ígéről. Az otthon, amelyben szeretet lakozik, és ez kifejezésre jut a tekintetekben, szavakban és cselekedetekben, az a hely, ahol az angyalok is örömmel laknak. Áradjon szívetekbe a szeretet, a vidámság, a boldog megelégedettség napfénye, és annak üde befolyása hassa át otthonotokat. Az így kialakított légkör olyan lesz gyermekeitek számára, mint a levegő és a napfény a növényvilágnak, amely előmozdítja az egészséget és az életerőt. Neveljétek lelketeket derűre és a hála kifejezésére Istennek, az ő irántunk való nagy szeretetért. A keresztény derű maga a szentség szépsége. A bánat és aggodalom nem orvosolhat egyetlen bajt sem, viszont mérhetetlen károkat okozhat. Ám a vidámság és a remény, amellett, hogy beragyogja mások ösvényét is, életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Példabeszédek 4.22. Az anya igyekezzen derűs, elégedett és boldog lenni. Minden erőfeszítése, amit ennek megteremtésére kifejt, bőségesen megtérül gyermekei testi jólétében és erkölcsös jellemében. Vidámságával örömet varázsol a családba, és ez saját egészségére is nagyon jó hatással van. A fiatalok egészsége testmozgást, derűt és boldog, kellemes légkört igényel, a fizikai egészség és a kiegyensúlyozott jellem kibontakozása érdekében. Isten azt szeretné, ha a világosság gyermekeiként vidám, boldog lelkületet ápolnánk, hogy hirdessük annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el bennünket. Péter első levele 2.9.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Pihenj meg bennem, gyermekem. Biztosíts az elmédnek egy kis kikapcsolódást a tervezgetésből, meg hogy állandóan próbálja kitalálni, hogy mi is következik majd. Imádkozz szüntelenül. Kérd lelkemet, hogy vegye át az irányítást a napod minden részlete felett. Ne feledd, hogy velem keltél útra. Amikor megpróbálsz belekukkantani a jövőbe, és terveket készíteni minden eshetőségre, semmibe veszed állandó úti társadat, aki percről percre megtart. Ahogy szorongva a messze távolba bámulsz, még azt sem érzed, milyen szorosan fogja kezem a kezedet. Milyen bolondság is ez, gyermekem! A rám való emlékezés napi gyakorlat. Sose tévesz szem elől jelenlétemet, amely ott van veled. Így tudsz bennem megpihenni egész nap, minden nap.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Tesszalonika beliekhez írott első levél, 5. fejezet, 17. vers. 62. Zsoltár, 6. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Jeremiás könyve, második rész. A hűtlenné vált Izrael. Így szólt hozzám az Úr igéje. Menj és hirdesd Jeruzsálemnek, ezt mondja az Úr. Emlékszem rád, ifjúkorod hűségére, mátkaságot szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön. Az Úr szent tulajdona volt Izrael, termésének a legjava. Akik ettek belőle, mind meglakoltak, rossz végük lett. Így szól az Úr. Halljátok az Úr igéjét, Jákob háza és Izrael házának minden nemzetsége. Ezt mondja az Úr. Mi rosszat találtak bennem őseitek, hogy eltávolodtak tőlem. Hitványságok után jártak, és maguk is hitványakká váltak. Nem kérdezték, hol van az Úr, aki fölhozott bennünket Egyiptom földjéről, és vezetett bennünket a pusztaságban, a sivár és szakadékos földön, a szikkadt és veszélyes földön, ahol nem járt senki, és ember nem lakott. Dúsan termő országba hoztalak titeket, hogy élvezzétek annak gyümölcsét és javait, de amikor bejöttetek országomat, tisztátalanná tettétek, örökségemet pedig utálatossá. A papok nem kérdezték, hol van az Úr. A törvény magyarázói nem ismertek. Népem pásztorai hűtlenül elhagytak engem. A próféták Baal nevében profétáltak, és haszontalanságok után jártak. Ezért még perbe szállok veletek. Így szól az Úr. És perelni fogok még unokáitokkal is. Keljetek csak át a kittiek szigeteire, és nézzetek szét. Küldjetek Kédárba, és jól figyeljetek. Lássátok meg, fordult-e elő ilyesmi? Cserélte pogány nép isteneket, pedig azok nem is istenek. De az én népem fölcserélte dicsőségét haszontalansággal. Egek, ámuljatok ezen, borzadjatok, szörnyűködjetek nagyon. Így szól az Úr. Mert kétszeres rosszat cselekedett népem. Engem, a friss víznek forrását elhagytak, és víztárolókat vájnak, repett falu víztárolókat, amelyek nem tartják a vizet. A hűtlenség és következményei. Szolga-e Izrael? Rabszolgának született? Miért lett mások zsákmányává? Oroszlánok ordítanak fölötte, kieresztik hangjukat. Országát sivataggá tették, városai leégtek, lakatlanok. Nóf és Tahpanhész fiai is kopaszra nyírják fejedet. Te magad okoztad ezt magadnak, mert elhagytad Istenedet, az Urat, amikor a helyes úton akart vezetni. Most is miért járkálsz Egyiptomba, hogy a Nílus vizét igyad? És miért járkálsz Asszíriába, hogy az Eufrátesz vizét igyad? Saját gonoszságod ver meg, elpártolásod fenyít meg téged, tudd meg és lásd meg, milyen gonosz és keserves dolog, hogy elhagytad Istenedet, az Urat, és hogy nem félsz engem. Így szól az Úr, a seregek ura. Réges-régen összetörted igádat, széttépted köteleidet, és ezt mondtad. Nem akarok szolgálni, de minden magas dombra és minden zöldellő fa alá odafekszel, akár egy parázna. Mint nemes vesszőt ültettelek el, mint fajtájának megfelelő sarjat. Hogyan változtál idegen szőlőtő vadhajtásává? Még ha lúgban mosakszol is, és a szappan pazarlod magadra, bűnöd akkor is szenny marad előttem, így szól az én Uram, az Úr. Hogy mered azt mondani, nem lettem tisztátalan, nem jártam a baalok után? Lásd meg, hogyan viselkedtél a völgyben, ismerd be, mit csináltál, te gyors lábú tevekanca, amely össze-vissza futkos útjain. Olyan vagy, mint a pusztához szokott vadszamár, mely érzéki kívánságában levegő után kapkod. Ki tudná megfékezni gerjedelmét? Senki se fáradjon keresésével, megtalálja a maga hónapjában. Vigyázz, lejárod a lábad és kiszárad a torkod. De te ezt mondod, ne fáradj, nem úgy lesz. Az idegeneket szeretem, hát ő utánuk járok. Ahogyan megszégyenül a tolvaj, ha tetten érik, úgy szégyenül meg Izrael háza is, királyával, vezéreivel, papjaival és prófétáival együtt. Mert ezt mondják a fának, te vagy az apám, a kőnek pedig, te szültél engem. A hátukat fordítják felém, és nem az arcukat. De majd, ha baj éri őket, így szólnak. Kelj föl, segíts rajtunk. Hol vannak isteneid, amelyeket magadnak csináltál? Keljenek föl, segítsenek rajtad bajodban, ha tudnak. Hiszen annyi istened van, Júda, ahány városod. Miért pereltek velem? Hiszen ti hagytatok el hűtlenül. Így szól az Úr. Hiába vertem fiaitokat, a fenyítés nem fogott rajtuk. Fegyveretek úgy írtotta a prófétáitokat, mint a pusztító oroszlán. Ti, mai emberek, figyeljetek az Úr igéjére. Olyan lettem én Izraelnek, mint a puszta, vagy mint a homályba borult föld. Miért mondta az én népem, a magunk útját járjuk, többé nem megyünk hozzád. Elfeledkezik-e ékszereiről a lány, díszes övéről a menyasszony, rólam elfeledkezett népem számtalanszor. Isten ítélete népén. De nagyon érted, hogyan kell szerelmet keresni, még a rossz nőket is te tanítottad, még a ruhát szegélyén is található ártatlan, szegény emberek vére, akiket nem betörésen kaptál rajta, csak ellene voltak mindezeknek. Ezt mondod, ártatlan vagyok, hiszen haragja is elfordult rólam, pedig ítéletet tartok fölötted. Hiába mondod, nem vétkeztem. Milyen könnyedén változtatod erre-arra az utadat, de majd Egyiptom miatt is megszégyenülsz, ahogyan megszégyenültél Asszíria miatt. Onnan is úgy jössz el, hogy kezedbe temeted arcod, mert elveti az Úr, akikben bizakodsz, nem mégy velük semmire.

0: Mai szakasz, Jeremiás könyve, második rész. E fejezetben egymással tartalmilag szorosan összefüggő prófétai mondások gyűjteményét találjuk. Jeremiás népe bűnét az igaz Istentől való elfordulásban látja Ósáshoz hasonlóan. Olyan állapotok ellen emeli föl szavát, amelyek a hósási reform előtt uralkodtak. A 2, 18 és 36-ból az derül ki, hogy Asszíria még nem szűnt meg nagy hatalom lenni. Mindezek arra engednek következtetni, hogy e proféciák Jeremiás profétai működésének korai időszakából valók. Jeremiás, Hósáshoz hasonlóan úgy tekint az Egyiptomból való kivonulás és a pusztai vándorlás idejére, mint amikor zavartalan volt a választott nép és Isten viszonya. Isten szeretetének a nép részéről a ragaszkodás, a hűség felelt meg. Isten a hozzávaló ragaszkodásra a nép oltalmazásával felelt. Úgy védte Izraelt az ellenség ellen, mint saját tulajdonát, mint termésének zsengéjét. Közöttük szövetséges viszony áll fönn, amely mindkét félre kötelezettségeket ró. Jáve teljes mértékben eleget tett a ráharuló kötelezettségeknek. Kiszabadította népét Egyiptomból, a szolgaság házából, és a puszta ezer veszélyén átvezetve bevitte a bőség földjére. A föld javainak élvezése szüntelenül Isten jóságára, szövetségi hűségére kellene, hogy emlékeztessék Izraelt. Teljes joggal el lehetne várni, hogy a maga részéről teljesíti a szövetséges viszony reárót kötelezettségeit. Szorgalmasan tudakozódik Isten akarata után, és az ő parancsolatai szerint él. De nem ez történik. Izrael idegen isteneket tisztel, és ezzel megfertőzteti az ajándékul kapott földet. Az igaz hittől való eltávolodásért különös felelősség hárul a nép vezetőire, a papokra, a lélek pásztoraira és a prófétákra. Az ő feladatuk lenne, hogy Isten akaratára tanítsák és aszerint pásztorolják a népet. A fogság előtti időben a tóra adás, azaz valamely kérdésben az Isten törvénye szerinti döntés közlése a papok feladata volt. A proféták, papok ehelyett azonban a bálok által, azaz nem Jáve lelkétől indítatva profétáltak. A 9. vers arról beszél, hogy Jáve a szövetség őre, és nem hagyja szó nélkül a nép tőle való elpártolását, hanem perbe száll az engedetlenné vált néppel, amelyre, ha meg nem tér, a teljes pusztulás vár. Izrael a Jávétől való elszakadással olyan visszataszító és nem várt hűtlenséget követett el, mondja Jeremiás, amelyhez hasonlót a környező népek körében nem lehet találni, akármelyik irányban vizsgálódik is valaki. Isten a hozzá hűtlenné vált néptől megvonja oltalmát. A proféta nem hagy kétséget afelől, hogy Izrael jelenlegi elesettsége bűnének következménye. A magad gonoszsága fenyít meg téged. Szorosan kapcsolódik ez a perikópa az előzőhöz. A kérdések és vádak zuhatagával igyekszik a proféta kimutatni, hogy nem Isten, hanem a nép szövetség szegése az oka minden nyomorúságnak. A 36-37. Versek föltételezik Asszíria bukását. Jeremiás figyelmezteti Jójákim Egyiptomra építő politikájának a veszélyeire. A döntő pillanatban Egyiptom nem lesz képes megoltalmazni Júdát, amely az elcsábított és cserben hagyott nő mozdulatával fejezi ki kétségbeesését.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthetik el a hegyen épített várost. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fényjék mindazoknak, akik a házban vannak. Máté evangéliuma 5. fejezet, 14. és 15. vers. Krisztus együttérzéssel munkálkodott az emberek jólétéért, szívén hordta érdekeiket. Kövessék az ő példáját mindazok, akik az ígét prédikálják, és azok is, akik az ő kegyelmének evangéliumát elfogadták. Ne vonjuk ki magunkat a társas érintkezésből, ne zárkozzunk el embertársainktól. Minden társadalmi osztályhoz hozzá kell férkőznünk, mégpedig ott, ahol találhatók. Ritka az az eset, hogy a saját elhatározásukból felkeresnek. Ne gondoljuk azt, hogy Isten igazsága csak a szószékről érheti el az emberi szíveket. Más munkaterület is van, amely egyszerűbb, de épp olyan gyümölcsöző. Ez a vendéglátóház és a szívélyes társas együttlét. Akik úgy akarják megtartani a vallásukat, hogy kőfalak közé rejtik, azok a jó cselekedetek drága alkalmait veszítik el, és hagyják kihasználatlanul. Társas érintkezés útján jut el a világhoz Isten országának üzenete. Mindenki, aki isteni világosságot nyert, törekedjék eloszlatni azoknak a lelki homályát, akik még nem ismerik az élet világosságát.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Nézőpont. Ha eredményesen akarunk valakit megcáfolni, bebizonyítva, hogy téved, előbb vizsgáljuk meg, melyik oldaláról szemléli a dolgot, mert arról az oldalról tekintve rendszerint igaza is van. Blaise Pascal.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Hogyan lelhetsz békességre? Második rész. Békességet hagyok nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. János evangéliuma 14. fejezet 27. vers. Jézus úgy beszélt a békességről, mint amit ajándékba ad. Ez azt jelenti, hogy nem kell megdolgoznod érte, vagy kiérdemelned. Nem tudod ráhangolni magad pszichésen, és nem úgy van, hogy ha elég komolyan akarod, akkor a tiéd lesz. A békesség ajándék, amelyet hit által kell elfogadnod. Azt is mondta Jézus, hogy az ő békessége másmilyen, mint amit a világ adhat. Az elmúlt 3500 évben mindössze 286 olyan volt, amikor sehol nem dúlt háború a Földön, és ez kevesebb, mint az évek 9%-a. A világi béke mulandó. Jézus ezt mondta a tanítványainak, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. János evangéliuma 14. fejezet 27-től a 28. versig. Közvetlenül azelőtt mondta ezt szavakat, hogy elindult volna a keresztre. Isten békességét tehát nem befolyásolják a körülmények, ez egy belső munka. Egyesek azt szokták mondani, amikor elegük van, hogy ki kell kicsit szabadulniuk. Abban reménykednek, hogy ha elmennek máshová, majd békességre lelnek. Csak hogy ez nem így működik. Tudnélik bárhová mégy is, magaddal viszed önmagad. Voltál valaha is annyira fáradt, hogy a tested bezuhant az ágyba, de az elméd egyszerűen nem akart kikapcsolni? Pedig igenis kiszabadulhatsz és békességre találhatsz. Hogy miként? Jézus adja meg a megoldást. Békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. János evangéliuma 16. fejezet 33. vers. Hol lelhetsz tehát békességre? Én bennem, mondta Jézus. Éppen ezért tölts vele időt még ma.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az összetartozás jegyében 4 hét múlva kezdődik a Csángó Magyarok zarándoklata. Szemerei János, az evangélikus egyház elnök püspökének üzenete a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap nem csak emlékeztetni akar a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területen élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó hittestvéreink, a szervezői és a házigazdái a július 2-án Brassóban kezdődő 3. Csángó Magyar zarándoklatnak, amely színes programokkal várja az egész Kárpát-medencéből az összetartozást megélni kívánó evangélikusokat, és vár minden érdeklődőt. Sokan indulnak el az anyaországból, gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és magánszervezésben is. Idén először püspöktársakkal együtt mindhárman részt vesznek ezen a programsorozaton, hogy nyomatékosan kifejezzék a nyelvi, kulturális és lelki összetartozásunkat. Megváltoztatja az életet. Elindult a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat Szombathelyről. Június 4-én kezdetét vette a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat, amelyen közel 80 fiatal vesz részt. Az idei esztendőben is Szombathelyről indultak a zarándokok, akik Balog Unyom érintésével jutottak el Jákra. A Szent György templomban Székely János, szombathelyi megyés püspök, a püspöki konferencia elnöke mutatott be szentmisét. Székely János szent beszédében rámutatott, mik azok a fontos dolgok, melyekre a zarándoklat megtanít. A fiatalok kiszakadva a hétköznapokból észrevehetik a valóságot, gyönyörködhetnek a természetben. Megtanulhatják, hogy a zarándoklaton, ahogy az életben is, vannak nehézségek, ami igazán fontos, értékes, annak ára van. Megéri érte küzdeni. A zarándoklat arra is elvezetheti őket, hogy ha a szívük nyitott, találkozhatnak Istennel, és az megváltoztathatja az életüket. Székely János hangsúlyozta, figyeljenek arra, ami igazán fontos az életben. Templomburger, ízes iratok, fűszerezett tárlatvezetés. A gasztronómiáról szólnak az idei múzeumok éjszakája debreceni református programjai. Az ország egyik legnépszerűbb kulturális eseménye a múzeumok éjszakája 2026-ban is változatos programokkal várja az érdeklődőket Debrecenben. A városban nagy hagyománya van a református intézmények kapcsolódásának. Június 20-án a Nagy templom, a Kis templom, a Kollégium és a Szabó Magda emlékház készül különleges programokkal. Az idei múzeumok éjszakájának központi témája a gasztronómia lesz. Ennek megfelelően minden helyszínen ételkóstolókkal, kulináris bemutatókkal és az étkezés kultúrájához kapcsolódó programokkal készülnek. Az időjárásról mozognak a nyári napok. Ma szerdán felhős az idő, de több napsütéssel és akár esővel. Az északi szél mellett már 26-33 fokunk van. Csütörtökön csökken a felhőzet, szorványosan fordulhat elő eső. Az északi szél erősödik és 22-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik bárányok képében jönnek hozzátok, belül pedig ragadozó farkasok. A gyümölcseikről fogjátok felismerni őket.

Napjainkban annyi minden követeli a figyelmünket. Egyre többen akarják megmondani nekünk, hogy hogyan éljünk, mit gondoljunk. Ebben a kusza összevisszaságban csak akkor tudunk megmaradni az életre vezető úton, ha tudjuk, hogy mi az igaz tanítás. Különben rossz útra tévedünk, ami rendkívül ártalmas lehet számunkra és a környezetünk számára is. Jézus az, aki megmutathatja neked, hogy mi az érték, és mi a szemét, a gondolatok, az eszmék, a filozófiák között. Ő biztos pont akar lenni az életedben. Olyan értékrendet ad, amely meg tud tartani a minden viszonylagos bizonytalanságában. Segítőtárs, támasz szeretne lenni a mindennapi harcaidban, döntéseidben.

egy nagyon egyszerű, de annál hatékonyabb elvet, szűrőt fogalmaz meg a mester, aminek segítségével felismerheted azokat, akik báránybőrbe bújt farkasként közelítenek hozzád. Arra biztat, hogy vizsgáld meg, hogy a szavaik és a tetteik, a tanításuk és az életük összhangban van-e. Ennél a vizsgálatnál ugyanis, különösen ha ez alapos és mindenre kiterjedő, mindig kibújik a szeg a zsákból. Hiszen ahogyan ezt az igében is olvashatod, a gyümölcseikről fogod felismerni őket. A jófa nem tud rossz gyümölcsöt teremni, sem a rossz fa jó gyümölcsöt teremni. Ennek fényében éld a mindennapjaidat. Engedd, hogy Isten szent lelke vezessen téged, hogy józanul tud mindezt megítélni.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, június 10-e. Máté evangéliuma, 6. fejezet, első 4 verse. Vigyázzatok! A kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék. A te atyád pedig, aki látja, amit titokban történik, megfizet neked. A bőkezűség az irgalom ikertestvére. Csodája szintén az irracionalitásában áll. Nem valószínű, hogy pont attól számíthatsz bármire is, akinek éppen szükséghelyzetében segítesz. S hogy mégis megáll a vetés-aratás törvénye, arra Isten a garancia. Aki bőven vet, bőven is arat. De több ez, mint befektetés, valami jutalom reményében, mely hideg és számító is lehet. Több, mint lelki ismeretünk megnyugtatása, vagy mások előtti megítélésünk javítása. Több, mint akár jelentős vagyonelemek átcsoportosítása, komoly problémák megoldása. Több, mert a szív állapotáról szól. Isten szemszögéből mindenképp. Ennek alapja az idézőjelben bőszívűség, ahonnan a cselekedet természetes módon, őszintén, hátsó szándék nélkül, ihletett módon fakad, jó illatú áldozatként. Honnan lesz ilyenné a szív? Elég, ha menedzserek és motivációs trénerek a bőség szemlélet hasznosságára biztatnak? Számunkra Isten a forrás, hiszen nem csak végső szemlélője, hanem elsődleges cselekvője is a bőkezűségnek. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Róma beliekhez írt levél, 8. fejezet, 32. verse. Kérlek, Uram, hogy változtasd a magadéhoz hasonlóvá a szívemet. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Mary Newman írt a Georgiából, az Egyesült Államokból. Kellemetlen látogatók. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és a tolvajok betörnek, és ellopják. Máté evangéliumának 6. fejezetének 19. verse. A konyhaszekrényből egy moly lepke repült ki. Biztosan vettem valamit, amiben moly peték voltak, és eddig észrevétlenül fejlődtek és elszaporodtak. Teljesen kitakarítottam a szekrényt. Kidobtam a kekszet, a gabonapelyhet, a lisztet, a száraz tésztát. Ezek olyan élelmiszerek voltak, amelyeket vészhelyzetre tartalékoltam, és mind tönkrement. A kártevők eltüntetése a felhalmozott kincs elvesztésével járt, és hetekig tartó éber megfigyelést igényelt. Közben elgondolkodtam azon, hogy egy rossz szemlélet, szokás vagy viselkedés kicsiben és ártalmatlanul kezdődhet, de növekedhet és elterjedhet az élet fontos területeire is. Lehet, hogy nem vesszük észre romboló hatásait, amíg valami számunkra értékes dolog, például a hírnevünk, a kapcsolataink, a munkánk, az egészségünk, vagy a keresztény tanúságtételünk meg nem sérül. Ha egy hozzáállás, szokás vagy viselkedés forma rögzül, nehezen szabadulunk meg tőle. Kérnünk kell Istent, hogy tisztítson meg bennünket, majd kerülnünk kell azokat a dolgokat, amelyek a korábbi rossz hozzáálláshoz, szokáshoz vagy viselkedéshez kapcsolódtak. Ha régi szokásainkat jó hozzáállással és szokásokkal helyettesítjük, mint például az együttérzés, a rendszeres áhítat és szeretet cselekedetei, kincset biztosítunk magunknak a mennyországban. Mennyei Atyánk, segíts nekünk, hogy mennyei örök jutalmadat jobban értékeljük a földi kincseknél. Így legyen. Amen. Napi gondolat, ahol a kincsem van, ott lesz az én szívem is. Imádkozzunk erőért a rossz szokások megváltoztatásához.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: E napon, 1880-ban született Kafka Margit írónő, költőnő. 1912-ben jelent meg első nagy regénye, a Színek és évek, amely az értékeit vesztett gentri társadalommal és a századfordulón élő nők sorsával foglalkozik. Másik nagy sikerű regénye a Hangyaboly, melyben a zárdában töltött éveket idézi föl. A Nyugat munkatársaként formálódik költészete, melyben sajátosan találkoznak a hétköznapi apróságok, meghitt pillanatai a szecessziós stílussal. Eljut a szabad versekhez is, de végül visszatér a dalszerű rímes formához. Az első világháború után 12 éves fiával együtt a spanyol nátha járvány áldozatává vált.

Kafka Margit, Zilált napon. Gondolni akarok az avult szagú, szomorú házra, hol mint gyerek jártam szorongva idegenül, vagy fullasztó harangzúgásra, nyomott és céltalan vasárnap délutánokon, vagy amikor a nádas égett, és pernyét söpört szembe a pusztai szél. Jaj, sírni, sírni kéne ma valamiért. Egy alagút jutott eszembe, messzi, magányos és mindentől külön. Berobogna éltem suta vonatja, s egy ideig sötétben lehetnék, szégyentelenül, egyedül. Ott felszakadna, és felfakadna még egyszer, ami egyetlen igaz bennem. Jaj, könnyítő könnyek után, hova, hova kell mennem? Jaj, lehorzsolt életfokok, özvegyes évek, dacos kikapcsolódás. És hogy próbálok élni és jó lenni, így, mikor nincs kinek és kiért? Oly súlyos a világ szépsége, oly idegen a lomb, víz, egek, oly messzi egymásnak az ember. Csak egy dolog esne jól, egy kis alázat. Miért mondom most? Régi halottas ház, siket harang szó, gyermeki szorongás. Istenem, hisz csak egy kicsi-kicsi felejtkezést akarnék, mert fölégtek mögöttem a hidak, és odaát maradt

0: Az aranyszabály.
1: A boldogság útja. Amit akartok azért, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek velük, mert ez a törvény és a proféták. Máté evangéliuma 7:12. Gondolatok az ígéről. Megváltónk azért tanította ezt az aranyszabályt, hogy boldoggá tegyen bennünket, ennek az alapelvnek a szívünkbe fogadása és gyakorlása által. Isten azt akarja, hogy a férfiak és nők magasabb rendű életet éljenek. Teremtőnk megajándékoz bennünket az élettel, de nem azért, hogy képessé tegyen a vagyonszerzésre, hanem hogy magasabb rendű képességeink kifejlődhessenek azáltal, hogy elvégezzük a munkát, amelyet ő az emberiségre bízott. Meglássuk és enyhítsük embertársaink gondolatait. Ne a saját önző vágyainkért munkálkodjunk, hanem mindazokért, akik a környezetünkben élnek, hogy befolyásunk és kedves cselekedeteink által mások áldására szolgáljunk. Jézus Krisztus élete bemutatta ezt az Istentől származó célt. Önzetlen munkálkodás lelkülete jellemünket nemessé, szilárdá és Krisztus jelleméhez hasonlóan szépségessé teszi, békességgel és boldogsággal ajándékoz meg bennünket. Minden feladat és a Jézus nevében hozott minden áldozat rendkívüli jutalommal jár. A kötelesség vállalására hívó szó által Isten szól hozzánk, és az elvégzett munkára áldását adja.

0: áldásért kiáltva.
1: Jákob így válaszolt: Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Mózes első könyve 32. fejezet 26. vers. Ez a szöveg villant át az agyamon egy hosszú és fájdalmas éjszakán egy ostoba traktorbalesetet követően. Hosszú felépülési időszak állt előttem a többszörös törésem miatt, beleértve egy csípőtörést is, amelyet beültettek és fémprotézissel, csavarral rögzítettek. Az éjszakák voltak a legnehezebbek, és rengeteg időt adtak az elmélkedésre, a kérdezősködésre és az imádságra. Az életemet csodával határos módon megkímélték, de most a remény és a csüggedés között ingadoztam. Ahogy Jákob egész éjszakai küzdelmének története, egy ismeretlen és láthatatlan ellenséggel szemben megnyílt a gondolataim előtt, azonosultam küzdelmének hiába valóságával. Felkapcsolva a lámpát, a Mózes első könyve 32. fejezetet nyitottam ki, és újra elolvastam, hogyan küldte Jákob előre egész házanépét a patakon túlra, és maradt hátra imádkozni, félve attól, hogy mi fog történni, amikor találkozik testvérével, Ézsauval, akivel szemben oly régen rosszat tett. Éjfélkor eljött hozzá az Úr, de Jákob azt hitte, hogy valaki ártani akar neki, ezért harcolni kezdett. Mivel látta, hogy nem tudja legyőzni, ez az ember combon ütötte őt, úgyhogy Jákob csuklója összezúzódott, miközben vele birkózott. Ekkor Jákob rájött, hogy az Úrral birkózott, és így válaszolt: Nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. Fájdalmai és csüggedtsége ellenére Jákob ragaszkodott az Úrhoz. Tudtam volna ugyanezt tenni? Kétségbe esettem, vágytam valami kézzel foghatóra, egy kapaszkodóra életem e válságában. Jákob története magával ragadott. Emlékeztetett arra, hogy küzdelme nem maradt jutalom nélkül. És megáldotta őt ott. Áldást. Igen, ez volt a vágyam. Ki a fájdalomból és a hosszú éjszakákból? Mi lehet fontosabb, mint egy áldás Istentől? Ahogy fény ragyogott át szaklatott elmémen, megtapasztaltam Isten áldását, amikor béke és elfogadás borította be a lelkemet. Jákob Istene, nem engedlek el, míg engem is meg nem áldasz. Bár hosszúak az éjszakák, és áldáz a harc, gyengeségemben beléd kapaszkodom, és türelmetlenül várom nagy áldásodat. Amen.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az ügyészség napja Magyarországon. 1991 óta minden évben június 10-én ünnepeljük az ügyészség napját Magyarországon, annak emlékére, hogy 1871-ben ezen a napon hirdették ki az első magyar ügyészségi törvényt. Magyarországon az egységes, centrálisan fellépett, a bíróságtól független és az igazságügy miniszter fő felügyelete alá helyezett államügyészséget az 1871. június 10-én kihirdetett 1771 évi 33. törvény hozta létre, amely része volt az igazságszolgáltatás egészének reformját célul kitűző nagyszabású törvényalkotásnak. Ezzel a törvénnyel Magyarország felzárkózott a korabeli nyugat-európai rendszerekhez. 1991-ben a törvény kihirdetésének 120. évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen mondott beszédében Györgyi Kálmán legfőbb ügyész, hagyományteremtő szándékkal kezdeményezte, hogy július 10-e legyen a Magyar Köztársaság ügyészségének ünnepnapja. Kézműves világnap 2024-ben a kézművesek

0: Világtanácsa felkarolta a kézműves tevékenységet, összefogta, megszervezte a kézműves világnap megünneplését. Egyeztetve az UNESCO-val és más tanácsokkal az a döntés született, hogy a kézművesek világnapját minden évben június 10-én ünnepeljük. A kézművesek megünneplését 1964-ben a perzsa kézművesek indították el, abban a régióban nagy népszerűségnek örvendett. Elterjedése azonban nem vált világméretűvé. Mit jelent a kézműves elnevezés? A kézművesség az a folyamat, amelynek során különféle, többnyire természetes anyagokból, fa, fém, textil, gyapot, gyapjú, stb. Hagyományosan, kézi erővel és kreativitással hoznak létre használati eszközöket, szerszámokat, dísztárgyakat, ruházati termékeket. A hit, a tudás és a közösség ünnepe. Középiskolai hittanversenyt rendeztek Nyíregyházán. Május 29-én rendezték meg a Szent Atanász görögkatolikus hittanverseny döntőjét Nyíregyházán, az azonos nyelvű hittudományi főiskolán. Az ország különböző vidékeiről érkeztek középiskolás fiatalok az eseményre, melyen részt vett Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök is. A Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola falai között különleges a találkozás. Az ország különböző pontjairól középiskolás fiatalok érkeztek, hogy részt vegyenek a Szent Atanász görögkatolikus hittanverseny országos döntőjén. A döntőnapja közös imaórával kezdődött, amelyet Kocsis Fülöp érsek metropolita, a főiskola nagy kancellárja vezetett. Az időjárásról. Mozognak a nyári napok. Ma szerdán felhős az idő, de több napsütéssel és akár esővel. Az északi szél mellett már 26-33 fokunk van. Csütörtökön csökken a felhőzet, szorványosan fordulhat elő eső. Az északi szél erősödik és 22-27 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozatban, a Kulcsár Tibort hallják. Emlékeznek, ugye? Korintusban Pál apostol szolgálata, miközben eredetileg azzal az ígérettel ajándékozta meg őt Isten, hogy nem fognak rád támadni, ne félj, ne hallgass, nekem nagy népem van ebben a városban. Eltelt másfél esztendő, és akkor egyszer csak a helytartó előtt találta magát, na nem önszántából, hanem azért, mert a zsidó közösség oda ráncigálta a szószoros értelmében, és Galliónál megpróbálták elérni, hogy hát valamiféle komoly retorzió érje a tarzuszi Pált. Megvádolták azzal, hogy olyan istentiszteleti formákat hirdet, amit tilos, ami ugye emlékszünk, hogy azzal is járt volna, hogy Pál akár az életét veszítheti, hiszen a rómaiak számára, miközben sok isten hívők voltak, és nagyon sokan nagyon közömbösek voltak a vallás dolgaiban, de mégiscsak itt picit a politikai felhangot kellett ebből kihallani, mármint, hogy itt valamiféle olyan istentiszteleti forma kezdődött el, ami akár a császár személyét is és másokat is sértheti, és Gallió pedig átlátott a szitán, és pillanatok alatt lesöpörte ezt a vádat, és semmiféle retorziót nemhogy nem szabott ki, hanem egyszerűen elzavarta a vádlókat. Ami azt jelentette, hogy innentől kezdve a korintusi gyülekezet viszont, mint elismert, befogadott közösség élhetett, tehát a helytartói határozat, még akkor is, hogyha nem hírnökök vitték szét a városban és olvasták föl, mint ahogy annak idején szokott lenni, a helytartói határozat meghatározta a korintusi gyülekezetnek az életterét, és ez nagyon pozitív volt. Pál apostol azonban nem sokáig maradt már ezután a városban. Tessék csak nézni, hogy mit mond a 18. fejezet 18. versétől. Pál pedig még jó néhány napig ott maradt, aztán elbúcsúzott a testvérektől, és Szíriába hajózott Priscillával és Aquillával együtt, előbb azonban megnyíratta a fejét Kenkreában, mert fogadalma volt. Itt muszáj megállni. Mert hogy ez a megnyíratta a fejét Kenkreában, hát nem annyit jelent, mint hogyha valaki azt mondja, hogy hát beugrott egy fodrászhoz, mert hát úgy érezte, hogy most már túl nagy a haja, és hát mégiscsak mit fognak szólni az otthoniak, ha meglátják, hogy ennek a tarzuszi Pálnak közben hogy megnőtt a frizurája, és nehogy szó érje a ház elejét. Itt kifejezetten hangsúlyozza Isten igéje, hogy fogadalma volt. És erre mondhatja valaki, hogy na álljunk csak meg. De hát ez a tarzuszi Pál mindenütt azt hangsúlyozta, hogy az az időszak, amikor a törvény szerint éltünk, olyan értelemben lejárt, hogy Krisztusban minden ígérete Istennek beteljesedett, és innentől kezdve már nem ezekre figyelünk. Na de hát a fogadalom, amit Pál apostol tett, egyértelműen az ószövetségi gyökerekből jön. Na álljunk meg egy picit. Ilyenkor nagyon szívesen hajítanánk el a súlykot, és mondanánk azt, hogy hát azért úgy tűnik, hogy a múltkor Timóteust körülmetélte, hogy ne érje szó a ház elejét, miközben mindenütt azt hirdette, és hát ugye ez volt a zsinati határozat is, hogy nem lehet körülmetélésre kényszeríteni senkit. Most ő neki a haja nőtt meg, ami a názír fogadalomnak volt, tehát az Istennek egy időre valamilyen célból rendkívüli módon elkötelezett időszaknak a végét jelölte. Ezt szeretném hangsúlyozni. Tehát ez a megnyíratta a fejét, nem akkor kezdődött a fogadalom, hanem akkor telt le. És itt akkor meg kell állni. Mert amikor a korintusiaknak levelet ír, azt fogja nekik írni, jóval később persze, hogy én pedig nagy félelem között és testi gyengeség között jelentem meg köztetek. És egészen biztos, hogy sok-sok imádság és sok-sok küzdelem közben ez a tarzuszi Pál, hangsúlyozom, hozva az ószövetségi gyökereit, elhatározta, hogy még inkább oda szentelve magát az imádságra, sok mindent megvonva magától fogja a következő időszakot tölteni. És természetes, hogy amikor Kenkreában hajóra száll, előtte megnyíratja a fejét. Ami azt jelenti, hogy a korintusi tartózkodás idejére kellett, hogy vonatkozzon ez a fogadalom, hiszen Kenkrea Korintusnak a kikötővárosa. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy valószínűleg ott sem töltötte hiába az időt, mert később majd azt fogja írni, hogy ajánlom nektek figyelmetekbe nőtestvérünket, Fébét, aki a kenkreai gyülekezet, és most mondom az eredeti szöveg szerint diakonisszája, ami nagy valószínűség szerint ennek a kikötő városi gyülekezetnek a lelkipásztorságát jelentené ma elsősorban. Megdöbbentő, hogy egy Fébé nevű asszony tudott ennek a különös közösségének az élén komoly lelki erővel megállni, de zárójel, hadd záródjék be, és nyíljék itt a következő gondolat, mert ez azt jelenti, hogy Pál apostol ezt a végig harcolt időszakot zárja le Kenkreában. És az jutott eszembe, és nem minden pironkodás nélkül jutott eszembe, hogy vajon az én életemben hány olyan időszak volt, amikor úgy éreztem, hogy most még inkább. Sokan azt mondják, hogy hát azért Pált Tesszalonikában, de már előtte Filippiben is, Béreában is, aztán Athénban is, igazából sorozatos emberi kudarcok élték. Az elmúlt hetekben, akik velünk voltak, remélem, hogy másképp gondolják ezt. De minden esetre azzal egészen biztosan szembesült Pál apostol, hogy ebben a nagy feladatban az ember kimerül. Úgy is mondhatnám, hogy előbb-utóbb kiborul. Van erre egy gyönyörű mai szó, a burnout, kiég. Mert olyan mennyiségű munkát végez el, és annyi mindennel foglalkozik, hogy talán csak éppen magára nem maradna ideje. És Pál ebben az időszakban, mivel hogy fogadalma volt, és ez az Istennel való szorosabb közösségre vonatkozik, tessék csak megnézni az Ószövetségnek ezzel kapcsolatos útmutatásait, ebben az időszakban Pál úgy érezte, hogyha valamikor szükségem van arra, hogy még többet töltsek az Úrral, akkor most igen. Luther Mártonról jegyezték föl, hogy a napló jegyzetei között van egy ilyen sor is, rengeteg dolgom lesz ma, ezért ma még többet imádkoztam. Mi általában úgy szoktuk ezt valahogy megélni, hogy ma annyi dolgom volt, hogy is maradt volna időm az imádságra. Hogy is maradt volna időm az Úrral való beszélgetésre. És azt hiszem, hogy Pál apostolnak a korintusi nagyon áldott időszakát az is magyarázza, és most félre ne értse senki, nem az Isten kegyelme helyettről beszélek, mert mindenképpen kegyelem, hogyha a szolgálati időszakot Isten megáldja, de az is magyarázza, hogy Pál ebben az időszakban még az átlagosnál is többet töltött az Isten jelenlétében. És az jut eszembe, hogy is tette a mi drága megváltónk. Tessenek csak emlékezni. Az 5000 ember megvendégelése után, amikor éppen királlyá akarják kenni, akkor elküldi a sokaságot, aztán elküldi a tanítványait is, és ő fölmegy a hegyre és imádkozik. És nagyon sokszor találunk ilyen megjegyzést, mindegyik evangélium tulajdonképpen jó forrás erre, hogy és az Úr Jézus félrevonult, és imádkozott. Sőt, volt olyan, amikor a tanítványainak is azt mondta, hogy na most akkor megállunk, egy kicsit vonuljunk el félre, és most imádkozzunk, maradjunk csak úgy magunkban. A mai kereszténységünknek azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb betegsége az imamentes állapot. A legtöbb gyülekezetből el is tűnik az imádkozás. Vagy csak olyan egy-két percet szánunk rá, egy-két szóban. És nagyon sokan csodálkoznak azon, hogy ha eltűnik a gyülekezetből az imádkozás, akkor eltűnik a gyülekezetből az erő is. Ugyan már, hát Isten anélkül is meg tud bennünket áldani. Nincsen szüksége Istennek, hogy mi külön fogadalmakat tegyünk, meg külön elhatározásokat tegyünk. Azt gondolom, hogy bárki is mondta ezt ott a készülék másik oldalán, egészen biztos lehet benne, ha nem lenne köztünk ez a kicsi távolság, ami a készülék miatt van, hát én most kezet fognék. Szerintem se. Istennek biztos nincs rá szüksége. Most már csak az a kérdés, hogy és nekünk szükségünk van-e? Nekünk szükségünk van-e arra az időre, amikor beszélgethet velünk Isten? Amikor a kiégett lelkünket megtöltheti valami plusz erővel, valami mennyei erővel. Azt mondta az Úr Jézus, hogy aki hisz én bennem, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ne haragudjanak, nagyon ostoba lesz a példa, amit mondok. Múltkor létrát fogtam és fölmásztam az ereszhez, mert azt vettem észre, hogy minden üvé megy a víz az udvarunkban, csak éppen nem ott, ahol kéne. És tetszik tudni, mi történt? Valahogy belekeveredett az eresz csatorna lefolyó részébe egy fenyőtoboz. A fenyőtobozon fölakadt néhány falevél. A néhány falevélen fölakadt egy-két másik dolog is, és mire én észrevettem, hogy most már mindenütt folyik, ahogy szokták mondani, orrán száján folyik esőnél a víz, addigra már kis gyökeres növények is voltak ebben a képződményben, és lassan az ereszből is nőtt volna egy fenyő. Tisztításra volt szükség. Azóta üzemel. És lehet, hogy a lelkünk is ilyen. Egy-két dolog fölakad. Egy-két dolog úgy megterhel. És hogyha azt ott az Isten jelenlétébe ki nem takarítja az Isten áldott igéje és lelke, akkor bizony olyan dugulást élünk át, amire rámehet a lelki életünk. Pál apostol Korintusban tudta, hogy bajban van. Nagy félelem, testi gyengeség, magyarul az egészsége is, billegett, annyi verés és börtön meg minden után, nem is csoda, hogy billegett a testi egészsége, és akkor kapott az Úrtól egy üzenetet. Ez a másik, amit különösen szeretnék mindenkinek a szívére tenni. Mert hogy úgy szeretnénk mi is ilyeneket hallani, hogy egyszer csak az Úr megszólít bennünket éjszaka személyesen, és mondjuk ilyeneket mond, hogy ne félj, ne hallgass, veled vagyok, nem fognak rád támadni, nekem sok népem van ebben a városban, de ezt tegye az Úr csak úgy. Nekem ne kelljen befektetni különösebb energiákat, és eszembe jut egy olyan mondat, amit egy nagyon híres lelkipásztortól olvastam sok évvel ezelőtt, hogy a mai kereszténység legnagyobb, ő így írta, hogy rákfenéje, hogy nem akarja megfizetni a kereszténysége árát. Nem akarja odaszentelni magát, nem akarja magát elkötelezni, nem akar erőfeszítéseket tenni, azt gondolja, hogy enélkül fog menni, az ingyen kegyelmet teljesen félreértve úgy gondolja, hogy minden energia nélkül, befektetés nélkül, ugyanez a Pál később azt fogja írni a levelében, hogy és testem elszenvedi mindazt, ami Krisztus szenvedéseiből még hátra van. Szívesen elkerüljük ezeket az igéket, mert akkor nem kell elgondolkozni, hogy esetleg az én életemben is van olyan dolog, ami még a Krisztus szenvedéséhez hozzátartozik, és bennem az én életemen keresztül szenvedi el Krisztus, de ha nincs ott ez az elkötelezettség, ami Pál apostolnál még akkor is, hogyha látszólag ószövetségi alapok vannak a háttérben, ebben a fogadalomtételben van. És amikor lezáródik, akkor Pál apostol nagyon becsületesen, gondolom, hogy egy hálaadással egybekötve Kenkreában megnyíratja a haját. Miért is? Ez is eszembe jutott. Szerintem azért, mert nem akarja, hogy amikor Szíriába érkezik, mindenki azt kérdezze tőle, hogy na várjunk csak, Pál, neked nem ilyen szokott lenni a hajad. Ha ilyen a hajad, akkor te názír fogadalmat tettél. Mi volt veled, Pál? Mit is mondott az Úr Jézus a böjtöléssel kapcsolatban? Hogy akkor, amikor böjtölünk, na akkor aztán férfi testvéreknek is és nő testvéreknek is tökéletesen engedélyezett mindenfajta sminkelés, hogy még csak véletlenül se jöjjön rá a külvilág, ami szenvedő ábrázatunkról, hogy mi milyen szentek vagyunk. Mert ez az Úrnak a dolga, meg a mi dolgunk. És jó azt elrejteni a külső szem elől, mert azt akarja az Úr, hogy ez maradjon köztünk. Az áldás majd nem marad köztünk, mert ő megígérte, hogy erre majd reagál nyilvánosan, nyilvánvalóan, mások által is láthatóan, de a maga ez a bizonyos belső küzdelem, a mi harcunk, az maradjon az Úr és a mi titkunk. Aztán megérkezik Efézusba. És ott Efézusban egy különös dolog történik. Az, aki vele együtt indul, az a kedves, számára olyan áldott munkatársi házaspár, aki eredetileg vele együtt indult volna vissza a szülőföldre, amit talán korábban sose láttak, hiszen nem tudhatjuk, hogy már Rómában is született esetleg Aquila és Priscilla is, most úgy döntenek Efézusban, hogy ők mégis maradnak. Hogy miért? Erre nem tudunk választ adni, ha csak az nem lehet az ok, hogy Pál elkezd Efézusban egy munkát, bemegy a zsinagógába, bizonyságot tesz, tessenek csak nézni. Efézusba érve elvált tőlük, maga bement a zsinagógába, vitázott a zsidókkal, amikor arra kérték, hogy hosszabb ideig maradjon náluk, nem volt rá hajlandó. Az ember vakarja a fejét. Másonnal leginkább azt szokták kérni Páltól, hogy sürgősen menjen el innen. Néha az öklüket rázva kérik ezt. Az efézusi zsidók arra kérik, hogy hosszabb ideig maradjon. És erre Pál nem hajlandó. Hát miért? Na nem azért, mert Pálban volt valamiféle mazoista hajlam, és úgy gondolta volna, hogy ahol szeretettel fogadják, vagy ahol kíváncsian fogadják, ott nem kell ott maradni. Egészen biztosan ott volt benne az a késztetés, hogy neki most feltétlenül menni kell, az útirány pedig hajóval Szíria, aztán onnan tovább Jeruzsálem, onnan föl Antiochiába, eljött az idő, hogy be kell számolni a munkájáról. Búcsút vett tőlük, és azt mondta, ismét visszatérek hozzátok, ha Isten úgy akarja. Ez nem aféle kifogás Pál apostol szájából. Nem valami fellengzős keresztény mondat, olyan demagóg szöveg, amire mindenki úgy gondolhat, hogy emögött aztán nincsen semmi tartalom. Ez nem lerázása az efézusiaknak. Pál egészen komolyan úgy gondolta, hogy neki ott kell szolgálnia, tessenek csak arra gondolni, hogy a második missziót elején egymás után kapott nemet bizonyos területekre, ahova elindult volna, de hát azt mondta a Szentlélek, hogy oda nem, oda nem, oda nem, oda nem. És úgy gondolja Pál, hogy ha Efézusba vissza kell jönni, erre fog az Úr útmutatást adni neki. Aztán itt van egy lyuk a beszámolóban. Tessék csak nézni, így folytatódik a 22. vers. Miután Cézáreába érkezett, felment, köszöntötte a gyülekezetet, aztán lement Antiochiába. Nagyon-nagyon megdöbbentő ez a nagyon tömör reakció. Megérkezik Cézáreába, hova vezet az első útja? A gyülekezethez. És onnan Antiochiába. És erről az antiochiai időzésről nem fog nekünk a Szentírás mondani semmit. Ha visszalapoz valaki az első és második missziút közti időszakhoz, ott nagyon-nagyon sok, nagyon tartalmas dolgot elárul nekünk a Szentírás. Erről pedig nincsen beszámolónk. Összesen annyit tudunk, hogy ott időzik egy darabig, majd útra kelt, sorra végigjárt a

vele? Egyedül megy haza. Hát hol van Szilász? Zárójelben megjegyzem, hogy ezt véletlenül tudjuk, éppen Tesszalonikában valószínűleg, ahova egy levéllel együtt küldi Pál, hogy a tesszalonikai gyülekezetet erősítse, mert hogy a tesszalonikaiak, aki közül kizendül az evangélium aztán, éppen elindulnának egy olyan irányba, ami egy picit a legyünk szentebbek a szentnél irány lenne, és ezt úgy gondolja Pál, hogy nagyon gyorsan meg kell fékezni. És ha már megy Szilvánusz, ne menjen egyedül, Timóteus is vele kell, hogy menjen, és akkor Pál apostol ott marad a közvetlen munkatársai nélkül, mert hogy eredetileg lettek volna kísérői, Aquila és Priscilla, na de azokat a kísérőket valami miatt az Úr a következő héten pont arról fogunk beszélni egyébként, hogy mi miatt, amit Aquila és Priscilla még csak nem is sejthetett, ellenben az Úr már tudta, szóval az Úr valami miatt úgy döntött, hogy nem mehetnek vele. Eszembe jut, amikor az Úr Jézus azzal szembesül, hogy a család tagjai nem minden rossz indulat nélkül azt mondják neki, hogy ha meg akarod mutatni magad, akkor ne itt, menjél Jeruzsálembe. És mivel ünnep jön, az Úr Jézus azt válaszolja nekik, én még nem megyek, de a ti időtök mindig kész van, ti mehettek. Aztán elmegy a család, és néhány nap múlva az Úr Jézus is elindul, na nem azért, hogy lerázza a családját, hanem azért, mert valószínűleg egészen másfajta viszonyban az atyával, mint amit mi egyáltalán el tudunk képzelni, pontosan tudta az Úr Jézus, és bocsánat, hogy a mai közlekedési élményeinkből veszek egy példát, hogy nem akkor indulunk, amikor piros a lámpa, de még csak nem is akkor, amikor ma úgy sárgul nagyjából, hanem amikor zöld. És az Úr Jézus kivárta, amíg a mennyből megjön az a bizonyos zöld lámpa, hogy na most lehet indulni. És úgy tűnik, hogy Pál, de a munkatársai is ezt a különös mennyei szabályt tanulják. Mikor végzünk egy feladatot? Amikor Istentől jön rá az idő, az erő, a felhatalmazás, az engedély, a most. Lehet, hogy most valaki azt mondja, hogy ez az ember el van szállva. Hát, hogyha mi így gondolkoznánk a gyülekezetünkben, sose csinálnánk semmit. Nem is tudják, kedves hallgatók, hogy ha már ez szóba jött, akkor én mennyire el vagyok szállva. Lehet, hogy olyan jó lenne, ha nem is csinálnánk semmit. Mert annyi mindent teszünk a magunk szakállára, a magunk kedvére, a magunk ötleteiből, hogy nem nagyon maradott hely arra, hogy valamit az Isten lelki is csináljon. Tetszettek már ezen gondolkozni? Mi mindig tudjuk, hogy mit kell tenni, vagy a legtöbbször. Az ötleteink azok átveszik az uralmat, és nem azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, hanem hogy akard már, Uram, azt, amit mi, és áld meg azt, amit mi elhatároztunk. És aztán mi lesz belőle? Nagyon sokszor eltelnek hónapok, felsülünk a próbálkozásainkkal, és az áldás, amit vártunk, az nem érkezett, és akkor úgy érezzük, hogy hát valami hiba van. Na nem nálunk, talán a mindenhatónál. Amikor ezt az igét tanulmányozom, nehogy azt gondolja valaki, kedves hallgatóim, hogy nekem ez olyan könnyen megy. Hiszen sok-sok olyan dolog jut eszembe a saját életemből, amikor nem biztos, hogy e szerint jártam el. És nekem is tanulnom kell. És én ebben a dologban maximum tanulótársnak érezhetem magam minden hallgatómmal, hogy tanuljuk azt, hogy mit jelent megkérdezni az Urat. Lemondani esetleg arról az áldott kapcsolatról, Priscilla, Aquila, munkatársi közösség, egy időre legalábbis, amit mi együtt megterveztünk, együtt végig gondoltunk, úgy gondoltuk, hogy nagyon jó lesz, de most az Úr valami mást akar. És ezt azért mondom el, mert érdekes módon Isten meg akarta és meg tudta áldani ezt a munkát. És az a tarzuszi Pál, aki korábban sehova nem ment egyedül, a harmadik misszióútra majd úgy indul, hogy egyedül járja le, egy óriási terület van itt felsorolva, végigjárja a Galácia vidékét, Frígiát, és erősít minden tanítványt. És egyszer csak sok ezer kilométer gyaloglás után majd újra visszajut Efézusba, de ez már egy következő történet. Amíg ezen gondolkozunk, talán

0: eltelhet a következő hét is, de akkor majd visszavárok mindenkit, hogy folytassuk az Isten igéjének a tanulmányozását. Viszont hallásra!
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Johann Ludwig Runeberg, Pávó gazda. Fent a Szári-Jórvi ősvadonban élt fagyos tanyáján Pávó gazda. Küszködött, égett kezén a munka, ám az Úrtól várt földjére áldást. Gyermekével s asszonyával élt ott, kínnal szerzett gyérsovány kenyéren. Árkotásot szántott és vetett, s várt. Megjött a tavasz, s a hó elolvadt, s hólé elsodort a félvetését. Jött a nyár, jégzáporok zuhogtak, a ringó vetés felét lezúzták. Ősz jött, s elfagyott, mi megmaradt még. Haját tépve jajgatott az asszony, Pávó, Pávó, átokvert öreg, te! Koldusbot vár, elhagyott az Isten, rossz koldulni, éhen halni szörnyű. Pávó kézen fogva asszonyát így szól. Megpróbál, de el nem hágy az Isten. Felerész fakérgettégy a lisztbe, én ezentúl még több árkotások, ám az Úrtól várom majd az áldást. Felerész kéreg sült a kenyérbe, kétszer annyi árkot vájt a gazda, juha árán vett rozsot, vetett, s várt. Megjött a tavasz, a hó elolvadt, s megmaradt vetés és porhajó föld. Jött a nyár, jégzáporok zuhogtak, s a ringó vetés felét lezúzták. Ősz jött, elfagyott, mi megmaradt még. Haját tépve jajgatott az asszony, Pávó, Pávó, átokverte öreg, te! Halljunk meg, hisz elhagyott az Isten. Rossz meghalni, ám de élni szörnyű. Pávó kézen fogva asszonyát szólt. Megpróbál, de el nem hágy az Isten. Kétszer annyi kérgettégy a lisztbe, én meg dupla széles árkot ások, ám az Úrtól várom rá az áldást. Kétszeres kéreg sült a kenyérbe, dupla széles árkot vájt a gazda, marha árán vett rozsot, vetett, s várt. Megjött a tavasz, csordult a hólé, s ár nem vitte sem vetést, sem földet. Jött a nyár, jégzáporok zuhogtak, s a ringó vetést le nem tiporták. Ősz jött, ám a fagy távol maradt, és sarlót várt a hullámzó aranydísz. Pávó gazda térdre rogyva mondta, megpróbál, de el nem hágy az Isten. Térdre hult az asszony is, még így szólt, megpróbál, de el nem hágy az Isten. Agtársához szólt szelíd mosolyjal. Pávó, Pávó, kapj sarlóra vígan. Felvirrattunk boldogabb napokra, sútba dobjuk most már a fakérget, s étkünk tiszta rozsból sült kenyér lesz. Pávó kézen fogva asszonyát szólt. Asszony, asszony, elbuknánk a próbán. Éhező testvért, ha cserbe hagynánk, felerész kérget süss a kenyérbe, elfagyott a szomszédunk vetése.

0: Egészségpercek.
1: Minden évben emelkedik a csípőcsont és comnyak töréses esetek száma. A szakemberek azt jósolják, hogy ha nem történik jelentős változás az általános életvitelben, akkor az elkövetkezendő években drámai módon rosszabbodhat a helyzet. Mivel a problémát a csontritkulás okozza, így széles körben el kell indítani a megelőző programokat. Alapvetően fontos a megfelelő kalciumbevitel az étkezésben, ami a jelenlegi mennyiségben ugyan elegendő, de minőségében gyenge táplálkozással nem mindig valósul meg. Fontos a D-vitamin is, amely elegendő mennyiségben keletkezik a szervezetben, ha rendszeresen, a téli hónapokban is töltünk időt a szabadban. Fontos lenne az elesést megakadályozó tanfolyamok beindítása, amelyen az idősebbek tanácsokat kaphatnak és gyakorlatokat is végezhetnek, amelyek segítenek a biztonságos járás és az esésmentes környezet megvalósításában. Természetesen szükséges a csontritkulás elleni gyógyszereknek is a használata, amelyekről minden esetben a kezelőorvos dönthet. A becslések szerint az életviteli változások, a gyakorlások, valamint a gyógyszeres kezelés együttese jó esélyt ad arra, hogy az idősebb korosztály minél kisebb rétege legyen érintett a csontritkulás okozta csonttörésekben.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Zsoltárok könyve, 108. rész. Reggeli ének háborús időben. Dávid Zsoltár éneke. Kész a szívem arra, Istenem, hogy énekeljek és zengedezzek lelkesen. Ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt. Magasztallak, Uram, a népek közt, zsoltár zengek rólad a nemzetek közt. Mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. Magasztaljanak a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Segítsen jobbod, és hallgass meg minket, hogy megmenekülhessenek kedveltjeid. Isten így szólt szentélyében. Örömmel adom örökségül Sikemet, és kiosztom a Szukkót völgyet. Enyém Gileád, enyém Manassé, Efraim sisak a fejemen. Júda a kormánypálcám, Móáb pedig a mosdó medencém. Edomra teszem sarumat, Filiszteán diadalmaskodom. Kiviszel az erős városba, kivezet engem Edomba. Csak te, Istenünk. Noha elvetettél minket, te Istenünk, bár nem jársz seregeinkkel. Adj nekünk mégis segítséget az ellenség ellen, mert az emberi segítség mit sem ér. Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez, ellenségeinket ő tapossa el.

0: Mai szakasz 108. zsoltár. A 108. zsoltár első versei egy dicsőítő énekre emlékeztetnek. A zsoltár író prófétai képben látja Izrael megváltott népét, amint az Urat dicsőíti. Isten kegyelmének és hűséges szavatartásának ilyen végidei bemutatása a legnagyobb áhítatot váltja ki, hiszen az Úr méltó az ilyen fölmagasztalásra. Dávid megválasztotta az útirányt, és nem tért el attól. Az álhatatosság, a célhoz való rendíthetetlen ragaszkodás olyan jellemvonás, amit nekünk is gyakorolnunk kell és érdemes. Ez a zsoltár az Úrhoz való hűségre bátorít minket is, hiszen ő harcba száll értünk, mindannyiunkért. Amikor nincsen emberi segítség, az Isten siet megsegítésünkre. Amikor az emberekbe vetett bizalom megrendül, Isten gyermekei még erősebben kapaszkodnak az örökké való karjába. A zsoltáros fohásza legyen a mi kiáltásunk is ma. Istenünk, segíts meg minket a bajban, mert az emberi segítség hiába való. Isten kegyelméből bátran cselekszünk, mert ő védelmez az ellenségünktől. Legyünk nagyon bátrak, és ő kiáll mellettünk.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Mondta azért néki Jézus: ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Felelt néki a királyi ember: Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal. Mondta néki Jézus: menj el, a te fiad él. Hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki, és elment. János evangéliuma 4. fejezet 48-tól az 50. versig. A főnemes kérelme teljesedését óhajtotta látni, mielőtt hinni tudott volna. El kellett azonban fogadnia Jézus ígéretét, hogy a kérése meghallgattatott, és csak ezután nyerhette el az áldást. Ebből mi is tanulhatunk. Ne azért higgyünk, mert látjuk vagy érezzük, hogy Isten meghallgat bennünket. Mindenek előtt bíznunk kell az ő ígéreteiben. Ha hittel közeledünk Istenhez, minden kérésünk visszhangra talál benne. Ha áldásáért könyörögtünk, hinnünk kell, hogy azt el is nyerjük. Meg kell köszönnünk, hogy elnyertük. Kötelességeinket abban a biztos tudatban kell teljesítenünk, hogy Isten áldása akkor válik valósággá számunkra, amikor a legnagyobb szükségünk lesz rá. Ha ezt megtanultuk, akkor tudjuk, hogy imáinkat Isten meghallgatta. Isten mindent megadhat nekünk, végtelen bőséggel, az ő dicsősége gazdagságáért, és az ő hatalma erejének a ma munkája szerint. Efézusbeliekhez írott levél 6. fejezet 20. vers.

Babits Mihály. Bénára, mint a megfagyott tag. Bénára, mint a megfagyott tag, s keményre verte zuzmarás gőg a szívünket, rossz varázs. Most megalázatosítottak. Ajjaj, de hitetlen daloltunk. Taloltuk a rossz éneket, a minden mindegy rímeket. Ideje most már mást dalolnunk. Halljátok énekét a hitnek. Halljátok a jó éneket. Többet nem. Hinni nem lehet. Akik szenvedtek, mindig hittek. Halljátok énekét a hitnek, mert megalázatosítottak. Ittuk az ecetet s epét. Tapintottuk Krisztus sebét, most ujjaink örökre jobbak, mert megalázatosítottak. Szemeink is örökre hisznek, mert láttuk az ember fiát kereszten, és a glóriát kelni nyomában a tövisnek. Szemeink is örökre hisznek, ujjainkat a vér, szemünket a könny edzette könyörű igazulásra, gyönyörű imának ahhoz, aki büntet. Látásban és cselekedetben tébolyunk céllá igazul, mert így akarta azt az Úr, hogy ne legyünk többé hitetlen.

0: A napversét elmondta Török Attila. Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Hogyan lelhetsz békességre? Második rész. Békességet hagyok nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. János evangéliuma 14. fejezet 27. vers. Jézus úgy beszélt a békességről, mint amit ajándékba ad. Ez azt jelenti, hogy nem kell megdolgoznod érte, vagy kiérdemelned. Nem tudod ráhangolni magad pszichésen, és nem úgy van, hogy ha elég komolyan akarod, akkor a tiéd lesz. A békesség ajándék, amelyet hit által kell elfogadnod. Azt is mondta Jézus, hogy az ő békessége másmilyen, mint amit a világ adhat. Az elmúlt 3500 évben mindössze 286 olyan volt, amikor sehol nem dúlt háború a Földön, és ez kevesebb, mint az évek 9%-a. A világi béke mulandó. Jézus ezt mondta a tanítványainak, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. János evangéliuma 14. fejezet 27-től a 28. versig. Közvetlenül azelőtt mondta ezt szavakat, hogy elindult volna a keresztre. Isten békességét tehát nem befolyásolják a körülmények, ez egy belső munka. Egyesek azt szokták mondani, amikor elegük van, hogy ki kell kicsit szabadulniuk. Abban reménykednek, hogy ha elmennek máshová, majd békességre lelnek. Csak hogy ez nem így működik. Tudnélik bárhová mégy is, magaddal viszed önmagad. Voltál valaha is annyira fáradt, hogy a tested bezuhant az ágyba, de az elméd egyszerűen nem akart kikapcsolni? Pedig igenis kiszabadulhatsz és békességre találhatsz. Hogy miként? Jézus adja meg a megoldást. Békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. János evangéliuma 16. fejezet 33. vers. Hol lelhetsz tehát békességre? Én bennem, mondta Jézus. Éppen ezért tölts vele időt még ma.

A reformáció története. Wycliffe János, 8. rész. Wycliffe a parlamenthez fellebbezett. Bátran emelt vádat a papi kormányszervezet ellen a Nemzeti Tanács előtt és az egyház által szentesített visszaélések dolgában reformot követelt. Meggyőző erővel rajzolta meg a Szentszék jogtalan uralmát és romlottságát. Ellenségei zavarba jöttek. Wycliffe barátai és párthívei meghódolásra kényszerültek, és várható volt, hogy barátait elvesztő, magára maradt idős református is meghajol a korona és a püspöksüveg együttes tekintélye előtt. Ehelyett azonban a katolikusok szenvedtek vereséget. Az országgyűlés, amelyet felrázott Wycliffe lelkesítő felhívása, hatálytalanította az üldöző rendeletet, és a reformátor ismét szabad volt. Harmadszor is törvény elé állították, ezúttal a birodalom legmagasabb egyházi bírósága elé, amely nem kegyelmezett az eretnekségnek. A katolikusok azt gondolták, hogy Róma most végre diadalmaskodni fog, és a reformátor munkájának megállt parancsol. Ha a szándékukat meg tudják valósítani, Wycliffe kénytelen lesz megtagadni tanait, vagy a törvényszékről egyenesen a mágiára vezet az útja. Wycliffe azonban nem hátrált meg. Nem akart alakoskodni. Bátran kitartott tanai mellett, és visszautasította üldözői vágyait. Nem gondolt saját helyzetére. Hallgatóit a mennyei törvényszék előtt látta, és álokoskodásait és megtévesztéseiket az örökkévaló igazság mérlegén. A tanácskozó teremben érezni lehetett a Szentlélek erejét. Isten foglyul ejtette a hallgatók lelkét, mintha a földbe gyökerezett volna a lábuk. Az Úr tegezéből lövellő nyílként hasítottak szívükbe a reformátor szavai. Az eretnekség vádját, amit felhoztak ellene, meggyőző erővel visszafordította vádolóira. Azt kérdezte tőlük, hogyan merik terjeszteni a tévedéseket. Nyereségért áruba bocsátani Isten kegyelmét. Mit gondoltok, mondta végül, kivel harcoltok? A sír szélén álló öregemberrel? Nem. Az igazsággal, azzal az igazsággal, amely erősebb nálatok és le fog győzni titeket. E szavakkal hagyta ott a zsinatot. Egyetlen ellenfele sem próbálta útját állni. Wycliffe munkája már csak nem véget ért. Az igazság zászlaja, amelyet oly sokáig hordozott, már-már kihullott kezéből, de még egyszer bizonyságot kellett tennie az evangéliumról. Az igazságnak, pontosan a tévejgés birodalmának erődjéből kellett megszólalnia. Wycliffe-et Rómába a pápai ítélőszék elé idézték, amely oly sokszor ontotta a szentek vérét. Tudta, milyen veszély fenyegeti, mégis engedelmeskedett volna az idézésnek, ha egy szélütés nem tette volna lehetetlenné utazását. Bár hangja nem volt hallható Rómában, de levél útján szólhatott, és elhatározta, hogy élni fog ezzel a lehetőséggel.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Pásztor vigyáz rájuk. A mai ige: Zofóniás könyve 3. fejezet 13. vers. Olyan lesz, mint egy nyáj, amelyet nem háborgat senki. Legelésznek és heverésznek. Gondolatok az ígéről. Tegnapi gondolataink a szegény és nincstelen népnél jártak, amelyet az Úr, mint élő magot hagyott, egy halott világban. A proféta azt mondja, hogy ez a nép nem cselekszik hamisan, és nem beszél hazugul. Ennek a népnek nem volt sem rangja, sem gazdagsága, ami megtarthatta volna, de azokat a fegyvereket sem tudta használni, amelyekben a gonoszok annyira bíztak. Ez a nép bűnös vagy csalárd módon sem tudta magát védelmezni. Hát akkor elpusztultak? Semmiképpen. Legelésznek és heverésznek, és nem csak védettek a veszedelemtől, de nem is ismerik a gonosztól való félelmet. A juhok ilyen gyönge teremtmények, a farkas pedig félelmetes ellenség. Mégis a juhok vannak többen, mint a farkasok. Ügyük mindig győzelmes, míg a farkasoké egyre csak hanyatlik. Egy napon a juhnyájak megtöltik a földet, de nem marad egy farkas sem, mert a juhoknak van pásztoruk, aki gondoskodik róluk, védi őket, és békességet ad nekik. Nem lesz senki, sem emberi, sem ördögi formában, aki háborgassa őket, mert ugyan kiriaszthatná meg az Úr nyáját, amikor közel van a pásztor. Így hát békességben lehetünk a zöld mezőkön, mert Krisztus lelkünk tápláléka és nyugalma. Kelenföldi barokk esték júniusban is. A kelenföldi barokk esték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték, a következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án lesz szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Finta Gergely orgona hangversenye lesz hallható. Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben, szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban. Zolikon városban a katolikus templom orgonistája. Gyalogos zarándoklat a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. A Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös, gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig Kőszeg és Sopron. A jelentkezési határidő június 14-e. Az időjárásról: mozognak a nyári napok. Ma szerdán felhős az idő, de több napsütéssel és akár esővel. Az északi szél mellett már 26-33 fokunk van. Csütörtökön csökken a felhőzet, szórványosan fordulhat elő eső. Az északi szél erősödik és 22-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Nézzük a zsidókhoz írt levéllel kapcsolatos ókori hagyományokat. Nagyon hamar idézik a zsidókhoz írt levelet más keresztény egyéb iratok is. Ezek között az egyik legfontosabb Kelemen első levele, méghozzá két helyen is szó szerint idézi a zsidókhoz írt levelet, a 17. fejezet első verse és a 36. fejezet második versétől 5. verséig terjedő szakaszban. Azonban a Kelemeni levél nem említi meg a zsidókhoz írt levélnek sem a címét, sem a szerzőjét, csupán szó szerint idéz belőle. Van egy másik, szintén nem kanonikus irat, amelyik nagyon hamar idéz a zsidókhoz írt levélből, méghozzá a Hermász pásztora. És ha jól megnézzük, különböző biblia fordítások nem is mindig zsidókhoz írt levélnek fordítják, hiszen talán mondhatjuk, hogy nem egészen helyes zsidókhoz írt levélnek fordítani, inkább héber levélnek kellene fordítani, bár el kell mondani, hogy sem a zsidók, sem a héber kifejezés nem szerepel benne. Nézzük, milyen ókeresztény írók, első-második századi ókeresztény írók hivatkoznak erre a nagy tekintélyű levélre. Legelőször is Eusébius az Egyház története című munkájában, majd alexandriai Kelemen, nem keverendő össze az előbb említett római Kelemennel, később Tertullianus, és a már többször említett ebben az előadásban a Bibliai Szabad Egyetem újszövetségi vonatkozásában többször említettük a 46. számú úgynevezett Chester Bitti papiroszokat, ebben is találunk a zsidókhoz írt levélre vonatkozó adatokat. Markionról mindig negatív megnyilatkozásunk van, hiszen Markion lesz az, aki átírja a Bibliát, és egy általa újjáírt Bibliát szeretne a kereszténységgel elfogadtatni. Természetesen Markion kihagyja az általa szerkesztett Bibliából. Két hagyomány van, és én azt hiszem, hogy ezt a két hagyományt mindenféleképpen meg kell említeni. A kereszténységnek van egy keleti hagyománya, egy alexandriai hagyománya, és van egy nyugati hagyománya, római hagyomány. Ez a két hagyomány teljesen eltérő utakon jár, és vannak ennek a hagyománynak olyan stációi, olyan állomásai, amelyeket a másik hagyomány nem feltétlenül fogad el azonnal. Egy biztos, a keleti hagyomány, az alexandriai hagyomány mindig kánoninak tekintette a zsidókhoz írt levelet, és azt is mondhatnánk, hogy páli levélnek és fordítójának, vagy egyszerűen irodalmi kialakítójának pedig Lukácsot tartotta. Origenészre is oda kell figyeljünk, hiszen Origenész az ókor nagyjai között szerepel, ő is apostolinak tartotta, pálinak tartotta, és azt mondta, hogy egyik tanítványa jegyezte le a zsidókhoz írt levelet, de hogy melyik, arra vonatkozólag Origenész sem említés, sem javaslatot nem tesz. Oda kell figyeljünk az ókori szír és az ókori görög egyház megfigyelésére, szóhasználatára, zsidókhoz írt levéllel kapcsolatos véleményére. A szírek és a görögök páli levelek közé sorolják minden fenntartás nélkül a zsidókhoz írt levelet. Ezek után Rómának is lépni kellett, hiszen azt látjuk, hogy keleten, Alexandriából egyöntetően elterjed az egész térségben, hogy apostoli eredetű, páli eredetű és kanonikus irat. A nyugati egyház csak a 4. században, kérem figyeljünk oda, ez egy óriási időszak, csak a 4. században kezdi elfogadni kanonikus iratnak. És nekem azt tetszik, hogy miközben óriási különbség van tradícióban, hagyományban, gondolkodásban a keleti és nyugati egyház között, azért az idő malmai összecsiszolják. Szóval olyan nem volt, hogy egyetlen kanonikus iraton is összevesztek volna, amit keleten nem fogadtak el, és nyugaton, akkor keletiek előbb-utóbb nyugat hatására, a teológusok hatására, az érvek hatására elfogadták, vagy fordítva is. Amit keleten mindig kanonikusnak tartottak, azon Róma gondolkozott, és előbb-utóbb azért bevette a kanonikus iratok közé, és erre 4 évszázadot kellett várni, illetve a 4. évszázadig várni kellett. Nos, nézzük a nyugatiak, mit mondanak. Ciprianus, Irénius, Tertullianus eredetileg nem tartották kánoni iratnak, de elismerték, hogy óriási tekintélye van a zsidókhoz írt levélnek, és be kell vonni a kánon tanítása közé, hiszen az egész kelet elfogadja kanonikus iratnak. Ezért felveszik ezeknek az előbb említett teológusoknak, főként Tertullianusnak a hatására a nyugati kánonba, és azt mondják, hogy Pál 14. leveleként tarthatjuk számon a zsidókhoz írt levelet. Arra nincs időnk, hogy szellemtörténetileg végignézzük a századok viharait, hogy mi történt a zsidókhoz írt levél kánoni tekintélyével. Egy nagyot lépjünk, és menjünk a reformáció időszakába. És a reformáció időszakában, amikor egyenként végigvizsgálják a levelek nem csupán tartalmi, hanem szerzői kérdését is, és végigtekintenek az elmúlt 15 évszázadon, 16 évszázadon, abban, hogy mennyire lehet ez a levél kánoni, de minden egyes bibliai levélre vonatkozólag, így vitába kerül a páli szerzőség, és Luther és Erasmus egyaránt elvetik Pált, mint szerzőt. Ezután Melanchthon, Calvin és Béza is csatlakozik, és azt mondták, természetesen kánoni levél, de nem Pál szerzőségétől eredeztethetjük. Ezután a tridenti zsinat, amelyet mondhatnám, hogy mi protestánsok úgy szoktunk mondani, hogy az ellenreformáció, a tridenti zsinat a levelet pálapostól szerzőségének vonatkozásában megerősítette, és kötelezte a katolikus teológusokat, hogy páli szerzőséget tanítsák és fogadják el. Ezt követően nagyon érdekes, a tridenti zsinat hatására a protestáns teológusok, Luther, Calvin, Béza és a többi véleménye ellenére szép lassan elfogadják a katolikus teológusok véleményét, és a 16. századtól egyre inkább elterjedté válik az, hogy ez Pál apostol 14. levele. Jön a felvilágosodás. A felvilágosodás egy újabb górcső, egy újabb szempontok alapján, és ebben az időszakban már rendkívül fejlett az irodalmi összehasonlítás, a szókészlet, a nyelvi, a szintaktikai rendszerek, hiszen össze lehet hasonlítani Pál korábbi leveleivel, és a felvilágosodás korától ismét elvetik a protestánsok Pál apostol szerzőségének alapkérdését a zsidókhoz írt levéllel kapcsolatban. A Római Egyház 1914-ben, tehát még egyszer, a Római Egyház 1914-ben ismételten megerősíti korábbi biblikus álláspontját, és kimondja ex persis verbis, hogy a levél páli szerzőségét kell tanítani. Egy kicsit a katolikus szentírás magyarázók az ezt követő időszakban, az 1920-as esztendőkben a tudomány szabadságára hivatkozva visszautasítják ezt a szentszéki döntést, ezt a római döntést, és egyre többen elfogadják, hogy a zsidókhoz írt levél klasszikus protestáns nézete alapján nem páli levélnek tekinthendők. Ezért az 1920-as esztendők tájékán jó néhány igen neves katolikus teológus kénytelen elhagyni, mivel kiközösíti Róma, kénytelen elhagyni a katedrát. És azt mondják, hogy a tévedhetetlenség csupán a hit és erkölcs vonatkozásában áll fent Róma első püspökének, és nem egy levél irodalmi szerzőségére vonatkozólag. Én próbáltam feleleveníteni ennek a levélnek a rendkívül bonyolult útját, és ezek után azt tudjuk mondani, hogy a zsidókhoz írt levél gondolkodásmódja, sajátos stílusa egy picikét eltér a korábbiakban páli levélként ismert irodalmi alkotásoktól. Először is minden korábbi levélben, ha végignézzük mind a 13 levélben, Pál megnevezi magát, mint Jézus Krisztus apostolát. Ebben a levélben nincs megnevezve Pál, mint apostol. Ennek ellenére azt tudjuk mondani, hogy más a helyzet, mint a 13 páli levélnél. Nincs vita helyzet. Nincsenek judaista tanítók, hanem ez egy klasszikus igehirdetés. Méghozzá azt is mondhatnám, hogy nem csak igehirdetés, hanem zsidó Isten tiszteleti igehirdetés. Tehát ez egy zsinagógális igehirdetés alapjaira van kialakítva. Nincs benne én és ti szakaszok, vagy ők szakasza, hanem egyszerűen csak tanít, tanít és tanít. Ha nyelvi szempontból veszük górcső alá, akkor azt tudjuk mondani, hogy az Új Szövetség legnívósabb görög szövegével állunk szemben. Lényegében Lukács evangéliumának első mondatai emlékeztetnek erre a klasszikus szövegre, hiszen a többi újszövetségi irat a koiné nyelvén fogalmazódik meg, ami igen messze van a klasszikus görög nyelvtől, mind szóhasználatban, mind nyelvtani szerkezetben. Gondoljuk csak el arra, hogy majd 16 igeidő van, a mi magyar nyelvünkben csupán 3 igeidőt ismerünk, itt pedig 16-tal állunk szemben. Tehát olyan fejlett görögséget használ, görög nyelvet használ, hogy igen, a klasszikus drámaírók és a klasszikus filozófusok mellé tehetjük a nyelv szempontjából, ez pedig mindenféleképpen eltér a korábbi páli levelektől. Egyetlen téma uralja az egész levelet, és ez nem más, mint Krisztus főpapi szolgálata és tisztsége. A hitáltali megigazulás nem jelenik meg olyan markánsan, emblematikusan, ahogy az Pál szokta korábbiakban képviselni, csak úgy, mint a test és lélek közötti különbség és feszültség sem jelenik meg. Hiszen Pál nagyon sokszor a testiséggel a bűnt jelképezve fejti ki gondolatait, máskor pedig a lélek által egy magasabb alapelvről, egy erkölcsösebb életről beszél. A törvény sem jelenik meg nála. És ha megnézzük a klasszikus páli iratokat, akkor azt tudjuk mondani, hogy mindenhol megjelenik a törvény, itt nem. Az apostoloknál nem vetődik fel az újra való megtérés gondolata. Tehát a zsidókhoz írt levél egy újbóli megtérés gondolatát veti fel, még a klasszikus apostoloknál a megtérés egyszeri, megismételhetetlen pillanatnyi helyzetet jelent. Egy biztos, az alexandriai keleti gondolkodás teljes mértékben nyomon követhető. És kérem szépen, ha meg akarjuk érteni, hogy milyen volt a keleti gondolkodás, hogy mennyire különbözött a klasszikus kontinensi gondolkodástól, az európaitól, akkor elég, ha ma elmegyünk Közel-Keletre, és ott megnézzük az embereket, hogyan gondolkodnak, teljesen másképpen. Noha a nagy dolgokról hasonló a véleményünk, ők is tudják, hogy ők is születnek, élnek és meghalnak. De ezt egészen más szimbólumrendszerben fejezik ki. Egészen másképp gondolkodnak, következtetnek és érvelnek, mint mi európaiak. Egy biztos, Philo teológiai hatása is felfedezhető. Egyre inkább a zsidókhoz írt levél kutatása Philót helyezi ennek a levélnek a középpontjába. Nem úgy, mint szerző, hanem úgy, mint aki a szerző folyamatosan Philonnal vitatkozik. Philon az első század egyik nagy teológusa, de azt is mondhatnám, hogy minden idők egyik legnagyobb zsidó bölcse és gondolkodója. Természetesen a kánoni idők utáni zsidóságról gondolom. Tehát Philót ne hasonlítsuk össze Mózessel vagy egyéb kanonikus szerzőkkel. És úgy lehet észrevenni, hogy a philoni gondolkodás úgy jelenik meg a zsidókhoz írt levélben, hogy állandóan apologetizál ezzel a zsidókhoz írt levél szerzője. Philon azt mondja, hogy a főpapnak ilyennek és ilyennek kell lenni, erre kontraként megjelenik a zsidókhoz írt levélben, és ő elmondja, hogy milyen az igazi főpap. Szóval a philoni teológia elmélete kontraként jelenik meg, és ez a kontra Jézus személyében kerül kibontakozásra. Az allegorizáló és tipológikus írásmagyarázat végig vonul a zsidókhoz írt levél fejezetein. A kumráni tanítással való probléma is több írásmagyarázóban felmerült. Így talán a hallgatók által nagyon jól ismert Jagdi Jadin is ezt próbálja valahogy felszínre hozni, és azt mondja, hogy nincs szabályos kezdete a levélnek, és ha megnézzük, akkor az a klasszikus Biblia verssel kezdődik, amit nagyon jól ismerünk és tudunk, hogy minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott, hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időben szólott nekünk fia által. Szóval nem az a klasszikus bevezető formulával kezdődik, hanem úgy belevág a közepébe. A könyv egy szokatlanul hosszú igehirdetés nyomait hordozza magán. A klasszikus adventista írás magyarázat eredeztethető Ellen Goldwhite-nak egy elejtett mondatára, hiszen White-né is Pál apostol tartja a szerzőjének, mint abban az időben a legtöbben. De ő ezt nem magyarázza meg, csak egyszerűen tényként leírja. Nézzük a levél olvasóit. Tradicionálisan zsidó keresztényekhez intézett iratnak tarthatjuk a levelet. Tehát keresztények, tradicionális zsidó háttérből és tradicionális keresztény gondolkodó köréből kerülnek ki a hallgatók vagy az olvasók. A gondolatsor, ami megjelenik ebben a 13 fejezetben, az ószövetségi talajon mozog, és nem kell, hogy ezen a talajon egészen részletekben menő idézettel tűzdeje teli az iratát, hanem elég, ha csak az Ószövetségből néhány szót beidéz. Az idézés az soha nem a masszoréta szövegből, tehát nem a héber szövegből, hanem mindig a görög szövegből, a Septuagintából következik be. És ha én most önöknek mondok három szót, akkor rögtön fogják érteni, hogy mire gondolok. Ha azt mondom, hogy Isten, áld meg a magyart, abban a pillanatban akik itt születtünk, tudjuk, hogy ez a nemzeti himnuszunkból van. És nem kell végig idézzem, nem kell a himnusznak nem tudom én hány fejezetén végigmenni. Elég, hogy azt mondom, hogy Isten áld meg a magyart, és a hallgatók azonnal értik. Vagy azt mondom, hogy talpra magyar. 1848-ban vagyunk, a nemzeti dal Petőfi költeménye. Mindenki érti. Na, így van Pál is. Nem kell neki hosszú verseken keresztül idézni. Néhány szót beidéz, és tökéletesen tudja, tisztában van vele, hogy a hallgatók értik. Nem kell szájba rágni, gyermeki szinten magyarázni az összefüggéseket, mert ezek az emberek, akik hallgatják az ószövetségi történeteket, professzionálisan ismerik, és Pál apostol ezt az ismeretet előhúzza az ókorból, az ószövetségi Bibliából, kicsit formálja, átalakítja, és Krisztus főpapságára alkalmazza. Ezért azt is mondhatjuk, hogy amit korábbiakban már megemlítettünk, allegorizáló és tipizáló szerkezeteket vehetünk észre. Egy biztos, két rend találkozik, és a szerzője, az írója ezt a két rendet tökéletesen ismeri. Nem csupán az új rendet, amiben él, hanem ismeri a régi rendet. És azt mondja, hogy ebben az időszakban, mármint amikor íródik a levél, két rend találkozik. A régi rend és az új rend. Melyiknek kell elsőbséget biztosítani? A zsidók azt mondják, a régi rendnek. Viszont ő azt mondja, az új rendnek elsőbsége van, és ezt az új rendet Krisztus főpapságába ágyazza. Két nagy ószövetségi és újszövetségi szemét fog ütköztetni. A régi rend legnagyobb képviselője ki lehet vajon? Ki lehet egy zsidó ember számára a régi rend legnevesebb képviselője? Mózes. Ki lehet az új rend legnevesebb képviselője? Jézus. És kérem szépen, én nem merném megcsinálni, ha rám bízták volna ezt a feladatot, hogy Mózest és Krisztust ütköztessem,

meghajlik. És ha Mózes életében találkozott volna a messiással, akkor ő is meghajolt volna. Címzettek. A címzetteket hol keressük? Egyesek azt mondják, hogy Jeruzsálemben, vagy a környékén, még Jagdil Jadin alapján azt mondhatjuk, hogy egy kicsit lejjebb, Kumrán környékén kell keressük. A zsidókhoz írt levél idején Kumrán szétszoratik. De azért Kumrán nem egy jelentéktelen szellemi műhely volt, hiszen látjuk, hogy megtaláltuk a Kumráni könyvtárnak egy jelentős részét, és ez a 20. század egyik legjelentősebb, vagy bibliai vonatkozásban a legjelentősebb régészeti felfedezése volt. Szóval mi lett Kumránnal? A kumráni felfedezések után az 1950-es esztendők végén, a 60-as és a 70-es esztendők közepéig gyakorlatilag a kereszténységet Kumránból vezetik le. Nagyon sok fogódzó pont van, ami a kereszténységet Kumránhoz vezeti vissza. Biztos emlékszünk arra, hogy Keresztelő Jánosról azt olvassuk, hogy a pusztából jön. Hogy Jézus elment a pusztába, és a pusztában növekedik Isten és emberek előtti értelemben. Szóval Jézussal és Keresztelő Jánossal kapcsolatosan sok pusztai kifejezés van, ami a gondolkodásunkat valamilyen módon Kumrán felé irányítja. Ha Kumránban valami fontos volt, és valamiről beszélgettek, akkor kérem szépen a főpap. A főpap a kumrániak számára a legfontosabb volt. Annyira, hogy két főpapról beszéltek. A zsidókhoz írt levél csak egy főpapról beszél. Vannak nehézségek is, és ha megpróbáljuk a zsidókhoz írt levelet mondjuk összeszinkronizálni az apostolok cselekedetének könyvével, akkor megtudjuk például azt, hogy a jeruzsálemi gyülekezet olyan szegény volt, hogy Pál adományokat hoz. Ugyanakkor a zsidókhoz írt levélben pedig azt olvassuk, hogy olyan gazdag volt, hogy a többi gyülekezeteket adományba tudta részesíteni. Nyilván 2000 esztendő távlatából nehegyezzük ki a kérdést a szegénység és gazdagság szempontjából, hiszen bárki lehet olyan módosabb állapotban, hogy tud szegényeket támogatni, és később néhány hónap, néhány esztendő után egy olyan váratlan helyzet következik be, hogy ő szorul támogatásra. Minden esetre ezt a nézetet sem vedhetjük el, és ezt az információt is félre kell tegyük. Némelyek nem zsidó, hanem keresztény hallgatókat feltételeznek, vagy olvasókat feltételeznek. Egy biztos, hogy ezek az új keresztények az első században nem vagyok benne biztos, hogy olyan mélyen ismerték az ószövetségi részleteket, az ószövetségi kultúrát, a történeteket, a szavakat, a kifejezéseket, hogy egy talpra magyart beidéz Pál apostol, és azonnal mindenki tudja, hogy mire gondol. Számomra ez egy kicsit nehézzé teszi az alapkérdés megválaszolását. Egy biztos, hogy nem az első, hanem mindenféleképpen a második generációban kell keresni az olvasókat. És a második generációban már lehettek olyan tudósok, olyan nagyfokú ismerettel rendelkező keresztények, akik a zsidóság mellett felnőnek tudásban is az ószövetségi ismeretre. Korábbiakban említettük, hogy sem a zsidó, sem a héber, és most még egy érdekesség, sem a pogány kifejezés, a pagánus kifejezés nem szerepel a zsidókhoz írt levélben. Innentől fogva egyfajta bizonytalanságban vagyunk, egy biztos, hogy egyetlen egy vitahelyzet van a 13. fejezet 9. versében, amikor
bizonyos ételek közötti rang

0: vitát vagy vita helyzetet zár le az író, és azt mondja, mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív, nem ennivalókkal, amelynek semmi hasznát nem veszik azok, akik azok körül járnak. Egy biztos, a kereszténységet a zsidókhoz írt levél szerzőségének kialakulásának időszakában egyre inkább az álhatatosság hiánya jellemzi. Szóval nem a bátor kiállás, hanem egyre inkább a félszegség, a csüggedés, a visszahúzás és a visszahúzódás, és egyre inkább a szerző azt látja, ha a kereszténység ezen az úton fog fejlődni, és mindig csak visszahúzódó lesz, akkor a keresztényeknek az üdvössége kockán fog forogni. Tehát észreveszi a szerző, hogy a Néró féle üldözés és a keresztény üldözés teljes mértékben elbizonytalanítja a keresztényeket, és félénké válnak. Sokkal magasabb helyzetben van az első generáció végének időszakán élő emberek, mint a második generáció közepén élő keresztény emberek. Nincs konkrét címzett. Még a korábbi időszakban mindig azt olvassuk, hogy vannak címzettek. Különféle teológus felfedezések vannak, hogy kik lehetnek a címzettek. Vannak, akik korintuszi keresztényekre gondolnak. Mások az efézusiakra. Többiek a lükosz völgyi gyülekezetekre, a hét kis-ázsiai gyülekezetekre gondol. Antiókhiára, mások Ciprusra. Szóval, ha azt nézzük, elég sok bizonytalanság van a zsidókhoz írt levél szerzőjére, illetve az olvasókra vonatkozólag. Menjünk csak vissza a klasszikus, az első században megfogalmazott olvasókra, és a levelet ezeknek címezték. Szóval római gyülekezet. Egyre valószínűbb, hogy az első században élt teológusok nagyon is jól tudták, hogy ez a levél a római gyülekezet számára íródik. Ne felejtsük el, ebben az időszakban a római gyülekezet főként, még a második generáció is, zsidókból származó keresztényekből állnak. Két érv is emellett szól. Legelőször a Kelemen levél Rómában idézi a zsidókhoz írt levelet, hiszen Kelemen levél Rómában születik, alakul ki, és a legelső, aki idézi, az a Kelemen levél 96-ban, és van egy irodalmi kifejezés is, a hoi egoumenoi kifejezés, ez az elöljárókra vonatkozik, és a római és a Kelemen levél szóhasználatával tökéletesen megegyezik erre az elöljárókra vonatkozó zsidókhoz írt levél megfogalmazása. Van még több érv is, amit én most idő hiányában nem sorolnék fel. Egy biztos, hogy megjelennek az Itáliában élők is az üdvözletek sorában. Ez nem lehet végső érv, hiszen a levélíró Itálián kívül van, és a környezetében lehetnek olyan itáliai származásúak, akiket üdvözöl. Tehát nem kell a magyarokat Magyarországon csupán üdvözölni, ha én elmegyek Amerikában, és ott találkozok valakivel, akkor mondhatom azt, hogy a magyarokat üdvözlöm, mert a világ másik részén is lehetnek magyarok. Ennyi bevezető után térjünk vissza a levél szerzőjéhez. A szerző szemmel láthatóan teljes mértékben háttérben kíván maradni. Ez nem jellemzi Pál gondolkodását, névtelenségbe akar vonulni, mert számára nem a név, hanem az írása a fontos. Ez nem véletlenszerűen, ez tudatosan alakul így ki. Páli szerzőség kérdését már bevezetőben említettük, teljes mértékben kizárni sem lehet, és én semmiféleképpen nem szeretném kizárni a páli szerzőséget, hiszen nagyon sok érv szól a páli szerzőség mellett is, viszont nagyon sok érv szól ellene is. Nézzük, hogy még milyen szerzők jöhetnek számításba. Alexandrai Kelemen szerint Lukács volt a szerző. Mégpedig úgy, hogy az irat eredetileg arámi nyelven íródott, amelyet később veretes görögségre fordítottak. Igen ám, de a mai nyelvészet olyan magas színvonalon áll, hogy be tudja bizonyítani azt, hogy ez a levél nem fordítás, hanem eredeti nyelven görögül íródott. Gondolkodásmódja nem jellemzi Lukácsot. Sokan római Kelement tartják a levél szerzőjének, hiszen ő idézi majd egy másik levelében. Origenész is ismeri ezt a felfogást, azonban a Kelemen levél irodalmi függőségben van a zsidókhoz írt levélhez képest. Tehát egy a lényeg. Kelemen idézi zsidókhoz írt levelet, és nem a zsidókhoz írt levél idézi a Kelemen levelet. Luther a protestantizmus vitájánál Apollós szerzőségét említette meg. Apollós alexandriai származású zsidó keresztény, aki a görög retorikának legmagasabb jártasságáról is tanúbizonyságot tett. Egy biztos, azon kívül, hogy Luther megemlíti, nagyon sok érvet nem tudunk mellette felsorakoztatni, és Apollóson kívül is a kereszténység tagjai között lehettek olyan fiatal, tehetséges emberek, akik teljes professzionális szinten ismerték a görög nyelvet. Tertullianus, aki jogász volt az ókori Rómában megtérése előtt, és mindig a jogászi bölcsesség hát éles elméjével közelít meg egy-egy ilyen kérdést, Barnabásnak tulajdonította a levelet, és kérem szépen, a teológiának még ma is vannak olyan igen neves személyiségei, személyei, akik ezt elfogadják, és Barnabásnak tulajdonítják a szerzőséget. Mások István vértanúnak, és azt mondták, hogy vértanúsága előtt megírta, és el kell mondjam, hogy ha megnézzük a legújabb, legmodernebb tudományos publicisztikát, akkor azt látjuk, hogy nagyon sokan a István védőbeszédét összehasonlították a zsidókhoz írt levéllel, és a gondolatsor és a logikai megközelítés rendkívül hasonló. Egy biztos, ez ellen is van érvünk, a levél nem Izraelben lett megírva. A legjobb tudomásunk szerint viszont István soha életében nem hagyta el Izrael területét. A legújabb nyelvészi, és kizárólag szeretném ezt aláhúzni, hogy nyelvészi. Tehát nincsenek benne teológiai érvek. Tehát a legújabb nyelvészi kutatások arra mutatnak rá, hogy a zsidókhoz írt levél a két lukácsi irat gondolkodás módjához áll a legközelebb. Tehát Lukács evangéliumához és az apostolok cselekedetének szóhasználatához. Keletkezési helyre vonatkozólag Róma, Egyiptom, Efézus és Antiókia merülhet fel. Ezek után nézzük a keletkezési időt. Nem tudjuk, hogy a zsidókhoz írt levél megírásának idején a jeruzsálemi templom áll-e, vagy már a római háború miatt lerombolják. Nem tudjuk, hogy folyik-e még az Isten tisztelet a templomi liturgiában, vagy nem. Egy biztos, a templomnak óriási jelentősége van az egész új szövetségre és az új szövetségi levelek keletkezésére, az evangéliumok keletkezésére. Egy biztos, ha elpusztult, ha abban az időszakban íródott a zsidókhoz írt levél, amikor a templom már elpusztult, miért nem írja meg? Mert az, hogy a templom áll, és a templom körül még nincsenek háborús helyzetek, és nem említi meg a templomot, ezt el tudom fogadni. De ha a templom elpusztul, a templom az nem csupán a zsidóknak volt egy státuszszimbólum, hanem az első századi keresztények számára. Az túl nagy dolog ahhoz, hogy a zsidókhoz írt levél szerzője valami oknál fogva, akár tudat alatt is, de ne utalt volna erre. A külső körülmények inkább Domitianus császár idejére mutatnak rá. Tehát Vespasianus császár, utána volt Titus, és Titusnak az ifjú testvére, fiatalabb testvére volt Domitianus. Ma már tudjuk nagyon jól, hogy Titus azért halt meg, mert Domitianus ráparancsolt az orvosokra, hogy egy súlyos gyulladásban lévő szervezetet ne a szakmai szempontok alapján kezeljék, hanem meleg pakolással láttatta el, ami azt jelentette, hogy néhány órán belül Titus meghalt. Halálos ágyán azt mondta leghűségesebb barátainak, és az élet pikantériája, hogy pontosan abban a házban halt meg, ahol néhány évvel korábban édesapja Vespasianus. És akkor azt mondta, hogy nem értem az életet, és nem értem az Istent. Mindig becsületes voltam, és tiszta volt a kezem. Csak egyetlen egy dologban vádol a lelki ismeretem. Mármint, hogy a jeruzsálemi templomot leromboltatta, illetve az nem tudta megmenteni. Még a halálos ágyán is Titus ezt emlegette. Az ifjabb testvér, aki tehetségtelen volt minden szempontból, sokkal, de sokkal tehetségtelenebb volt, mint a Fláviuszok az elődei, és már az életében Istenként kellett őt tisztelni, ezt nem csupán szavakban, hanem királyi hódolatban, isteni hódolatban is ki kellett fejezzék, ezt pedig sem a zsidók, sem a zsidóság, sem a keresztények és a kereszténység nem gyakorolta irányában, ezért a Néró féle korábban elindított keresztény üldözést tovább folytatta. Ha helytáll a gondolkodásunk, akkor valamikor 80 és 90 között keletkezhetett e szemlélet alapján a zsidókhoz írt levél. Már csak néhány percünk van, nézzük a levél tartalmát. Ahogy bevezetőben említettem, a levél kezdet nélkül egyből belevág a dolgok közepébe, és egyből elmondja a mondani valóját, amelyet három nagy egységben tömörít össze. Az első egység az úgynevezett prológus. Ez az első verstől a negyedik fejezet 13. verséig tart. Elmondja, hogy Krisztus feljebb való az angyaloknál, sőt feljebb való még Mózesnál is. Eszkatológikus magasságban áll a legnagyobb emberek fölött, és még az angyalok felett, a próféták felett is. Nagyobb neve van, mint az angyaloknak, mert ő a fiú. Ugyanakkor emberré vált, megízlelte a halált, elszenvedte a halált, és feltámadt. Állandóan apologetizál Mózessal, hiszen ne felejtsük el, a zsidóság mindig Mózest emlegette, a kereszténység Jézust emlegette, és valahogy elrendezi. A következő szakasz a 4. fejezet 14. versétől a 10. fejezet 31. verséig tart Jézus főpapságáról szóló szakasz. És itt rendkívül nehéz helyzetben van az író. Hiszen álljunk meg egy pillanatra, Jézus főpapságát úgy kell keresztény szempontból megindokolni, hogy az zsidó szempontból is logika szempontjából megállja a helyét. Ki lehetett kérem szépen az Ószövetségben pap? Nem főpap, csak pap. Áron nemzetségéből származó egyed. Ugye? Mindenféleképpen. Csak az lehetett kohén. Na most álljunk meg egy pillanatra. Jézusnak genealógia szempontjából van valami áronita köze? Nincs. Na most innen visszanyúl a kezdetekhez, és azt mondja, hogy Jézus nem az ároni rend szerinti papi szolgálatot tölt be, hanem Melkisédek szerinti papi szolgálatot tölt be. Kérem szépen, ezt, aki így megindokolja, abban a vita helyzetben az az ember egy zseni volt. Az az ember a Szentlélek által volt ikletve és vezetve. Nekem tökéletesen mindegy, hogy Pál, Barnabás, Lukács vagy Apollós. Az Isten vele volt ezzel az emberrel. És azt mondja, hogy két rend van, és tökéletesen megállja a helyét. Az egyik rend az ároniták, de az ároniták előtt volt egy Melkisédek rendje. És ez a Melkisédek rendje ősibb, mint az ároniták rendje. És ez Isten felkent papja volt. Ki adott Melkisédeknek tizedet? Ábrahám. Kitől származtatja a származását a zsidóság? Ábrahámtól. Így Ábrahám a hívők atya, nem csupán a zsidóság fizikai megtestesítőjét láthatjuk benne, hanem lényegében a Jézusi Melkisédek rendjének kiszolgálóját és jóváhagyóját. Hát ha Ábrahám jóváhagy egy rendet, egy papi rendet, azt később egyetlen zsidó gondolkodó sem vetheti el. És kérem szépen, egy teljesen elfelejtett bibliai történethez megy vissza, és azt mondja, van egy másik rend, az ároni rend mellett, és ez nem más, mint a Melkisédek rendje. És akkor itt hozza a fizikai, az ószövetségi főpapok sorozatát, és vele szemben Jézus főpapi sorozatát hozza, mindig összeveti a két papi, főpapi rendet, a Hakkohén, Haggádon rendjét, és mindig Krisztust főpapként tudja bemutatni a hallgatók vagy az olvasók számára. És ezt teljesen alázatosan, de teljesen tökéletes indoklással, professzionális szinten valósítja meg. A harmadik pillér Zsidók 10. fejezet 32. versétől a 13. fejezet 17. verséig, tehát Zsidó 10.32-től 13.17-ig Jézus a hit megkezdője és bevégzője. Ragaszkodjunk hozzá. És itt szeretném ennek a kifejezésnek egy kicsit a nyelvi hátterét is hangsúlyozni. Ragaszkodjunk, ugye? Ragasztó, ragad, valami ragad. Így ragadjunk Krisztushoz. Türelemre inti az olvasókat. És azt mondja, hogy Ábeltől fogva Jézusig hatalmas bizonyosság fellege veszi körül az olvasókat, akik olvassák a zsidókhoz írt levelet. És a szenvedések, azek egy jelek a keresztény ember életében. Tekintsünk Jézusra, aki nem elmenekült a szenvedésektől, hanem elvállalta, sőt, a szenvedések elvállalása által váltott meg bennünket a bűntől és egy más szenvedéstől. Még egy gondolatot találunk meg benne, a vezetők iránti engedelmesség és kötelezettség, amely megjelenik a zsidókhoz írt levélben a 13. fejezet első 17 versében. A levél egy záradékkal fejeződik be, amely már közvetlen, talán az egyetlen közvetlen hang, ami megjelenik az egész levélben vagy könyvben, üdvözletet tartalmaz, és befejező mondata áldás kívánással fejeződik be, de kérem szépen, mivel fejeződhet be az áldás kívánás, hanem Jézussal. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, örök szövetség vére által a mi Urunk Jézust, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte, a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ezzel olyan alapozottságot, teológiai megalapozottságot tesz a második generáció keresztényeinek az asztalára, amely évszázadokon keresztül hitet, reményt tud adni az emberek számára. Egyetlen egy gondolatot szeretnék még felolvasni befejezésképpen, amelyik a 3. fejezet 12., 13. és 14. versét tartalmazza. Vigyázzatok, atyám fiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem incsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményítessék meg a bűnnek csalárdsága által, mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyanaz elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk. Befejezésről, ha aktuális volt a második generáció keresztény üldözöttei számára a zsidókhoz írt levél, akkor a 21. században igen félszeg és igen visszahúzódó keresztényei számára még aktuálisabb ez az üzenet. Olvassuk el, mert sokat meríthetünk a zsidókhoz írt levélből, sok reményt, bátorságot, kitartást, hitet, és Krisztusra nézhetünk fel, mint mennyei főpapunkra. Köszönöm a figyelmet, Isten áldja meg Önöket, viszont látásra, viszont hallásra.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Apácai Csere János születésnapja. Az első magyar enciklopédista, az erdélyi protestáns nevelő, Apácai Csere János, aki Apácán született 1625. június 10-én, és Kolozsváron hunyt el 1659. december 31-én. A református egyház ösztöndíjasaként hollandiai egyetemeken tanult, még Hollandiában írta első nemzeti nyelvű enciklopédiánkat, amely 1655-ben Utrechtben jelent meg. Ekkor már hazatért és gyulafehérvári kollégium tanára volt. Apácai 1656-os az iskolák fölöttébb szükséges voltáról és a magyaroknál való barbár állapotuk okairól című beköszöntő beszédében fejtette ki hitvallását. Mint mondta, az iskola nem csupán téglafal vagy berendezés, hanem elsősorban tanítók és tanulók rendezett társulása, akik az emberi életkörülmények szempontjából hasznos és szükséges ismereteket tanítanak és tanulnak. 1658-ban egy akadémia tervezetet terjesztett elő, ezt azonban már nem tudta megvalósulásig vinni. Fiatalon, 34 évesen halt meg tüdőbajban. Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum. Június 20-án szombaton 17 órától 23:59-ig. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, kredó estel, az Amorfati együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotói tárlatvezetésével várják. A rendezvény minden korosztály számára különleges lehetőséget kínál az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményeinek és kiállításainak felfedezésére is. A helyszín tehát az Evangélikus Országos Múzeum, Budapest, 5. kerület, Deák tér 4. Új szövetség nagy betűméretben. Végre megjelent az Új szövetség olvasást segítő nagy betűkkel című kétkötetes könyv, gyengén látók, látásmaradvánnyal élő vakok és idősek számára. Igazi missziós fegyvertény, hogy a Magyar Bibliatársulat és a Calvin kiadó előrukkolhatott vele, de a gyülekezeteken is múlik, hogy az érintettek körében célba érjen az evangélium. A Magyar Bibliatársulat nagy méretű betűkkel szedett új szövetsége nincs előzmények nélkül. A Calvin kiadóval közösen letettek már az asztalra hasonló biblia kiadásokat, ám azok nagy részt már nem hozzáférhetők. A tördelés célszerűsége az egyszerűsített szövegképpel, azaz, hogy viszonylag kevés nyomdai elemet használtak, illetve hogy a lapok felülete nem fényesfér, hanem tükröződésmentes. Ez mind újdonság. Ezt Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára mutatta meg a Rádai Könyvtárban tartott könyvbemutató házigazdájaként. Az időjárásról. Mozognak a nyári napok. Ma szerdán felhős az idő, de több napsütéssel és akár esővel. Az északi szél mellett már 26-33 fokunk van. Csütörtökön csökken a felhőzet, szorványosan fordulhat elő eső. Az északi szél erősödik és 22-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Nézőpont. Ha eredményesen akarunk valakit megcáfolni, bebizonyítva, hogy téved, előbb vizsgáljuk meg, melyik oldaláról szemléli a dolgot, mert arról az oldalról tekintve rendszerint igaza is van. Blaise Pascal.

úgy könyörögj, ahogy kell. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat előlem? 13. Zsoltár, 2. vers.

Figyelj oda, hova lépsz, kiáltotta Laura, akinek már így is elég baja volt, amikor Tibi egyenesen neki szaladt. Elejtette a kezében lévő összes könyvet és papírlapot. Azonnal lehajolt, hogy összegyűjtse a dolgait. Tibi ingerülten vágott vissza. Még hogy én figyeljek jobban? Te miért nem arra mész, amerre nézel? Milyen ötletes, morfondírozott Laura. Persze tudom, hogy jobban néznék ki, ha fordítva tenném a sapkámat, és hátrafelé járnék. Mivel Laura szemei folyton összefutottak, senki sem tudta, hogy igazából merre néz. Ráadásul féloldalasan is járt. Este otthon olvasni kezdte a Bibliát. Egyetlen módja volt rá, alig néhány centiméterre tartani a lapot a szemétől. Hirtelen sírásra fakadt. Aztán olyat tett, amit korábban sohasem. Istenhez könyörgött. Uram, miért nem gyógyítasz meg? Majd saját szavaitól megdöbbenve hirtelen a szájához kapott, és várta, hogy belecsapjon a villám.

helyes dolog Istenhez könyörögni? Dávid így imádkozott. Meddig kell még várnom rád? Megemlékezel-e még rólam? Vagy elfelejtetted, hogy ki vagyok és mire van szükségem? Kemény szavaknak tűnnek ezek egy olyan ember szájából, akit a Biblia Isten szíve szerint való embernek nevez. De Dávid a gondolatait fejezte ki, és később másoknak is beszélt erről. Amikor összekuszálódnak a gondolataid, negatív érzelmek kerítenek hatalmukba, vagy fájdalmaid vannak, bensődben erőteljesen érzelmek forronganak. Néha súlyos szavakat mondasz magadra, vagy embertársaidra nézve, sőt, még Istenre is, akié minden hatalom. Számos okot hozhatsz fel azért, hogy rosszul érezd magad még akkor is, amikor Isten tartja kezében az irányítást. Íme néhány dolog, amire érdemes ilyenkor odafigyelned. Isten adta az embernek a választás lehetőségét. És nem ő, hanem az ember a fájdalom okozója. Isten Jézus által tervezi megoldani a helyzetet.

0: Az új föld Isten végső megoldását képezi a fájdalomra. Nem kell azonban eltitkolnod a fájdalmat, ha megsebeznek. Dávid nem félt beszélni a sebeiről az Úrnak. Valódi sebei voltak. De eljutott oda, hogy mindig képes volt egy magasztosabb valóságra gondolni. És pedig arra, hogy Isten sosem fogja elhagyni őt. Dávid nem tartózkodott attól, hogy kifejezze elméjének és szívének érzéseit. És végül tudta újból dicsőíteni az Urat.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Műsorunk mottója írva található a Bibliában, az Apostolok cselekedetei 10. rész 34. versében, amely így hangzik. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép közül kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik.
1: Csácsi kárnes kodó dikháb, keodelcsi alozárel más kárle manusá, Baboldinesi, skupoj leske sakono populareskosavo, kondara lesaj a šači pekerel.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma egy nagyon kedves házas párral fogok beszélgetni, Cséki Győzővel és kedves feleségével, Marikával, akik az üdvhadsereg misszióban, gyülekezetben, egyházban szolgálnak. Nem is olyan pár éve, hanem jó pár éve elkezdték már ezt a munkát, de hát hogy lesz valaki egy egyháznak a lelkésze, misszió munkása? Nem ezt szokta választani vagy gondolni az ember magának, hiszen a misszióba Isten hív el. Mégpedig olyan embereket, akiket először ő magának hív, gyermekeinek, hogy lesz valaki Isten gyermeke? Kezdjük talán ezzel a kérdéssel a beszélgetést. Hogyan talált meg benneteket az Úr?
1: 1995 tavaszán kezdődött Istennek a hívása az életemben, amikor házasságunk Marikával tönkrement, sokat vitatkoztunk, problémáink voltak, vállalkozásaink is tönkrementek, és nem tudtuk, hogy mi történik velünk. Nem értettük, szerettük egymást, gyerekeink voltak, anyagi problémák úgy nem voltak, és mégis azt vettük észre, hogy nincs az életünkön áldás. Nagyon fiatalon kezdtük mi az életet. 16 évesek voltunk, amikor egymásba szerettünk, és hát úgy gondoltuk, hogy mi együtt fogjuk leélni az életünket. Nem tetszett ez a szülőknek, tiltottak bennünket, és szét akartak szedni, de mi annyira szerettük egymást 16 évesen, hogy azt mondtuk, hogy mi együtt éljük le az életünket. És ugyan szerelmes hetek voltak, hónapok, évek, két gyerek született, dolgoztam, Marika is tanult közben, és igazából 28 éves koromban szólított meg 1995 tavaszán a Mindenható, meghívtak egy istentiszteletre. Addig soha nem mentem én sehova. Azt tudtam, hogy református egyházban kereszteltek, a fasorban, ennyit tudtam, Bibliát soha nem olvastam, nem is volt otthon Bibliánk. Édesanyám analfabéta, nem tud írni, olvasni, édesapám egy zenész ember volt, aki állandóan a hangszerrel foglalkozott, és zenélni járt. De igazából édesanyám, amit mondott nekem az Úr Jézusról, meg Szűz Máriáról, a rózsák terén egyszer-kétszer bevitt, ennyi volt a hittel való kapcsolatom, nem több. És amikor meghívtak egy Isten tiszteletre a Népstadionba, akkor ott több mint 3000 ember volt. Ez volt az első élményem, Isten élmény, amikor beléptem, akkor volt ott egy ajtón álló ember, aki kezet nyújtott nekem, és azt mondta nekem, hogy Isten áldjon meg. És ez a mondat, ez valahogy úgy belém hatolt, egyszerűen ez az ember áldás mondott rám, szólt a zene, dicsőítették az Istent. Egyszerűen olyan lelki élményem volt, hogy azt mondtam, hogy én ide fogok járni ebbe a helyiségbe. Még nem is tudtam, hogy ez gyülekezet, hogy miről szól. Ez volt az első Isten élményem, aztán elkezdtünk járni ebbe a gyülekezetbe, de egy olyan jó fél év után eljöttünk onnan. Eljöttünk onnan, mert olyan dolgok történtek, amit én nem tudtam azzal azonosulni, és akkor a feleségemnek mondtam, hogy én hitem szerint én református egyházhoz tartozom, ott kereszteltek, menjünk el a fasori református gyülekezetbe, én azt gondolom nekünk az lesz a hitvallásunk, az lesz nekünk a jó, és akkor pont akkor került oda Vég Tamás, lelkész, és hát ő volt az, aki Jézus Krisztus keresztjéhez vezetett. Ő volt az, aki megmutatta az utat Isten kegyelméhez, szeretetéhez. Hozzá kell tenni, hogy mi okkult háttérrel rendelkeztünk. Marika kártyát vetett, jósolt, én is fiatal koromban, 15-16 éves koromban halott idézésbe vettem részt. Én nem tudtam, hogy ez mit jelent, mivel nem ismertem a Szentírást. Nem volt olyan ember a környezetemben, aki figyelmeztetett volna, hogy ez milyen sötét ajtókat nyit meg az életemben, és hát én akkor tudtam meg utólag, miután a Tamásnak elmondtam, hogy milyen háttérrel vagyok, akkor értettem meg az életemnek a káoszát, a házassági problémánknak a mélységét, a vitatkozásokat, a problémákat. Akkor értettem meg, hogy miért volt az, hogy bizonyos vállalkozások, ami jól ment egyik pillanattól másikra tönkre ment, akkor értettem meg, hogy az én életemben van egy úr, a sátán, a gonosz, aki uralkodik felettünk, és szét akar szedni a házasságunkat, szét akarja szedni az egzisztenciánkat. Utólag tudtam meg, hogy az a neve, hogy szétdobáló, a diabolosz, szét akarta dobálni az életünket. És én akkor értettem meg ott, 1995. november 7-én volt ez a, nap, amikor Tamással imádkoztunk, és felolvasott a Bibliából egy igét, ha a fiú megszabadít, valósága szabadok lesztek. És én akkor átértem az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelmét, szabadítását, és attól a naptól tudom, meg vagyok győződve, hiszem, hogy Jézus Krisztus vére kifort értem a keresztfán, tudom, hogy egy új életet kaptam, és az egészben ez a legcsodálatosabb, hogy a feleségemmel egy napon ő is akkor adta át az életét Jézus Krisztusnak.
0: Marika, hogy volt ez a te életedben? Mert hát, mint ahogy megtudtuk győzőtől, azért tényleg nagyon-nagyon fiatalon. Kötöttetek házasságot? Házasságra is léptetek 16 évesen?
2: Csak együtt éltünk, és 18 évesek voltunk, amikor házasságot tudtunk kötni. Akkor született meg az első gyermekünk is, 18 éves elmúltam. Nagyon nagy nehézség volt ez a szüleimnek, mert egyszerűen elképzelni nem tudták, hogy ezt hogy fogjuk csinálni. Szinte még gyerekek voltunk, és felelőtlenség volt részünkről, hogy ilyen nagy merészen nekivágtunk az életnek, de hát utólag, mikor visszanéztünk, azt mondtuk, hogy hát a mi gyerekeink ezt csinálták volna, két lányunk van. Én nem is tudom, hogy mit csináltunk volna Győzővel, ha ugyanezt végig kellett volna csinálni a gyerekekkel. De valahogy anyuék olyan először nehezen, de azután jól vették a kanyart, hogy úgy mondjam, és jó volt az, hogy megszületett az első gyermekünk, Barbara lányunk, és nagyon szerették, és örültünk a családba, együtt tudtunk örülni az első babának, az első unokának.
0: De hát aztán jöttek a házassági problémák. Te hogy élted ezt meg feleségként?
2: Nagyon nehezen, mert én olyan nagyon szókimondó voltam, nehezen viseltem azt, ha nem ugyanúgy gondolkodunk, nem ugyanabban abba az irányba megyünk, és ezért, amikor a Győzővel összevitatkoztunk, vagy mást akart, vagy máshogy képzelte a dolgokat, akkor én ezt nagyon nehezen éltem meg. Szerettem én vezetni, én megmondani, hogy akkor mi hogy legyen. Én valahogy ilyen vezető típus voltam akkor, és sok problémánk adódott ebből.
0: De hát valahogy a te utad is Istenhez vezetett. Hogy történt ez?
2: Igazából úgy, hogy nem tudtuk, hogy mi történik velünk. Akkor abban az időben, amiről a Győző beszélt, hogy elhívtak minket egy gyülekezetbe, akkor nagyon nehéz volt nekünk az életünk, mert ami történt körülöttünk és velünk a családunkban, egyszerűen nem értettük, hogy ez miért van. Ez eddig nem volt, és mi ilyen gondolkodók voltunk, leültünk otthon az asztalhoz a Győzővel, és akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy hát mi történt velünk. És ugye mi cigány származásúak vagyunk, az egyik első gondolat az volt, hogy hát megátkoztak bennünket, valaki rosszat akar, rossz akaróink vannak, és nem tudtuk hova tenni azt, hogy csődbe mentek a vállalkozásaink, hogy azok a munkák, amiket addig végeztünk, tehát diszkónk volt, zöldségüzletünk volt két helyen is, külföldről hoztunk be árut, és azzal kereskedtünk, nagyon jól éltünk, hogy ezek most nem működnek, és akkor hívtak el minket ebbe a gyülekezetbe, és mindent, tehát mi mindenhova együtt jártunk a Győzővel, munka után hazajött, és mi együtt mentünk mindenhova, ide is együtt mentünk, és amikor innen el akartunk jönni a református gyülekezetbe, a Végtamáshoz is együtt mentünk. Ugyanakkor volt a bűnvallásunk, nekem is és neki is, sőt egymás előtt történtek ezek a dolgok, és ugyanakkor születtem én is újonnan, amikor a Győző, és pont tegnap beszélgettünk reggel imádság után erről a dologról, hogy hogyan is volt ez az újjászületés, hogy a mai napig rácsodálkozok az Istennek arra a munkájára, arra nagy kegyelemre, vagy szeretetre, vagy meg se tudom talán fogalmazni, ahogyan hozzánk nyúlt, ahogyan elvezetett bennünket bűnbánatra, és ahogy megadta nekünk a bűnbocsánatot. És utána pedig ebből a mélységből, ahogyan kivezetett, ahogy leoldozta rólunk a kötelékeket, amikkel meg voltunk kötözve, vagy meg voltam kötözve, és ahogyan amilyen nagy szeretettelő ebből kivezetett minket, és nekünk akkor olyan hálás volt a szívünk azért, hogy megszabadított. Mi szó szerint fizikailag éreztük magunkon ezeket a kötelékeket. kártyát vetettem, jósoltam, horoszkópot olvastam, tehát mindent, amit a Biblia tilt, mindenben részt vettem, nem tudtam, hogy ezt nem szabad, csak éreztem, hogy valami nem jó. És alig vártam, hogy valaki megszabadítson engem ettől, és én akkor még nem tudtam, hogy az a valaki, az az Úr Jézus, mert egyedül csak ő tudja ezt megtenni, és amikor a Vég Tamás ezt nekünk elmagyarázta, hogy Jézus Krisztus tud egyedül megszabadítani, akkor kértük a szabadulást, és meg is szabadultunk, és akkor olyan hálás volt ezért a szívünk, hogy ezt megtette, hogy azt mondtuk neki, az Úr Jézusnak, hogy Uram, ezért, amit tettél, egész életünkben neked akarunk szolgálni.
0: Azt mondtad, Marika, hogy szinte fizikailag érezted a kötelékeket és a szabadulást is. Mit jelentett ez? Egy picit el tudnád magyarázni a hallgatóknak, hogy ők is értsék, hogy mire gondolsz?
1: Olyan lelki állapotban voltunk, amikor elkezdtünk járni a gyülekezetbe, hogy minél többet hallgattuk az Úr Jézus Krisztusra való bizonyságtételeket, prédikációkat, és mi elkezdtük olvasni a Bibliát, minthogyha valami nem engedett volna bennünket, hogy a saját akaratunkat megtegyük. Nekem voltak olyan élményeim, hogy egyszerűen rám jött a nevetés, rám jött a sírás, depressziós lettem, féltem otthon, félelmeim voltak, gyötrő gondolataim voltak. Marikának szintén ugyanúgy volt, amikor hány ingerem volt. Egyszerűen olyan lelki állapotban voltam, amikor jártam abba a másik gyülekezetbe, hogy ezért is jöttünk el, és segítségért mentünk a református egyházba, és én csak annyit tudtam akkor, hogy engem abba a templomba kereszteltek, többet nem, és akkor ott kaptuk a segítséget, és fizikai gyötrelmeket éltünk át lelkileg, sőt, házas életet sem éltünk, nem tudjuk mennyi ideig, mert úgy gondoltuk, hogy ez nem lehet, az rossz, az Isten előtt nem kedves, mert mi bűnösök vagyunk, és borzalmas, egy tompa lelki állapotban voltunk. Még a hangok, az ízek, minden olyan furcsa volt az életünkben, tehát ez az okkultizmusnak a jelei, akkor mi ezt nem tudtuk. Most már utólag nagyon jól tudjuk, és látjuk, és tudjuk ennek a gyökerét, a mélységét, és a romáknál ez nagyon erős. A romáknál ez nagyon erős, az okkult háttér. Nem csak a babonaságról van szó, azokról a genetikailag örökölt, öröklött gondolkodásmód, érzelmi világ, amit örökölnek a romák, amit magukban hordoznak, és nem tudják, hogy miért vannak a félelmek, miért még a hitéletben is eljutnak egy bizonyos szintig, és utána egy hatalmas visszaesés van, és ez mind az okkultizmusra tehető vissza.
0: Innen fogjuk folytatni. Azt kell, hogy mondjam, hogy sajnálom, hogy eltelt az időnk. Nem tudom, a hallgatók, hogy értékelik, de elhallgatnálak még benneteket, még szívesen elbeszélgetnék veletek. Sok áldást a szolgálatotokra, az életetekre. Kulcsár Anikót hallották.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Mai beszélgető társam Romfa János, akinek az élete, mint mindnyájunk élete, sok kalandos eseményt rejteget, de a legfontosabb az, hogy valamikor, valahogy találkozott az Úr Jézussal. Ezért hívtam ide a stúdióba, tehát mai vendégem Romfa János. Mit kell rólad, János, tudni? Hogy mutatkoznál be a hallgatóknak? Ki vagy te?
3: Romfa János vagyok, de ezt már hallottuk. Egy ember, aki nagyon rossz úton járt valamikor, körülbelül negyed évszázaddal ezelőtt, egy nagy változás után megtaláltam a helyes utat, amin botladozva is, de még mindig örömmel járok. Gépkocsi vezető vagyok, értelmi sérülteket, fogyatékosokat szállítok, nappali foglalkoztatóba orvoshoz, tehát igény szerint. Feleségem van, 3 kiskorú gyermekem, és Ikladon lakom. Így nagyon röviden itt tudnék bemutatkozni.
2: Hát ez valóban nagyon rövid volt, és nagyon címszavakban, úgyhogy most akkor én kérdezni fogok egy-két dolgot. Talán az volt az első fél mondat, hogy nagyon rossz úton jártam. Ezt sokan mondhatják. Mit jelent ez?
3: Iskoláim elvégzése után mezőgazdasági szakközépiskolába jártam, leérettségiztem, és elkezdtem dolgozni, mint általában mindnyájunk. Akkoriban még nem is volt hiába a munkahelynek, és én el voltam telve magam szorgalmával, ügyességével, találékonyságával, és éltem az én mindennapos életemet. Egy fogyatékosság az elég korán meglátszódott bennem, hogy én nagyon szeretem az alkoholt. Rabjá is váltam tulajdonképpen. 15 éves koromban már megemelgettem a poharat, és nagyfiúnak érzeltem magam, belevaló srácnak, akinek még ez is megy és szabad. És ez elindított egy olyan folyamatot, hogy körülbelül 25 évvel ezelőtt eljutottam arra a pontra, hogy nem bírom letenni, nekem ez kell, és igazából sosem azért fogyasztottam, mert szomorú voltam, vagy örömöm volt, alkalom volt, egyszerűen az ízéért, és megállt meg nem tudtam parancsolni. Legfőképp a töményet szerettem, utána a bort, és hát higításképp a sört sem vetettem meg, de most ezzel én nem szeretnék ezt nagyon részletezni, mert ez szégyellem most már nagyon, látva azt, hogy eljutottam egy olyan pontra, hogy ezen én nem tudok változtatni. Akkor szóba se kerülhetett, hogy én elvonóra menjek.

0: mert nem voltam képes beismerni, hogy rabja vagyok, mert én dolgozom, én nekem ez jár, nekem erre szükségem van. Még nem nagyon érdekes történet volt, hogy akkoriban én a TSZ-be dolgoztam, kertészetben, és hát munkahely ide vagy oda, bizony ott is a pohár fenekére néztem, és nagyon emlékszem egy pénteki napra, amikor 350-es jávával mentem haza, eléggé illuminált állapotban. Egyszer kiszámoltam, hogy ez volt kora délután, egy órakor mentünk haza pénteken a munkából, és este 10-ig nem is ülhettem volna járműre, szerény számítások szerint sem, és közúti ellenőrzés volt. És az első előttem lévő motorost rendőr kiemelte a sorból, és rendült föl a keze, és annyit se tudtam mondani, hogy jaj Istenem. Tehát sajnos életemben egész idáig nem volt Isten, sem gondolatomban, sem szívemben. Csak annyit tudtam mondani magam, hogy ezt ússzam meg. És egy csukló mozdulattal továbbintett, és a mögöttem lévő autót vette ki a sorból, amit a tükörből láttam már csak meg. És akkor este nagyon sokat vívódtam, hogy most mi legyen ezek után. Azt láttam, hogy én nem tudom letenni a poharat. Azt is láttam, mi szenvedést okoztam az akkori családomnak, és azt mondtam, hogy akkor leteszem a lantot, tehát befejezzük, egyszer sírnak, felejtenek, kész. És másnap meg egy ismerősünkhöz mentünk el váratlanul, a akkori feleségem mondta, menjünk el hozzájuk. Hát jó, menjünk el. És akkor beléptünk, ahova fogadott, hogy tudtam, hogy jöttek. Na, már ez vicc, mert én se tudtam még egy órával ezelőtt, hogy én jövök. Na, ő tudta. Hát látod, itt hol vagyok. A család többi része elment a gyülekezetbe. Akkor már csúnyán ráncoltam a homlokomat, hogy milyen dolog ez. És akkor asztalon Bibliát láttam. Mondom, hát mit olvas ez az ember? És Bergman Lacinak hívták. Sajnos azóta sem tudom, mert szétszakadt az életünk folyama, hogy éle, hal-e, mi van vele, de hogy az úré akkor biztos, hogy él, mert akkor örök élete van. És ő bizonságot tett nekem az Úr Jézusról, hogy mit változtatott meg az ő életében. És akkor nekem felcsillant a szemem, hogy hát bolond, aki nem a jobbik részt választ, ez nekem tetszik. És nagyon-nagyon felszabadult, öröm járt át, és mondtam, hogy beszélt komolyan, én nevettem, azt mondja, nem baj, nevess csak, ez a Szentlélek öröm, akkor meg én néztem egyet, hát beszél itt nekem, de mondjad, én most úgyis jókedvű vagyok. És hát ő mondta, hogy adjam át a szívemet az Úr Jézusnak, és kövessem őt, mondom, hát nem tudom, hát hogy, hát figyelj, hát imádkozom, mondom, hát ne vicceljél, hát azt se tudom, hogy kell. Nálunk ottól a családban nem volt. Tehát így konkrétan Isten nem volt nálunk jelen, nem olvastunk igét, nem beszéltünk róla, nem imádkoztunk. És elég az hozzá, hogy hát mondta, hogy akkor mondd el, ami a szívedben van. Hát én nem mondtam. De én még mindig borzongok, hogy utólag visszagondolok, olyan cinikus volt az az imádság, mert úgy kezdődött, hogy Úr Jézus, hogy te egyáltalán vagy. Én meg itt vagyok is. A robokban. És utólag megláttam, hogy ez volt a szívemben. Ez volt az őszinte szó. Én magammal nem tudtam mit kezdeni. Környezetem meg végképp, mert ahhoz meg konok voltam. És megtörtént a nagy áttörés, és tulajdonképpen egy hét leforgása alatt letettem a poharat, cigarettát, amit azelőtt megpróbáltam letenni, de a környezetem mondta, inkább gyújts rám, mert kibírhatatlan vagy, és most a kettőt együtt letettem az úr kezébe, hogy erre nekem akkor nincs szükségem, ha tiéd vagyok, de akkor adj erőt, hogy ne éljek vele. És emlékszem arra az első beszélgetésre Lacival, hogy de hát én nem bírom ki évekig, egy napig sem. Azt mondja, ne arra gondolj, amit nem bírsz ki, hanem ha eltelt egy óra, hogy nem nyúltál a zsebedbe a cigarettáért, vagy a pohár után, adj hálát. Mondd meg Istennek, köszönöm, uram, ezt az egy órát, vagy két órát, köszönöm ezt a két órát. Mindig visszafele nézés. Ha véletlenül elbuksz, hát az Úr Jézus azt mondja, hogy nem 7-szer, 77-szer, ha ő biztat minket erre, hogy egymás között bocsássunk meg, akkor ő hogy ne bocsátana meg nekünk, csak ne hadd föl, ne hadd föl. És valóban úgy volt. És mondom, és mi lesz akkor, amit csinálják akkor, hogyha, ha, de most rám jön, hát remegek, feszült vagyok, és olyankor aztán környezetem, aki közel van, szaladjon, mert ha más nem, csúnyán beszélek. És akkor mondta, hogy kérd, az Urat segítsen meg, imádkozz. Ha mondom, ez egy ilyen egyszerű lenne. Azt mondja, próbáld ki. És valóban úgy volt. Kipróbáltam. Amikor úgy éreztem, hogy hú, most nagyon be kéne menni a büfébe, ugye pult alatt. Tehát nem voltak szép dolgok, mást meg nem szeretnék beáztatni, hogy miket csináltunk. Sajnos az ördög nagyon sok ötletet adott nekem, és én nagyon vevő voltam az ő ötleteire, de most volt egy másik ötlet. Amikor azt mondtam, hogy uram, most bajba vagyok, most segíts meg, és borcolkok, hogy visszagondolok rá, hogy valóban úgy volt, hogy vagy egyszerűen eltűnt az a mérhetetlen kívánság belőlem, vagy jöttek, hogy gyere gyorsan, targoncával kamiont kell lerakni, vagy gyere gyorsan, mert több alkalommal történt ez, és mindig mondtam, uram, most bajban vagyok. Akkor másik alkalommal hívtak, hogy a főnök hívott valamiért, vagy markolóra kell ülni, mert egy autót kell megrakni. Tehát, hogy mindig megoldódott, hogy nem maradtam meg abban a mókuskerékben, hogy most már pedig len, addig nem nyugszom, amíg nem iszom, vagy nem. Érdekes, akkor már nem is hiányzott a cigaretta. Tehát ami azelőtt nagyon nagy probléma volt az életemben, valahogy ráfókuszálódott, úgy látszik, az italra, de abszolút nem jutott eszembe, hogy én rágyújtsak. Kínáltak a munkatársaim, hogy gyújts rá, köszönöm, nem kérek. Hát ez egy másik nagyon érdekes történet, nem tudom, hogy
1: kíváncsiak
0: mondhatom-e. Már eltelt, vagy 2-3 hét is, ugye még annyi instrukciót kaptam, vagy jó tanácsot, hogy hát olvasgassam a Bibliát. Kaptam is egy Bibliát, és olvasgattam. Ugye akkoriban még csak úgy találomra, hol itt, hol ott, mondtam, hogy lehetőleg az Új Szövetséggel kezdjem, mert az szól a megváltásról főképpen. A törvényeket ráérek utána is mazsolázni, vagy szívembe vésni, és olvastam azt az igét, hogy ha meg nem vallotok engem, mondja az Úr Jézus, én sem vallak meg titeket a mennyi atyám előtt. Mondom, én ebben mit kezdjek? Hát nem rám vonatkozik, ebben nekem nincs dolgom, olvasok valami mást. És ezután jött egy alkalom, hogy a szokott helyen álltam sorba, ahol lehet alkoholhoz is jutni, és mondja a kollégám, hogy iszol egy picikét. Hát ugye a picik az a fél deci, de én azelőtt a duplát szoktam inni, és mondtam, hogy nem iszom. Azt mondja, miért? Beteg vagy? Ó, teremtőm, most vagyok bajba. Hát, és beugrott az ige, hogy vaj meg engem. Jézusról kell beszélnem. Hát én beszélek Jézusról, de ehhez kinevet, akkor én csúnyán beszélek, elő az óember, hamar. Abből baj lesz, ribillió. És elmondom, lesz, ami lesz, uram, tied vagyok, átadtam magam, utánam a vízözön, csak erre sorolja. És mondom neki, hogy te tudod, én már átadtam a szívem az Úr Jézusé. Én az Úr Jézusé vagyok, és az Úr Jézus nem szereti a alkoholszagot. Én nem akarok azóta inni alkoholt. Merezte meg kell, rám néz, Feri barátom, azt mondja, hát hogy tényleg beteg vagy. És ebben elintéződött a dolog, hát én lepődtem meg a legjobban, hogy hát uram, ez így működik, hogy én előre félek, vagy rettegek, és te már rég elkészítetted a dolgokat.
1: Hadd kérdezzem már meg, hogy hát ugye aki sajnos alkoholista, annak azt mondják, hogy de hát hogyha nem iszik, akkor aztán jönnek a rohamok, meg akár még delirium tremens is. Jöttek rohamok, vagy Isten ezen átsegített?
0: Hát nem, rohamaim nem voltak. Azelőtt voltak, amikor kitaláltam mindenféle trükköt, hogy tudok félrevonulni, hogy igyak. Nem volt. Én ilyet nem tapasztaltam magamon, más se én rajtam. Viszont én azt tudom, hogy egyfolytában, akkor éreztem, hogy baj, jön a baj, akkor az Úrhoz fordultam. És akkor ő lehet, hogy kellene lenni, vagy kellett volna, engem megkímélt ettől a mindenható, és rohamaim nem voltak, és emlékszem, hogy egy hét után, körülbelül másfél hét volt az, amikor nagyon erősen jött ez a késztetés. És akkor tényleg nagyon sokat imádkoztam, és akkor nagyon sok csodát éltem át, és ez ellanyhult. Utána 3 hét múlva, utána másfél hónap múlva, 3 hónap múlva jöttek ilyen hullámvölgyek, amit tapasztaltam. Tehát ez a hullámvölgy, az erős késztetés, amikor dobjuk be a gyeplőt a lovak közé, kit érdekel az egész, vissza a pohárhoz, és akkor jó, berúgunk, aztán egy napig nem emlékszünk semmire alapon. Arra nagyon emlékszem, mikor 3 hét után és másfél hónap után jöttek ezek a nagyon erős, most már tudom, kísértések, hogy az jutott eszembe, hát János, hát bolond vagy, hát eddig kibírtad. Hát akkor most miért? Miért kezdenéd el? És nagyon sok csapdáját vettem észre az ördögnek. A megtérésem az Medard napja, tehát június 8-a táján történt meg, és az egyik munkatársamnak össze volt a nevenapja, hát, hogy kocintani, és igyunk, és akkor, hát a gyerekek, én nem iszok, és akkor, na, jó van, és akkor nem figyeltem, de pont a brigádvezetőm volt, és akkor egy stampedlit. Hát mondom, jó van, akkor egy stampedlit, hát csak szabad, és megittam. Hát az egy dolog, hogy nagyon nagy, hát ilyen, bűnérzésem volt, nagyon rossz érzésem volt, nem esett jól. Mondtam, hogy ezt hogy tudtam én szeretni? Hogy tudtam én ezért élni, halni? Egyszerűen nem értettem, és szégyeltem magam. És rá 2 hétre pedig a munkatársamnak volt a születésnapja, és szintén, hogy ígyunk, és mondtam, nem iszok, és akkor jött, és ekkor láttam meg, hogy milyen csapda. Azt mondta a kollégám, szintén a Feri barátom, hogy persze a főnök, de iszol, rám nem. És akkor elordítottam magam, hogy na, akkor ide figyeljetek. Fogtam a fédet és poharat, egy csöppet bele csöppentettem, na most ide figyeljetek. Egyszer s mindenkorra. Mindenki összes születésnap, összes nevennapjára iszom, és befejeztük. Értsétek meg! Hát mire fölevette a poharat, az rászáradt az oldalára, és így tudtam véget vetni a dolognak. De hogy erre még visszatérjek, hogy amíg én nem mondtam ki, mondta Feri barátomnak a sorba, annak idején még tavasszal, hogy én az Úr Jézusé vagyok, mindig unszoltak. Mindig. De gyere, gyere, hát tudták, hogy én első vagyok a sorban, nem maradhatok ki. És ahogy én kiejtettem, hogy én a Jézusé vagyok, meglepődtem, sosem unszoltak. Ja, persze, te szent fazék vagy. Nem is kínálunk, több jut nekünk, mondták. Mondom, jobb lenne, hogyha ti se fogyasztanátok. Hozzáteszem, nem bántom azokat, akik egy születésnap vagy egy bőséges zsíros ebéd után egy fröccsöt meg tudnak inni. Én örülök neki, ha valaki így, tehát kulturáltan tud fogyasztani alkoholt, de úgy, ahogy én fogyasztottam, én örülök, hogy megszabadultam. És igazából ezért nem is kínálgatok senkit, mert nem tudom, hogy nem én indítom el az unszolásommal egy azon a lejtőn, ahol engem az Úr kikanalazott, kiszedegetett, megmentett. Szó szerint megmentett.
1: Azért ez egy nagyon gyökeres változás volt. Alkohol, dohányzás, minden megszűnt. Gondolom anyagilag is jelentősen változott a helyzet, de a közvetlen környezet, a munkatársakon kívül a család, hogy reagálta le ezt a helyzetet?
0: Természetesen az éremnek két oldala van. Én csak az én oldalamat tudom mondani. Eleinte az akkori feleségem örült, hogy nem vagyok onvad a gyerekekkel, megváltoztam, megjavultam, és pozitív visszhangja volt a dolognak. Csak aztán ugye én elkezdtem komolyan venni a dolgokat. Tehát én, aki a becsület, tisztesség példaképe voltam, mondhatom így a kertészeti telepen, mert sosem buktam le. Viszont az nem jelenti azt, hogy sajnos nem ragadt a kezemhez sok minden dolog. Szégyenkezve, nem dicsekvésképpen mondom, de hogy képes voltam arra, hogy egy kerti traktort alkatrészenként elhordjak, kilopjam, otthon összepakoljam, összerakjam. Hirtelen, ami így eszembe jut, de amit láttam, és ami nem volt lebetonozva, de erre a mondásra mondták a akkori kollégám, hogy te csak hallgass, mert még azt is elloptad, ami el van betonozva. Mert mondtam, hogy hát jó, az a betonkloszni is kell nekem valamire. Tehát, hogy sajnos tényleg nagyon jó alanya voltam én az ördögnek. Nagyon jól meg tudta sarkantyúzni a vágyaimat, hogy elégítsem ki, kielégítettem, és hát ugye mondhatom, hogy gyarapodtunk. Még nem, ugye jött ez a fordulat, és akkor azt mondtam, hogy amit bal kézről szereztem, azt összecsomagolom, és viszem vissza, ahonnan hoztam. És emlékszem, hogy az utánfutót, belepakoltam a kerti traktort, a láda, amit csak körülnéztem, találtam, pakoltam bele, és vittem vissza. Hát szegény raktáros Józsi a haját tépte, mikor beállítottam, hogy szóval ezt honnan hoztad? Mondom, tessék, itt van, tanyámról hoztam. Szóval minek hoztad? Nem visszahoztam, mert ez a TSZ. Mondja, ne, hát börtönbe akarsz juttatni. Hát sajnos olyan viszonyok voltak, hogy a hiány az természetes, de ha a plusz, akkor az valami nagy baj, és akkor börtönbe jutok, hogy nem lehet plusz. Mondom, akkor írjál jegyzőkönyvet, nekem mindegy. Engem ez már nem érdekel, hogy mi lesz a vége. Úgy is tudtam, hogy fizetni kell. De akkor már jobb most itt gyorsan, és nem a végső ítélkezésnél szégyenülni, meg a kollégáim mondták, hogy ezt nem jól csinálom, és akkor mondták a saját lakcímüket, hogy ezt oda kell visszavinni, és mondtam, gyerekek, akkor azt csak tovább lopjuk. Nem. Nevezzük nevén a dolgot, elloptam, terheli a lelkem, én az Úr Jézusé vagyok, és ezt én visszahozom. És ez ide való. Csak néztek csodálkozva. Az igaz, hogy érezhető volt, hogy az úgymond barátság egy kicsit meglanyhult, már dolgokba nem vontak be, nem mintha féltek volna, hogy most szaladok árulkodni, mert mondtam, gyerekek, csináljátok, lelketek rajta, én nem szaladok árulkodni, de ha kérdeznek, nem fog hazudni. Érdekes volt, tehát furcsa volt nekem, hogy nem tudom, hány éve vezettem, és megtérésem után mentem benzinkútra tankolni, hogy kell ezt csinálni. Saját járművemben alig tankoltam normálisan, vagy tisztességesen, hogy így mondjam, és hát gyere, van anyag, mondom, köszönöm, nem kérek. Mondom, de jobb volna te se tennéd. Ez falat húzott közénk, de megmaradtunk jó barátoknak. Tehát tényleg igazából én nem vesztettem semmit. Ők vesztettek egy duhaj cimborát, de remélem, hogy időközben nyertek egy Úr Jézust. Én csak abban bízom, ha visszagondoltak az én életemre, az én pálfordulásomra, hát ha építőleg hatott rájuk, hát ha volt, amin elgondolkozzanak, mert volt, amin elgondolkodni. Ugye a család akkoriban, amikor már észrevett a feleségem, hogy én hordok mindent vissza, és adok mindent vissza, és szebrenben és nélkül, vagy szemlesütve, de mondtam, hogy bocsánat, én ezt tettem. Én ezt rendbe akarom tenni, visszahoztam. Ha vissza tudtam hozni, akkor visszahoztam. És akkor azt mondta, hogy és a házat, azt is elviszed, hát a felét, negyedét, nem tudom, egy részét ügyességgel hoztad össze, és mondtam, hogy nem, majd valahogy le lesz az is rendezve. És akkor azt mondta, hogy na, akkor most lehet elmenni. Hát végül is válás lett belőle, beadta a keresetet, én mondtam, hogy én nem akarom, de elfogadom. Nem is hibáztatom őt, akkor is azt mondtam most is, hogy nem tudtam annyi szeretetet adni azelőtt, hogy még ezt a változást is bírja, akkor ő ebben nem vétkes. Van, akik máshogy vélekednek, volt feleségem, úgy vélekedett, hogy én hagytam el. Ez az érem másik oldala. Én egyet tudok, hogy az Úr Jézust el nem hagyom, nem hagyhatom. Hát hogy hagynám el? Nem tudok más mondani, mint a tanítványa. Kihez mehetnénk? Élő víznek beszéde van nálad. És ez a negyed évszázad alatt, körülbelül 5 év alatt megtapasztaltam azt, hogy nagyon sok hullámvölgy, nagyon sok nehézség volt az életemben. Nagyon sokszor kétségeskedtem, talán még kétségbe is estem, icipici, de tudtam azt, hogy de az Úr az én porom fölött megáll, hogy jobb mondja, tehát, hogy nincs veszve semmi az én életemben, lehet bármilyen nagy nehézség. Hát ez is volt egy nehézség, most vannak más nehézségek.
1: Egy néhány perc erejéig most meg kell szakítanunk a beszélgetést, hiszen most zene következik. Mai vendégem Romfa János, Kulcsár Anikót hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az összetartozás jegyében 4 hét múlva kezdődik a Csángó Magyarok zarándoklata. Szemerei János, az evangélikus egyház elnök püspökének üzenete a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap nem csak emlékeztetni akar a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területen élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó hittestvéreink a szervezői és a házigazdái a július 2-án Brassóban kezdődő 3. Csángó Magyar Zarándoklatnak, amely színes programokkal várja az egész Kárpát-medencéből az összetartozást megélni kívánó evangélikusokat, és vár minden érdeklődőt. Sokan indulnak el az anyaországból, gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és magánszervezésben is. Idén először püspöktársakkal együtt mindhárman részt vesznek ezen a programsorozaton, hogy nyomatékosan kifejezzék a nyelvi, kulturális és lelki összetartozásunkat. Megváltoztatja az életet. Elindult a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat Szombathelyről. Június 4-én kezdetét vette a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat, amelyen közel 80 fiatal vesz részt. Az idei esztendőben is Szombathelyről indultak a zarándokok, akik Balog Unyom érintésével jutottak el Jákra. A Szent György templomban Székely János, szombathelyi megyés püspök, a püspöki konferencia elnöke mutatott be szentmisét. Székely János szent beszédében rámutatott, mik azok a fontos dolgok, melyekre a zarándoklat megtanít. A fiatalok kiszakadva a hétköznapokból észrevehetik a valóságot, gyönyörködhetnek a természetben. Megtanulhatják, hogy a zarándoklaton, ahogy az életben is, vannak nehézségek, ami igazán fontos, értékes, annak ára van. Megéri érte küzdeni. A zarándoklat arra is elvezetheti őket, hogy ha a szívük nyitott, találkozhatnak Istennel, és az megváltoztathatja az életüket. Székely János hangsúlyozta, figyeljenek arra, ami igazán fontos az életben. Templomburger, ízes iratok, fűszerezett tárlatvezetés. A gasztronómiáról szólnak az idei múzeumok éjszakája debreceni református programjai. Az ország egyik legnépszerűbb kulturális eseménye a múzeumok éjszakája 2026-ban is változatos programokkal várja az érdeklődőket Debrecenben. A városban nagy hagyománya van a református intézmények kapcsolódásának. Június 20-án a Nagy Templom, a Kis Templom, a Kollégium és a Szabó Magda Emlékház készül különleges programokkal. Az idei múzeumok éjszakájának központi témája a gasztronómia lesz. Ennek megfelelően minden helyszínen ételkóstolókkal, kulináris bemutatókkal és az étkezés kultúrájához kapcsolódó programokkal készülnek. Az időjárásról mozognak a nyári napok. Ma szerdán felhős az idő, de több napsütéssel és akár esővel. Az északi szél mellett már 26-33 fokunk van. Csütörtökön csökken a felhőzet, szorványosan fordulhat elő eső. Az északi szél erősödik és 22-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Annikó műsorát hallják.
2: Ismét szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Mai vendégem Rumfa János, egy ember, aki nagyon rossz úton járt valamikor, de egy jó negyed évszázaddal ezelőtt Isten megkönnyörült rajta. Ha jól emlékszem, valahogy így kezdte a bemutatkozást az előző fél óra elején János, és ahogy elmondta élettörténetét, ezzel nem igazán lehet vitatkozni, hiszen az alkohol rabságából szabadította meg őt Isten. Mielőtt folytatnánk a beszélgetést, egy szomorú adatra hívnám fel hallgatóim figyelmét, hiszen néhány nappal ezelőtt egy nyilatkozatot olvastam Zahár Gábor toxikológustól, aki az M1-nek nyilatkozott, és én pedig az Index hírportáról olvastam. Idézem most ezt a nyilatkozatot. Pár éven belül 1 millióra nőhet az alkoholisták száma a mostani 800 ezerről Magyarországon. Mert olyan utánpótlás nevelés van, hogy a Puskás Ferenc Akadémia ahhoz képest kutyafüle, kezdte a nyilatkozatát Zahár Gábor az M1-nek vasárnap. Szerinte évente 30 ezeren halnak meg alkohollal kapcsolatos betegségek miatt, és 2,5 millióra tehető az úgynevezett nagyivók száma, így szinte minden család érintett. Az alkoholizmus nem attól függ, hogy mennyit iszik valaki, hanem attól, hogy az ivás szokásként mennyire ivódott be az életébe. Zahár Gábor problémának nevezte azt, hogy Magyarországnak nincs alkoholstratégiája, és nincs a megelőzés szolgáló program sem. Mai vendégem az alkoholizmusról, erről a szörnyű megkötözöttségről tapasztalatokkal rendelkezik, még pedig nagyon személyesen, de arról is, hogy Istennek van hatalma arra, hogy kiszabadítson bennünket az ördög karmából. Rumfa Jánossal beszélgetek, egy hajdan volt alkoholistával, aki már 25 éve Isten megmentett és megszabadított gyermeke. Megtérésének nagyon radikális megnyilvánulásai is voltak, ahogy hallottuk, letette a cigarettát, a pohárt, és visszavitt a munkahelyére minden olyan dolgot, melyet nem tisztességes úton szerzett, és ebből bizony konfliktusok is adódtak a családban is, és a munkahelyen is. Innen folytatjuk a beszélgetést, körülbelül idáig jutottunk el az előző fél óra végén. Hadd folytassuk talán azzal a kérdéssel, hogy nem féltél attól, hogy ezzel a radikális rendrakással akár még az állásodat is elvesztheted? Nem kísértett ezzel a sátán?
3: Nem jó, hogy konok vagyok, de most jó volt. Mert tudom, hogy az érzések, most már megtanultam, hogy az érzések becsaphatnak. Tehát akkor, amikor az a nagy érzelembeli változás volt bennem, ez kellett azért, mert tudás nem volt. Nem volt vallásos gyerekkori háttér, tehát nem volt, amiben kapaszkodjak. Csak ebbe tudtam. Ebben a mosolygós, meleg, lágy, átölelt érzésben, hogy ez az Úr közelsége, és idők folyamán ez úgy átment abba, hogy én tudom, hogy én az Úr Jézushoz akarok tartozni, a keskeny ösvényen akarok menni, és nem lehet összevegyíteni dolgokat, mert az Isten, ahogy teremtette a világot kezdettől fogva, kezdte, hogy elválasztott dolgokat, ami sajnos a mai világban is elkezd minden úgy elhomályosodni, elkenődni, összemosódni, szétválasztani, egyik ide, másik oda. És tudtam azt, hogy ez én nálam nem lehet. Tehát lesz, ami lesz alapom. Akkoriban még nem volt ez a nagy munkanélküliség, tehát én azt magamban tudtam annyit, hogy én bármilyen munkát el tudok végezni, akár a leg, úgy mondják, alantasabb. De egyszer Gandhi azt mondta, hogy az utcaseprő söpörje úgy az utcát, hogy az Úristen gyönyörködjön benne, és akkor beteljesítette azt, amiért él a Földön. Tehát én tudom azt, hogy bármilyen munkát, ha elvégzem úgy, hogy az Úr Jézus gyönyörködjön benne, akkor én kapok munkát. Tehát ez a része nem fenyegetett még akkor, de igazából nem foglalkoztam vele. Most vissza kell térjek ugye a válláshoz, és én ott semmit nem kardoskodtam ki, hogy ez jár, vagy az jár, kapok, amit kapok. Az is egy érdekes történt, megtapasztalása Isten közelségének, amikor karácsony előtt a volt feleségem eladta a lakást, és március 25-én tudtam beköltözni egy másik kis lakásba, mert addig nem kaptam tőle pénzt, és mindenféle keresetlen mondatot kaptam, ha jól emlékszem. Nem szívesen akarok erre emlékezni, mert ez már nem rólam szól. De arra az mondatomra emlékszem, hogy megtartasz te mindent, nekem többen van. Nekem az Úr Jézus van, és ez mindennél többet ér. Tehát lehetnek milliók, lehet vagyok, minden lehet. De nem ér föl azzal, hogy én az Úré vagyok, és neki szolgálhatok. Tehát így ilyen szempontból nem tudott, sőt, volt egy alkalom, amikor a telepvezetőnek is föltűnt változás, és akkor mondtam neki, hogy te figyelj, mondok én neked valamit. Ne a pletykákra hallgass. Én elmondom neked, az Úr Jézusé vagyok. De elmondom azt is, hogy amiket hallottál, igazak. De akkor most neked mondom, hogy mondj egy 6-jegyű számot, meg egy számlaszámot. Nem tudom, hogy miből és hogy fogom kifizetni. Ezek azok a virágok, amiket én elhordtam apránként, amit már nem lehet visszahozni, mert tönkre ment, sehol sincs már. De én szeretném ezt rendezni. Hát akkor ő mondta, hogy elmegyek én a csodába. Most vagy nem hitt el, vagy Isten így akart könyörülni rajtam, hogy nem elég az, hogy még ott voltam, ez már válás környékén volt, hogy ott volt a nagy teher, a nagy nincstelenség, és akkor még én jöttem itt ilyen nagy zolóan, hogy de körülbelül tényleg, hogyha 6 számjegyű számot, bármilyet mondott volna, sem mondott volna sokat, hogy én rendezzem. És akkor ő azt mondta, hogy le van rendezve, hogy ne vicceljek, ne szórakozzak vele. És amikor eljöttem a TS-ből, volt egy gyűlés, amikor mondta a telepvezető, hogy nehézség van a TS-ben, és hogy aki úgy gondolja, hogy menni akar, mehet. És akkor én mondtam, hogy te, én elmennék. Azt mondja, hát te lettél volna az utolsó, akire gondoltam, hogy elmenjél. Azt mondja, most mész el, amikor már megtértél. Azt mondja, térítsd meg a többit. Térítsd meg a felit. És akkor elmehetsz. Hát mondom, figyelj, akkor kezdjük. Te tudod, hogy téged úgy szeret az Úr Jézus, hogy meghalt, érted? Szóval te engem, ha mondom, te vagy a feje, te legalább a fele vagy. Akkor ne rajtad kezdj, na, hol a papírod, ide aláírom. Szegény inkább aláírta, mint hogy végighallgasson. Sokszor tapasztaltam meg sajnos ezt, hogy az emberek inkább bármi mást elfogadnak, csak hogy meghallgassák az Úr Jézusról szóló igaz történetet.
2: Hívő életet magányosan, tartósan nem lehet élni. Gondolom, te is csatlakoztál testvérekhez. Hogy adott Isten neked ilyen lelki családot?
3: Először, hogy említettem, Bergman Laci hitgyülekezetben volt presbiter, és akkor oda invitált, és pár alkalommal mentem is. Akkor emlékszem, akkori feleségem egyszer eljött, és mondta, hogy hát ő ide nem akar engem követni, menjünk máshova. És akkor hát én ugye először kardoskodtam, hogy hát ne szólj már bele a dolgokba, hát engem hívott el az Úr, hát ha ide hívott, akkor nekem itt a helyem. Hát ugye azért az óemberem az még nagyon kemény volt, makacs volt, és még nem jutottam oda, hogy meg is hallgassam a másikat. Tehát múlt az idő, mikor beláttam, hogy tényleg a családi béke talán jobban többet érne, és akkor elmentem a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség gyülekezetébe, mert akkor a nevelt lányom már járt oda, csak én mondtam, hogy hát én oda nem megyek, hát miért mennék, és mondtam, jó, menjünk. És akkor elmentem oda, hát először nem furcsa volt, ugye a hídgyülekezetes gospeles éneke után a tradicionális énekeket énekelni, de megragadott az ige hirdetés. És akkor oda jártam, Iványi Gábor lelkész, keze alá kerültem, hogy így mondjam, és testi lelki atyám, testi lelki jó barátom lett. Én legalábbis mindig úgy éreztem, és mindig tisztelettel emlékszem, gondolok rá. Az idők folyamán elváltak az útjaink, én elkerültem evangélikus egyház berkeibe, 10-valahány éve. Evangélikus vagyok, ott is ismerkedtem meg a mostani feleségemmel, immáron most már 11. éves házasok vagyunk.
2: A legelején még azt is mondtad magadról abba a pár mondatos bemutatkozásba, hogy fogyatékos emberkék között dolgozol, szolgálsz, nem is tudom, melyik szót kell használni. Hogy kerültél ebbe a munkakörbe? Ez nem egy könnyű munka. Miközben szép és szükséges.
3: Akkor megint visszamegyünk nagyon messzire. Mikor eljöttem a TSZ-ből, akkor az előbb említettem, Gábort hívott a hajléktalan szállóra dolgozni, segítőnek, gépkocsi vezetőnek. És mondtam, hogy én oda nem mehetek. Hát hogy beszéljek én ott emberek előtt? Hát én olyan züllet, rossz életet éltem. Tehát ugyanúgy, tehát most félre ne értsük, nem megvetésképp mondtam ezt az embertársaimra, csak hogy mondom, hogy beszélhetnék ott? Hát szememre vetik, hogy mit beszélsz, tehát. Vagy ha nem ismernek, nem vetik a szememre, de én tudom, hogy ebben voltam. Azt mondja, Jánoskám, emlékszem nagyon, hogy belém égett ez a mondat. Te tudod elmondani, te benne voltál. És tényleg úgy volt, hogy majdnem 17 évig dolgoztam a hajléktalanok között, mint gépkocsi vezető, de nagyon sokat beszélgettem velük, és amikor úgy elmondtam, hogy tudom, hogy mit érez, tudom, hogy milyen nehéz ezt letenni, én megtapasztaltam, és mindig elmondtam az én utamat, ami mondtam, nem ez az aranyút, nem mindenki, tehát minden megtérés olyan, mint a levél, nincs kettő egyforma. Tehát ez a csodálatos a Isten munkájában. De mutatok egy utat. De egy biztos, az Úr Jézus az nagyon nagy segítség. És mit tudja azt maga főnök, mondta az egyik, hogy milyen az. És akkor nem fejezte be. Mondom, az, amikor fölébred az ember, remeg a gyomra, minden baja van, és mindent megtenne, csak hogy valahogy megfelje az asztal lábát. És akkor legurít egy felest valahogy, akkor utána megrázkódik, akkor kezdi magát embernek érezni, és még egy felest legurít, és utána már gurítja, mert most már kell a többit is meginni. Mondom, én ezt tudom. Azt mondja a főnök, ezt maga nem könyvből tudja. Mondom, nem. Én benne voltam. És nagyon érdekes volt, hogy amikor, de mit tudja azt maga, hogy fedél nélkül? Mondom, én nem tudom. Én december közepétől március közepéig, durván 25-ig fedél nélkül voltam. Édesanyámhoz mehettem, de láttam a szemén a fájdalmat, amikor meglátott, hogy megint kudarcba jutott az életem. Mentem a voltanyósomhoz, nagyon érdekes volt ez a szituáció is. De ott igazából azért, mert sosem tudtam megmondani, hogy mikor érkezek haza. Mert ha valaki hívott valahova sem, akkor mentem. Ha el kellett menni, ott mentem. Szóval az akkori életszakaszom a menésről szólt, hogy menni, és akkor nem tipródok meg, gyötrődök, hogy most mit rontottam, vagy mit kellett volna másképp csinálni, hanem nekem ez volt emberi módon a kimenekedésem a dolgokból. Hát sokszor volt úgy, hogy a műhelyben 30 kiló satú volt a fejpárnám, és akkor úgy aludtam, és akkor másnap úgy keltem föl, mintha már beérkeztem volna. Tehát, hogy megtapasztaltam én is a dolgokat, és elmondtam, és beszélgettem az emberekkel, és nem mindig hallgattak meg, de azt éreztem, hogy nem úgy vették, mint aki egy író, azt a másik vége mellől. Persze nem mondom, hogy nem kell, mert az is kell. Szükség van arra is. Én nekem ez adatott meg, hogy mint csorstárs beszélhettem velük gyengeségemről, a kilátástalanságomról, és arról, hogy én hol találtam meg az utat, a kimenekedés útját. És majdnem 17 évig dolgoztam ott, és már kezdett ez úgy nagyon fárasztani. Időközben meg elköltöztünk Pestről Ikladra, a Szód melletti falucskába. A bejárás még már nehézkessé vált, nem akarom bántani a közlekedési eszközöket, nem is nevezem néven, de ugye sok probléma adódott, késtem, és hát ez így nem megy tovább, és a feleségem elkezdett imádkozni, hogy közeli munkahely. És úgy néztem rá, hogy hát ez érdekes lesz, hát a falubelinek nincs faluban munkája. Mondom, ez nagyon érdekes lesz. És körülbelül egy évet imádkozott, talán másfelet, nem is tudom, a lényeg az, hogy megkerestek, hogy nem mennék el éjszakásnak. Van a Ikladon egy lakóotthon, akkor még 10 fő lakója volt, értem is érültek fogyatékosok, és délutános éjszakás segítőnek. És akkor mondtam, hogy miért ne. És akkor hát így jött megint egy váltás, kerültem sérültek közé, és hát ott is mondtam, hogy jaj, de jó, már nem vezetek. Azt úgy alakult, hogy egy körülbelül fél év után megint kocsira kerültem, úgy látszik, ez az autós élet, ez megmarad, amíg tekerem a kormányt. De, tehát, hogy nehéz, nem tudom, minden munka nehéz, tehát minden munkának, ha már munkának nevezzük, van árnyoldala, de ott a napsütés is. És az ember figyel, tehát odafigyel. Amikor oda kerültem, akkor a Turba Attila főnököm mondta, hogy János, sokat tudsz tanulni a fiataloktól, ha odafigyelsz. És akkor furcsáltam. Jó, majd odafigyelek. Kicsit szkeptikusan gondoltam magam, és tényleg odafigyeltem, és nagyon, tehát nagyon hálásak, nagyon kritikusak. Tehát egy okkal több, hogy az ember például ne handabandázzon, ne beszéljen mellé, mert nagyon megérzik. Ha nem is értik, megérzik, és ha megjegyzik, a bizalmukat az ember elveszíti, nincs tovább. Tehát akkor nagyon őnálok, az hatványozottan nehezebb visszahozni. Tehát tényleg úgy van, hogy nagy tanítómesterek. Nem csak a Szentírás, ők is.
2: Ha már a Szentírást említetted itt a végén, mondtad, hogy semmiféle vallási nevelése kaptál, nem hogy hitre nevelést, gyerekkorodban a Bibliát se ismerted igazán. Mi neked most 25 évvel később a megtérésed után a Biblia?
3: Napról napra olvasom, és mindig új és új rész tárul föl, világosodik meg előttem. Lehet, hogy 23 évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy ismerem. Mert elolvastam egyszer. Nem ismerem. Azért nem tudtam hirtelen megszólalni sem, mert nem, igazán nem tudok rá mit mondani. Reggel fölkelek, és elolvasom a napi kiírt igét, fejezetet. Utána úgy megyek el dolgozni, hogy jár fejemben, mit is mondott, hogy is. Mit értsek belőle? Tehát most jelen pillanatban meg megint változott egy kicsit az életem, mert hajnalban is járok vezetni, és ér a forgalom, és akkor így tényleg van, amikor majdnem végbeszélgetem az utat. Mondta most nem főnököm, hogy nem jó rádió, megcsináltatja. Nem kell, mondom nekem, én telefonálok. Azt mondja, hogy de nincs kihangosító. Ne, oda nem kell kihangosító. Az én telefonomhoz lelkiekben összeteszem a kezem, mert a két kezem között a kormány van, és beszélgetek az Úrral. És valóban így van, hogy a hajnali útjaimat rendszerint imádsággal töltöm, beszélgetek az Úrral. Ehhez az kell, hogy azért tudjak, amúgy is tudok mit beszélgetni vele, csak hogy mégis arra napra mi az, amire felhívja figyelmem, vagy mi az, amiben bátorít, vagy netán eltántorít. És az esténk meg úgy zajlik, hogy családi áhítattal zajlik. Tehát most azt mondom, hogy a Biblia az csak reggeltől szemhunyástól szemhunyásig van az életemben. Persze ez így nagyon szépen hangzik. Napközben végzem a dolgomat, mint mindenki más. De amikor úgy adódik, akkor napközben is, ha csak valami eszembe jut, hogy megkeressem, vagy csak egyszerűen úgy, hogy tovább tegyem a könyvjelzőt, elolvasok egy-két oldalt. Egy iránytű. Tehát nehezen tudnék most már úgy dönteni. Hát sokszor még most is döntök rosszul. De akkor utólag visszanézem, hogy nem figyeltem az urat, amikor rosszul döntök.
2: Eltelt egy elég hosszú idő a megtérésed után, 25 év az már nem kevés idő. De éltél az Úr nélkül is egy elég hosszú időt, hiszen felnőtt fejjel döntöttél. Van összehasonlítási alapod. Bocsánat, hogy így mondom, de a rádió hallgatók nem látnak, nem vagy gyerek már. Láttad mind a két életet. Ha most valaki hallgat és filozófál, hogy hát nem tudja, érdemes az Úrral elindulni? Mit tanácsolnál neki?
3: Két külön élet. Bátran merem így mondani, hogy két külön élet, mert az az előző élet egész más volt, mint a mostani. Egy dologban nem más. A nehézségek ugyanúgy ott vannak az életemben. Tehát én nem áltatok senkit, hogy most már aztán minden csak a napfény zúdul rám, nem bizony, zúdul eső is, égeső is. Tehát nehézség is bőven. Ez lehet akár anyagi téren, tehát minden területen, az élet minden területén. De hogyha belegondolok abban, hogy az ördög számára én elvesztem, csak egyszerűen attól az egyszerű momentumtól fogva, hogy Úr Jézus, én a tied akarok lenni, én a te hozzád akarok tartozni. Ettől a pillanattól kezdve elvesztem számára, és ő nem volt más sosem, nem is lesz sosem más, csak embergyilkos. Ő a lelket akarja elrabolni, ehhez föl fogja támasztani minden emberi gyengeségünket, minden vágyunkat föl fogja nagyítani, a testünk kívánságára fog ösztönözni, csak azért, hogy a lelkünket elrabolhassa. Na most, ha ezt nézem, akkor igen, ez egy nehézkes dolog, az Úrral lenni, de amikor azt látom, hogy nincs kétségbeesés, kétségeskedés van, tehát, de tudom én azt, hogy az Úristen velem van, tudom én azt, hogy az Úr Jézusra bármikor számíthatok, amikor nem vagyok elhagyatott, amikor megígérte, hogy bármi lesz is, de gyerekeim nem válnak kenyérkéregetővé. Tehát ezek mind olyan hathatós és nagyon erős ígéretek. Az eltelt 25 év alatt megtapasztaltam, hogy az ő ígéretei igazak, és ő nem beszél mellé, tehát lehet, hogy én mellé beszélek adott esetben, de ő sosem beszél mellé, ő, amit mond, az igaz, és ha jó, az áldás, az is igaz. De ha ő arról beszél, hogy mi nem őt követjük, és akkor nem lesz jó dolgunk, semmit sem az elkövetkezendő világban vagy életünkben, az is igaz. Tehát én csak azt tudom mondani, hogy meg ne sértsek senkit. Amikor én először

0: Én és az én házam népe, az urat szolgálom, de a házam népe nem követ engem, én akkor is követem az urat. Én erre tudok bátorítani mindenkit. Ha nekem nem hisz, tessék, próbálja ki, és akkor majd megtapasztalja.
1: Köszönjük szépen a jó tanácsot. Én is biztatom mindazokat, akik kételkednek Istenben, hogy merjenek bízni benne, mert nem fognak csalódni. Innen folytatjuk néhány perc múlva a beszélgetést, hiszen most zene következik. Kulcsár Anikó vagyok, vendégem pedig Romfa János.

Ismét szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, mai vendégem Rónfa János, akivel nagyon érdekes úton kerültem kapcsolatban, és mielőtt folytatnánk a beszélgetést, ezt el szeretném mesélni, hiszen nagyon tanulságos. Néhány hónappal ezelőtt egy rádió műsor elhangzása után felhívott egy régi ismerősöm, akivel a Magyar Evangéliumi Rádióban találkoztam. Én ugye ott is dolgozom, ő pedig ott segített az antenna folyóiratunk postázásában, és azzal hívott fel ez a régi kedves ismerősöm, hogy tudna ő nekem ajánlani valakit, akivel érdemes lenne beszélgetnem egyet, mert ugye a megtérése nagyon érdekes. Azt is elmondta, hogy ő már rég nem találkozott vele, de talán a bátyjának jó barátja volt ez a valaki, és így meg tudná szerezni a telefonszámot, és összehoz minket. Hát végül is rábólintottam, mivel soha nem tudja az ember, hogy egy-egy történet mögött

0: és miféle eseménysor lakik, és ki az az ember, akivel megismerkedhet. Ez néha kockázatos, néha nagyon nagy áldás jön ki belőle, mint ez a jelen esetben is így történt. Én így ismerkedtem meg először telefonon, majd személyesen is Romfa Jánossal, aki most itt a stúdióban is itt van velünk, és akitől már megtudtuk, hogy valóban Isten nagyon nagy mélységből hívta ki, az alkohol rabságából, és megtérése után teljes életrendezésen ment keresztül, mindent visszaadott, amit nem tisztességes úton szerzett, visszavitt oda, hova az való volt, a munkahelyre, rendezte az életét, amennyire lehetett. Ennek voltak nem kívánatos következményei is, felesége nem örült ennek a hatalmas életváltozásnak. Azt is megtudtuk, hogy Isten azóta nagyon hosszú úton vezette, én már 25 éve Isten gyermeke, ugyanis Romfa János, szolgált a hajléktalanok között, most egy fogyatékosokat nevelő, segítő intézetben sofőrködik, és ott dolgozik, Ikladon, és Isten megajándékozta új családdal is, 3 gyermekkel, feleséggel. Azt is megtudtuk, hogy Isten igéjét nagyon szereti olvasni, tanulmányozni, Istent is nagyon szereti János. Körülbelül itt tartottunk, amikor szünet következett az előző fél óra után. Folytassuk talán azzal a kérdéssel, hogy van-e kedves igéd, ha már annyira szereted olvasni Isten igéjét. Tudnál említeni egyet vagy kettőt a hallgatóknak és nekem is?
1: Nekem az egyik nagyon kedves igém, hogy Isten nem hagy feljebb kísérteni, mind amit el ne hordozhatnátok, de egyben a kimekedés útját is elkészítette. Tehát az, hogy nagyon gyönyörű kettő ígéret van ebben, hogy nem ad nehezebb terhet. El lehetek én bármiben. Ászhatat a háztetőm, romokban lehet az autóm, millió dolog lehet. De nagyobb terhet nem ad, amit el ne hordozhatnék. Ha meg elhordozhatom, akkor még miért esek kétségbe. Ugyanakkor folytatja, nem hagyja, folytatja, hogy egyben a kimenekedés útját is elkészítette. Már el volt készítve. Mielőtt én még belekerülnék. Persze, hogyha én kétségeskedek, és azt mondom, hogy nem hiszem az egészben, meg talán nem úgy van, mert én jobban tudom, hogy ez nekem nagyon nehéz, akkor nagyon nehéz lesz, és nem lábalok ki, mert nem látom meg az utat, amit Isten már elkészített. Tehát ez az egyik, nagyon sok ige van, de ez az egyik, ami talán azért, mert sokszor nehéz helyzetben vagyok, és sokszor van rá szükségem, de ez vagy. Nem áld Isten feljebb kísérteni, mint el ne hordozhatnátok, de egyben a kimenekedés útját is elkészítette. 2 Korintus 9.13, a jól emlékszem.
0: Ha megengednéd, még a gyerekekre is rákérdeznék, hiszen aki Isten gyermeke és szülő, annak fontos, hogy a gyerekei is tudják, ismerjék a mennyei atyát. Voltál te úgyis édesapa, hogy nem ismerted ezt az utat, és most pedig ismered. A gyerekeid mit látnak ebből, mit tapasztalnak?
1: Az első házasságomban lévő gyerekek az sajnos nem sokat. Ugye jött a válás, úgymond vasárnapi apuka lettem, 2 hetenként jöttek. Nem baj, ez egy másik történet. Erre most nem szeretnék kitérni, mert még nem rólam szól. És amikor jöttek 2 hetenként, akkor igyekeztem rájuk figyelni, akkor ők voltak a úgymond középpontban, de a templomba akkor sem mentünk gyülekezetbe, igét akkor is olvastam, tehát semmit nem csináltam ezen a téren másképpen, csak annyit, hogy ők voltak a fontosak. Viszont ennek megvolt ugye az a hátránya, hogy én hétközben valami eszembe jutott, mire 2 hét, másfél hét múlva jöttek, akkor már vagy nem vált aktuális, vagy elfelejtettem, hogy mi az, amit meg akarok velük beszélni. És szerintem ők is így voltak vele. Tehát ez magával hozott egy bizonyos fajta gátat, azt mindig, tehát mondtak, ha elmondtak valamit, mit terveznek, vagy mit akarnak, vagy csibészséget mit csináltak, mindig elmondtam, hogy jó, tudom, másul veszem, de tudjátok, hogy a hitem szerint mi volna helyes, és akkor már mondta, persze, tudjuk. Igazából nem rejtettem vék alá, tudták, hogy ki az én uram, mi az én elgondolásom, életfelfogásom. Igyekeztem átadni, viszont ahogy felcseperedtek, ők is elindultak a maguk útján, megházasodtak már hát többen is, és hát kicsit el is szakadtunk. Hát, mivel hogy én nem vagyok nagyon nagy telefonálgatós, mert engem zavar, ha nem látom, akivel beszélek. Vádolom magamat, emiatt, hogy sűrűbben kellene azt a telefont fölvenni, hogy mi van velük, de igazából sok beszélgetés nincs, mert nem napra kész a dolog. A mostani házasságomban van 3 gyermekem, negyedikes és egy másodikos kislány, meg most volt 6 éves kisfiú, Johanna, Rebeka, Benjamin. Nagyon fontosnak tartom, hogy amennyire csak módunkban áll, Isten igéjével intsük őket, vagy figyelmeztessük. Említettem az előbb az esti áhítatot, hát azok ki nem maradhatnak belőle. Persze néha azért trükköznek ott, hogy menjenek ágyba fekve, meg mondom, jó lehet, de az ágyba fekvő betegnek kell lenni. Akkor ágyba fekvő beteg, mondom, nem, na, akkor hónap nem kezd fel. Hát de hónap, akkor megyünk. Ja, akkor nem megyünk. Hát nem is vagyok beteg. Apró kis meccsek. Tehát megvan, de ők is nagyon jól tudják, hogy ki a mi úrunk, hát ugye többes számban mondom, feleségemmel, mikor összeismerkedtünk, ez is egy érdekes történet volt. 15 évig, körülbelül 15 évig éltem egyedül. Mert mondom, csak a nagy fiúkra összpontosítottam, hogy ne legyen semmilyen zavaró tény. Amikor már megnőttek, elindultak az útjakon, akkor mondom, talán körül is nézhetek, de azelőtt sem néztem meg, azután sem nagyon néztem körül, hanem az evangélikus gyülekezetben megláttam egy lányt, és mondom, és akkor, na de mondom, nagyon fiatal hozzá, nem, szó se lehet róla. De szimpátia az, ugye észre éreztem, hogy kölcsönös, 3 évig hordoztam a szívemben őt, és akkor hát uram, hát ad, hogy elfelejtsem, hát van nagy a korkülönbség, biztos, hogy nem, hát nem, tévedés, és akkor jó. Befejeztem az imádságot, valamit elkezdtem csinálni, csöng a telefon, és az említett hölgy, ugye nem felejtkeztél el a csütörtöki közös biblia óráról. Mondom, mit kértem tőled? Hát így nem lehet. És akkor ugye sok-sok minden hát történt, és akkor ugye éreztem a szimpátiát, csak abban nem voltam biztos, hogy most ez egy érettebb lelki testvérnek szól, vagy a férfinak. Hát most, hogy álljon az ember oda, és akkor hát itt mondtam, hogy most már nincs szint kell vallani, hát vagy, hát uram, most akkor segíts, hogy ne okozzak törést. Hát ugye akkor 28 éves volt, én meg 39, jó számolom. És hogy ne legyen benne nagy törés, hogyha ha csalódnia kell, hogy hát ez, ő nem erre gondolt, és akkor hát elmondtam, hogy mi van az én szívemben, érdekes választ adott, lényegre törőd, és akkor mit mond erre az úr? Tehát igen, tehát én tudom tanácsolni a párkeresésnél is, hogy megvan a kiszemelt, mit mond erre az úr? Mert azért azt tudni kell, hogy a házasságok nem a mennybe köttetnek, hanem a földön, de azt a házasságot a mennyi kell, hogy eltartsam. És ha az Úr ott van, ha az Úr akaratával egyező a dolog, akkor annak megvan az reális esélye, hogy amennyig eltart, után persze mind a kettőnek dolgozni kell rajta keményen és szépen és örömmel, hogy az tényleg eltartson odáig. De nekem ez a válasz, ez úgy tetszett. Ez már még jobban fölcsillantotta a szememet, hogy jól sejtettem, hogy a belső értékek helyén vannak. Ez volt augusztus 20-án, november 21-én volt az eljegyzés, utána már fölpörögtek az események, és április 23-án pedig a mennyegző. Hogy miért pörögtek fel az események? Mert én nekem hamar megjött az igém. Keressétek az Urat, és éltek. Nagyon sok helyen van a Bibliában, hogy keresd az Urat, és élsz. És hát ő pedig a jóval később, egy hónapra rákapta meg azt az igét, hogy a Rebeka története. Hogy elment a szolga, és kérdezték a lányt, hogy elmész-e. Szóval, és elmegyek. És ez úgy szíven ütötte. Mert úgy sokat gondolkodott, hogy milyen lehet ez az ember. Ugye 3 éve mind gyülekezeti tagot látott. Beszélgettünk rengeteget, híd dolgában legtöbbet, és akkor, hogy ki lehet az ember? Milyen lehet? Hogy lehet? És akkor nézte ezt a Rebeka történetét, amikor azt mondja, hogy elmegyek. Hát de azt se tudta, hogy kicsoda. És azt mondja, hát persze, hát mire várok? És akkor utána pörögtek fel az események, amikor is megkapta ezt az igét. Nagyon sokszor őt is megsegíti, engem is, kettőnket együtt. És akkor letettünk ilyen alapvető jelzőkarókat az elkövetkezendő életünkben, hogy amennyire csak lehet, megyünk a gyülekezetbe vasárnap, nem a farizeuskodásból, hanem azért, mert egyszerűen Isten igényére szükségünk van. Ugyanakkor azért ez is egy néma bizonságtétel. Megy egy család gyerekekkel templomba, utána megyünk haza. Az más kérdés, a gyerekek hogy vonulnak az utcába, ahogy a gyerekek. Sokszor már csak nevetve nézünk utánuk, mert lemaradunk. És a másik pedig az, hogy felnőnek egy olyanba, hogy a vasárnap nem csak pihenésről, nem csak kikapcsolódásról, hanem az Úrról szól, és arról szól, hogy igenis, mi az Úrral vagyunk, a vasárnapi nap nem dolgozunk, ha csak nem muszáj, és hogyha a harmadszor esik be, aztán már befedjük a kutat. Tehát, hogy amennyire lehetséges nem végzünk, akkor együtt van a család, olyankor szoktunk délután kiruccanni, vagy társasozni, vagy egyszerűen csak együtt lenni és örülni egymásnak. Tehát vannak ezek a karók, amiket ezt így letettük. És akkor azt is letettük, hogy a gyerekeket is az Úr szellemében nevelni, amennyire lehet az áhítatokat. Mert ugye sokszor ők unják a dolgot, keresünk a áhítatos könyvet, amit élvezettel hallgatnak, sőt. Tehát, hogy így zajlik az életünk mostanában.
0: Ha jól értettem, az első házasságod után 15 évig voltál egyedül? És 25 évet értél meg? Már bocsánat, de hány éves voltál a megtérésedkor?
1: 59-ben vagyok. 90-es évek volt a nagy fordulat.
0: Azon járt az agyam, hogy azért te elég fiatalon kezdtél el inni, és ezen az úton elmenni gyerekkorodban. És talán nem is túl későn nősültél eredetileg.
1: Nem. Mint ahogy említettem, én már 15 éves koromban iszogattam. Ugye akkor még nagyon ritkán, csak ilyen bulik, vagy sátoros ünnep alkalmából, de emlékszem, 11 vagy 12 éves volt, amikor először sikerült berúgni valami gyümölcsbort, ami nagyon itatta magát, és beteg voltam, és mondtam soha többet, és hát ez addig tartott, de hát utána tényleg sokáig nem, és akkor ahogy teltek, múltak az évek, ugye egyre többet eleve elvégeztem a szakközépiskolát, elkezdtem dolgozni. Ugye volt pénzem, édesanyámnak hazadtam a pénzt, de hát mindig sikerült valamit balkézről keríteni, tehát az érdekes az, hogy maga a fizetést maga sose hordtam el, hogy legurítsam a torkomon, de megoldottam. volt édesapámnak szőleje, gyümölcsös, és akkor én ottan kotyvasztottam, gyártottam, amit akkor sem volt igazából szabad, de foglalkoztam vele, nem, ügyes voltam. Tehát sajnos ez a sok ügyeskedés, sok butaságot is vittem emiatt végbe, és korán be is vonultam. 19 éves voltam, mikor bevonultam, mert sorozáson mondtam, minél előbb katona akarok lenni, hogy minél leszerelhessek. Na ott aztán, ami csak belefért, és amikor csak hozzáfértem, akkor ott nagyon, és ott is a szorgalmamnak köszönhettem azt, hogy jó helyre kerültem. Mert először Szolnokon voltam, utána Szentkirályszabadján, ugye most már beszélhetek ezekről, mert már sajnos nincsenek. Most sajnos, vagy nem sajnos. Én azt mondom, hogy a 25 hónap 3 napot voltam katona. Az első 3 hónap az nagyon jó volt. Nagyon kemény volt, az rengeteget formált rajtam, tehát úgy fizikailag, mint állhatatosságképpen, tehát az úgy jó volt. Igaz, hogy úgy vonultam be, hogy annyi sok balhét, meg érdekes történetet, nehogy már én kimaradjak belőle, tehát egy pozitív hozzáállással vonultam be. Na most ezt meg is őriztem, és kerestem is a bizonyos határokig a ugye nem volt semmi kedvem fogdában meg ilyen helyeken letölteni az időt, de hogy amíg csak el lehetett menni, bele mentem, utána leszereltem, és nagyon hamar. De egy éven belül összeházasodtam, megházasodtam. Tehát így nekem pörgős volt az életem ifjúkoromban is, és korán megházasodtam. De hát ugye az alkohol megtette a hatását, tehát ott nyilvánvaló volt, hogy nem működött sokáig. Na most az előbb ugye elhangzott, hogy egyedül voltam közel 15 évet, egyedül, de sose magányos. Tehát, hogy azt átélhettem, hogy ha éjjel föl is ébredtem. De hát, uram, te velem vagy. Igaz, hogy igyekeztem mindig elfoglalni, tehát hogy ahol csak tudtam, hogy tudjak segíteni. Tehát voltam én a hajléktalan szállón, a gépkocsi vezetésen kívül karbantartó is, és akkor elég sok mindent vagy ellestem a szerelőktől, és amihez nem kellett szaktudás, tehát zárjavítás vagy ilyesmi. Utána elkezdtem magam megoldani a problémákat, hogy egyrészt ugye költségkíme, ha már úgyis ott vagyok, és ha meg tudom csinálni, akkor miért kelljen szakember? Ennek azért híre szaladt, és akkor egyik testvér is kérdezte, hogy segíteni, persze, hogy ne, és ugye akkor még nyugodtan rá lehetett szabadon segíteni, mert akkor még nem kellett arról is elszámolni, hogy mi az, hogy valaki segít, mert akkor anyagi előnye van.

0: Már bocsánat, de hadd kérdezek egy, hát intim kérdést. Egy fiatal ember, aki magányos, elvált. A mai világban, hát vannak olyan hölgyek, nem hívők között, de talán még hívők között is, akiknek úgy, hát felcsillan a szeme, és hát mondjuk potenciális vadászterület lenne. Hogy őrzött meg ettől az úr, hogy a kísértéseket, ami természetes, hogy adott erőt? 15 év az hosszú idő.
1: Azt tudnunk kell, hogy 15 évnek majdnem a fele avval telt el, hogy én még bíztam abban, hogy a volt feleségemmel rendeződik a kapcsolat, hogy vissza tudunk menni, de határozott egy kikötése volt, hogy felejtsem el Jézust. Már mondtam, hogy azt meg te felejtsd el. Szóval, hogy ez szó sem lehet erről. De volt bennem egy ilyen. Tehát úgymond ez kapcsolt ki a potenciális lehetőségek közé. Tehát, hogy gondolatban sem volt más, mert arra gondoltam, hogy hát, ha vissza lehet. És akkor utána pedig az ige volt bennem, hogy Pál apostol mondja, hogy aki elvált, maradjon úgy. Na most itt ugye ellent mondok akkor saját magamnak, amikor ugye megismerkedtem Ágnessel, a mostani feleségemmel, hogy nem véletlen, én mátkoztam sokat, ott felejtsem el. Nem biztos, hogy ez jó dolog, és hadakoztam az érzés ellen, hogy nekem meg kéne házasodjak, és pont vele, és de érdekes volt, hogy amíg őt nem láttam meg én, nagyon sok, tehát a menhelyen is a munkatársamnak nagy része nő volt, gyülekezetben is ugye sajnos kevés férfi jár, kevés, még kevesebb fiú jár gyülekezetben, ezt meg kell mondani, sajnos. Ez az arány még talán romlik is egyre jobban, tehát hogy lehetett volna. De hogy úgy nem is volt a gondolatomban, amikor Ágnes megláttam, akkor befészkelte magát a gondolatot, de mondom, hadakoztam ellene, lelkészemmel, búcsúpásztorral beszélgettem nagyon sokat, hogy ő hogy látja igeileg. És akkor ő elmondta, hogy ugyanazokat az igéket sorolta, amit már én is ismertem, ellene is, mellette is. És azt mondta, hogy ő ennyit mond. Tehát ő nem mond se igen, se nemet, tessék, harcoljam meg ezt az úrral, és enyém a döntés, aztán majd lesz, ami lesz. Hát érdekes, ugye életkorról nem beszélünk, de ma beszéltünk az egyévről, nem baj. Az előbb említettem én is a nagykor különbséget, hogy hát mi az érdekes. Hát, hogy Luther és Bóra Katalin között is 19 és fél év volt, vagy 20 év valahogy így, és köztük is. Tehát, hogy hát ha ott működött a dolog, akkor nálunk is működhet. És úgy néz ki, hogy működik.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyire őszinte voltál, még ilyen nehéz kérdésekben is, és egy picit mégiscsak térjünk oda-vissza, hogy ha most valakivel találkoznál, és látnád, hogy vívódik, egy mondatba mit mondanál neki?
1: Ez most nagyon nehéz. Egy mondatban elmondani. Tényleg csak azt tudom mondani, hogy aki vívódik, ne tegye. Vívódással nem oldja meg a problémáját, az Úr Jézus megoldja. A mindenható fogja az ő kezét, sőt, szereti, várja, attól függetlenül, hogy hiszi vagy nem, és próbálja ki. Járjon az Úrral, megtapasztalja. Én kívánom, hogy tapasztalja meg azt a békességet és azt a gondviselést, amit az Úr közelségében tapasztal, vagy megtapasztalhat, amit én megtapasztaltam.
0: Legyen így, és köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
2: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
3: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Június 10-e, 12 óra 1 perc. Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Pásztor vigyáz rájuk. A mai ige: Zofóniás könyve 3. fejezet 13. vers. Olyan lesz, mint egy nyáj, amelyet nem háborgat senki. Legelésznek és heverésznek. Gondolatok az ígéről. Tegnapi gondolataink a szegény és nincstelen népnél jártak, amelyet az Úr mint élő magot hagyott egy halott világban. A proféta azt mondja, hogy ez a nép nem cselekszik hamisan és nem beszél hazugul. Ennek a népnek nem volt sem rangja, sem gazdagsága, ami megtarthatta volna, de azokat a fegyvereket sem tudta használni, amelyekben a gonoszok annyira bíztak. Ez a nép bűnös vagy csalárd módon sem tudta magát védelmezni. Hát akkor elpusztultak? Semmiképpen. Legelésznek és heverésznek, és nem csak védettek a veszedelemtől, de nem is ismerik a gonosztól való félelmet. A juhok ilyen gyönge teremtmények, a farkas pedig félelmetes ellenség. Mégis a juhok vannak többen, mint a farkasok. Ügyük mindig győzelmes, míg a farkasoké egyre csak hanyatlik. Egy napon a juhnyájak megtöltik a földet, de nem marad egy farkas sem, mert a juhoknak van pásztoruk, aki gondoskodik róluk, védi őket és békességet ad nekik. Nem lesz senki, sem emberi, sem ördögi formában, aki háborgassa őket, mert ugyan kiriaszthatná meg az Úr nyáját, amikor közel van a pásztor. Így hát békességben lehetünk a zöld mezőkön, mert Krisztus lelkünk tápláléka és nyugalma. Új szövetség nagy betűméretben. Végre megjelent az Új szövetség olvasást segítő nagy betűkkel című kétkötetes könyv, gyengén látók, látásmaradvánnyal élő vakok és idősek számára. Igazi missziós fegyvertény, hogy a Magyar Bibliatársulat és a Calvin kiadó előrukkolhatott vele, de a gyülekezeteken is múlik, hogy az érintettek körében célba érjen az evangélium. A Magyar Bibliatársulat nagy méretű betűkkel szedett új szövetsége nincs előzmények nélkül. A Calvin kiadóval közösen letettek már az asztalra hasonló biblia kiadásokat, ám azok nagyrészt már nem hozzáférhetők. A tördelés célszerűsége az egyszerűsített szövegképpel, azaz, hogy viszonylag kevés nyomdai elemet használtak, illetve hogy a lapok felülete nem fényes fér, hanem tükröződésmentes. Ez mind újdonság. Ezt Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára mutatta meg a Rádai Könyvtárban tartott könyvbemutató házigazdájaként. A hit, a tudás és a közösség ünnepe. Középiskolai hittanversenyt rendeztek Nyíregyházán. Május 29-én rendezték meg a Szent Atanász görögkatolikus hittanverseny döntőjét Nyíregyházán, az azonos nyelvű hittudományi főiskolán. Az ország különböző vidékeiről érkeztek középiskolás fiatalok az eseményre, melyen részt vett Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök is. A Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola falai között különleges a találkozás az ország különböző pontjairól, középiskolás fiatalok érkeztek, hogy részt vegyenek a Szent Atanász görögkatolikus hittanverseny országos döntőjén. A döntő napja közös imaórával kezdődött, amelyet Kocsis Fülöp érsek metropolita, a főiskola nagy kancellárja vezetett.
1: Kulturális programajánló.
2: Apácai Csere János születésnapja. Az első magyar enciklopédista, az erdélyi protestáns nevelő Apácai Csere János, aki Apácán született 1625. június 10-én, és Kolozsváron hunyt el 1659. december 31-én. A református egyház ösztöndíjasaként hollandiai egyetemeken tanult, még Hollandiában írta első nemzeti nyelvű enciklopédiánkat, amely 1655-ben Utrechtben jelent meg. Ekkor már hazatért és gyulafehérvári kollégium tanára volt. Apácai 1656-os az iskolák fölöttébb szükséges voltáról és a magyaroknál való barbár állapotuk okairól című beköszöntő beszédében fejtette ki hitvallását. Mint mondta, az iskola nem csupán téglafal vagy berendezés, hanem elsősorban tanítók és tanulók rendezett társulása, akik az emberi életkörülmények szempontjából hasznos és szükséges ismereteket tanítanak és tanulnak. 1658-ban egy akadémia tervezetet terjesztett elő, ezt azonban már nem tudta megvalósulásig vinni. Fiatalon, 34 évesen halt meg tüdőbajban. Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum. Június 20-án szombaton, 17 órától 23:59-ig. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, kredó estel, az Amorfati együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotói tárlatvezetésével várják. A Múzeumok Éjszakája rendezvény ideje alatt elérhető lesz a múzeumi kvízjáték és az eltévedt tárgyak program is. A rendezvény minden korosztály számára különleges lehetőséget kínál az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményeinek és kiállításainak felfedezésére is. A helyszín tehát az Evangélikus Országos Múzeum. Budapest, 5. kerület, Deák tér 4. Templomburger, ízes iratok, fűszerezett tárlatvezetés. A gasztronómiáról szólnak az idei Múzeumok Éjszakája debreceni református programjai. Az ország egyik legnépszerűbb kulturális eseménye a Múzeumok Éjszakája 2026-ban is változatos programokkal várja az érdeklődőket Debrecenben. A városban nagy hagyománya van a református intézmények kapcsolódásának. Június 20-án a Nagy templom, a Kis templom, a Kollégium és a Szabó Magda emlékház készül különleges programokkal. Az idei Múzeumok Éjszakájának központi témája a gasztronómia lesz. Ennek megfelelően minden helyszínen ételkóstolókkal, kulináris bemutatókkal és az étkezés kultúrájához kapcsolódó programokkal készülnek.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Az összetartozás jegyében 4 hét múlva kezdődik a Csángó Magyarok zarándoklata. Szemerei János, az evangélikus egyház elnök püspökének üzenete a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja, az emléknap nem csak emlékeztetni akar a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területen élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó hittestvéreink, a szervezői és a házigazdái a július 2-án Brassóban kezdődő 3. Csángó Magyar Zarándoklatnak, amely színes programokkal várja az egész Kárpát-medencéből az összetartozást megélni kívánó evangélikusokat, és vár minden érdeklődőt. Sokan indulnak el az anyaországból, gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és magánszervezésben is. Idén először püspöktársakkal együtt mindhárman részt vesznek ezen a programsorozaton, hogy nyomatékosan kifejezzék a nyelvi, kulturális és lelki összetartozásunkat. Megváltoztatja az életet. Elindult a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat Szombathelyről. Június 4-én kezdetét vette a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat, amelyen közel 80 fiatal vesz részt. Az idei esztendőben is Szombathelyről indultak a zarándokok, akik Balog Unyom érintésével jutottak el Jákra. A Szent György templomban Székely János, szombathelyi megyés püspök, a püspöki konferencia elnöke mutatott be szentmisét. Székely János szent beszédében rámutatott, mik azok a fontos dolgok, melyekre a zarándoklat megtanít. A fiatalok kiszakadva a hétköznapokból észrevehetik a valóságot, gyönyörködhetnek a természetben. Megtanulhatják, hogy a zarándoklaton, ahogy az életben is, vannak nehézségek, ami igazán fontos, értékes, annak ára van. Megéri érte küzdeni. A zarándoklat arra is elvezetheti őket, hogy ha a szívük nyitott, találkozhatnak Istennel, és az megváltoztathatja az életüket. Székely János hangsúlyozta, figyeljenek arra, ami igazán fontos az életben. Az időjárásról mozognak a nyári napok. Változékony, de kellemesen meleg az időnk. Ma szerdán felhős az idő, de több napsütéssel és akár esővel. Az északi szél mellett már 26-33 fokunk van. Csütörtökön csökken a felhőzet, szorványosan fordulhat elő eső. Az északi szél erősödik és 22-27 fok várható. A hétvégén a felhősebb vagy esős helyeken 20-25 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk, de vasárnap és hétfőn kissé melegebbre fordulhat az idő.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Ezer arcú népzene. Kedves hallgatóink, összeállítás következik magyar költők megzenésített verseiből.

mutass belé, s nagy mérgű medve vakfügetését hallani. Hajdani eltévedt lovasnak, volt erdők és ónádasok, láncol.

Kedves hallgatóink, összeállítást hallgathattak magyar költők megzenésített verseiből. Szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az ügyészség napja Magyarországon. 1991 óta minden évben június 10-én ünnepeljük az ügyészség napját Magyarországon, annak emlékére, hogy 1871-ben ezen a napon hirdették ki az első magyar ügyészségi törvényt. Magyarországon az egységes, centrálisan fellépett, a bíróságtól független és az igazságügy miniszter fő felügyelete alá helyezett államügyészséget az 1871. június 10-én kihirdetett 1771 évi 33. törvény hozta létre, amely része volt az igazságszolgáltatás egészének reformját célul kitűző nagyszabású törvényalkotásnak. Ezzel a törvénnyel Magyarország felzárkózott a korabeli nyugat-európai rendszerekhez. 1991-ben a törvény kihirdetésének 120. évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen mondott beszédében Györgyi Kálmán legfőbb ügyész, hagyományteremtő szándékkal kezdeményezte, hogy július 10-e legyen a Magyar Köztársaság ügyészségének ünnepnapja. Kézműves világnap. 2024-ben a Kézművesek Világtanácsa felkarolta a kézműves tevékenységet, összefogta, megszervezte a Kézműves világnap megünneplését. Egyeztetve az UNESCO-val és más tanácsokkal az a döntés született, hogy a Kézművesek világnapját minden évben június 10-én ünnepeljük. A kézművesek megünneplését 1964-ben a perzsa kézművesek indították el, abban a régióban nagy népszerűségnek örvendett. Elterjedése azonban nem vált világméretűvé. Mit jelent a kézműves elnevezés? A kézművesség az a folyamat, amelynek során különféle, többnyire természetes anyagokból, fa, fém, textil, gyapot, gyapjú, stb. Hagyományosan kézi erővel és kreativitással hoznak létre használati eszközöket, szerszámokat, dísztárgyakat, ruházati termékeket. A hit, a tudás és a közösség ünnepe. Középiskolai hittanversenyt rendeztek Nyíregyházán. Május 29-én rendezték meg a Szent Atanász görögkatolikus hittanverseny döntőjét Nyíregyházán, az azonos nyelvű hittudományi főiskolán. Az ország különböző vidékeiről érkeztek középiskolás fiatalok az eseményre, melyen részt vett Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök is. A Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola falai között különleges a találkozás. Az ország különböző pontjairól középiskolás fiatalok érkeztek, hogy részt vegyenek a Szent Atanász görögkatolikus hittanverseny országos döntőjén. A döntőnapja közös imaórával kezdődött, amelyet Kocsis Fülöp érsek metropolita, a főiskola nagy kancellárja vezetett. Az időjárásról. Mozognak a nyári napok. Ma szerdán felhős az idő, de több napsütéssel és akár esővel. Az északi szél mellett már 26-33 fokunk van. Csütörtökön csökken a felhőzet, szorványosan fordulhat elő eső. Az északi szél erősödik és 22-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: A Szentlélek és a Lelkiség című Biblia tanulmányunkat hallják. 10. tanulmány. A Szentlélek, az ige és az imádság. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és örülök, hogy ismét Isten ígéjét tanulmányozhatjuk közösen. A mai alkalommal a Szentlélekkel kapcsolatos tanulmány sorozatunkban az Istennek tetsző imádsággal fogunk foglalkozni. Imádság igazán nincsen Szentlélek nélkül. Az imádság az nem más, mint a lélek lélegzetvétele, így lehetne mondani. És egyet kellene tudni az imádságról, hogy ez nem egy liturgikus cselekmény csupán, ez is lehet az imádság, de nem csupán ez, hanem az imádság egy állandó párbeszédes kapcsolat az Istennel. Isten és én beszélgetek. És a keresztény ember az az ember, aki felett mindig nyitva van az ég, aki mindig fel tud nézni az Istenre, és mindig meg tudja osztani a gondolatait Istennel. Erről fogunk beszélni, hogy ebben a Szentléleknek milyen szerepe van. Ez lesz a mai tanulmányunknak az alapja. A Szentlélek, az ige és az imádság ezt a címet viseli. Rögtön belefogunk, és arra kérem először Erzsikét, hogy Máté Evangélium a 15. fejezetből 7.-8. verset, majd rögtön utána egy kis megjegyzést is olvasson, a bevezető gondolatként, amivel elkezdjük a beszélgetésünket.
2: Képmutatók, helyesen profétált rólatok Ézsaiás. Ez a nép ajkával tisztel engem, szíve azonban távol van tőlem. Az ima azt jelenti, hogy szívünket feltárjuk Istennek, mint egy barátnak. Nem mintha szükséges lenne, hogy elmondjuk Istennek, kik vagyunk, mit akarunk, hanem hogy így módon Istent a szívünkbe fogadhassuk. Az ima nem Istent hozza le hozzánk, hanem bennünket emel fel ő hozzá.
1: Nagyon kemény ítélet, amit olvastunk Jézus Krisztus szájából, egy Ézsaiás idézet, amiből azt mondja, hogy ez a nép csak ajkával tisztel engem. És ez a veszély minden keresztény embert is veszélyezteti. Nagyon szépeket mondunk az Istennek, de vajon mi van belül? Luthernek van egy nagyon jó mondása, asztali beszélgetésen mondta, hogy ha valakivel találkozol, akkor ne a szavát nézd, mert az lehet, hogy sima, hanem az öklét, hogy mit csinál. És ez így van az Istennel való kapcsolatunkban is. Isten mindig azt nézi, hogy mi van a szívben. Hogyan vagyunk mi vele kapcsolatban? Tényleg nyitva van-e felfelé a mi életünk? És erről kellene beszélnünk, és várom a gondolatot, hogy Gyula parancsolj rögtön.
3: Hát akkor nem csak ideális ima van, amit fölvázoltál, hanem van másféle ima is. Gondolok itt például Dánielékre, mikor naponta 3 szó, Jeruzsálem felé nyitották az ablakokat és imádkoztak. Meg is volt az áldása, de megvan a farizeusoknak is a maguk imája, a maguk módján, hát annak is megvannak az eredményei. Tehát nagyon fontos, hogy a keresztények, benne mi is, hogyan imádkozunk. Tehát ez létkérdés a kereszténység számára. Tehát tényleg a negyedévi tanulmányunk egy nagyon sűrítmény, akár egy fél évet is lehetne erről beszélni, nem győzzük hangsúlyozni, hogy micsoda értékes tanulmánynak vagyunk a részesei, de nagyon fontos, hogy hogyan imádkozunk. Ez nagyon nagy felelősség is számunkra.
1: Tivadar?
4: Én csak szeretném aláhúzni, amit az előszóban olvastunk, hogy az imádság az nem egy monológ, hanem egy párbeszéd. Mert hogy sok ember arra gondol, hogy elmondja Istennek az ő gondolatait, elmondja a kéréseit, legfőképpen egyébként kéréseket szoktunk mondani, hogy ezt szeretnénk, azt szeretnénk, amaz szeretnénk, és aztán utána várjuk, hogy na majd az Isten biztos megadja. De az igazi imádság a Szentlélekkel való betöltekezés után, tehát a Szentlélekkel való imádság az azt jelenti, hogy egy párbeszédet folytatok Istennel, ami megint arra utal, hogy megvárjuk a választ. Tehát nem csak elmondjuk, hogy ezt szeretném, azt szeretném, és az se biztos, hogy ez jó nekem, vagy nem jó nekem, de én ezt úgy gondolom, hogy jó, hanem megvárjuk, hogy Isten mit válaszol, és az ő igéjében, és az ő áldott szent lelke által válaszol is.
1: Igen, és akkor éri el az imádság a célját, amikor nem mi változtattuk meg az Isten akaratát, hanem mi változunk az Isten akarata szerint. Tessék, parancsolj, Tibor!
5: Én, hogyha megengednétek, még behoznék egy külön kategóriát az imádsághoz, az igényes meg az igénytelen imádságot. Itt most nem a míves szavakra gondolok, hanem hogy én mennyire vagyok ott. Úgy is mondhattam volna, hogy az imádság tulajdonképpen egyfajta munka is. Amikor arra koncentrálok, amit mondok, hallom is, amit mondok, és akarom, hogy Isten is beszéljen velem. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én sokszor vettem észre, hogy elkezdek imádkozni, és a gondolataim másütt kezdenek el járni. Én vagyok valószínűleg az egyedül ez a szörnyű, de ilyenkor arra kell ráébrednem, hogy muszáj kényszeríteni magam, vagy abba hagyni, mert akkor nem beszélgetek a mennyei királlyal, vagy oda koncentrálni, megtisztelni az én gazdámat azzal, hogy nem a levegőbe beszélek, mint egy rossz férj, aki hümmög a feleségének, hanem azt mondja, amit valóban gondol.
1: Marika, parancsolja.
6: A másik gondolat, ami eszembe jutott, hogy vajon amikor gondolatba imádkozunk, meg amikor ki is mondjuk, akkor van-e különbség a kettő között? Mert bizony van, amikor kimondjuk és ráeszmélünk, hogy hú, hát ez nem helyes gondolat. A gondolataink azok száguldoznak ide-oda, és sajnos el is térnek sokszor attól, amit lelkünk szeretne, de amikor ki is mondjuk azt a szót, akkor tényleg Isten igéje szerint kérjük az Atyát, és azt kérjük. Tehát néha úgy az ember belegondol abba, hogy mi mindent kér, és nem szégyeljük el magunkat egy kicsit.
1: Bandi, parancsa.
7: Mivel az imádság az egy szózat is az Isten felé, akkor középpontjában az imádságunknak mindig Krisztusnak kell, hogy legyen. És a befejező szövegünk pedig az, hogy legyen meg a te akaratod, mert ha nem az van, akkor nem fejeztük be az imádságot, hanem az Isten úgy gondolja, hogy az én akaratom legyen meg.
1: Jól apparancsolszám, Isten.
3: Még ehhez, amit elmondtam, az is nagyon fontos, hogy a Jézus példája legyen, az Jézus ima példája legyen a mi példánk. És emlékezzünk vissza, a tanítványok is megkérték az Úr Jézus, hogy taníts minket imádkozni, mert nem tudunk. És az imának nem csak a szándék, a jó akarat, hanem az a tartalom is, amivel találkozunk a Jézus imákban, az a mély személyes kapcsolat, az meghatározó kell legyen, és mindaz, amit Marika is elmondott, hogy amit elmondunk, az is megállja az ige mérlegén a helyét.
1: Köszönöm szépen, István.
8: Nagyon lényegesnek tartom, hogy mi van a fókuszba. Én vagyok a fókuszba, vagy pedig az Isten van a fókuszba. Mert ha Isten van a fókuszba, és az ő látószögéből, az ő szemszögéből nézem a dolgokat, akkor tudnom kell azt, hogy az ő törődik velünk élete minden pillanatát, látja és ismeri, és ennek megfelelően van a kimenetel is. Ugye, mert említettük azt, hogy az ima nem Istent változtatja meg, hanem bennünket. Mi gyakran azt akarok, hogy Isten változunk mi hozzánk, nem mi változik. És a másik dolog pedig, ami szintén gyakran előfordul velünk, hogy az ima nem Istent hozza le hozzánk, hanem bennünket emel fel ő hozzá. Mi szeretnék Istent lehozni ide a mindennapi valóságunkba, nem pedig fordítva, hogy felemelkedni Istenhez a mi lelki életünkbe. Tehát én azért mondom, ez a fókusz és a kimenetel, ez egy nagyon fontos kérdés az imádságra.
1: Mikó, parancsa?
9: Én még arra szeretném ráirányítani a figyelmeteket, hogy az imádság sokkal természetesebb dolog, mint amit úgy sokan elképzelnek. Ugyanolyan természetes, mint amikor egy kisgyermek először megszólal. Lehet, hogy az ég adta világon senki nem érti, leszámítva az édesanyját, hogy mit tudom én, az éppen anyát jelent, vagy ilyen nagyon egyszerű szavakat, de az édesanya érti, és utána az édesapa is. Nagyon, van egy olyan időszak a legtöbb kisgyermek életében, hogy a szülő tolmácsol, hogy mit mondott. És hogy az imádság is ilyen, mert Isten érti azt is, amit nagyon esetlenül mondunk, már bocsánat, hogy rossz a fókusz, rossz a, talán még a kérés is, de ő a szíveket vizsgálja, és azt látja, hogy ez most egy őszinte sóhaj volt hozzá, vagy egy őszinte köszönet, vagy egy őszinte kérés, vagy pedig mondtam olyan gyönyörű mondatokat, hogy öröm hallgatni, és le lehetne írni könyvbe, de nem volt ott a szívem.
1: Köszönöm. Tibor?
5: Az jutott itt közben eszembe, amit valamelyikötök mondott, hogy nagyon sokszor hatást akarunk gyakorolni az imával az Istenre, vagy el akarjuk érni nála a célunkat. Itt azért az fontos leszögezni, hogy normális és imádságnak tekinthető imádságban mindig én alakulok, és minden olyan törekvés, ami Istent akarja megidézni, lehozni, megváltoztatni, rákényszeríteni, az szimplán pogányság. Tehát ezt ki kell azért mondani, hogy véletlenül se élje bele magát senki, hogy ő is imádkozik, csak egy kicsit másképp. Az nem imádság. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt tudjuk.
1: No, most az imádságot körbejártuk, szinte azt lehet mondani, az egész leckének a tartalmát összefoglaltuk, és ez jó így. Most nézzünk meg néhány szempontot a leckében. Az első az lesz, hogy a biblikus ima alapja az, hogy kérjük Istent, azután az az alapja, hogy higgyünk, harmadszor pedig az, hogy igényeljük Isten ígéreteit, és mindezt a Szentlélek segítségével tegyük. Ez lesz a leckénknek a vázlata. Először kezdjük el, hogy kérjük Istent, és olvassunk először egy új szövetségi ígét. A Szigeti Lacit kérem, hogy olvassa, hogy Máté 7:7. Utána közvetlenül kérem, hogy Dénest olvasson egy nagyon furcsa Zsoltár idézetet, majd elmondjuk, hogy miért. És rögtön Csepec Erzsékét kérem, hogy a megjegyzést is olvassuk hozzá, és akkor ezt a csokrot beszélgessük meg. Tessék, Laci, parancsolj!
10: Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek.
1: Igen, ez a hegyi beszédből volt Jézus szava. Most Dénes kérem, hogy ezt a Zsoltárt, a 66. Zsoltár 18. versét olvassa.
11: Istennek harci kocsija számtalan, sok ezer, ezekkel jön az Úr a Sínairól szentélyébe.
1: Köszönöm szépen, és most egy megjegyzést olvasunk az Erzsikétől.
12: Isten igen bőkezű, ennek tudatában bátran mehetünk hozzá. Istent nem dicsőítjük meg félénk kéréseinkkel, amelyekből érezhető, hogy nem várunk el semmit. Azt szeretné, ha minden hívő kitartóan, teljes bizonyossággal járulna a kegyelem trónjához.
1: Igen, ezekben a szövegekben lényegében két dologról van szó. Mi megyünk az Istenhez, de előtte Isten jön hozzánk. Tehát ez a kapcsolatnak a lényege. Ha elmondtuk azt, mert elmondtuk a bevezetőben, hogy ez egy párbeszéd, akkor ez nem monológ. Tehát Isten jön, és mi mehetünk hozzá. Tessék, ez a gondolathoz Tivadar akar valamit.
4: Nagyon érdekes a felsorolt igékben, felolvasott igékben azt találjuk, hogy mint hogyha Isten felbíztatna bennünket, hogy nyugodtan kérjetek, nyugodtan jöjjetek hozzám, tulajdonképpen bármivel, és én segítek nektek. Többször előfordult már így életem során, hogy jöttek hozzám emberek, és azt mondták, hogy te imádkozzál már, légy szíves, értem, mert a te kérésedet biztos meghallgatja az Isten. Pedig azt gondolom, hogy itt mindannyiunknak szól ez a felhívás, hogy kérjetek és adatik néktek. Tehát nem ilyen protekció kell ahhoz, hogy Isten odafigyeljen a mi imádságunkra, hanem tényleg, hogyha őszinte szívvel feltárjuk a mi kéréseinket, akkor Isten válaszol. Lehet, hogy nem úgy, mint ahogy mi szeretnénk, de válaszolni fog mindenképpen.
1: András, parancsolj, aztán majd.
7: A mennyei atyánk az Úr Jézus által, ugye, azt mondja a zsidókhoz írt levélbe, hogy járuljunk teljes bizalommal és hittel a kegyelem királyi székéhez. Most a keresztfán Jézus megadta nekünk azt a jogot, hogy a bűnt ugye eltörölte, és mekkora szeretet az, ha elgondolkozunk azon, hogy mi a kegyelem trónja. A bűnös továbbra is nincs elvetve, mint az első emberpárnál, hogy féltek az Istentől. És az Isten mégis az ő karjaiba vette őket, az áldozati által felszabadította. A legnagyobb szabadság számunkra megadatott a zsidókhoz írt levélben, hogy teljes szabadsággal szóljunk az Isten trónjához. Ugye? És mekkora kegyelem ez, hogy hogy egy trónhoz, az Isten trónjához nekünk szabad bejárásunk és utunk van az imádság által. Ez a szabadság nekünk mindenkor megadatik, nekünk nem mondják azt, hogy fogd be a kis szádat, ugye, meg ez az, meg nem, kérjé. Tehát a bizalom és a hit trónja az azzal köt össze, hogy mi tudunk az Jézus által kérni az Atyához, és megadatik nekünk minden, ami az ő akarata szerint van.
1: Köszönöm. Anikó, parancsolj, aztán már.
9: Én a meghallgatott imádság témakörhöz szeretnék egy picit visszakanyarodni, mert azért azt jó, ha tisztázzuk, hogy az, hogy Isten meghallgatja az imádságunkat, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy teljesíti is. Ezt mindenképpen le kell szögeznünk, és hogy egy konkrét példát mondjak, ami talán segít abban megérteni, hogy van, amikor azért nem hallgatja meg, mert mondjuk nincs itt az ideje. Van egy kedves kis, hát ilyen pótunokánk szerűség, egy nagyon eleven kisfiú, most 3 éves, de nem volt még 2 éves, de olyan fürgén tudott beugrani bármelyik kocsiba, amelyiknek kinyílt az ajtaja, és ez mindegy volt, hogy mondjuk a csomagtartónál nyílt ki, ő akkor is be tudott mászni előre a vezetőülésbe, és Marci vezet, ez volt az alapfölállás, és hát elég komolyan vitatkozni kellett vele úgy szeretet által, hogy igen, Marci majd vezet, ha Marci nagy fiú lesz, de Marci még kicsi, és Marci még a gyerekülésbe ül. És mi is nagyon sokszor így vagyunk, hogy kérünk Istentől, és lehet, hogy nem is rossz dolgokat. Az, hogy egy kisfiút izgatja az autó, hát izgatja, természetes. De még nincs itt az ideje. Nagyon sokszor mi is így vagyunk a kéréseinkkel, hogy elmondhatjuk attól bátran, senki nem haragudott Marcira sem. Elmondhatjuk, csak el kell hinnünk azt, hogy a mi szerető mennyei édesatyánk sokkal jobban tudja, hogy most konkrétan mi válik a javunkra. És még az is benne van, hogy azt mondja, hogy nem, mert rosszul látod, keveset látsz. Az is benne van, hogy azt mondja, hogy várj még gyermekem, legyél türelmes, egy picit még nőjél, hitben, erőben. És az is lehet, hogy azt mondja, hogy igen, én is pont ugyanígy gondoltam, de jó, akkor már itt van az ajándékom, fogadd el.
1: Köszönöm szépen, Marika. Addig még átadod, hadd mondjam azt, hogy azért milyen vagyunk úgy, hogy hálát adunk az Úrnak, hogy nem minden kérésünket hallgatta meg azonnal. Ez benne van, mert később megokosodunk, és mondjuk de jó, hogy ezt nem adta meg. De jó, hogy ebben van az Isten szeretet, hogy nem rögtön teljesíti azt, amit mi akarunk. Marika, parancsolj, aztán majd Gyula.
6: Én is Anikóhoz szeretnék hozzá szólni, hogy amikor nem teljesíti az Úr, pedig mi olyan jól elgondoltuk, és mi körbejártuk gondolatba, hogy az nekünk mennyire jó, és mégse teljesíti az Úr. És ezt alázattal, engedelmes szívvel elfogadni, és nem lázadni, békességgel megélni, hogy az Úr tudja, hogy mi nekünk a jó. És hát nem hiába, tiszta szívvel kell imádkozni, hittel kell kérni. Nem, hát gondoljunk bele, hogy az Úrhoz imádkozunk, aki előtt semmi nem lehetetlen, és ha hittel kérjük, akkor bíznunk is kell, hogy az Istennek lehetősége van arra, hogy ezt megtegye. És amikor teljesülnek a vágyaink, akkor mit mondunk? Megköszönjük Istennek? Vagy azt mondjuk, hogy hát véletlenül? Vagy szerencsések vagyunk, mert a szerencse mellénk állt? Tehát amikor a sok, az élet apró, pici csodáiban föl kéne fedezni azt, hogy mindig ott van az Isten mellettünk, és hálát adni.
1: Gyula, parancsolj, aztán majd.
3: Én is olyan alapfogalmakat szeretnék hangsúlyozni, mint a hittel, bizalommal, kitartással, mert ha nem ezek a mozgató rugók, hogy úgy járulunk az Úr elé, hogy nem hiszük el, vagy megadja, vagy nem, elképzelhető, lehet. Lehetséges. Tehát nagyon fontos. Tehát mondjak egy rövid tapasztalatot. A Székely Bertalan utcában voltunk gondolkok, és hát nagy volt akkor a kelet-európai migráció, és hát azt se tudtuk, hogy kiket altassunk, meg kiket nem. És egy este úgy feküdtem le, uram, hát én nem, azt se tudom, hogy kin kell segíteni, és kin nem. És éjjel, ha 3 órakor nyomták a csöngőt, a párom azt mondja, hogy hát megint biztos a szipós gyerek. Tehát olyan belső erő mozgatott, hogy nem, ki kell menni, meg kell nézzük. És akkor jött valaki Erdélyből, egy leukémiás beteg gyereket hozott, és elvitték a kórházba, megadták a telefonszámot, ha valami van, és hajnal 4 óra, akkor meghalt a gyerek. Na most, ha nem imádkoztam volna, nem mentem volna ki a kapuba, és később tudtam volna meg, hogy ez a jelenség miatt maradt ki, akkor mi lett volna? Hát ennyit rövid.
1: Köszönöm szépen, Tivadar, aztán majd Tibor, és megyünk tovább.
4: Nekem nagyon tetszik a Máté evangéliumával párhuzamos rész, ahol a Lukács evangéliumában Jézus hasonlókat mond, csak kiegészíti azzal a képpel, hogy ha mi tudunk jó ajándékokat adni a gyermekeinknek, hogyha kérnek tőlünk dolgokat, akkor mennyivel inkább a mi mennyei atyánk is ad nekünk jó dolgokat. És ebbe a képbe szeretnék belekapaszkodni olyan módon, hogy tényleg az Isten egy szerető Isten, aki tudja, hogy nekünk mire van szükségünk, és tudja, hogy mit adjon meg. Mi sokszor, ahogy elhangzott, már nem jót kérünk, de az Isten azt jóra fordítja, és úgy adja meg nekünk, ahogy a lehető legjobb nekünk.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj.
5: Bocsánat, hogy néha olyan furcsa példák jutnak eszembe, de fiatal lelkipásztorként emlékszem egy fiatal leányra, aki rendszeresen kért arra, hogy segítsek imádkozni, mert volt egy szíve választottja, aki nem tudta, hogy ő a szíve választottja, nem akarta tudni sehogy, és ez a lány újra és újra kért, hogy de hát segítsek imádkozni, és újra és újra próbáltam figyelmeztetni erre, hogy hát, ha nem ez Isten akarata, és elkezdtem mondani, hogy de ő hiszi, ő nagyon akarja, ő igéket is kapott, mindenféle dolgokat. Aztán, hát én nagyon óvatos voltam ebben a dologban, de eltelt egy jó év, és egyszer jött az öröm üzenet, hogy na ugye. Aztán találkoztunk egy fél év múlva, és azt mondja nekem, hogy imádkozzuk valahogy vissza, ez nem az. Most akkor mi is történt itt tulajdonképpen, mert nem hiszem, hogy vissza lehet imádkozni. Úgyhogy nem árt a hittel és kitartással azt mérlegre tenni az Isten mérlegén.
1: István, és megyünk tovább.
8: Amit Anikó mondott, ez a, nekem azt sugallja, hogy tulajdonképpen a kérés önmagában nem elég. Hittel kell kérnünk, de amit mondtál, én úgy foglalnám össze, hogy fontos tényező az, hogy hinnünk kell, hogy a maga idejében megadja az, ami nekünk a legjobb. És itt a maga idejében meg a legjobb van. Mert előfordul az, hogy nem a maga idejében járunk, majd eljön annak is az ideje, de az is előfordul sokszor, hogy nem a legjobbat kérünk, és ő jobbat tud annál, amit mi kérünk.
1: Igen, előre léptünk már a következőre, a keddire, aminek az a címe, hogy a biblikus ima alapja, hogy higgyünk, tehát, hogy hittel kérjünk. 2 igét olvasunk azért hozzá. Irmuskát kérem, hogy Máté 11.24-et, majd Marikát kérem, hogy Jakab 1.6.7.8-at olvassa.
13: Azért mondom néktek, higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokba kértek, azt megkapjátok, és megadatik néktek.
14: De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor, és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján álhatatlan ember.
1: Most itt a hittel kérje, az nem azt jelenti, hogy nekem hinni kell abban, amit kérek, hanem hinni kell abban, akitől kérek, és ez 2. Na most, hogyha valaki csak abban hisz, hogy én most kérek egy lottó 5-öst, mert ez kellene, most egy példát mondjak,

0: milyen állapotban, lelki állapotban vagyunk akkor éppen, mert az nem mérvadó és nem perdöntő, hanem az Isten ígéreteire minden gondolkodás és minden kivitelkedés nélkül támaszkodni, hiszen az Isten már bizonyított. És én még ezt pótolnám, amiket itt mondtatok, még egy igével, a Mózes 4. könyve 23. fejezet 19. verse szerint, amely így hangzik, hogy nem ember az Istenhoz, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-e ő valamit, hogy meg ne tenni? Ígére valamit, hogy azt ne teljesíteni? Nyilván ezek a kérdések költőjek, hiszen erre mindannyian tudjuk a választ, ez nem is kérdés. De azt nem tudom, megfigyeltük-e, hogy a hit is tulajdonképpen ajándék. Tehát az is ott a többiek között szerepel, amikről az elmúlt hetekben tanultunk. Az se csak úgy van, nem csak úgy jön, mint hit. Tehát hogy ez is a Szentléleknek az ajándéka. És hát nyilván, ha az Istennel szereztünk már ima tapasztalatot, akkor sokkal könnyebb hinni, és sokkal könnyebb ráhagyatkozni, de mégis azért próbáljunk meg, és bízunk benne, és csak egy gondolatot még engedjetek meg. Aki átadja lelkét Jézusnak, nincs miért csüggednie. Mindenható megváltónk van, és most következik egy olyan mondat, aminek minden szava szerintem hangsúlyos, figyeljük csak. A Jézustól való bizodalomteljes függőség a győzelmet nem csak hogy lehetségessé, hanem bizonyossá teszi. Úgyhogy higgyünk nyugodtan benne, mert ő ezt meg fogja nekünk adni.
1: Köszönöm, Tivadar.
2: Nagyon érdekes az imádsággal kapcsolatban, hogy általában azt mondják az emberek, hogy ó, hát én olyan picike vagyok, meg az én kicsi dolgommal, ami a hétköznapi életemben történik, mit törődik az Isten? Olyan messze van tőlem, és nem is lát engem, nem is tudja, hogy milyen gondjaim vannak. Hát hadd mondjam azt a jó hírt, hogy nekünk egy olyan Istenünk van, aki igenis nem csak, hogy lát bennünket, hanem ígéretei vannak, ami számunkra. És ezekkel az ígéretekkel mi élhetünk. És ezeket az ígéreteket mi igénybe vehetjük. Tehát mehetünk az Istenhez is. Igenis a leghétköznapi dolgokban, a legapróbb dolgokban, ami az életünkben van, jöhetünk hozzá. Nem csak ilyen nagy, gigantikus kérdésekben.
1: Anikónak adjátok, és utána János majd.
3: Én nagyon-nagyon örültem, hogy hangsúlyoztad, hogy a hit az Istenben való hit, és én ezt nyomatékkal szeretném mondani, mert sajnos az elmúlt hát jó 30 évben, amit lelkipásztor feleségként töltöttem, nagyon-nagyon sok hát téves dologgal találkoztunk ezen a téren, és nem a negatív példákat akarom szaporítani, de például konkrét eset volt, amikor jött valaki hozzánk, hogy ő rájött, ebben misszióban dolgozó kedves testvér volt, hogy Isten egy mindenható, gazdag Isten, bármit kérhetünk, és akkor ő elkezdte sorolni, hogy fekete Mercedes, ilyen évi árat, stb. Tehát neki ez kell. Mert hát ő hisz. Egy másik, az egy lányzó volt, nem is annyira fiatal, ő meg arra jött rá, hogy eddig azért nem adta meg neki Isten a társat, mert nem sorolta föl, hogy milyen színű szeme legyen, milyen haja, hogy kék, hogy szőke, hogy... És nagyon nehéz volt, megmondom őszintén, bölcsen tanácsolni, mert ő állította, de hogy őt Isten vez, Isten szent lelke vezette erre. És nekünk nem egy ilyen ráolvasó hitünk van már, bocsánat, ez egy, ha kimondom, ez vajákosság szerintem, elnézést a kifejezésért. Mi Istenben hiszünk, és abban, hogy ő a mi mennyei édesatyánk, és valóban meg tudja tenni, ami a javunkra van.
1: Köszönöm, Jánosnak adjátok.
4: Az imával kapcsolatosan azzal gondolkoztam el, hogy itt nagyon sok dolog fölvetődött tulajdonképpen. Csak egy dolog nem vetődött föl, amit én nagyon sokszor úgy elgondolkoztam, és megfigyeltem a gyülekezetben, meg a testvérek között is, hogy egyesek nagyon szépen tudnak imádkozni. És úgy imádkozik, mintha fú, csodálatos. És közben a szíve nincsen kitisztítva a bűntől, meg a gyűlölöttől, meg a haragtól. És én azon gondolkozok el sokszor, jó, magamról is beszélek, nem csak másról, hogy hallgathassa meg a Teremtő Isten az égbe az én imámat, mikor azt mondja, hogy bocsássátok meg, amiképpen én, ti, úgy én is. Akkor hogy tudok én leborulni, imádkozni, vagy mit tudom még hozzátenni, meg prédikálni is, hogy én tudom, hogy haragszak az én testvéremre, fele barátomra. Mit tudok mondani a Teremtő hatalmas Istennek?
1: Köszönöm szépen. Anikót kérem, hogy a következő szöveget, János első leve 5. fejezet 14-15. versét olvassa. És ez azért is fontos, mert az, lényegében itt megint elérkeztünk ugyanoda, és nagyon jól veszük át a leckét, mert mindig előre gondolkodunk, és ugyancsak

0: egy megjegyzést is olvasnánk hozzá Gyöngyikétől, ahol Isten ígéreteivel kapcsolatban, ami az imádság és az ígéret kapcsolatára vonatkozik, tanulunk valamit.
1: Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha bármit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle.
0: Igen, ez azért nagyon fontos, mielőtt a megjegyzést olvassuk, mert itt van az, amit itt most körbe beszélgettünk, és eljutottunk idáig. Az ő akarata szerint, ez egy nagyon fontos dolog, hogy az imádság az nem akarat átvitel, hanem akarat átvétel. Én átveszem az Isten akaratát, arra hangolódok rá, hogy Isten mit akar. Ha én akarom, hogy az Isten arra hangolódjon, amit én akarok, akkor mindig csalódni fogok, nem az Istenben, hanem magamban. Viszont, hogyha én nyitott szívvel megkeresem, hogy Isten mit akar, akkor mindig célba ér az imádságom. De nézzük meg a megjegyzést, amit kérnék szépen, hogy Gyöngyike olvassa.
2: Az Úr így szól, hív segítségül engem a nyomorúság idején. Arra szólít, hogy mondjuk el neki problémáinkat, és azt, hogy szükségünk van segítségre. Arra szólít, hogy legyünk mindig készek az imádkozásra. Amikor nehézség támad, küldjük fel hozzá őszinte, buzgó könyörgésünket. Kitartó imádkozásunkkal arról teszünk bizonyságot, hogy szilárdan bízunk Istenben. Hiányérzetünk buzgó imádkozásra késztet, és könyörgésünk megindítja Istent.
0: Köszönöm szépen, ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat. Gyula akar valamit, tessék parancsolni.
3: Hát mindig kell hangsúlyozni, tehát az imádság az nem egy kívánság műsor, elnézést. És megint Dánielik nagyon nagy példa. Tehát amikor a tüzes kemencébe készítik Babilóniába Nabukadonozár, akkor azt mondja, hogy király örökké, van Isten, aki meg tud szabadítani. De ha nem tenné, akkor se hajlunk meg előtted. Tehát ez a szó, hogy de ha nem tenni, akkor se. Tehát, és nyilvánvaló, hogy a Isten mekkora csodát tesz.
0: Köszönöm szépen, Tivadar.
4: Itt a tanulmányunk megemlíti Lázár feltámasztásának a történetét, ami számomra igen tanulságos, hiszen ugye Jézus ott van együtt a tanítványokkal, egyszer csak jön a hír, hogy Lázár, akit szeretsz, beteg, és gyere gyorsan Jézus. Hiszen annyi beteget meggyógyított már Jézus, teljesen jogos kívánság volt ez, hogy meggyógyítsa az ő barátját is. És milyen érdekes, hogy ugye Jézus még várt, és nem ment azonnal, pedig hát elvárható lett volna, hogy így mondjam Jézustól, hogy most azonnal akkor neki indul, befejez minden dolgát, és megy, és meggyógyítja Lázárt, és nem ment azonnal. És nekem ez olyan tanulságos, hogy sokszor mi is imádkozunk, kérjük Istent, meg vagyunk győződve arról, hogy ez a legjobb, amit megtehetne, hogyha mondjuk éppen meggyógyítaná azt a barátunkat, ismerősünket, vagy szerettünket. De az Istennek más akarata van, és tudjuk, időközben meghalt Lázár, mindenki szomorú volt, sőt, szemrehányást is tettek Jézusnak a testvérei, hogyha itt lettél volna, meg ugye a körülálló sokaság is megjegyzést tett, hogy na hát, azért mindenkit meggyógyított, és pont a barátját nem. De közben az Istennek más volt az akarata, hogy Jézus nevét még feljebb emelje, hogy így mondjam, azáltal, hogy feltámasztotta Isten Lázárt. És sokszor mi is így vagyunk vele, hogy jövünk a mi egyszerű gondolatainkkal, és próbáljuk Istent rávenni arra, hogy Istenem, ezt tedd meg, mert biztos, hogy ezt meg kell tenned. De közben az Isten sokkal jobbat készít a mi számunkra, és ezt fogadjuk el, és amikor imádkozunk, higgyük el, hogy az ő akarata a legjobb a mi számunkra.
0: Marian, aztán majd Tibor.
5: Folytatom akkor Tivadarét, gondolom, akkor átmennünk a következő oldalra, tehát akkor nyugodtan folytathatom. Én is Lázárral kapcsolatban szeretnék két gondolatot elmondani. Az egyik dolog az, és ez nagyon világosan kiderül gyakorlatilag a történetből, hogy tudta gyakorlatilag Jézus, hogy mi az Atya akarata. Nem, mert eleve már ugye megköszönte neki, és úgy imádkozott. És ennek mi volt a titka? Az volt a titka, hogy ő nagyon jól ismerte az Atyát. Mert amikor Filip megkérdezi, hogy ötve megkéri, hogy mutasd meg nékünk az Atyát, akkor azt mondja, hogy Hát én is az atya egy vagyunk, tehát tulajdonképpen nem szükséges erre így ilyen formában válaszolni. És a másik dolog pedig, hogy a kérésünket úgy tárjuk a Jóisten elé, hogy igényeljük az ígéretét, és Jézus pontosan így tett az atyánál, nem? Tehát ugyanez volt ott is, hogy már előre megköszönte. Tudtam én, atyám, hogy te ezt meg fogod tenni, és már előre meg is köszönte, és úgy vette, hogy ez már végül is megtörtént. És mi is megköszönhetjük előre, és hivatkozhatunk az ígéretekre, mert az ígéreteket is kaptuk a Szentlélektől, és ha az ígéret megvan, akkor nyugodtan szaván foghatjuk az Urat akkor, hogyha teljesítjük azokat a feltételeket, amelyeknek függvényeképpen az Úr megadja nekünk a kérésünket.
0: Tibor, és akkor olvassuk el, utána még lehet kérdezni és hozzászólni, de olvassuk el az Efézus 3:16-ot a Tibor után, meg az apostolok cselekedetét, és akkor kerek lesz a kép. Parancsolj!
6: Csak azt szeretném megerősíteni, amit az előbb hallottunk, hogy átvétel, Isten akaratának az átvétele, nem átvitele. Hát az Úr Jézus teljesen végig tudatában és tisztában volt azzal, hogy mi Istennek a terve ebben a dologban. Én azt hiszem, hogy nekünk sokszor hibánk, hogy nem merjük megmondani egymásnak pláne, de még Isten előtt, hogy lila gőzöm nincs róla, hogy mi Istennek az akarata. Tehát akkor viszont nem az a lényeg, hogy én tudok-e felsorolni 38 olyan ígéretet, amivel tudnék hazárdjátékozni, hanem az a fontos, hogy meg tudjam mondani, hogy Uram, szükségem van, hogy megértsem a te tervedet, a te akaratodat, és hogy ehhez milyen eszközöket akarsz a kezembe tenni.
0: Most ehhez kell a Szentlélek, és éppen ezért a csütörtöki leckében ezzel foglalkozunk, és kérem Gyöngyikét, Varga Gyöngyikét, hogy az Efézus 3:16-ot olvassa, majd pedig Erzsikét, arra kérem Csepec Erzsikét, hogy az apostolok cselekedetének második fejezetéből a 38. verset olvassa.
2: Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasra megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által.
0: És az első keresztényeknél hogy volt? Ezt nézzük meg az apostolok cselekedetében.
7: Péter így válaszol. Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.
0: Tehát az imádsághoz is szükséges a megtérés. Minden imát meghallgat az Úr, de hogy ne akaratátvitel, hanem akaratátvétel legyen, ahogy mondtuk az előbb az én imádságom, szükséges a lélek ihletése. Szóval a Szentlélek nem csak az Bibliát ihleti, hanem engem is ihlet, hogyha az ő akarata szerint akarok járni, és ez a megtérésnek a lényege. A megtérés az azt jelenti, hogy egy új értékrend alakul ki bennem, hogy én az Isten értékrendjét fogadom el magaménak. Van még néhány percünk, még röviden lehet hozzászólni. Marika, parancsolj!
8: A Szentlélek ajándéka nem öncélú, nem önmagáért van. Isten azért adja, hogy felemelje Jézust, kialakítsa Krisztus jellemét az életünkbe. Képessé akar tenni mások szolgálatára azáltal, hogy beépít Krisztus testébe az egyházba.
0: Így van, ez foglalja össze az egészet. Marian akar?
5: Röviden, van egy gondolat a leckénkben, hogy Isten nélkül elveszettek vagyunk, halottak bűneinkben, és örök kárhozatra ítéltek. Hát ez egy meglehetősen végzetes és letális diagnózis, úgyhogy ha ebben maradunk, és ez így fog maradni, akkor nyilván örökre elveszünk, ez nem kérdés. És az ihletett szerzőtől ismét egy gondolat. Ugyanolyan állatotosan kell könyörögnünk, és ez most, amit az előbb már felolvastatok, annak a folyamodványaként még lehetne folytatni. Tehát könyörögnünk kell a Szentlélek kitöltésért, mint tették a tanítványok pünköskor. Ha nekik akkor szükségük volt rá, nekünk még inkább. És most jön egy nagyon fontos gondolat. A Szentlélek mértéke attól függ, mennyire hű vágyjal és hittel kérjük kitöltetését, mennyire használjuk a kapott világosságot és tudást. Aki szerénységgel fogadja az Urat el, aki éberen figyel vezetésére és kegyelmére, csak az kaphat szent lelket.
0: Andi, parancsolj.
9: Az írás szerint a Krisztus ugye elküldte az ő szent lelkét, és azt mondta, hogy az majd dicsőít engem. Tehát az első feladata, hogy Krisztusra vezérel. Mindenképpen, mert Krisztus van a középpontban. És a Szentlélek, ha látjuk az első keresztényeknél, mi volt, ki kellett töltődnie ahhoz, hogy az egész 3000 népség betöltődjön Szentlélekkel, és mi volt az első? Megfedt bűn tekintetében. És ez a megfedésre az volt a válasz, hogy mit csináljunk, atyám fiai, hogy üdvözöljünk.
0: Köszönöm szépen, Tibor, és aztán menni kell.
6: Én azt gondolom, hogy talán nagyon röviden úgy tudnám megfogalmazni, hogy miért tud jól és helyesen imádkozni, akit betölt Isten szent lelke. Azért, mert amikor kiárad ránk Isten lelke, akkor mi válunk Isten kezébe eszközökké a szent lélek által, nem pedig a szent lelket akarjuk befogni a saját vitorlánkba.
0: Igen, ezért Rózsikát kérem, hogy az összefoglalót olvassa, ami folytatja szinte ezt a gondolatot, amit mondtál.
10: Imádság nélkül nem volna lelki erőnk az életben, mert az ima kapcsol össze az erőforrásával. Ima nélkül nem lenne élő összekötetésünk a mindenhatóval. Üres edények lennénk, akinél megvan ugyan a kegyesség látszata, de a fentről megígért erő és az ajándékok ígérete nélkül. Amint láttuk is az eheti tanulmányokban, csodálatos ígéreteket kaptunk azzal kapcsolatosan, hogy Isten meghallgatja az imákat. Viszont mi van olyankor, amikor nem kapjuk meg, amiért imádkoztunk, pedig igyekeztünk megfelelni a feltételeknek, Istentől kapott képességeinknek megfelelően. Ne csüggedjünk el, ha imáinkra nem kapunk azonnal választ. Az Úr látja, hogy kéréseinket gyakran földi dolgok árnyékolják. Az emberek olyasmit kérnek, ami saját önző vágyaikat legyezgetni, ezért az Úr nem válaszol úgy, ahogyan várnánk. Próbákon és küzdelmeken vezeti át őket, talán megalázó helyzeteken is, míg világosabban nem látják valódi szükségleteiket.
0: Igen. Én úgy gondolom, hogy ez összefoglalta mindazt, amit tanultunk. Lényegében az imádságot újra és újra meg kell érteni. És mi se tehetünk más, mint a tanítványok, Urunk, taníts minket imádkozni. És ha ezt az imádságnak, ezt a gyönyörűségét, hogy én Istennel élő kapcsolatban lehetek, hogy nyitva lehet mindig a menny számomra, megértem, akkor vagyok igazán keresztény. Én mindenkinek ezt kívánom, áldja meg a Jóisten, ami szívünkben ezeket az igéket. Amen.
11: Biblia tanulmányunkat hallották. A következő tanulmány címe: a Szentlélek megszomorítása és a munkájával szembeni ellenállás.

kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Pál levele az efezusiakhoz.
2: 4. rész. Az elhivatáshoz méltó élet a hit nagykorúságában és egységében. Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhívattatok. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Istene és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Az új ember felöltözése. Mondom tehát és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévejgésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltumpulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való ó embert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott, újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.
3: Mai szakasz, Efézus, 4. rész. Az Efézusi levél 4. fejezete az egymás iránti szeretetre és különösen gondos törődésre való buzdítással kezdődik és fejeződik be. E két egymás szeretetére fölszólító tanács között Pál apostol hangsúlyozza, mennyire nagy becsben kell tartanunk és erősítenünk az egyházon belüli egységet. Az egyek felsorolásával kezdi. Egy a test és egy a lélek. Egy az Úr Jézus Krisztus, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten és mindeneknek Atya. Összekötnek minket ezek a lelki igazságok. Valóságos egységben élünk. Bár az egység teológiai bizonyosság, ám meglétéért állandóan munkálkodnunk kell. Tehát folyton igyekeznünk kell megtartani a lélek egységét. Ezt úgy teljesíthetjük, ha Krisztus testének aktív tagjaiként élünk. A test minden egyes tagjának megvan a maga funkciója, amihez tehetséget kapott, és amivel hozzá kell járulnia annak egészségéhez, teljességéhez. Az apostolok, proféták, evangelizátorok, lelkészek és tanítók munkája által pedig mindnyájunknak épülnünk, fejlődnünk kell. Mindezek, akár szervezetünkben az inak és szalagok, egyesítő funkciójukkal segítenek a Krisztusban való egységbe felnőni, aki a test feje, miközben a befejező felszólítás felé halad, miszerint legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, Pál apostol arra kéri a hívőket, hogy kerüljék a régi életükre oly jellemző kemény szívűséget, és a haragot, a durva beszédet. Szavaik inkább a hallgatók áldására és épülésére szolgáljanak. Könnyű ezt a fejezetet akkor olvasni, amikor a dolgok békességben folynak. Sokkal fontosabb és ösztönzőbb azonban a tanulmányozása, amikor valamilyen konfliktusba kerülünk. Tartsuk fontosnak ma is Krisztus teste egységének megtapasztalását, az egységet, amiért ő az életét adta.
0: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Pásztor vigyáz rájuk. A mai ige: Zofóniás könyve 3. fejezet 13. vers. Olyan lesz, mint egy nyáj, amelyet nem háborgat senki. Legelésznek és heverésznek. Gondolatok az ígéről. Tegnapi gondolataink a szegény és nincstelen népnél jártak, amelyet az Úr, mint élő magot hagyott, egy halott világban. A proféta azt mondja, hogy ez a nép nem cselekszik hamisan, és nem beszél hazugul. Ennek a népnek nem volt sem rangja, sem gazdagsága, ami megtarthatta volna, de azokat a fegyvereket sem tudta használni, amelyekben a gonoszok annyira bíztak. Ez a nép bűnös vagy csalárd módon sem tudta magát védelmezni. Hát akkor elpusztultak? Semmiképpen. Legelésznek és heverésznek, és nem csak védettek a veszedelemtől, de nem is ismerik a gonosztól való félelmet. A juhok ilyen gyönge teremtmények, a farkas pedig félelmetes ellenség. Mégis a juhok vannak többen, mint a farkasok. Ügyük mindig győzelmes, míg a farkasoké egyre csak hanyatlik. Egy napon a juhnyájak megtöltik a földet, de nem marad egy farkas sem, mert a juhoknak van pásztoruk, aki gondoskodik róluk, védi őket, és békességet ad nekik. Nem lesz senki, sem emberi, sem ördögi formában, aki háborgassa őket, mert ugyan kiriaszthatná meg az Úr nyáját, amikor közel van a pásztor. Így hát békességben lehetünk a zöld mezőkön, mert Krisztus lelkünk tápláléka és nyugalma.
2: Kelenföldi barokk esték júniusban is. A kelenföldi barokk esték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték, a következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án lesz szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Finta Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben, szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban. Zolikon városban a katolikus templom orgonistája. Gyalogos zarándoklat a Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. A Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös, gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szél Rózsa találkozóra. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig Kőszeg és Sopron. A jelentkezési határidő június 14-e. Az időjárásról: mozognak a nyári napok. Ma szerdán felhős az idő, de több napsütéssel és akár esővel. Az északi szél mellett már 26-33 fokunk van. Csütörtökön csökken a felhőzet, szorványosan fordulhat elő eső. Az északi szél erősödik és 22-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim! Elnézést kérek, hogy a vírus miatt még mindig kénytelen vagyok telefonon keresztül készíteni ezt a műsort. De sajnos egészségügyi fenyegetettségem miatt még mindig erre kényszerülök. Aki ma a telefon túlsó végén várja, hogy megszólaljon, Kárpátaljáról, pontosabban Beregszászról érkezett. No nem most, hanem amikor megnyerte a kárpátaljai magyar dalversenyt. Bemutatom tehát mai vendégemet, a Magyar Állami Operaház énekművészét, Csobolya Józsefet. Mivel iskolám a krónikás zenede növendéke volt, tegeződni fogunk. Szervusz! Isten hozott ebbe a műsorba.
1: Szervusz Kamilla, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Bevezetésként mesélj a családodról, a szüleidről, és arról, hogy mit jelent számodra, hogy a szülőföldet Kárpátalján van. Mit hoztál otthonról?
1: Igen, hát én egy nagyon szép kis polgári városban születtem, az egykori történelmi Magyarország Bereg vármegyéhez tartozott. Beregszász városa egy nagyon nagy múltú város, úgy tudom 1066 óta datálják a várost. Hogy mit jelent számomra Beregszász? Most én mindenképpen elsőképpen a gyermekkort emelném ki, hiszen a gyermekkoromat töltöttem ott. Én mindig azt mondom és úgy gondolom, hogy ahol az ember felnől, ahol megszületik, ahol az ember a gyermekkorát tölti, mindig az marad szíve legmélyén az igazi hazája, mert tényleg, sőt most már a mai világban szinte semmi akadálya annak, hogy az ember odautazzon, ahova éppen szíve vágyik, és az anyagi körülményei is megengedik, de valahogy az a millió, az a környezet, amiben megszületik, ahol a szülei felnevelik, az annyira bele tud égni az ember lelkébe, hogy az mindig egy ilyen szeretett sziget marad az emberben. Nekem Beregszász abszolút a felhőtlen boldog gyermekkort jelenti, és hát természetesen a szüleim is ott élnek, tehát hála a Jóistennek, hogy még van kihez hazamenni. Szülők, rokonok élnek Beregszászban, úgyhogy én mindig nagyon nagy örömmel megyek oda, és hát a kisfiamat is nagyon nagy örömmel viszem oda, ő is nagyon szeret ott tartózkodni.
0: A szüleid között, illetőleg a rokonságodban volt-e zenész?
1: Hát az egyik nagynénikém, ő az ungvári filharmónián belül az egyetlen hivatásos kárpátaljai magyar együttesnek, a magyar melódiáknak a szólistája már hosszú évek óta. Úgyhogy őt tudnám kiemelni, az apai nagypapám pedig templomban énekelt fiatalkorában pasiókat, de nem hivatásszerűen művelte ezt, úgyhogy hivatásszerűen csak a nagynénikémet tudnám.
0: És te mikor kezdtél zenét tanulni?
1: Hát én elvégeztem a gyermekzeneiskolát annak idején Beregszászban tangóharmonika szakon. Érdekes módon, ahogy befejeztem, soha többet semmilyen kötődésem nem volt a tangóharmonikához, mert más irányba sodort az élet, mint annak idején minden tinédzser fiút engem is természetesen a gitár érdekelt, és inkább azzal kezdtem el foglalkozni. Úgyhogy tangóharmonika szakon végeztem, de már akkor is a városi rendezvényeken, a 48-as, 49-as megemlékezéseken részt vettem különböző dalokkal, produkciókkal. Az akkori zenetanárnőm, aki igazából elindított ezen a pályán, Krajni Kiré, neki nagyon nagy hálával tartozom, nagyon szeretem őt mai napig, és hát sokat köszönhetek neki, hogy egyáltalán a zenét, mint olyat megszerettette velem, és egyáltalán megmutatta, mi az a színpad, milyen az sok ember előtt állni, és valamit átadni ezeknek az embereknek.
0: Hogyan kerültél Magyarországra?
1: Hát annak idején pont a Beregszászi Zeneiskolának az igazgatója, sajnos már elköltözött az élet sorából, Pirigyi Béla szervezte a kárpátai magyar dalversenyt. Ez egy nagyon, nagyon nagy dolog volt, egy nagyon klassz kezdeményezés akkor ott Kárpátalján. És én a harmadik kárpátai magyar dalversenyt nyertem meg, aminek hát pont te voltál a zsűri elnöke, és Dinnyés József. Úgyhogy igazából nem is akartam én akkor részt venni ezen, valamiért nem tudom, de úgy nem volt hozzá affinitásom. és az akkori zenetanárnő mondta, de hát menjek el, próbáljam meg, hát nem veszíthetek semmit. És a mai dal kategóriában indultam az akkor nagy sláger számba menő Kell még egy szó című gyönyörű koltai szerzeménnyel. És hát hála neked a Krónikás Énekzeneiskolába felvételt nyerhettem.
0: Igen, ez volt az egyik fődíj. Igen.
1: Igen. Engem nagyon érdekelt egyébként abban az időben ezek a középkori magyar történelmi énekek, a históriás énekek, a krónikás énekek. Beregszázban nem volt olyan, aki ezt oktassa, nem volt lehetőség ezt tanulni. Talán a magyar irodalom tankönyvekbe esetleg Tino Dinantos Sevestjéntől egy-egy krónikás énekéből egy-két verszak, hogyha volt a tankönyvekben, egy picike kis kotta töredékkel, de igazából, hogy milyen volt ennek a világa, hogy ezt hogy lehet énekelni, milyen lelkülettel, milyen szívvel, milyen stílussal, ezt abszolút nem tudtam, és erre nagyon kíváncsi voltam, és nagyon örültem annak, hogy létezik egy ilyen iskola Budapesten, és hogy itt közelebb megismerkedhetek ezekkel a régi magyar énekekkel.
0: Kik voltak a zeneiskola, ugye azóta Krónikás Zenede lett a neve,
1: és kik voltak
0: a Krónikás Zenede akkori tanáraid, és kiknek a kezenyomát viseled?
1: Hát először is téged említelek meg, mint igazgatónőt és népdal tanárt.

0: Én azt gondolom, tényleg nem véletlenül mondják azt, hogy a népzene mindennek az alapja. Tehát a népdalokon keresztül az ember azért egy olyan világba csöppen, amit szavakkal leírni igazából nem is lehet. Aztán emellett ugye ott volt Radványi Balázs, Huzella Péter, a Kossuth Díjas Kalák Együttesnek a két oszlopos tagja. Tőlük nagyon sokat tanultam, megzenésített verseket, pengetési technikákat, egyáltalán azt, hogy egy-egy megzenésített vershez, egy régi magyar énekhez milyen pengetési stílust használjon az ember, hogy a gitárjáték ne üsse agyon a szöveget, az éneket, a mondani valót. Ezek olyan dolgok voltak, amit ilyet tényleg más iskolában nem tanítanak, mert tényleg tanítanak külön klasszikus gitárt, rock gitározást, de az, hogy ezekhez a stílusú dalokhoz az ember milyen hangszeres kíséretet produkáljon, az én úgy gondolom, hogy tényleg csak ebben az intézményben valósult meg, és ebben az intézményben lehetett megtanulni. Nekem ez egy nagyon nagy dolog volt akkor, és nagyon hálás vagyok érte, és egyáltalán az, hogy megszoktam a színpadot, és mai napig önálló műsorokat tudok összeállítani, és emberek elé kiállni, és valamit átadni nekik, és felelősségteljesen megszerkeszteni egy műsort. Én azt gondolom, hogy ez annak az 5 évnek köszönhető, amit ebben az iskolában eltöltöttem, és azoknak a tanároknak, neked, illetve a többi tanárnak, a drága Mádi Szabó Kati néninek, ugye az egykori Mádi Szabó Gábor színésznek a testvére, aki például ő ismertette meg velem először a belcanto énektechnikát, énekstílust, a belcanto hangképzést, mint olyat, hiszen én előtte komoly zenei hangképzéssel abszolút nem találkoztam sehol, tehát erre nem volt lehetőség. Schmidt Ferencet kiemelném, akitől szintén nagyon szép dalokat tanultam, akitől szintén nagyon sokat tanultam a színpadi jelenlétről, Dr. Vaha Imre, aki a kifejező szép, értelmes magyar beszédre oktatott minket. Úgyhogy...
1: Sári László tanította téged.
0: Nem, Sári László.
1: Sári László, igen, mert ő meg a kavicsokkal a saját metódját, a saját módszerét tanította az iskolában.
0: De Vaha Imrének nagyon, nagyon örültem tényleg, mert én azt gondolom, hogy ha az ember egy ilyen stílust művel, ott nagyon fontos a szép, kifejező, értelmes szövegmondás énekelve is.
1: Ez bizony így van.
0: Bár én azt gondolom, hogy ez szerintem minden műfajra azért értendő, mert ha az ember egy operáriát énekel, és ott is csak magánhangzókon gurgulázik az énekes, az azért nem annyira élvezetes, mint hogyha a nézők értik is, és hallják a szöveget,
1: igen,
0: amiről szól az adott ária, vagy adott dal.
1: Volt egy olyan verseny, amelynek győzteseként jutalmad az volt, hogy kimehettél Japánba. Ez volt az első Kárpát-medencén kívüli utad? És milyen érdekességekkel találkoztál Japánban?
0: Hát a Kárpát-medencén kívüli utam ez volt a legelső, viszont azt még előtte szeretném megemlíteni, hogy én a Magyarországtól Trianonkor leszakadt területek, én korábban soha nem jártam sehol, de tényleg, tehát se a felvidéken, se a délvidéken, se Erdélyben, sem a többi leszakadt területen, Kárpátalján kívül, és ez nekem egy akkora élmény volt, amikor legelőször a Krónikás Ének Zeneiskolával egy erdélyi turnénk volt talán 1999-ben, ha jól emlékszem, hogy az volt a legelső érzésem, amikor átléptük a Királyhágót, hogy mintha az ember nem is ment volna sehova, mint hogyha hazajöttem volna. Tehát olyan még az esőcseppek is olyan kövérek voltak, és olyan annyira megható volt azt érezni, hogy tényleg utazik az ember több száz kilométert is, és mégis otthon van a sajátjai között, a saját nemzete között. Ez egy nagyon nagy dolog volt nekem annak idején, ugye Segesvárt, legelőször Kolozsváron járni, stb. Az összes erdélyi nagyvárosba szinte. Úgyhogy ez egy nagyon meghatározó élmény volt az életemben. És hát amiről pedig kérdeztél, igen, azt én meg nem álmodtam volna, hogy a és Beregszázból egy-két éven belül én a gyakorlatilag a földgolyó másik végére elrepülhetek. Egy 11 órás út volt, egy nagyon hosszú repülőút. Megrendeztek egy ilyen versenyt Magyarországon, aminek az volt a neve, hogy Mr. and Miss University Beauty Pageant. Na most ezt sokan összetévesztik azzal, hogy ez szépségverseny. Ez nem szépségverseny volt, hanem igazából egy ilyen diákoknak szervezett tehetségkutató verseny, ahol szintén több kategóriában lehetett indulni. Ennek megnyertem a magyarországi fordulóját, aminek következtében az volt a fődíj ennek, hogy kiutazhattam a világversenybe Tokióba, és hát egyszer csak ott találtam magamat a Narita reptéren, Tokió kellős közepén, és olyan hihetetlen volt számomra az egész hogy én ott vagyok, és a világ másik végén állok, és énekelnem kell.
1: Mi volt, ami először nagyon feltűnt, amire nagyra tátottad a szádat?
0: Hát maga az egész város. Az ember ugye, amikor 18 évig él egy kisvárosba, és hirtelen belecsöppen egy több milliós világvárosba, akkor úgy leesik az álla, hogy minden olyan nagy, minden olyan sok, minden olyan mindenből úgy annyira sok van, és ez nekem természetesen, hogy meglepő volt, és érdekes dolog volt ebbe belecsöppenni. Aztán, ahogy onnan visszaérkeztem Budapestre, szinte rá talán egy fél évre, már nem emlékszem pontosan, jött a Krónikás Énekzeneiskolával egy 3 hetes amerikai turné, ahol gyakorlatilag az Egyesült Államokat egész a keleti parttól le Floridáig, onnan pedig egész a nyugati partig bejártuk. Fantasztikusan sok élménnyel gazdagodtam. Érdekes jelenség volt az ottani magyar embereknek játszani, találkozni olyan régről diszidált vagy oda kivándorolt magyar emberekkel, akik már látja az ember rajtuk, hogy már nagyon törik a magyar, de még a szívükben mindig ragaszkodnak a magyarságukhoz. Nekem fantasztikus élmény volt. Azon kívül ugye, amire tényleg nem számítottam, hogy a kaliforniai vendéglátónknak egy jó ismerésre volt az egykori atomfizikus Tellerede, és az, hogy Telleredének a lakóházában ő fogadott minket, és így szemtől szemben, népszem közt beszélgethettünk vele, az megint csak olyan élmény volt az életemben, amit azt gondolom, hogy erre tényleg az ember mindig emlékezni fog. Ami egy nagyon érdekes dolog, azt emlékszem konkrétan, talán te kérdezted meg tőle, Kamilla, hogy milyen nyelven álmodik. És akkor ült az öreg bácsi, és sokat gondolkodott, és azt mondta, hogy ő már amerikai, a gyerekei is amerikaiak, viszont álmodni mindig magyarul szokott. Ez úgy megmaradt bennem.
1: Igen. Meg még egy kérdésem volt hozzá, hogy hát ugye azért nem kis dolog egy atombombának, egy hidrogénbombának a felhasználását túlélni, hogy ő puszta tudományból és puszta érdekességből, és hát tényleg tudományos hittel dolgozott azon, hogy bizonyos dolgokat feltaláljon. Na de hogy ezt az emberek, illetőleg az amerikaiak pusztításra használják, na erre kérdeztem én rá, hogy elég izgatottam, mert azért ilyet egy Telleredének egy ilyen kérdést nem lehet feltenni, de mégiscsak feltettem neki, hogyha eszébe jut, hogy mire használták ezt a bombát, hogy akkor mit érez, illetőleg mi az, ami ebből a szorongatottságból és ebből a lelki szenvedésből neki kiutat jelent. És emlékszel, mit mondott rá?
0: Nem, sajnos.
1: Akkor mondom, az édesanyja zongora játékát említette, hogy akkor mindig az jutott eszébe, most már emlékszel, ugye? És azt is mondta, hogy ha éjszaka felébred, és ezek az álmok gyötrik, illetőleg ezek a gondolatok, akkor most ennyi idősen is, hát ugye ez volt 1998-ban, hogy akkor odaül a zongorához, és azt tud egy kicsi enyhülést adni neki. Ez nekem is egyébként nagyon nagy élmény volt.
0: Hogy ilyeneket megosztott velünk, ez tényleg rettig dolog volt. Igazából akkor, amikor ott voltunk, úgy fel se fogtuk épészel, csak tényleg jó pár év múlva, ahogy az ember korosodik, idősödik, komolyodik, akkor tudatosítja ezt önmagában, hogy
1: igen.
0: Hogy egy ekkora volumenű emberrel így szemtől szemben beszélgethet, aki ugye hát Einsteinnek is a munkatársa volt.
1: Igen.
0: Szóval nekem nagyon meghatározó élmény volt az egész amerikai turné, de azt tényleg, hogy arra nem számítottam, hogy gyakorlatilag azt veszük Tokiótól New Yorkig vagy San Franciscoig, gyakorlatilag körbe repültem a földgolyót, és ezért tényleg az iskolának nagyon hálás vagyok. Aztán több év múlva, 2015-ben meg már az Operaház köteléké belül.
1: Igen, arról majd a második részben beszélünk, mert közeledünk az első rész végéhez, de viszont azt szeretném még kérdezni, hogy kik voltak azok a krónikás zenedei osztálytársaid, akikből híres emberek lettek, tehát mind muzsikusok lettek. Említsél egy pár emberkét, hogy tudják beazonosítani a hallgatók, hogy kik kerültek ki ebből a fészek aljából, zenei fészekből.
0: Igen, hál' Istennek azért jó, már egykori osztálytársam megmaradt ezen a pályán. Szakács Ildikó például, aki szintén a Magyar Állami Operaháznak a szólistája, vagy a Misztrál együttes, akik versmegzenésítők, és mai napig, hogy úgy mondjam, intenzíven turnéznak, és járják országot, világot.
1: Még saját fesztiváljuk is van. Igen.
0: Igen.
1: A Reggeljáró Misztrál Fesztivál.
0: Madár Színház tagja, Kurkó József, tudom, hogy az Új Színház tagja. Úgyhogy,
1: Új Színház, meg a Turaida Színház, igen.
0: Igen. Úgyhogy egy jó páran azért így megmaradtunk ezen a pályán. Hogy úgy mondjam, nem lett pintosítő belőle.
1: Igen, de ne feledkezzünk el például Csórics Balázsról, aki ő volt az első kisfiú, aki a zenedébe került, és most pedig ugye a Barátok közt című sorozatban lett eléggé neves, és a saját oldalán folytatja tovább a gitáros éneklést, vers éneklést, és így tulajdonképpen tanítja, arra használja az internetet, a Facebookot, hogy tanítja az embereket, mutatja, dolgozik napról napra ő is.
0: Egy jó páron azért megmaradtunk ezen a pályán.
1: Igen. Aztán akkor van egy tangóharmonikásunk is, a Báró Maszkura. Maszkura is a Tücsök Raj együttesnek a kitalálója és vezetője, aki szintén tangóharmonikával, ő viszont nagyon szereti a tangó harmonikáját, és csinálja is, és csodálatos Igen. dolgokat tud vele produkálni. Tehát ez már
0: Igen,
1: inkább...
0: fantasztikus zenész.
1: Igen, inkább könnyű zene, de nem tudsz olyan akkordot mondani, hogy abban a pillanatban lenne kísérni, meg ne mutatná, meg ne csinálná. Na, hát ez volt a nagyon-nagyon jó. Most akkor arról beszéljél, majd utána tárgyaljuk meg az operai felvételedet. Most csak azt mondd, hogy milyen zenét fogunk hallani. Légy szíves, konferált be.
0: Hát én nagyon szeretem az olasz opera komponistákat, azon belül is Puccinit, úgyhogy most az egyik legismertebb operájából, a Toszkából következik a festő Cavaradossi áriája, közismertebb nevén a Levélária, amit egy börtönben ír a kedveséhez, a szerelmeséhez eredeti olasz nyelven.
1: Hogy készült ez a felvétel?
0: Ez a felvétel, amit hallani fognak a kedves hallgatók, ez Beregszászban a Kárpátaljai Magyar Főiskola jótékonysági farsangi bálján készült, úgyhogy hát ez az egy felvétel van belőle, úgyhogy ezt ott készítette a helyi technikus, úgyhogy ezt hallgassák szeretettel.
1: Akkor következzék tehát Puccini zenéje.

0: Kedves hallgatóim, folytatjuk a Lélek közelben című műsort. Vendégem Kárpátaljáról Csobolya József operaénekes. No, akkor ott tartottunk, ugye, hogy már eljutottál a Krónikás zenedével Amerikába is, és nagyon meghatározó élményeid voltak, és tulajdonképpen már ez alatt az egész földgolyót körbe repülted. No de, hogy kerültél Budapestre az operába, illetőleg a Krónikás zenede után hova kerültél?
1: Igen, hát a Krónikás zenéskola után én megnősültem, és Veszprémbe költöztünk le, illetve még a született egy gyermekem, Botond, Csobolya Botond, ő még itt Budapesten született, meg az Uzsoki Kórházban. Ő jelenleg 14 éves, már nagy kamasz fiú. És aztán leköltöztünk Veszprémbe, ott pedig egy képesség- és tehetségfejlesztő magániskolában dolgoztam. Tehát úgymondván nem igazán a szakmámon, de mellette szabadúszó énekesként természetesen továbbra is tartottam előadásokat, főleg magyar történelmi előadásokat, ilyen régi hangszereken, kobzával, tekerő, antal, gitárral, stb. És egyszer csak egy olyan körülbelül 10 évvel ezelőtt a Magyar Állami Operaház tenoristát keresett, elsődlegesen az énekkarba. Én a korábbi években ugye képeztem magamat Veszprémbe is, találtam hál' Istennek egy nagyon jó énektanárt, aki szintén komoly zenei hangképzést csinált, és hozzájártam úgymondán hang karbantartásra. Úgyhogy amikor meghallottam, hogy az Állami Operaház tenoristát keres, akkor jelentkeztem erre a pályázatra, és hát sikeresen felvételt is nyertem. Ez megint csak egy külön világ volt. Én szerettem mindig a komoly zeneműfaját, az operákat is, de úgy igazából nem műveltem, mert nem volt hol tér, tehát inkább a gitáros dalokra fektettem a hangsúlyt. De az operaháznál teljesen új világ fogadott, és hát nagyon örültem neki, és tényleg szerelmese lettem véglegesen egy illetve ennek a műfajnak. Fantasztikus, gyönyörű, tényleg a nagy klasszikus operákban énekelhettem. Na most az operai énekkar azért speciális, és nem olyan, mint bármelyik más énekkar, akár mondjuk a nemzeti énekkar, vagy bármilyen más oratórium énekkar, ahon csak smokingba állnak az emberek szembe a közönséggel, kottával a kezükbe is énekelnek. Az opera énekkari lét az egy speciális dolog, mert mi ugyanúgy jelmezbe vagyunk, mint a szólisták, ugyanúgy részt veszünk a cselekménybe, ugyanúgy mozgunk, színészkedünk, tehát nem kifejezetten csak éneklésről szól ez a fajta munkakör. Azt pedig valóban nem gondoltam, hogy 2015-ben ismét egyszer csak Japánban találom magamat egy nagy turnén, ahol tényleg gyakorlatilag az egész Szigetországot körbeutaztuk, Mozart Figaro házassága című operájával, illetve Rossini a Szevillai Borbé című darabját vittük ki.
0: Nehéz volt beilleszkedned az operába? Tehát nehéz volt, hogy mindjárt színészi feladatokat is el kellett látni?
1: Nem, egyáltalán. Korábban én egy pár évig a Nemzeti Kamara Színház tagjaként voltam jelen itt Budapesten. Ez egy, hát ahogy a neve is mondja, ez egy kis kamaraszínház.

0: volt, nem volt főszínházunk, egy utazó színház voltunk, ahol hát ahol nem igazán énekesként, ott inkább prózai színészként voltam jelen, de természetesen voltak zenés darabjaink is. Az operaházban én úgy érzem, nem volt nehéz a beilleszkedés. Nagyon kedvesek voltak a kollégák első perctől kezdve, segítőkészek voltak, ami nagyon szimpatikus volt részükről. És hát az évek alatt fantasztikus karmesterekkel dolgozhattam együtt. A három tenor közül kettővel léphettem egy színpadra, ugye José Carreras-szal és Placido Domingo-val. Pavarotti sajnos már meghalt.
1: Pavarottival is találkoztál, vagy ővele nem?
0: Nem, Pavarotti utoljára, úgy tudom, 1986-ban lépett fel Budapesten az Erkel Színházban, úgyhogy én akkor még javában az iskolapadot
1: koptattad, igen.
0: Pavarottival nem volt lehetőségem sajnos találkozni. Akit még meg tudok említeni, az Andrea Bocelli. Hú. Az operaházban volt egy rövid hangversenye, és ott is közreműködtünk a koncertjén. Nagyon nagy élmény volt személyesen találkozni vele. Akkor az argentin José Curával játszottam együtt Verdi Otello című darabjában, illetve Puccini Turandot című operájában. Ezek nagyon nagy élmények voltak számomra, ilyen karakterű énekesekkel egy színpadon állni, látni azt, hogy ők hogy játszanak, hogy formálnak meg egy szerepet, hogy képzik a hangukat, milyen varást tudnak létrehozni tényleg a személyiségükkel, a hangjukkal. Úgyhogy ezek meghatározó élmények voltak szintén az életemben, és hát jelenleg is a Magyar Állami Operaház kötelékében vagyok jelen, mint tenorista.
1: Különbséget jelent-e szólóban énekelni, mert ugye azt is nagyon sokáig, évekig művelted, vagy pedig egy kórusba beilleszkedni? Mi a kettő között a különbség? Melyiket szereted jobban?
0: Hát azt szokták mondani, hogy a kórusban azért el lehet egy kicsit az embernek sunnyognia magát, mert hogy ottan sok hang szól egyszerre, de én nem vallom ezt a nézetet, megmondom őszintén, mert én azt gondolom, hogy egy énekkar akkor lehet tényleg világklasszis, és akkor lehet egyedi és nagyon profi, hogyha mindenki egyénileg oda teszi magát, és a tudása legjavát adja. Nyilván, ha az ember szólistaként lép színpadra, akkor csak őre figyelnek. Ha egy énekkar lép színpadra, akkor az énekkart hallgatja és nézi a közönség. Ugye vannak kifejezetten karoperák, amiben mondhatni azt, hogy az énekkarnak szinte nagyobb pajsúlya, nagyobb szerepe van, mint mondjuk a szólistáknak, ilyen például a már említett Turandot című darab, ilyen Verdinek a Nabucco című operája. Ezek fantasztikus karoperák. Én nagyon szeretem az énekkari létet, mondom, ugyanúgy jelmezben vagyunk, ugyanúgy részt veszünk a cselekményben, de hogyha megkínálnak esetleg egy szóló szereppel, akkor azt is nagyon nagyon nagy örömmel vállalom el, és teljes szívvel és tudásom megjavával állok elé.
1: Amikor például hazamész, akkor szólóban szoktál estet adni. Hogy érzed magad, amikor énekesként, immár felnőtt, komoly édesapaként és felnőtt énekesként mész haza énekelni? Van-e különbség, hogy bárhol másutt énekelsz-e, vagy otthon énekelsz?
0: Hát nyilván az embernek azért tényleg a szülővárosában fellépni az mindig egy más lelkületű dolog. Nemrég avattak Beregszász egyik terén egy nagyon szép Rákóczi lovas szobrot, és nagyon nagy öröm volt számomra, hogy ott például Kacsó Pongrát Rákóczi című daljátékából a Rákóczi megtérését elénekeltem. Ez nekem fontos volt nagyon, ugye nyilván azért is, mert hát onnan indult, ha úgy veszük, a Rákóczi Szabadsághoz, mert Beregszász főterén bontotta ki Esze Tamás annak idején a Szabadsághoz zászlaját, és onnan indultak el, úgyhogy az ember nyilván az otthoni közönségnek valahogy másfajta lelkülettel énekel.
1: No, akkor
0: igazából ennyit tudok mondani.
1: Az is érdekelne, hogy van-e valami saját különleges rituáléd, olyan valamilyen szokás, amit előadás előtt mindig megteszel. Most arra gondolok, ugye mi, amikor krónikások megyünk valahova, akkor mindig beállunk egy nagy körbe, egymás felé nyújtjuk a kezünket, keressük mindig egymás tekintetét, mindenki mindenkire jól ránéz alaposan, és közben mondjuk, hogy tüf-tüf-tüf, és ez azt jelenti, hogy nagyon sok sikert kívánunk egymásnak, és drukkolunk egymásért. Tehát ez az egy mindenkiért, mindenki egyért kifejezése. Ez a krónikásoknak a kezezése. Neked van-e így magánemberként, illetőleg szólistaként, illetőleg operaénekesként, van-e ilyen szokásod?
0: Nem, nekem ilyen nem alakult ki az életembe, tehát nem hordok kis keresztet a nyakamba, pedig ősgyökeres katolikus vagyok ám, római katolikus. Nincsen kabalám, nekem talán annyit tudnék megemlíteni, hogy arra viszont szükségem van, hogy közvetlen fellépés előtt csend és nyugalom legyen körülöttem. Tehát kifejezetten zavar, hogyha valaki színpadra menetel előtt odajön, és beszélgetni szeretne velem, vagy kérdezni bármit, igen, vagy egyszerűen társalogni, ez kifejezetten zavar. Tehát azért olyan legalább 5-10 perccel a fellépés előtt nekem szükségem van arra, hogy egyedül legyek magamban, csendben, és senki nem zavarni, mert tényleg egy kicsit át tudjam magamat adni annak, amit a színpadon is szeretnék átadni a hallgató közönség.
1: Izgulsz-e?
0: Minden alkalommal borzasztóan és rettenetesen, szóval ezt soha nem tudtam levetkőzni. Nagyon izgulok közvetlenül a színpadra lépés pillanatában, és sőt még akkor is, amikor megszólalnak az első hangok a torkomból, engem egy borzasztó izgalom vesz körül. Aztán ez valahogy fokozatosan persze elmúlik a produkció alatt, de nagyon-nagyon szoktam izgulni.
1: Az előbb említetted, hogy a nyakadban kereszt. Akkor, ha megengeded, arra is rákérdeznék, hogy te milyen kapcsolatban vagy a vallással, vagy még pontosabban, hogy vagy te jóban a Jóistennel?
0: Én hiszem azt abszolút, hogy a Jóisten minket jó dologra teremtett, és arra, hogy valami célunk legyen az életben, hogy eljussunk A pontból B pontba, ezt lelkileg is értem. Úgyhogy hiszek benne, hiszem azt, hogy ő tudatosan irányít minket, a kezében tart minket, és hiszem azt, hogy az emberre nem véletlenül történnek dolgok az élete során. Ahogy már eddig is elmondtam, én soha életemben meg sem álmodtam volna azt, hogy gyakorlatilag kétszer körbe lepülöm a földgolyót. Azt se gondoltam, hogy én énekes leszek, hiszen az iskolában, az általános és középiskolában annak idején még csak egy iskolai rendezvényen még csak szavolni sem volt nagyon merszem. Úgyhogy érdekes dolgokat produkál az élet, és én hiszem azt, hogy ebben a Jóisten keze van, hogy valakit valamiért oda terel, ahova ő való.
1: Én sokszor szoktam a balesetemről beszélni, most is csak azért említem meg, hogy kérdezem, hogy neked volt-e valami olyan konkrét érzésed, hogy ez most jel, ezt most valamiért kaptad, ezt most jól csináltad, most, tehát fogod-e a jeleket, amiket esetleg odafentről küldenek? Volt-e nehézséged, amiből kirántott a Jóisten, vagy volt-e valami olyan tényleg csodálatos esemény az életedben, hogy azt érezted, ez azért van, mert ő most fentről mind a két szemét rád nyitja ki.
0: Igen, én hiszek ezekben a dolgokban. Abszolút. Volt több olyan, valóban több olyan esemény volt az életemben, amire azt mondtam, az volt a legelső gondolatom, hogy ez biztos, hogy az így nem magától történt csak így a semmiből, hanem ezt egy felettünk való magasabb égi hatalom rendezte így, úgyhogy előfordultak ilyen dolgok az életemben, igen, amiért nagyon hálás voltam.
1: No, hát ennek nagyon-nagyon örülök. És akkor például gondolom én, hogy a nagyfiad is a Jóisten egyik áldása. Most beszélj egy kicsit Botiról, milyen papának tartod magad? Szigorú vagy, vagy azért, mert hát ugye tudom, hogy elváltatok, és ritkábban találkoztok, bár látom mindig a Facebookon, hogy nagyon-nagyon sokszor együtt vagytok. Te szigorú apukának tartod magad, vagy inkább elengedő vagy, hogy ritkábban találkoztok, vagy ez hogy van nálatok? Egyáltalán mennyit tudtok együtt lenni?
0: Hát igen, mivel mi elváltunk a feleségemmel, és ilyenkor az emberben automatikusan van egy lelkiismeret furdalása a gyerekével szemben, ugye, mert akárhogy nézzük, akármilyen szemszögben, azért mégiscsak a gyermek sinyli meg egy válásnak a körülményeit. Úgyhogy én abszolút nem vagyok szigorú apuka, sőt, nagyon hajlamos voltam és vagyok arra, hogy elkényeztessem a gyermekemet, főleg azért is, mert nem velem él. De amikor, ahogy a munkahelyem engedi, ahogy az operaház engedi, ugye, ha nincsenek hétvégén előadásaim, akkor azonnal megyek érte Veszprémbe, hozom ide fel Budapestre, csinálunk különböző programokat. Úgyhogy én ezt mindig elmagyaráztam neki már kicsikora óta, hogy én az anyukáját hagytam el, de őt soha. Persze akkor egy 3 éves gyerek ezt nem fogja fel az eszébe, sőt, azt se fogja fel, hogy mi az, hogy válás. Igazából azt érzékeli az érzékszerveivel valahogy, a kis lelkével, hogy valami megváltozik körülötte. És az ember ezt automatikusan próbálja ellensúlyozni valahogyan.
1: Tudom, többek között Angliába is elvitted őt.
0: Igen, hát ahova volt lehetőségem azért. Ő nagyon szereti, nagyon rajong az állatokért, és hát ilyen elérhető közelségben lévő országokban, itt Európában azért a Természettudományi Múzeum az mindig az elsőleges úti célunk volt, és hát nagyon nagy öröm volt látni az arcán, és tényleg úgy viselkedett, mint egy kis paleontológus, nagy öröm volt azt látni, hogy azon a helyen lehet, ahol van. Én azt gondolom, hogy az a legnagyobb ajándék az élettől, hogy egy kisgyermeknek valóra, ha az ember valóra válthatja az álmait. Úgyhogy ennél szebb ajándék az életben, én azt gondolom, hogy sem.
1: Azt is kérdezem, hogy érzed-e a gyermekben, hogy valami folytatás van a zene irányában? Milyen érdeklődése van?
0: Botonttal kapcsolatban nagyon érdekes dolog, hiszen tényleg abszolút nagyon pici kora óta kristálytisztán visszaénekli, akár egy reklámdallamot, amit hall a televízióban, akár a rádióban, ha meghall egy dallamot, de még csak véletlenül se keresgéli a hangokat, hanem így nyílegyenesen visszaénekel dallam részleteket. Erre felfigyeltünk már picik korában, de jelenleg most jelenleg 14 éves, hogy úgy mondjam, komolyabban nem érdekli a zene, nem érdeklik a művészetek, az állatokat nagyon szereti, az állatkerteket, úgyhogy a kirándulásokat, úgyhogy ezt fontosnak tartom, hogy ezek az élmények érjék őt. Itt vagyunk, és azt tartalmasan töltsük el azt a rövid időt, amikor együtt szoktunk lenni.
1: Igen. Most a karantént nem tudom kihagyni. Azt kérdezem, hogy hogyan viseled a bezártságot, illetőleg mennyire zárod be magad? Mert azt is látom az interneten, hogy sokszor kirándultok, tehát gondolom, hogy akkor nem tartod be annyira ezt a kijárási tilalmat. Egyáltalán hogy viseled? Előadás nélkül milyen az élet?
0: Hát ez valóban így van. Még azt mondhatnám, hogy az első 2 hét még úgy jól is esett az embernek, hogy tényleg sehova nem kell menni. Én nagyon későn kelő típus vagyok, inkább éjszaka vagyok fent. Valahogy így alakult ez ki, hogy én éjszaka tudok a saját gondolataimé lenni, éjszaka tudom magamat így zagyamba a gondolataimba összeszedni, és inkább délelőtt szoktam sokáig aludni, és ez most kifejezetten jól esett, hogy nem kellett tényleg időre menni, bedolgozni. Nagyon jól viseljük a karantént, az biztos, hogy egy idő után már az embernek, ahogy szerintem a legtöbb embernek már az agyára megy ez a bezártság, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy talán a természetben, ahol, és valóban alig találkoztunk emberrel, oda azért kimegyünk és élvezzük a napsütést, élvezzük a tavaszt, élvezzük a szabadságot, hiszen hát egy lakásban lakni, ahol nincs úgymondván udvar, azoknak az embereknek azért ez sokat jelent, az, hogyha kimehetnek természetbe is. Mi nagyon nagy természetjárók vagyunk, nagyon szeretjük a természetet. Igyekszünk a Balaton felvidéken a tanúhegyeket felfedezni Botival és a kedves párommal, aki már egy éve a menyasszonyom, Markó Mária Veronika, ő egy zongora tanárnő és karvezetés szakot végzett szintén ott Kárpátalján, Ungváron. Úgyhogy én azt mondom, hogy boldog ember vagyok. Mindig azt mondom, hogy az embernek elégedettnek kell lenni azzal, amit a Jóisten ad neki. Nem azt mondom, hogy nem kell tenni bizonyos dolgokért, de észre kell venni azt a sok szépet és jót, ami már jelenleg is jelen van az embernek az életében, és tudni kell örülni annak, amit elért, illetve annak, hogy egészséges, és van családja, vannak szerettei, van, aki szeresse, és van, aki szerethet. Úgyhogy számomra ezek az élet fontos dolgok, én úgy gondolom. És természetesen az, hogy a pályámon, a szakmámban azért mindig tudjak egy olyan színvonalon teljesíteni, ami még örömet okozhat a hallgatóságnak, az embereknek, azoknak, akiknek beülnek a színházba, és azt várják, hogy az ember elvarázsolja őket valamiben.
1: Vagy pedig hallgatják ezt a műsort, és közben hallgatják Csobolya József szavait. És akkor most már szép lassan megint kifutunk az időből. Kérlek szépen mondjad, hogy milyen zenét választottál?
0: Hát én egy nagyon érdekes áriát választottam így a műsor végére, már csak azért olyan szempontból érdekes, hogy ez az ária igazából nem az én hangfajomnak való, hiszen Georges Bizet Carmen című operájából fogom elénekelni a Torreador indulót, vagy Torreador áriát, Escamillo áriáját, de ugye Escamillo az egy bariton szerep, az én hangfajom pedig tenor. Viszont mindig azt szokták mondani, és ez valóban így van, hogy a Torreador ária az az ária az opera irodalomba, amit mélybasszusoktól kezdve tenoristákig szoktak énekelni. Én nagyon szeretem egyébként a bariton szerepeket, a bariton karaktereket az opera irodalomba. Sok olyan van többek között Rigoletto szerepe is, amit nagyon-nagyon szívesen elénekelnék, de soha nem lesz rá lehetőségem, mert nem az a hangfaj vagyok. Viszont a Torreador áriát, ezt most kérem, bocsássák meg nekem, és hallgassák meg tőlem tenor hangon.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kívánok további nagyon kellemes időtöltést a karantén ellenére is, és örülök, hogy egy ilyen kedves és szívderítő, vidám beszélgetést nyújthattunk a közönségnek. Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm neked, Kamilla, a riportot, és szeretettel üdvözlöm továbbra is a kedves hallgatóságot. Köszönöm a beszélgetést.
1: Viszont hallásra Dévai Nagy Kamillát és Csobolya Józsefet hallották.
0: Viszont hallásra minden jót kívánok mindenkinek!

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Apácai Csere János születésnapja. Az első magyar enciklopédista, az erdélyi protestáns nevelő Apácai Csere János, aki Apácán született 1625. június 10-én, és Kolozsváron hunyt el 1659. december 31-én. A református egyház ösztöndíjasaként hollandiai egyetemeken tanult, még Hollandiában írta első nemzeti nyelvű enciklopédiánkat, amely 1655-ben Utrechtben jelent meg. Ekkor már hazatért és gyulafehérvári kollégium tanára volt. Apácai 1656-os az iskolák fölöttébb szükséges voltáról és a magyaroknál való barbár állapotuk okairól című beköszöntő beszédében fejtette ki hitvallását. Mint mondta, az iskola nem csupán téglafal vagy berendezés, hanem elsősorban tanítók és tanulók rendezett társulása, akik az emberi életkörülmények szempontjából hasznos és szükséges ismereteket tanítanak és tanulnak. 1658-ban egy akadémia tervezetet terjesztett elő, ezt azonban már nem tudta megvalósulásig vinni. Fiatalon, 34 évesen halt meg tüdőbajban. Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum. Június 20-án szombaton, 17 órától 23:59-ig. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, kredó estel, az Amorfati együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotói tárlatvezetésével várják. A rendezvény minden korosztály számára különleges lehetőséget kínál az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményeinek és kiállításainak felfedezésére is. A helyszín tehát az Evangélikus Országos Múzeum. Budapest, 5. kerület, Deák tér 4. Új szövetség nagy betűméretben. Végre megjelent az Új szövetség olvasást segítő nagy betűkkel című kétkötetes könyv, gyengén látók, látásmaradvánnyal élő vakok és idősek számára. Igazi missziós fegyvertény, hogy a Magyar Bibliatársulat és a Calvin kiadó előrukkolhatott vele, de a gyülekezeteken is múlik, hogy az érintettek körében célba érjen az evangélium. A Magyar Bibliatársulat nagy méretű betűkkel szedett új szövetsége nincs előzmények nélkül. A Calvin kiadóval közösen letettek már az asztalra hasonló biblia kiadásokat, ám azok nagyrészt már nem hozzáférhetők. A tördelés célszerűsége az egyszerűsített szövegképpel, azaz, hogy viszonylag kevés nyomdai elemet használtak, illetve hogy a lapok felülete nem fényesfér, hanem tükröződésmentes. Ez mind újdonság. Ezt Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára mutatta meg a Rádai Könyvtárban tartott könyvbemutató házigazdájaként. Az időjárásról. Mozognak a nyári napok. Ma szerdán felhős az idő, de több napsütéssel és akár esővel. Az északi szél mellett már 26-33 fokunk van. Csütörtökön csökken a felhőzet, szorványosan fordulhat elő eső. Az északi szél erősödik és 22-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Jellemünk a Biblia tükrében. Életünk legfontosabb kérdéséhez tartozik, hogy emberi kapcsolatainkban, a különböző élethelyzetekben hogyan viselkedünk, milyen a jellemünk. Ez határozza meg örök sorsunkat, mert a jellemünk az egyetlen dolog, amit erről a földről a mennybe viszünk magunkkal. Erről szól Kárpáti Petronella, Jellemünk a Biblia tükrében című sorozata.

0: a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
1: A lélek gyümölcse szeretet. Pál apostolnak a Galatabeliekhez írott levele 5. fejezete 22. versében olvashatunk a lélek gyümölcse fogalomról. 9 jellemtulajdonságot sorol fel, melyeket Isten lelkének segítségével elsajátíthatunk. Elsőként a szeretetet említi, amiből következik a többi, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség és az önuralom. A szeretet a legkiemelkedőbb keresztény erény, és ez Isten legjellemzőbb tulajdonsága. A szeretet késztette Istent az ember megmentésére, az élet fenntartására, és arra, hogy megváltásunkért odaadja egyetlen fiát. Ahogy a Biblia aranyszövegében János evangéliuma 3. fejezet 16. versében olvashatjuk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mivel Isten jellemének középpontjában a szeretet áll, a szeretetnek számunkra is meghatározó jelentőséggel kell bírnia. A szó jelentése sajnos túlságosan elsekélyesedetté vált modern világunkban. Isten szeretete azonban olyan, ami hatással van teljes életünkre, kapcsolatainkra, mert a szeretetnek mindig van tárgya. A szeretet elsősorban kifelé, egy másik lény felé irányul, akinek szüksége van rá.

A Bibliában, Máté Evangélium a 22. fejezetében ezt így találjuk feljegyezve. Jézus mondta, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szerest fele barátodat, mint magadat. Hogy ezt nem is olyan könnyű megvalósítanunk, bizonyítja a következő történet is. Egy teológia professzor szokatlan feladatot adott diákjainak. Prédikációt kellett írniuk az irgalmas samaritánus története alapján, majd sorban egymás után, osztályteremről osztályteremre járva el kellett azt mondaniuk. A szeretetről és az együttézésről beszélve. Az órák közti szünet igen rövid volt, ezért a prédikátor jelölteknek sietnie kellett, hogy a következő helyre érjenek. Az egyik folyosóra a diákok tudta nélkül a professzor egy koldust állított, aki mellett mindenkinek el kellett haladnia. A történtek komoly tanúsággal szolgáltak. A leendő lelkipásztorok közül alig egy páran álltak meg segíteni. Rohantak, hogy el tudják mondani az irgalmas samaritánusról szóló prédikációjukat, miközben szinte mindnyájan elmentek a példázat kulcsfigurája mellett. Ez a történet is azt igazolja, hogy könnyebb beszélni a szeretetről, mint gyakorolni a mindennapokban. Az igazi szeretet alapja az adni tudásban mutatkozik meg, és erre a fajta szeretetre egyedül Isten taníthat meg minket, aki úgy szeretett, hogy adott. Ha az a lelkület gondolkodási mód lesz bennünk, amely Jézusban van, akkor le tudunk hajolni a segítségre szoruló, elesett emberhez. János apostol első levele 4. fejezetében gyönyörűen foglalja össze ennek a szeretetnek a lényegét a következőképpen. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atya fiát, hazug az, mert aki nem szereti a maga atya fiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Az a parancsolatunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atya fiát is.

E sorokat olvasva János apostol leveléből úgy érezzük, mintha a szeretet mérlegére kerülnénk. A kérdés az, vajon merre billen ki a mérleg nyelve, és hol tartunk jelenleg a szeretet lépcsőfokain? Sajnos a gyakorlat azt mutatja, nagyon sokszor könnyűnek találtatunk, mert hiányzik életünkből a szeretet, hiszen még azokat sem tudjuk igazán szeretni, akik jók hozzánk és szeretnek minket. A szeretetet nem lehet kényszeríteni, és néha ez a legnehezebben megvalósítható parancs számunkra, mert áldozattal, lemondással jár. Az őszinte szeretet nem pillanatnyi fellángolást jelent, hanem életelvet. Olyan erőt, amellyel mások problémáját is magunkra tudjuk vállalni. E szeretet legfontosabb jellemzője, hogy a másik ember szükségleteire odafigyelve adakozik, a csüggedőnek jó szót, kedvességet, az éhezőnek kenyeret, a szomjazónak pohár vizet, a rászorulónak ruhát, szívünkből Istenünket, akinek olyan sokat köszönhetünk. Kívánom, hogy mindannyian igennel tudjunk erre válaszolni. Minden elmúlhat, de egyedül a szeretet az, ami örök és megmarad az idők fölött és az időn túl. A szeretet soha el nem fogy. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet. E három, ezek között pedig legnagyobb a szeretet.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok. Ennek a tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban arra törekszem, hogy a földi történésekben figyeljük meg, vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért. Amiből mi is sokat tanulhattunk, hogy itt a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Nos, műsorunk jellemzője, hogy olyan tanúságtevéseket mond el, melyről az ember megértette, hogy az Istentől érkezett hozzá. A mai történet egy szép ajándékcsokor. Igyekszem mindig első szemében elmondani a történteket, de ez nem azt jelenti, hogy minden velem esett meg, csak így könnyebb megérteni.

nőnk osztotta meg velünk, így kezdte. Ez egy nagyon különös hétvége lett a számomra úgy, hogy soha, semmilyen körülmények között se gondoltam arra, hogy nekem ide el kéne mennem. A dolog úgy indult, hogy a lányomnak szüksége volt egy hétvégi távol létre otthonról, és úgy döntött, hogy egy wellnessre menne, de csak velem. Hogy leegyszerűsítsem a témát. Nos, az első részben már elmondtam, hogy a hátam közepére se kívántam a dolgot, de az ő kedvéért csomagoltam, vonatoztam, mentem. Csak és kifejezetten érte. Jó, hát lehet mondani, hogy végtelenül sajnálok, hogy ilyen kiváló dologban kellett föláldozni magad, de mégis így volt. És aztán azt tapasztaltam, hogy az Úr velünk volt, és áldásokat áldások után kaptam ott a szállodában, a Balatonparton. Előszezonban voltunk, és az idő úgy ragyogott, mint ha augusztus lett volna. Minden csodás volt. A szobákat is órákkal korábban elfoglalhattuk, mint ki volt írva, mert szabad lett. Este felé mi kiültünk az erkélyre, és rabló römisztünk, na ez az én nagy kedvencem, dominóztunk, malmoztunk, sakkoztunk. Hát én nem tudok sakkozni, csak egy-két lépést ismerek. És legnagyobb ámulatomra úgy adtam sakmattot, hogy észre se vettem. Na, ezen is jót nevettünk, meg úgy általában is nagyokat vidámkodtunk mi ketten, anya és lánya. Közben fölhívtam a recepciót, hogy szíveskedjenek a két ágyat széthúzni és hozni még egy lepedőt, amit azonnal teljesítettek. Egy idegen országbeli fiatalember jött, aki csak angolul beszélt. Nos, az én angolom se volt tökéletes, és sokat szegényedett is, mióta nem beszéltem a nyelvet, de most, amit kellett, el tudtam mondani neki szépen, és igazán büszke voltam magamra. Sőt, inkább az Úrra, hogy ezt is előbányázta az elmémből. Aztán nagyon sok mindenen nevetgéltünk még. Hát, be kell vallanom, én úgy tudok nevetni, hogy nehezen hagyom abba, mert annyira jól esik. És hát a lányom is belelkesedett, és nagyon vidámak voltunk még este is. Nem mindennapos cuki dolog volt, hogy elhozta az egyik unokám éjszakai maszkját, ami egy nyuszika volt. Én is fölvettem, jó, persze szelvit nem csináltunk, de dőltünk a nevetéstől. Aztán szép csendben, miután jól kifűröttük magunkat délután, elaludtunk. Mielőtt az éjszakai nyugalom megtalált volna, még egy nagy-nagy hálát mondtam az Úrnak, mert ennyi mindennel kényeztetett, annak ellenére, hogy én még eljönni se akartam. Hálás voltam érte. De az éjszaka nem volt ilyen felhőtlen. Mindkét lábam annyira begöcsölt, sajnos már otthon is, hogy csak jajgatni bírtam. De aztán ismét följött a nap, és megköszöntem az enyhülést az Úrnak. Aztán finom reggeli kávét készítve ébrezgettem a leányom, aki egyébként igen jó alvó. Valamikor régen úgy 25 évvel ezelőtt sok nyáron át nyaraltunk egyházunk balatonföldvári nyaralójában, és hát ott persze, hogy nem volt kávéfőző a szobában, így aztán le kellett slattyogni az étterembe, a lefőzött kávét meg föl egyengetni a szobába. Nos, akkor is így ébresztettem az én szépségemet, hogy óvatosan az orram mellé tettem a kávét, és annak a finom illata fölébresztette. Most is. És ismét a régi élmények drága, édes érzése árasztott el minket, mely ismét hálára indított. A lányom és családja ott voltak először hívők között. Hallgattak Isten tiszteletet, néztek olyan filmeket. Jó volt reményteljesen visszagondolni azokra a hetekre. Aztán átbandukoltunk a madárfüttyös kis parkon. Mennyi, de mennyi természeti szépség. Be a szálló fő épületébe reggelizni. Nekem van egy szokásom.
Lehetőség szerint mindig a fő fogások melletti asztalhoz ülök, hogy kényelmesen ide-oda mászkálhassak, hiszen többféléből szoktam válogatni, keveset-keveset. Nos, a reggeli is igen bőséges és finom volt. Külön szeretem a kis szállodai zsömlécskéket, amilyeneket sehol máshol nem lehet kapni. Kívül fenségesen ropogós, és belül puha, mint az álom. De ilyenkor mindig a tojás rántotta az első kedvencem a narancslé után. Nem tudom, hogy csinálják itt nagyban, de egészen más az ízem, mint otthon. Tettem rá frissen kisütött békön kockákat, magokat is, és jó sok zöldséget mellé, paradicsomot, uborkát, paprikát, mindenből, ami csak volt. Hiába kell a vitamin, nem csak a testnek, de az egészséges emésztéshez is. Szokásom szerint ilyenkor mindig jól megtöltöm a pocakom, mert legközelebb csak vacsora lesz. Igaz, eldöntöttük a lányommal, hogyha mégis megéheznénk napközben, akkor irány a grill étterem, és valami finom levest fogunk rendelni. De azért nem hagytam ott, amit reggelire kitaláltam, és ami nagyon kínálta magát. Jöhetett még a sokféle sajt, mindenből egy kevés, de az édes és kelt tésztás reggeli süteményeket mellőztem. Az nem az én asztalom volt. Ismét megköszöntem az úrnak ezt a nagy kényeztetést, és úgy éreztem magam, mint egy kiválasztott, mint egy király leánya. És hát, az is vagyok, a mennyei király leánya. Kiváló érzés volt. Felemelő és szinte hihetetlen. Ekkora bőség és ekkora kényelem. Ugyanakkor mértékletes is voltam, szinte magam is csodálkoztam, mert eszembe jutott, hogy hallottam, a lábgörcsök gyakran a cukorbetegséggel járnak, bár nem vagyok beteg. Ezért reggel már semmit se ettem, ami cukros lett volna, és nagyon boldoggá tett ez a mértékletesség. Aztán az egész napunk pompásan telt, egyik medencéből ki a másikba be. Beszélgetések, olvasás, keresztrejtvény, gyönyörködés a kicsikékben, és így tovább. Délben egy kávét és egy üdítőt ittunk, én koffeinmentes, csak az ízért. Cseppet se voltunk éhesek. Aztán megtaláltam egy telefont, éppen ráültem a kanapén. Gondolom, meglett a gazdája, hiszen átadtam a pincérnek. Aztán ráláttunk a meseszép Balatonra, és nem győztem csodálni Isten teremtésének szépségét, azt a nagy kegyelmet, hogy ennyire elkényeztet minket itt a földön. Bár sokan észre se veszik, vagy nem is becsülik ezt. Aztán már több évtizede egy bohókás szokás volt nálunk, ha egymás nélkül vagyunk a Balatonnál, már mint az unokák meg a nagyi. Akkor mindig elmondjuk, hogy mit üzentek a másiknak a halacskák. Fáztak-e vagy sem? Születtek-e kis halak vagy sem? Mi az idei halacskadivat? Kiket láttak vitorlázni, és mit gondolnak rólunk? Van-e elég ennivaló? Kerülik-e a pecásokat, meg így tovább? Mindig kikerekedett egy-egy aranyos kis történet. Hát most is. Úgy gondoltam, hogy írok egy mesét a lányoknak, amely meg is született, és így hangzott.

A mese és más innyenségek. Amíg elnézegettem a Balatont, a szívem gyönyörködött a sok-sok fényes pontocskában, amik ott úsztak a víz felszínén. Ragyogtak, villogtak, és millió számra játszadoztak a víztükrön. Máskor tündéri kis hófehér tarajok lepték el a víztükrét, olyanok voltak, mintha királyi ruha díszei lettek volna. Nos, én csak ültem ott a fehér fürdő köpenyembe, aztán meg már le is vettem, mert olyan meleg lett. A mese pedig a kárász hercegnőről szólt. Így. Éppen most látni, hogy rengeteg fény csillám sziporkázik itt a Balaton tengerén, máskor meg azt látom, hogy csodaszép hófehér tarajok ugrálnak föl a vízből, de százával ám. Na akkor egy éppen arra járó halacskától megkérdeztem, hogy mi történik most náluk éppen most, hogy ennyi szépség látható, ünnep van? Na, boldogan elmondta, hogy nagy öröm van ám a királyi palotában, mert kárásznak, a nagy hal királynak családjába egy icike-picike hal hercegnőcske született, és neki gyűjtik a halak ezeket az icipici fénypontokat, azért, hogy majd egész életében fényességben élhessen. Neki gyűjtik ezeket a hófehér csodaszép tarajokat is, mert ebből szövik majd taraj palástját, mire felnő, meglegyen. És hát én is megüzentem a királyi családnak és a kis hercegnőnek, hogy mi emberek is minden szépet és jót kívánunk neki. Nőjön nagyra, uralkodjon bölcsen, és soha ne kapja be a csalit. Na, a vacsoránál is mértékletes voltam az édességekkel, és ez igen boldoggá tett. És ismét volt Szent Péter hal, de most rántva, és magokkal, majonézzel. De hogy kétszer egymás után föltálalja nekem az Úr azt az eredelt, amit ennyire szeretek, de más-más ízben, hát ilyen csak mennyei Urunk tud adni. Az üdítőnk gyömbér volt, nagyon illett hozzá, és kaptam még egy pompás paleó szeletet is marakuja krémmel, semmi cukor. Végül áfonya, málna és hasonló gyümölcsök jöttek, kivi meg a narancs. Aztán megint játék az erkélyen, nevetgél és kiváló hangulat. És ránk köszöntött a másnap reggel. 10-kor kellett elhagyni az üdülőt, de a lányommal még befizettünk egy fél órás masszázsra is. Neki frissítő kellett, nekem talp. Mit mondjak? Megújult lábbal álltam föl, igazán jól esett. Nagyon finom volt. Ezt is külön megköszöntem az Úrnak, mert ez már a kényeztetés csúcsa lett. Mindennel nagyon elégedett voltam, de egy kérdés még mindig ott volt bennem. Több alkalommal is ettem olyan köretféle dolgot, ami így nézett ki. Erős, gömbszerű, piros paprikába, kicsibe volt töltve kapribogyó és sajt, valami fantasztikus öntettel, és mindez olívaolajban érlelve. Hát ez annyira finom volt, hogy szerettem volna itthon is enni. Megkértem a pincért még aznap reggel is, hogy érdeklődjön már utána, mi ez? Mert hogy csak ennek az egynek nem volt kiírva neve, de senki nem tudta. Aztán az egyik leszedő asszonyt is megkértem. Ezt mondta, egy nagy üvegben van, talán a piacon lehet ilyet venni. Kedves volt. Hát nem tudtam meg semmit. Amikor eljöttünk, nem láttam ezt a tányérszedegető asszonyt, aki mindig leste a kívánságunkat. Én el akartam köszönni tőle. Lehet, hogy ez nem szokás, de én így akartam. Végül, amikor a sofőrre vártunk, hogy kivigyen az állomásra minket, még visszaszaladtam, és a hölgy ott volt. Elmondtam, hogy csak is ő miatta jöttem vissza, hogy megköszönjem a kedvességét és a figyelmességét. És hát annyira meglepődött, hogy amikor az alsó polcra akarta tenni a tálcát, zavarában elejtette meg mindent vele együtt. Na jót nevettünk, és azt mondta, hogy őt még soha senki nem vette észre, hogy itt szorgoskodik,
és nagyon jól esett neki ez a kis figyelmesség. Nekem is. Tovább adhattam valami keveset a szívemben lévő szeretetből. Ugyanakkor szeretek mosolyt csalni az emberek arcára, és jó érzés egy igazi mosoly albumot hagyni magam után. Aztán megjött a sofőr. De mit is mondok? A sofőr? Fekete ruhában volt, és sűrű elnézést kért, hogy így jött, de most csak ő ér rá kivinni minket. Na de ez nem séfruha? Kérdeztem tőle nevetve, és a válasz igen volt. Na, majdnem táncra perdültem örömömbe, mert egész úton lehetőségem volt kérdezgetni őt, hogy a piros cseresznye paprikás csodát meg a többi mindent honnan szerezte be. Megtudtam, egyenesen Olaszországból hozatja ezeket a finomságokat, a különleges sajtok pedig egy helyi magyar termelőtől vannak. Oké, tehát, ha majd valamelyik áruházban olasz hétvége lesz, hát akkor tudok figyelni, vagy elmenni egy ilyen boltba. Na, vele is végig nevetgéltük az utat, és én boldogan kérdeztem mindent, és ő kedvesen és örömmel válaszolt, gondolom neki is jól estek az elismerő szavak. Lám, a Jóisten még ezeket a kérdéseket is számon tartotta az én szívemben, és megajándékozott azzal a lehetetlen dologa, hogy maga a séf úr legyen a sofőrünk. Na, a vonaton aztán jött a hideg zuhany. Sehol egy hely, kocsiról kocsira. Hát igen, vasárnap déltájban a főváros felé mindig dugig van a vonat. Végül nap pont egyetlen egy helyet találtunk. Nagyon megköszöntem az úrnak, hogy ez félretette nekem. Én leültem, és a lányom pedig a bőröngyére, de csak a peronon, mert ott is sokan álltak. Aztán a mellettem ülő asszonnyal gyorsan barátságot kötöttem, és együtt figyeltük, hogy valahol megürül-e egy hely. És igen, Székesfehérvárnál lett ülőhely ismét. Végül úgy döntöttem, hogy taxival jövünk haza a pályaudvarról, nem volt horribilis összeg. Itthon boldogan láttam, hogy a nap is megfogott, mintha szoláriumba lettem volna. Így tehát ez a hétvége, amire én úgy mentem le, hogy tényleg, de tényleg semmi kedvem nem volt hozzá, és csak is kifejezetten a lányom iránti szolgálatból indultam. Végül hihetetlen ajándékokkal volt teletűzdelve. Isten szinte minden percben rám figyelt. Mérhetetlenül megáldott, számtalan ajándékot készített nekem, és két kézzel szórta elém. Én adtam oda magam, és végül én lettem a legboldogabb, és a leginkább elkényeztetett ezen a hétvégén. Ráadásul az előszezoni árakban is nagy könnyebbségünk volt. Én nagyon megajándékozott voltam a Jóistentől, mindenfelé a kedvenceimet kaptam, nem csak a Szentpéterhalban. Na, be kell vallanom, hogy ez nem mindig van így. Ha valaki a másik kedvéért csinál valamit, amire ő nem annyira vágyik, nos nem mindig ilyen happy end a vége. De ezt is el kell mondanunk. Mennyei atyánk ilyen ajándékot is tud adni? Nem is ritkán. De egy a fontos ebben is. Minden ajándékot vegyünk észre, mert ha nem, sokat veszítünk. Kedves hallgatóink, szeretettel adtam tovább ezt a beszámolót, hiszen nagyon-nagyon sok ajándéka van az Úrnak felénk, már ha észrevesszük.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszont hallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő, műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőnként, délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:45. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon minnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az összetartozás jegyében 4 hét múlva kezdődik a Csángó Magyarok Zarándoklata. Szemerei János, az evangélikus egyház elnök püspökének üzenete a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap nem csak emlékeztetni akar a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területen élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó hittestvéreink a szervezői és a házigazdái a július 2-án Brassóban kezdődő 3. Csángó Magyar Zarándoklatnak, amely színes programokkal várja az egész Kárpát-medencéből az összetartozást megélni kívánó evangélikusokat, és vár minden érdeklődőt. Sokan indulnak el az anyaországból, gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és magánszervezésben is. Idén először püspöktársakkal együtt mindhárman részt vesznek ezen a programsorozaton, hogy nyomatékosan kifejezzék a nyelvi, kulturális és lelki összetartozásunkat. Megváltoztatja az életet. Elindult a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat Szombathelyről. Június 4-én kezdetét vette a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat, amelyen közel 80 fiatal vesz részt. Az idei esztendőben is Szombathelyről indultak a zarándokok, akik Balog Unyom érintésével jutottak el Jákra. A Szent György templomban Székely János, szombathelyi megyés püspök, a püspöki konferencia elnöke mutatott be szentmisét. Székely János szent beszédében rámutatott, mik azok a fontos dolgok, melyekre a zarándoklat megtanít. A fiatalok kiszakadva a hétköznapokból észrevehetik a valóságot, gyönyörködhetnek a természetben. Megtanulhatják, hogy a zarándoklaton, ahogy az életben is, vannak nehézségek, ami igazán fontos, értékes, annak ára van. Megéri érte küzdeni. A zarándoklat arra is elvezetheti őket, hogy ha a szívük nyitott, találkozhatnak Istennel, és az megváltoztathatja az életüket. Székely János hangsúlyozta, figyeljenek arra, ami igazán fontos az életben. Templomburger, ízes iratok, fűszerezett tárlatvezetés. A gasztronómiáról szólnak az idei múzeumok éjszakája debreceni református programjai. Az ország egyik legnépszerűbb kulturális eseménye a múzeumok éjszakája 2026-ban is változatos programokkal várja az érdeklődőket Debrecenben. A városban nagy hagyománya van a református intézmények kapcsolódásának. Június 20-án a Nagy Templom, a Kis Templom, a Kollégium és a Szabó Magda Emlékház készül különleges programokkal. Az idei múzeumok éjszakájának központi témája a gasztronómia lesz. Ennek megfelelően minden helyszínen ételkóstolókkal, kulináris bemutatókkal és az étkezés kultúrájához kapcsolódó programokkal készülnek. Az időjárásról mozognak a nyári napok. Ma szerdán felhős az idő, de több nap sütéssel és akár esővel. Az északi szél mellett már 26-33 fokunk van. Csütörtökön csökken a felhőzet, szorványosan fordulhat elő eső. Az északi szél erősödik és 22-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Ó egyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Ó-Egyiptomi kapcsolat című műsorunkban, melyben ezúttal rendhagyó módon Debrecenben a Déri Múzeumban készült a felvétel, mégpedig azért, mert a Piramisok országában címmel rendeztek ott egy kiállítást, egy 1965-ben Egyiptomban járt természettudós Só Rezsőnek az útjáról az általa készített felvételek segítségével. A kiállításnak a rendezőjével, Mező Szilveszterrel beszélgettem arról, hogy Só Rezső milyennek is látta Egyiptomot, azt az Egyiptomot, amelyet a piramisokkal jellemzett, illetőleg Lovas Márton Leventével, aki Só Rezsőnek az életét dolgozta föl. Hallgassák meg tehát először a kiállítás kurátorával, Mező Szilveszterrel készített riportot Só Rezsőnek az egyiptomi útjáról. Kedves hallgatóink, a Piramisok országában kiállításon vagyunk, beszélgető partnerem pedig...
4: Mező Szilveszternek hívnak, és Déri Múzeumnak a természetrajzi és környezetismereti gyűjteményében dolgozok, valamivel több mint 12 éve. Valójában most nem a természetrajzi gyűjteménynek a feladatairól, vagy az összetételéről beszélnék, hanem inkább ennek a kiállításnak a létrejöttéről.
3: Pont ezt akartam kérdezni, hogy hogy jött létre ez a kiállítás. Mert azért igaz, a természet az ott van Egyiptomban, de mégsem erről nevezetes Egyiptom.
4: Nem. Az alapötletet az adta, hogy 1980-ban Só Rezső botanika professzor halálának az évében a Déri Múzeum egy jelentős hagyatékot kapott a professzor úr végrendelete alapján, és ebben a hagyatékban több ezer darabos diagyűjtemény, fényképgyűjtemény is volt, amely elsősorban az ő utazásait, az utazásainak az emlékeit őrzi. Talán kevésbé köztudott, és kevesebben ismerik azt a információt Só Rezsőről, hogy volt egy utazó énje is. Tehát amellett, hogy a növénytanban, a botanika tudományában maradandót alkotott, és hát nyugodtan mondhatjuk, hogy az egyik legjelentősebb, legnagyobb hazai botanikusunk volt a 20. században. Rengeteget utazott, szeretett utazni, és Európának szinte valamennyi államába eljutott. Izland, Albánia és Portugália kivételével az összes országot beutazta, bejárta. Ezek főleg kongresszusi előadások, akadémiai kiküldetések, szakmai munkával kapcsolatos utazások voltak, de voltak benne magánszervezésű kirándulások is, és Európán kívül még a volt Szovjetunió közép-ázsiai tagköztársaságaiba és Észak-Afrikába jutott el. Fekete kontinensnek két országába látogatott el, az északi részén a kontinensnek, Marokkóba és Egyiptomba. És a diagyűjteményben, ami a múzeumba került, a Déri Múzeumba került, az egyiptomi fotóhagyaték is megtalálható. Ez egy körülbelül 500 darabos kis gyűjtemény, és az elmúlt években a múzeum digitalizációs stratégiájának részeként a természettudományi gyűjtemény különböző egységeit is megkezdtük feldolgozni, digitalizálni, és az egyik első ilyen egység a professzor úr fotóhagyatékának az egyiptomi része volt.
3: Miket tartalmazott ez? Épületeket vagy növényeket?
4: Hát a fotóanyag elég változatos. Vannak benne természeti tájakról készült felvételek, kultúrájakról készült felvételek, korabeli városképek, emblematikus épületei a nagy egyiptomi városoknak, Kairónak, Alexandriának, óegyiptomi műemlékek, akkor a régi temetők, a nekropoliszoknak a különböző romjai, amelyeket meglátogattak, természetesen számos piramis is. Feleségével járta be az országot, és hát eljutottak több piramishoz is, nem csak a híres gízai piramisokhoz, hanem látták az egyik legkorábbi piramist, a lépcsős piramist Szakkarában, Djoser fáraó piramisát, vagy a Meidumi piramishoz is sikerült ellátogatniuk. Ezekről is vannak felvételek ebben a gyűjteményben, de botanikus lévén sok érdekes exotikus sivatagi, félsivatagi növényt, vagy oázisokban honos növényeket is megörökített a sóházaspár, és ezeknek a felvételeknek a digitalizálását követően egy kis tanulmány is készült a múzeumnak az évkönyvében, amelyben feldolgoztam ezt a diagyűjteményt, és a feldolgozó munka során született meg az ötlet, hogy ezeket a fényképeket érdemes lenne bemutatni a nagyközönségnek is, hiszen elég széles spektrumon ábrázolja az országot, tehát nem csak azt az oldalát mutatja be Egyiptomnak, amit a legtöbben ismernek, a fáraók világát, a mumiák világát, hanem azt a több kultúrréteget egyszerre vetíti elénk, ami Egyiptomnak a különlegessége, tehát ugye a óegyiptomi civilizáció, ami több ezer éven keresztül meghatározta a Nílus völgyben élőknek a mindennapjait, lehanyatlott különböző hódítások nyomán, és most a rövidebb ideig tartó hódításokról, tehát a perzsákról vagy a görögökről nem is beszélnék, hanem a nagyobb kultúrrétegekről csak, tehát ugye az óegyiptomit aztán a keresztény, a kopt keresztény világ követte Egyiptomban, hiszen Szent Márk apostolnak a térítői tevékenysége nyomán viszonylag gyorsan elterjedt a kereszténység.
5: Az első század végére.
4: Hát igen, már az első század végére, és azt lehet mondani, hogy Egyiptom lakosságának a jelentős része áttért a keresztény hitre, és közöttük voltak ősi egyiptomiak, voltak görögök, voltak föníciaiak, voltak izraeliták, tehát kialakult egy új társadalmi rend, ami nagyjából a arab hódításig, tehát az iszlám megérkezéséig dominálta ezt a területet. 640-ben vagy a körül az arab félszigetről kirajzó seregek aránylag rövid időn belül meghódították Egyiptomot, és az ország képe, hát azt lehet mondani, hogy a 9. századra már teljesen átformálódott. A kopt nyelv eltűnt a mindennapoknak a használatából, és valójában az a kulturális hatás került uradomra, ami a mai napig meghatározza Egyiptomot, tehát a muzulmán és az iszlám világ. De ezek megférnek egymás mellett, és sokszínűvé teszik ezt az országot, ezért is látogatják nagyon sokan hazánkból is, és a világ minden részéből Egyiptomot. Úgyhogy ezt a kis kiállítást, amit összeállítottunk, ennek a sokszínűségnek a szellemében igyekeztünk megvalósítani. Egyrészt bemutatjuk Sórezső professzor úrnak a fotóhagyatékát. Itt a terem közepén látható egy nagy vitrin, amiben a eredeti tárolódobozokban, a fából készült régi diatárolódobozokban helyeztük el a több ezer diafelvételt, amelyek az utazásaink készültek. Rögtön a diahagyaték mellett kis diaképes vetítést láthat a múzeumlátogató. A körülbelül 5000 felvételből 35-40 felvételt javítottunk úgy fel számítógépesen és digitálisan, hogy azok élvezhetőek legyenek, hiszen 1965-ben utazott Sórezső és a felesége Sórezsőné Gallé Ilona Egyiptomba, és az ő felvételeik ez alatt a közel 500 év alatt erősen hát elszíneződtek, romlott a minőségük, a porszennyezettség mellett vegyi átalakulásokon is átmentek, ezért külön fotolaboratóriumi kezelésnek kellett alávetni a képeket, hogy itt a kiállításon be tudjuk mutatni. De hát változatos felvételeket láthat a látogató, van, amikor egy vonat ablakából készített Nílus menti táj elevenedik meg az agyagból, sárból, téglából rót házak tömkelege, akkor valahol mondta volt például most is egy nagyon híres ókori egyiptomi műemlék, a Luxori templomnak a pülonos bejáratát láthatjuk, előtte egy óriási 25 méter magas obeliszkelés fáraókat ábrázoló kolosszális szobrokkal. A teremben az utazásnak, ennek az 1965-ben megvalósított utazásnak az emlékei mellett olyan tárgyakat helyeztünk el, amelyek jól reprezentálják Egyiptom természeti környezetét, változatos természeti világát, a sivatagi biomnak, a sivatagi biocenózisnak a jellegzetes, talán legközismertebb állat- és növényfajai tekinthetők itt meg, különböző preparátumok, herbáriumi lapok, növényi exszikkátumok, tehát szárított termések, magvak, gyökerek és egyéb érdekességek társaságában.
5: Ezek a múzeumnak a gyűjteményéből származnak?
4: A kiállított tárgyak egy része a Déri Múzeumnak a saját gyűjteménye, ilyen a sóhagyaték. Vannak gyűjteményünkből származó tárgyak a többi vitrinekben is, Azonban itt szeretném kiemelni azoknak a intézmény, közintézményeknek, oktatási intézményeknek és múzeumoknak a nevét, akik segítették a munkánkat, akik jelentős tárgykölcsönzéssel járultak hozzá a kiállítás megvalósításához. Budapesten a Magyar Természettudományi Múzeumnak a különféle tárai, az állattár, a növénytár, a tudománytörténeti gyűjtemény, a kőzettár, az őslénytár mind-mind értékes műtárgyakkal járult hozzá ennek a kiállításnak a tárgyi anyagához, de helyben, tehát Debrecenből is kölcsönöztünk műtárgyakat. A Református Kollégium gimnáziumának a biológia szertárában sok olyan egyiptomi származású, egyiptomi gyűjtőhelyről származó állatpreparátum, folyadékos zoológiai készítmény található, amelyek még az egykori kollégiumi tanár Hetényi Kovács János egyiptomi gyűjtéséből származnak. Kovács János a kollégiumnak volt a természetrajz tanára, és 1855-56-ban első magyar természettudósként utazott el a Nílus völgyébe, és tekintélyes gyűjtőmunkát végzett. Szinte minden magasabb állatrendszertani csoportból hozott haza tárgyakat, és ezeket a Nemzeti Múzeumnak ajándékozta, tehát ezek ma a Nemzeti Múzeum jogutódjánál, a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményeinél lelhetők fel, hát sok közülük sajnos 56-ban megsemmisült vagy elpusztult, de akadnak olyan tárgyak, amelyek ebből a korszakból valók, és hát vannak olyanok, amelyek a kollégiumba kerültek, például egy egyiptomi keselyűnek a preparátuma is látható itt a kiállító térben, az egyik vitrinünkben, ezt is Kovács János gyűjtötte 1855-ben, hát ez is egy nagyon különleges darab, hiszen ha belegondolunk, 150 évvel ezelőtt maga a gyűjtő preparálta ezt a állatot.
5: A növények is vannak, itt éppen egy cserjét lehetett látni.
4: Az előbb a fagon cserjét láttuk, ez egy tipikus sivatagperemi, félsivatagi növény, amely nem csak Egyiptomban, hanem Észak-Afrika más területein, és a Mediterráneum egyéb vidékein is megtalálható, tanulmányozható, az ibériai félszigettől a földközi tenger szigetvilágán át egészen a kelet-mediterráneumi térségig. Ez egy szárazságtűrő xerofita cserje, jól tűri a szárazságot, jól tűri a sós talajt is, és a nevét a napkirály, 14. Lajos francia király udvari orvosáról, Guy Cresson fagonról nyerte, tehát ő volt az, aki leírta ezt a növényt.
5: Orvos írta le? Valamilyen orvosi felhasználás kapcsán írta le?
4: Maga a növény gyógynövényként is ismert, különböző daganatos betegségek gyógyításánál használják, illetve használták régebben a főzetét, a leveleiből, illetve a szárából készített főzetet. Különböző fajok léteznek, tehát a nemzetség neve, a genusz neve az Fagonia. Tehát Fagonia species, itt pontosan ami a kiállításban van, nincs fajra meghatározva, többféle faja is létezik ennek a nemzetségnek. Ha már a növényekről esett szó, másfajta növényeknek a fotója vagy herbáriumi lapja is látható. Itt a képen két jellegzetes pálmát láthatunk, a datoja pálmát és a elágazó törzsű, tehát Y alakban elágazó törzsű dumpálmát. Az utóbbi, tehát ez a dumpálma, a Hyphaena thebaica latinul, Egyiptomnak az ősi fája. Ez a fa, amelynek a jellegzetes alakja ez a elágazó törzs, már a ókori ábrázolásokon is feltűnik. Mind a hieroglif, mind az anaglif ábrázolásokon látható ennek a növénynek a habitusképe, de más növényeket is előszeretettel ábrázoltak a régiek, a papíruszt, a datóját és a lótuszt is, ami eredetileg nem egyiptomi származású, hanem indiai őshazából került Egyiptomba.
5: Ez a lótusz, mert hogy ugye a kék meg a fehér az meg ősi egyiptomi.
4: Igen.
5: Érdekesőképpen a dumpálmát a görög szerzők Dioszkoridész például thébai pálmának nevezte. Uh-huh. Tehát speciális egyiptomi pálma.
4: Egy speciális egyiptomi pálma, így van, a dumpálma, és egy kicsit forróbb, melegebb éghajlatot is igényel, mint a datoja pálma. Hogyha botanikailag nézzük, akkor hát nem is az észak-afrikai flóra területhez tartozik a dumpálma, hanem már a szudáni park sztyepzóna hát egyik eleme, amely benyomul a Nílus völgyében Egyiptomba is. Nagyon széles körűen felhasználták a múltban a dumpálmát, és hát a szegényebb néprétegek napjainkban is. Tehát a magja az olyan kemény, mint az ágyúgolyó, és kalapáccsal sem lehet feltörni, de ha sikerül, akkor lehet belőle különböző eszközöket, például gombokat gyártottak belőle régebben, még az angol gyarmati időszakban is. Nagyon mélyre nyúlik a dumpálmának a gyökere, ezért a mélységi vízrezervuárokat is tudja hasznosítani, tehát ezért tud megélni egészen száraz körülmények között. Hát Egyiptomban gyakran látható, hogy a sivatag kellős közepén vannak magányos növények, szinte anakronisztikus látomásként találhatók itt ezek a különleges növények, ősöreg akáciák, datójapálma csoportok, kis oázis csoportok, vagy a dumpálma, vagy a medémiapálma, ezek mind-mind nagyon ősi egyiptomi és észak-afrikai növények.
5: Találkozott medémiapálmával is, Sórez? A képek között
4: szerepel? A képeken nem található medémiapálma, de az országban igen. Viszont ami a képeken szerepel, az a papírusz. Ez az egyik legismertebb egyiptomi növény, hiszen a papírusz az ókorban óriási tömegekben tenyészett a Nílus menti mocsarakban. Hát később az Aszuáni gát 20. századi megépítését követően a meliorációs munkálatok és egyéb vízrendezési munkálatok miatt ezeket a mocsaras területeket szerte a Nílus mentén lecsapolták, és a papírusz mocsarak fokozatosan eltűntek, visszaszorultak. Jelenlegi ismereteim szerint természetes körülmények között papírusz jelenleg csak a Nátron völgyében található. Ez Kairó és Alexandria között található a sivatagban egy mélyedés, amit a múltban ilyen sóstavak, szottok töltöttek meg, és kultúrtörténeti értelemben inkább a kopt keresztény kolostorokról nevezetes napjainkban. Tehát 4 híres kolostor található a Nátron völgyében, de volt olyan időszak, amikor a kereszténység a virágkorát élte, hogy 100 kolostor is volt a Nátron völgyben, és több ezer a Nakhoréta is szerzetes lakott ott. Na most a papírusz Egyiptomtól délre Szudánban még ma is tanulmányozható, nagy tömegben természetes körülmények között, a Szud mocsárvilágában, edafikus vegetáció típus, tehát talajminőségétől és annak víztartalmától jelentős mértékben függ az életkörülménye.
5: Tudjuk azt, hogy ma például fogyasztják a papíruszt, mert az alsó 20 centis részét az ókorban fogyasztották, ezeket a rügyeket,
4: igen,
5: ahogy a bambuszrügyet.
4: Igen. Igen, én is hallottam, olvastam arról, hogy talán még a gyökerét is fogyasztották a papírusznak. Nincs tudomásom arról, hogy ma ezt fogyasszák-e. Szerintem éppen a állomány jelentős mértékű megritkulása véget már védett a növény. Tehát Egyiptomban az utóbbi évtizedekben nagyon nagy erőfeszítéseket tesznek a természeti környezet megóvásáért, több nemzeti parkot létesítettek, nem csak a szárazföldi Egyiptomban óvják a környezetet, hanem a tengeri területeken is, hiszen Egyiptom Bimaris ország, a szakirodalom nevezi így azokat az országokat, amelyeknek a területét két tenger mossa. Hát az országot itt északon több száz kilométer hosszan határolja a földközi tenger, keleten pedig ugyanígy több száz kilométer hosszú partszakaszon a vörös tenger. Mind a kettő meleg beltenger, az egyik az Atlanti óceánnak, a másik az Indiai óceánnak, és ennek nem volt természetes összekötetése sokáig, ezért az élőviláguk is jelentős mértékben különbözik. Hát természetes összekötetésük ma sincs, de a francia zseniális építésznek Lesseps Ferdinándnak köszönhetően a 19. század derekán az egyik legnagyobb emberi teljesítmény részeként összenyitották a két tengert, és megvalósították ezt a vízi utat, ami már az ókorban is létezett, tehát már a fáraók is megépítették ezt a vízi utat, csak nem azon a nyomvonalon, ahol ma halad, hanem a vörös tengert a keserű tavakon keresztül a Nílussal kötötte össze ez az ókori csatorna.
5: Visszatérve Sórezsőre, ő merre felé járt Egyiptomban?
4: Sórezső, mint már említettem, 65-ben járt Egyiptomban, egy ibusz társas utazás keretében a feleségével látogattak el, tehát ez egy magáni jellegű utazás volt, és írt róla egy úti beszámolót, ami egy évvel a utazásukat követően meg is jelent a természettudományi közlönynek a hasábjain. A piramisok országában címet adta ennek a kis
5: akkor
4: beszámolónak,
5: a
4: és hát tőle vettük kölcsön a kiállításnak a címét, mert azt gondoltuk, hogy ez nagyon hűen kifejezi azt a tartalmat, amit mi is szeretnénk átadni, és amit ő is nagyon szépen leírt ebben a kis úti beszámolójában, ami nem úti rajznak mondható, hanem egyfajta országismertetőnek, amiben időnként egy kis személyes élmény és tapasztalat is megjelenik. Kairó és Alexandria között utaztak a Nílus völgyében, és a leírásából tudjuk, hogy főleg vonattal tették meg ezt a hatalmas távolságot, hiszen közel 1000 kilométer a távolság Kairó és Aszuán között, és ennek a utazásnak a emlékére is került a kiállításba egy látványos installációs elem, ahol most is ülünk. Ez egy egyiptomi vasúti kocsi kabinjának az installációja, egy életnagyságban megépített mása. Próbáltunk egy első osztályú kupét ide varázsolni, hiszen úgy gondoltuk, hogy Só Rezső professzor úr, aki akadémikus is volt, és a felesége, aki doktornő, vélhetően nem másod vagy harmadosztályú vonatokon utazott, hanem tényleg a legnívósabb körülmények között. És a vasúti kocsinak az ablakában egy monitort helyeztünk el, amelyen eredeti Egyiptomban vonat ablakából felvett mozgóképet csodálhat a látogató. Ezen a 8-10 perces kis összeállításon megjelenik a Nílus völgy szinte valamennyi arculata és szépsége, az elsuhanó pálmák, a kedves nílusmenti falvak, amelyeket főleg sártéglából, vályokból, agyagból építettek, feltűnnek időnként gyapott földek, modern városok is, és film végén pedig megérkezik a vonat, és egyben a látogató is befut az alexandriai főpályaudvarra.
5: A vonattal kapcsolatban talán nem mindenki tudja, hogy a 60-as években az a vonat, ami a Nílus völgyön délfelé, Kairótól délfelé haladt, azt úgy nevezték, meg még ma is úgy nevezik, hogy Magari, és akkor még ez jogos volt, mert valóban magyar vonat volt. Tehát innen kapta a vonat a nevét.
4: Onnan eredhet ez a név, hogy a magyar járműgyártás, vasútgyártás, vagongyártás világhírű volt, és a világ számos pontjára exportáltunk ilyen termékeket.
5: Igen, tehát ő is magyar vonaton utazott Egyiptomban.
4: És malévvel utazott Egyiptomba. Hát sajnos ugye már nem tehetjük meg ugyanezt a légitársaság sajnálatos megszűnése miatt, de ő 1965-ben egy IL-18-as turbó légcsavaros négyhajtóműves repülőgéppel utazott, és a menetidő Budapest-Atén-Kairó vonalán 5,5 óra volt.
5: És Aténban akkor leszállt
4: a gép? Aténban leszállt a gép, és talán felvett utasokat, bár ennek jobban utána kellene nézni, de van egy felvétel erről a repülőgépről, ahogy a professzor úrék felszállnak, és hát egészen különleges hangulatot áraszt.
5: És milyen benyomást tett rá az ország? Személyes élmények között mi az, amit ő kiemelt?
4: Elbűvölte őt Egyiptomnak a kultúrája. Nem csak a történelemnek a mélységei, hiszen a történelemnek a feneketlen kútjának is szokták nevezni időnként bizonyos szerzők Egyiptomot, hanem tehát a mindennapoknak a sokszínűsége is. Ellátogatott a legnagyobb, legismertebb, leghíresebb múzeumokba. Kairóban járt az egyiptomi művészetek múzeumába, amelyet egyiptomi régiségek múzeumaként a francia jeles régész Auguste Mariette alapított és vezetett is egy időben. Hát ő volt az a nagyon jeles tudós, aki a nagy szfinxet, a gizai szfinxet kiásatta a homokból, de jelentős ásatásokat folytatott Edfuban, Denderában is, és az egyiptomi vezetés olyan sokra méltányolta az ő tevékenységét, az egyiptomi kulturális értékek megmentéséért folytatott küzdelmét, hogy Bey címmel is megajándékozta őt. Ebben a múzeumban Só Rezsőéknek volt szerencséjük megtekinteni az egyik leghíresebb sír mellékletet, Tutankhamon fáraó arany sír mellékleteit, a szarkofágot, akkor a trónszéket, az aranymaszkot és azt a rengeteg tárgyat, ami még hozzátartozott, és leírta ennek a kincsleletnek az előkerülési körülményeit, tehát a művéből tájékozódhatunk a királyok völgyében zajló munkálatokról, régészeti feltárásokról, többek között arról is, amit a jeles angol régész Howard Carter folytatott 1922-ben Lord Carnarvon megbízásából, és hát ekkor találták meg ezt a fáraósírt, amely tudomásom szerint a mai napig az egyedüli olyan fáraósír, amelyet nem fosztottak ki, vagy nem raboltak ki.
5: És akkor most hallgassunk zenét, majd folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Ó-Egyiptomi kapcsolat című műsorunkat.
1: Az útja során Asszuánig utazott. Asszuánban a nemesek sírjait látta, nyitva voltak akkor azok a látogatók számára?
2: Azt hiszem, hogy látta, hogy felkereste ezeket a sírokat. A fényképeken nem szerepelnek ugyanezek a képek, de a leírásában adott néhány mondatos ismertetést erről, és Asszuánnál megemlékezett a híres kőbányáról is, az asszuáni gránitbányáról, ahonnan a híres fáraó szobroknak, az obeliszkeknek a nevezetes anyaga, az asszuáni gránit, a szienit vagy a szüenit is kikerült, és évszázadokon keresztül bányázták. Van egy fotó a hagyatékban a befejezetlen obeliszkről. Hát ez egy nagyon különleges darab, hiszen ha elkészül, akkor a legnagyobb egyiptomi obeliszk lett volna, amit ismerünk. Nagyobb, mint Hatshepszut fáraónőnek az obeliszkje, amelyet jelenleg a karnaki templomban lehet megnézni. Ez a befejezetlen obeliszk, ha jól emlékszem, közel 40 méter magas lett volna. Csak a munkátok közben megrepett, és ezért ott hagyták a bányában.
1: Az asszuáni gát építése után évben járt ott. Milyen benyomást tett rá?
2: Hát elvarázsolta a látvány, ők vonattal és autóbusszal utaztak a gáthoz, megtekintették a gátnak az építési munkálatait, és dokumentumértékű felvételeket készítettek ezen a területen. Hát tudjuk, hogy szovjet anyagi és humán segítséggel épült ez a gát, óriási tömeget mozgattak meg, és a gát mögött felbuzzasztottak egy 10-11 Balaton méretű víztömeget, amelyet Núbiai tengernek vagy Nasser-tónak is hívnak. És a Nílusnak a felduzzasztása során számos műemlék került örökre hullámsírba. A legszebbeket, a legértékesebbeket az UNESCO égisze alatt nemzetközi együttműködéssel, többek között magyar közreműködéssel is sikerült megmenteni. Gondoljunk csak az Abu Szimbeli templomokra, amelyek Egyiptom határán álltak, de ilyen a Filé-sziget is, amelyen egy ISIS templom magasodik, és hát ezt a templomot Sórezsőjék úgy tekintették meg, hogy a templomot, templom oszlopait, Hadrianus kioszkját, ezeket mind-mind vastag rétegben elborította a víz. És egyszerre volt ez varázslatos látvány, és egyszerre volt sajnálatos is, hiszen pusztultak a romok, de szerencsére azóta ezt már sikerült megoldani, mert ezt a gyönyörű templomot, amely a legutolsó pogány templomként működött Egyiptomban, ez volt a legutolsó idézőjelben nevezett pogány templom, amit bezártak Egyiptomban. Ma már áttelepítették egy magasabb

0: szigetre, Agilkiára.
1: Mint kurátornak, aki a Sórezső hagyatékot gondozta és abból kiállítást rendezett, mi volt az, ami a legmeglepőbb volt, vagy a legérdekesebb?
0: Hagyatékkal kapcsolatban?
1: Igen,
0: vagy a
1: hagyatékkal kapcsolatban és kiállítással is.
0: Hát számomra a legérdekesebb és a legkülönlegesebb az volt, hogy egy botanika professzornak a fotógyűjteményéről van szó, és egy növénytannal foglalkozó természettudós Egyiptomba elutazva nem csak a természeti tájat, nem csak a természeti környezetet figyelte meg, nem csak a földrajzi viszonyait írta le az országnak, a paleogeográfiai viszonyait, a növényzetnek az alakulását a sivatagokban, a félsivatagokban, hanem megragadta ennek az országnak a történelmi sokszínűsége, kulturális varázsa. Tehát magával ragadta őt, és talán ez volt a legérdekesebb vagy legkülönlegesebb élmény számomra.
1: És az általa készített fényképek közül melyik tetszett a legjobban?
0: Hát erre nehéz válaszolni, mert valójában ezek nem művészi felvételek, hanem egy turista útnak a emlékanyagai, de mind Sórezső, mind a felesége szépen megkomponált képeket készített. Különlegesek számomra az óegyiptomi romoknál készült felvételek, azok a fényképek, amelyek megismételhetetlenek, ilyenek például a Assuáni gát építésénél készült képek, vagy a Szuezi csatornánál fotografált felvételek, hiszen néhány évvel Sórezső látogatását követően a Szuezi csatornát be kellett zárni az arab-izraeli háborúk miatt évekre, és az itteni felvételek is különlegesek, egy pillanatot örökítettek meg, hiszen ezekben a háborúban nagyon sok minden elpusztult. Szueznek, Port Saidnak a belvárosa, és ezeken a felvételeken ezek az óvárosi épületek mind-mind megtekinthetőek.
1: Most tehát következik Lovas Márton Leventével folytatott beszélgetés arról, hogy ki is volt Sórezső, miért fontos számunkra.
2: Hát én dr. Lovas Márton Levente vagyok, és a Déri Múzeumban töltöttem a szolgálati időm javarészét, konkrétan egészen 1971-től 35 évet. A kezdetén pedig, ahogy elvégeztem az egyetemet, 1968-tól 71-ig a Pécsi János Pannonius Múzeumban voltam természettudományos segédmuzeológus, és hát onnan kerültem aztán vissza. Én egyébként Hajdúböszörményben születtem, és nekem az egy nagyon távoli külföld volt. Pécs pedig egy gyönyörű hely, és szerettem volna hazakerülni. Úgyhogy itt dolgozgattam. A természettudományi gyűjtemény is tulajdonképpen, ami az én munkahelyem és feladatom volt, a kezelése, szaporítása, gyarapítása. Ez végül is már az 1930-as évek óta létezett, és elsősorban Sőregi Jánosnak a Déri Múzeum második igazgatójának a jó voltából, Hortobágyi Múzeum címen, tehát vannak egészen régi preparátumok benne. A gyűjteményt, míg én ide nem jöttem, addig dr. Ötvös János református lelkész és gimnáziumi biológia tanára református gimnáziumból kezelte teljesen önkéntes alapon, és akkor utána kapott egy szerény tiszteletdíjat, és így ketten intézkedtünk. Hát tulajdonképpen ő csak 4 órát töltött itt bent, és akkor a főbb dolgok azok az én feladataim voltak. Na most hát én elsősorban bogártannal foglalkoztam, úgyhogy ez rettenetes bogaras ember vagyok, mert az történt, hogy amikor lekerültem a Pécsi Múzeumba, ott egy idős úriember volt az elődöm, már 85 éves volt, és hát még nem akart nyugdíjba menni természetesen, és hát az ő helyére kerültem, ő viszont bogártannal foglalkozott. Na most hát, ha őt nyugdíjazzák, akkor ki legyen a új bogártan, és hát természetesen nekem kellett lenni, úgyhogy végül is így lettem én bogártanos. A doktorátusomat is ott készítettem el a Pécsi Múzeumnál, elég bonyodalmas címe sikeredett, mert az a címe, hogy talaj koleopterológiai vizsgálatok a Mecsek-hegység lignóza társulásaiban. Hát a lignóza az az erdőt jelenti, tehát fás társulásaiban. Hát ez egy jókora dolgozat lett, 240 oldal, és azért vagyok némileg büszke már egy öregségemre rá, mert amikor ezt elkészítettem, akkor ez a téma még nem volt igazán hogy mondjam, közismert Magyarországon, tehát egy újdonság volt, mert a mikroklíma vizsgálatoktól kezdve a talajcsapdázásos gyűjtésekig mindenféle ilyen dolog szerepelt benne, úgyhogy végül is hát sikerült kiválóan megvédenem. És még arra vagyok büszke, hogy utánam aztán sok mindenki felhasználta az én dolgozatomat, úgyhogy vannak egyetemi professzor, hogy mondjam, általam inspirált embereim, kandidátusok, stb. Tehát több mindenki használta fel az én ebben a dolgozatban lerakott eredményeimet. Hát körülbelül ennyit tudok magamról mondani. A feleségem is itt dolgozott annak idején a Déri Múzeumban, ő volt a restaurátor laboratórium vezetője, és egy szál leányom van, Lovas Enikő Amália, történész, PhD doktorok. A megyei könyvtár helytörténeti gyűjteményében van, a Mérius könyvtárban. Ez a családom, és hát Sórezsővel kapcsolatban kétszeres érintettségem is van, hogy így fejezzem ki.
1: Igen, mert most a piramisok országában Sórezsővel van.
2: Igen,
1: szó.
2: Igen, és a piramisok országáról ő a természettudományi közlönybe írt az utazása után egy évvel egy nagyon gazdag cikket, és nagyon érdekes cikket, és ennek alapján, illetve annak a lehetőségnek az alapján, hogy a Sórezső féle fotó és diagyűjtemény annak idején ide került a Déri Múzeumba hozzánk. Szilveszternek sikerült digitalizálni az egyiptomi anyagot, és akkor ebből készült ez a Piramisok országában című kiállítás, ami véleményem szerint rendkívül jól sikerült, és a lényeg az, hogy Sórezső egy rendkívül érdekes ember volt. Én az előbb kezdtem mondani, hogy kétszeresen érintett vagyok, mert édesanyám 1936-ban végezte el itt a Tisza István Tudomány Egyetemen a természetrajz földrajz szakot, és Sórezső 1929-ben került ide professzornak. És hát ez annak idején akkor a hatalmas szenzáció volt, mert 26 éves volt még akkor Sórezső, és tulajdonképpen hát édesanyám, hogy mondjam, közelről megismerhette az ő stílusát, meg egyáltalán a hatalmas tudását. Én pedig, amikor a hagyatékairól gondoskodott, akkor kellett vele tárgyalgassak, hogy mit ad ide, hogy adja, hol helyezzük el, stb. Tehát én csak kétszer vagy háromszor beszéltem vele hosszasabban.
1: Mit tudunk? Miért olyan fontos ember?
2: Hát Sórezső rettenetesen nagy tudós volt, a 20. század talán legnagyobb botanikus tudósa, nyugodtan mondhatjuk most már ezt is. Bár, hogy mondjam, ő eredetileg 1930. augusztus 1-én született Székely udvarhelyen, és magát is erősen Székelynek tartotta, és tulajdonképpen 1980. február 10-én halt meg Budapesten. Na most a debreceni időszaka talán az egyik legtermékenyebb időszaka volt, és itt egyik főműve a Tiszántúl flórája, amit Máté Imrével, az egyik munkatársával ketten állítottak össze. A megye összes botanikai gyűjteményét feldolgozták, és így aztán egy nagyon érdekes, megkerülhetetlen könyv jött létre ebből a nagy munkából. Tulajdonképpen ő tehát 1929-től volt, hiszen 1940-ig a debreceni növénytani tanszéknek a vezetője, és egyúttal még ő ajánlotta, hogy a botanikus kert arra helyre kerüljön az egyetem mögé, ahol jelenleg is működik, és egyébként is nagyon nagy affinitása volt a különböző botanikus kertek irányába. Még mielőtt professzor lett Debrecenben, azelőtt ő Berlinben volt a Collegium Hungaricum két évet, és ott a Dachlen nevezetű hely kerületében dolgozott az egyetemen, és egyúttal az összes létező német botanikus kertet körbe járta, tanulmányozta, és tulajdonképpen amikor onnan hazakerült, akkor 1927-1929-ig Tihanyban volt a Biológiai Kutatóintézetben adjunktus, és ott is továbbra is foglalkoztatta a botanikus kerteknek a helyzete, és így aztán, amikor Debrecenbe került, természetszerű, hogy itt a botanikus kertnek a újratelepítését felkarolta, ugyanis a botanikus kert először itt volt a paptava helyén, ott tulajdonképpen mindenki kiköltöztették a Acél utcára, ami ott a Tótós kert szélén volt, és akkor onnan hozzák aztán át a Tisza István Tudomány Egyetemnek a mögötti részre, a nagy erdő egy részét hát jelölték ki neki, és ez már Sórezsőnek köszönhető. Na most hát, itt Debrecenben ő elsősorban a növényföldrajzi kutatásokkal foglalkozott, illetve rendszertani kutatásokkal, és létrehozott egy folyóiratot, a Tisza István Tudomány Egyetem Acta Geobotanica Hungarica című kiadványát, ami úttörő jellegű kiadvány volt, és lényegében ebben jelentek meg a különböző növényföldrajzi tanulmányok, cikkek, és hát ezáltal ez is egy úttörő jelentőségű hát folyóirat volt. Na most 1940-ben, miután ő székely származásúnak vallotta haláláig magát, sőt egy időben még használta a Berei Sórezső nevet is, tehát a Berei, tehát az a székely udvar helye mellett van egy kis helyiség, és ezért, amikor lehetőség nyílt arra, hogy Kolozsvárra elkerüljön, akkor ő 1940-ben elment Kolozsvárra, ott lett a növénytani tanszék vezetője szintén, de ugyanakkor még a botanikus kertet is ott is ő hozta létre, illetve kezelte, illetve a Székely Udvar helyi múzeum is az ő érdeklődési körébe tartozott, és azt is támogatta. Tehát na most, ahogy itt a háborús helyzet, hát a történelem során alakult, ezért 1945-ben visszatért Magyarországra, és itt Debrecenbe visszavette a tanszékét, és akkor tulajdonképpen 1955-ig itt volt továbbra is tanszékvezető professzor, de közben az ő tudományos karrierje rendkívül jól és szépen alakult, mert először 1951-ben az MTA, tehát a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává megválasztották, illetve hát 1951-ben és 1954-ben Kossuth díjat is kapott. Tehát kétszeres Kossuth díjas akadémikus így lett belőle, és hát tulajdonképpen a legnagyobb munkáit Jávorka Sándorral és Zójumi Bálintnak a közreműködésével írta. Jávorkával a Magyar Flóra rendszertani növénytani kézikönyve címmel, ha jól emlékszem, és Zójumi Bálinttal szintén egy hasonló kiadványt adott ki, és Kárpáti Zoltánnal, aki a keszthelyi Georgikonnak volt a professzora, ővele pedig a növény határozónak a második kiadását alkották meg. 1969-ben ment nyugdíjba, és ekkortól kezdve a nagy hatkötetes munkájával kezdett foglalkozni, aminek hát szintén elég bonyodalmas címe van, mert az a címe, hogy Magyar Flóra és Vegetáció rendszertani növényföldrajzi kézikönyve. Na most ennek az összeállításában szintén ezek a kitűnő barátai is közreműködtek, főleg Zójumi Bálint, és nagyon nagy segítségére volt Priszter Szaniszló, aki tulajdonképpen a sajtó alárendezéstől kezdve mindenféle dologgal foglalkozott, és hát tulajdonképpen neki köszönhető Priszter Szaniszlónak, hogy a Sórezső bibliográfiát sikerült összeállítani, és ebből derül ki, hogy 660 publikációja volt Sórezsőnek, hát nem csak ilyen féloldalasak, hanem egész komoly dolgok, és ebből a 660-ból 30 könyv volt, amit ő írt, ebből egyetemi jegyzetektől kezdve számos mindenféle dolog volt, úgyhogy tulajdonképpen én fantasztikus munkabírását csodálom legeslegjobban. Nekem még olyan szerencsém volt, hogy vele is találkozhattam, édesanyám révén néhány hát, történetet is tudok, de azt inkább most nem mondom, és hát tulajdonképpen Priszter Szaniszlóval is sikerült összejönnöm egyszer-kétszer, és akkor így tulajdonképpen ezeket a hatalmas tudású embereket közelről megismerhettem. Sórezsőnek nem volt saját gyermeke, még erre rátérnék. A feleségét Gallé Ilonának hívták, és ő orvos volt eredetileg. Na most viszont én úgy tudom, hogy mint háziasszony működött csak tulajdonképpen, és egyúttal Sórezső Nek a úti társa kísérője volt, ugyanis Sórezső rendkívül szeretett utazni. És ezért a Skandináviától kezdve a közép-ázsiai ország köztársaságokig mindent bejárt, egész Európát szinte bejárta, és hát a végén Afrikába is eljutott, mert Egyiptomba így keveredett el. Na most ezeken az utakon, ha lehetett, mindig vitte a feleségét, aki kiválóan fényképezett, és ez a dia és fotógyűjtemény tulajdonképpen nagy részt az ő alkotásait tartalmazza. Hát persze nyilván Sórezső mondta meg, hogy kedves feleségem, ezt kattints le, vagy azt kattints le, tehát végül is a kettőjük munkájának tekinthetjük ezt a dia gyűjteményt, és hát tulajdonképpen hát ez a mostani kis kiállítás is ennek a nyomán készült el gyakorlatilag. Sajnos Galli Ilona hamar meghalt, és utána feleségül vette Timár Alankát, aki lényegében a Parkinson-kórba szenvedő első feleségnek a ápolója is volt, illetve Sórezsőnek is, mikor a betegségei jelentkeztek, akkor őt is ápolgatta, és nekem főleg Aranka nénivel nagyon jó kapcsolatom alakult ki, és lényegében 1980-ban, mikor már ide került ez a gyűjtemény, hát vele társalogtunk, hogy ugyan meg kéne határozni, mert Sórezső olyan rettenetes okos volt, hogy semmire nem írta rá, hogy mit ábrázol. Egyedül csak annyiban van szortírozva a gyűjtemény, hogy ez készült Egyiptomba, ez készült, nem tudom én, Üzbegisztánba, meg egyéb ilyen helyeken, vagy Svédországba, és hát tulajdonképpen ezért elég nehéz rendbe rakni magát a gyűjteményt. És még annyit tennék ehhez hozzá, hogy sajnálatos módon még abban az időben nem voltak igazán jó minőségű színes diák, és Orvó filmre készült, az meg hajlamos, az összes felvétel, az meg hajlamos a kifakulásra. Na most ezért nagyon nagy fontos feladat, hogy az egész gyűjteményt majd Szilveszter megpróbálja digitalizálni, feljavítani, stb., és akkor ez egy nagyon értékes gyűjteményé fog válni. Na most Sórezsőre visszatérve egy picikét, ő nagyon nyitott ember volt, és nem csak a botanika érdekelte meg a növényföldrajz, hanem a művészetekhez is nagyon kiváló érzéke volt. Többek között létrehozta Debrecenbe a kis grafikárnak a baráti körét. És akkor, hát ezek főleg exlibrisek voltak ezek a kis grafikák, és Várkonyi Karcsi bácsi például nagyon sokat alkotott ebbe a körbe annak idején, és ezen felül egy óriási bélyeggyűjteményt hozott létre Sórezső, 280 ezer bélyeg van benne, tematikus csoportosításokban, tehát ilyenek, hogy növények, állatok, épületek, stb. Tehát ilyen módon vannak összeállítva. Na most mi a Téri Múzeum, megkaptuk ezt a végeredménybe hagyatékként, és ez egy óriási érték egyébként, csak sajnos itt nem tudtuk elhelyezni, úgyhogy jelen pillanatban is még a Budapesti Bélyeg Múzeumban van, ugyanis a bélyegeket csak speciális szekrényekbe lehet tárolni, mert ez olyan anyagokból készül egy-egy bélyeg, hogy a fény nagyon árt neki, és ilyen kis kihúzható tálcák vannak a szekrényekben, és akkor ott vannak elhelyezve ezek a bélyeg lapok tulajdonképpen. Tehát, és ezért a Delisánsz kiállító terembe, amit szembe van velünk, hát minden évente egy ilyen időszaki kiállítást csinálnak a bélyeg múzeumos kolléginák, és akkor az egy évig tud itt állni, lehetőleg fél homályba, meg ilyesmi, hogy nehogy fakuljanak. Tehát ez a bélyeg. Azon kívül érdekelte őt a keleti szőnyegek, aztán érdekelték az ilyen antik műtárgyak, és ebből is volt egy gyűjtemény, és egy óriási könyvtára is volt természetszerűen. Bárhova utazott, minden kapott különböző, hát jutalomkönyvnek hívom, de tehát az ottani kollégáktól kiadványokat, ahova ő eljutott, és hát ezt tudomásom szerint a Vácrátóti Botanikus Kertre hagyományozta, tényleg egy hatalmas gyűjtemény ez is, és hát mit nem mondtam még.
1: Egyiptommal kapcsolatban írt valamit Egyiptom növényvilágáról?
2: Hát annyit írt róla, hogy ez a természettudományi közlönyben lévő cikk, ez tulajdonképpen felsorolja, hogy miket látott, milyen pálmákat, milyen bukkenvilleát, milyen vasfát, és ott gyűjtött is egy pár növényt, és azokat hazahozta. Maga az Egyiptom utazás egyébként vonattal történt, és lényegében Kairótól Alexandriáig mentek el a feleségével vonattal, illetve elmentek Luxorba, elmentek Port Saidba, tehát amit csak lehetséges volt, igyekeztek bejárni, még a sivatag széléhez is elkeveredtek valamilyen utamóra, úgyhogy sivatagi homoknak ugye többféle mérete van, és többféle fajtája, abból is hozott egy kis üvegcsékbe gyűjtemény. És hát most itt a kiállításban, a kiállítás kurátora Mező Szilveszter, hát a társintézményektől beszerzett preparátumokat, a Református Kollégium Múzeumából például, aztán a jelenleg Debreceni Egyetem Földrajzi Intézetéből is kapott kölcsönanyagokat, illetve például a Sórezső által hát isépi tanár úrnak ajándékozott üveg macskákat, mert még ezt nem említettem, hogy Sórezső rettenetes macskabarát volt, és hát a macskáknak minden szabad volt, egyébként több macskája is volt. Egy festménye volt itt a Derisánzba egy ideig kiállítva, ami Sórezső ül a íróasztalánál, mellette van egy gyönyörű szép virág, nem is tudom hirtelen, hogy mi volt az, illetve a fekete macska ott van a, szintén az asztalon, úgyhogy tehát a macskák azok rendkívüli módon fontosak voltak neki.
1: Akkor ezzel fejezzük be, tartsunk egy kis szünetet, jó, mert rövidesen kezdődik az előadás.
2: Hát igen, hát...
3: Köszönjük figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
4: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
5: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az ügyészség napja Magyarországon. 1991 óta minden évben június 10-én ünnepeljük az ügyészség napját Magyarországon, annak emlékére, hogy 1871-ben ezen a napon hirdették ki az első magyar ügyészségi törvényt. Magyarországon az egységes, centrálisan fellépett, a bíróságtól független és az igazságügy miniszter fő felügyelete alá helyezett államügyészséget az 1871. június 10-én kihirdetett 1771 évi 33. törvény hozta létre, amely része volt az igazságszolgáltatás egészének reformját célul kitűző nagyszabású törvényalkotásnak. Ezzel a törvénnyel Magyarország felzárkózott a korabeli nyugat-európai rendszerekhez. 1991-ben a törvény kihirdetésének 120. évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen mondott beszédében Györgyi Kálmán legfőbb ügyész, hagyományteremtő szándékkal kezdeményezte, hogy július 10-e legyen a Magyar Köztársaság ügyészségének ünnepnapja. Kézműves világnap. 2024-ben a Kézművesek Világtanácsa felkarolta a kézműves tevékenységet, összefogta, megszervezte a Kézműves világnap megünneplését. Egyeztetve az UNESCO-val és más tanácsokkal az a döntés született, hogy a Kézművesek világnapját minden évben június 10-én ünnepeljük. A kézművesek megünneplését 1964-ben a perzsa kézművesek indították el, abban a régióban nagy népszerűségnek örvendett. Elterjedése azonban nem vált világméretűvé. Mit jelent a kézműves elnevezés? A kézművesség az a folyamat, amelynek során különféle, többnyire természetes anyagokból, fa, fém, textil, gyapot, gyapjú, stb. Hagyományosan kézi erővel és kreativitással hoznak létre használati eszközöket, szerszámokat, dísztárgyakat, ruházati termékeket. A hit, a tudás és a közösség ünnepe. Középiskolai hittanversenyt rendeztek Nyíregyházán. Május 29-én rendezték meg a Szent Atanász görögkatolikus hittanverseny döntőjét Nyíregyházán, az azonos nyelvű hittudományi főiskolán. Az ország különböző vidékeiről érkeztek középiskolás fiatalok az eseményre, melyen részt vett Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök is. A Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola falai között különleges a találkozás. Az ország különböző pontjairól középiskolás fiatalok érkeztek, hogy részt vegyenek a Szent Atanász görögkatolikus hittanverseny országos döntőjén. A döntő napja közös imaórával kezdődött, amelyet Kocsis Fülöp érsek metropolita, a főiskola nagy kancellárja vezetett. Az időjárásról. Mozognak a nyári napok. Ma szerdán felhős az idő, de több napsütéssel és akár esővel. Az északi szél mellett már 26-33 fokunk van. Csütörtökön csökken a felhőzet, szorványosan fordulhat elő eső. Az északi szél erősödik és 22-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: B. Bibliáról másképpen. Kezdünk!
3: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs itt vagyunk, és a betegség gyógyulás téma az első, amit hozunk. Pálnak töv is adatott a testébe, kérte a jó Istent Pál többször is, hogy vegye el tőle a tövist, ezt nem lehet tudni, hogy ez a tövis mi, de valami vagy fájdalom, vagy valami betegség, valami. És nem vette el Páltól a jó Isten, hanem megmaradt Pálnak végig ez. Így írja a Biblia. Tehát tulajdonképpen akkor lehet, hogy van olyan betegség, amit kapunk, nem tudjuk, hogy miért kapjuk, vagy vele születünk, és aztán együtt kell vele élnünk, sőt, még tulajdonképpen a hasznunkra is válik. Lehet, hogy Pál mondjuk pont emiatt, hogy volt egy tövis, emiatt mondjuk lehet, hogy nem tudott rohangálni és a saját vesztébe futni, most csak mondtam egy példát, hanem ezzel tartotta őt valahol a jó Isten, mert én legalábbis abból indulok ki, hogy a jó Isten mindig jót akar mindenkinek.
1: A szövetségben a pap volt a gyógyító. Na. Tehát nem orvos, meg doktor, hanem csak a pap.
4: De lelki gyógyító, vagy fizikai gyógyító is volt? Mind a kettő.
1: Igen.
3: El kellett vinni a paphoz egyébként, tényleg, hát hány történetben ezt olvassuk, az Ószövetségben olvasunk csak ilyet.
1: Igen.
3: És ott volt az igazi gyógyulás egyébként. Lehet, hogy tulajdonképpen itt hibázunk mi is, hogy megbetegszünk, és akkor mi az orvoshoz megyünk el, aki nem egy imádkozó ember, hanem azt mondja, hogy jó, akkor felírom ezt, igen, maradjon otthon, ezt vegye be.
1: És az orvosi munkát üzletiként tesszük. Ez is egy
4: üzleti alapon, igen, gyógyulunk.
1: Ez nem lenne szabad.
4: Na jó, de hát akkor kik lennének azok, akik meggyógyítanak bennünket?
3: Hát Jézus egyébként.
1: Jézus mit kért tőlünk? Mennyi pénzt azért, hogy megváltson bennünket, vagy meggyógyítson bárkit? Senkitől nem kért, úgyhogy...
4: De hogyan lehet ezt is elvárni bárkitől
1: hát,
4: is?
1: Hát úgy tehetjük mi is, ahogy ő is, meg a papok is. Ő csak rátette a kezét, még a leprásra is, és meggyógyult.
3: Tehát nekünk is Jézushoz kell mennünk betegség esetén. De mi például ezt csináljuk?
4: De most hát, hogyha eltörik a csontod, akkor feltételezhetően ezt nem lehet ilyen formán megoldani.
3: Már is egy példa.
4: Hát, kell az orvos, aki helyre teszi a csontot, vagy megműti a lábadat, kezedet, és
3: volt
4: helyre teszi.
3: Volt már részed csodában.
4: Csodában?
3: Erről már egy jó pár adással ezelőtt beszélgettünk, igen.
4: Hát most nem tudom.
3: Mondjuk csodás gyógyulásban, vagy csodában, mondjuk ilyen testi dolog kapcsán, ahol elvileg orvoshoz kellett volna menni, és valamit úgy csinálni, mert csak az segíthet, és közben meg megoldódott imádsággal.
4: A közvetlen környezetemben nem volt, de hallottam hasonló esetekről, olyanok, amelyek megbízható forrásból származnak.
3: De egyébként azt írja a Biblia, ezt lehet, hogy ki is készítettem valahova, hogy beteg valaki, vigyétek a vének elé, és imádkozzanak érte. Itt van Jakab 5, betege valaki köztetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak érte, megkenve őt olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó imádság megszabadítja a beteget, és az Úr felsegíti, és ha bűnt követett, és elbocsánatot nyer. Valljátok meg tehát bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének. Itt a véneket mondja. Én ezt vettem már komolyan egyébként, hogy az idősebbeket is, a gyülekezet időseit érdemes megkérni. Gyakorlatilag...
4: Megkérdezni már, mint arra.
3: Kérni,
4: hogy...
3: nem.
4: Mire
3: kérni? Hát itt azt írja az ige, hogy betege valaki köztetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak érte. Mondjuk én nem hívattam, hanem én magam mentem, és megkértem a gyülekezetből időseket, hogy imádkozzanak. Uh-huh. És ez olyan, mint az imalánc, nem?
1: Hát... Na? Szerintem inkább nem. Pál apostol azt mondja nekünk, hogy 1 Korintus 12-ben ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká tett az Isten az egyházban, másodszor profétákká, harmadszor tanítókká. De azután adott csodatévő erőket, kegyelmi ajándékokat gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, nyelveken szólásra. És azt kérdezi pár, mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Vagyis, hogy és Jézus azt mondta, hogy igen.
4: Rendelkezik?
1: Mi gyógyítsuk az embereket, ő majd persze segít. De nekünk kell segíteni.
4: Megoldani.
5: Hát de imával, ez nem az imádságra vonatkozik?
1: Ne
5: ez?
1: Imádkozzunk, hanem tegyük rá cselekedjünk. A kezünket, cselekedjünk, amit tudunk, segítsünk mindenkinek.
5: Kéz rátétellel?
1: Hát, emlékeztek, amikor Pál megtérésről beszéltünk, nem? Hogy igen. Jézus megvakította, és utána mondta Ananiásnak, hogy menj el, tedd rá a kezedet, hogy visszanyerje látását, illetve igen. Eltöltse a Szentlélek.
5: De ez ránk akkor... is így vonatkozik, hogy mi is rátesszük a kezünket valakire nagy hittel, imádsággal?
1: Ha nagy hitünk van, akkor igen, akkor meggyógyulna szerintem bárki.

0: rátesszük a kezünket valakire nagy hittel, imádsággal? Kell a kéz is? Kell, rá kell
1: tenni a kezet. Mindig visszatérsz erre, hogy most a kézrátétel vajon hatásos lehet-e, vagy egyáltalán szabad-e használni. Valahogy úgy érzem benned, hogy te nem.
0: Nem használtam eddig, vagy nem is tudom.
1: Nem csak, hogy nem használtad, hanem hogy nem barátságos ez a fajta megközelítése.
0: Meg tudok vele barátkozni, ha most megszűjjük együtt itt azt, hogy ez egy helyes irány, és valamit nekem kell fejben újra gondolni. Már nagyon szívesen.
1: A kézrátétellel való gyógyítás.
0: Igen, szerintem valószínűleg ilyen spirituális módszerek kapcsolódnak képben nekem hozzá, hogy jön a nem tudom milyen asszony, aki oda jön, és akkor nem is tudom milyen módszerekkel.
2: Tehát Jézus meg a leprást ment, rátette a kezét, és csak azért, mert neki volt nagy hite.
0: Igen. Mit mondunk az ima lánc kapcsán? Például megkérni egy idős valakit, egy másikat is, megkérni embereket, akik tudjuk, hogy erős hitű emberek, hogy kérlek ebben az ügyben imádkozzunk együtt. Erre bíztat minket Jézus. Ha ketten vagy többen imádkoztok egy ügyben és kéritek, megadatik. És az lehet mondjuk egy gyógyulás kérése. Kérdezem itt magunktól.
1: A fizikában tanultuk, hogy az energiát, hogyha megfelelően bizonyos pontra irányítjuk, és minél több és minél erősebb energia behatás van ebben az esetben, azt tudjuk mondani, hogy az imák valamilyen hatással vannak, energiával vannak, és sorozatos ima, vagy imalánc, vagy sokan, vagy, és ez feltételezhetően földrajzi helységtől független eljutnak.
2: Amikor Pál apostol úgy érezte, hogy ő beteg, és állandóan imádkozott Jézus, és erre azt mondta neki Jézus, hogy elég neked
0: az én kegyelmem.
2: Az én kegyelmem. Úgyhogy, és ezért kéri nekünk
1: tehát maradsz beteg,
2: is,
1: hogy és
2: a kegyelmi
1: az én
2: ajándékra imádkozzunk, mert az elég nekünk.
0: Lehet, hogy sokan azt is gondoljuk, hogyha például az embernek erős a hite, akkor nem betegszik meg, nem? Ha az ember folyamatosan kapcsolatban van a jó Istennel, akkor, na de ezt gondoljuk?
2: Igen.
0: Én biztos,
1: nem gondolom, hogy ezt gondoljuk.
0: Hát azért
1: lehet,
0: mondom,
1: hogy ezt gondoljuk.
0: De lehet, hogy
1: tehát
0: akkor is.
1: Mi a betegség? Tehát egy, ugye az megint visszatérve oda, hogy eltörik egy csontod, az betegség?
0: Induljunk talán onnan, gondolom, hogy ha folyamatosan kapcsolatban vagyunk a jó Istennel, akkor mi
1: nem,
0: van akkor?
1: Nem lesz törés.
0: Lesz egyébként, szerintem bármi lehet akkor is. Sőt, hát kell is, hogy legyen, tehát lehet, hogy például azért fogok elesni a jégen, hogy utána ne menjek tovább, és ne szakadjon rám a mennyezet.
2: Igen, de ez így van egyébként, hogy mi így vagyunk teremtve, hogy a természetünkben van egy immunrendszer, így nevezzük mi, ami minden,
1: egy védekező
2: mindent megvéd, de sokszor ehhez idő is kell, tehát nem kellene aggódnunk, hanem próbáljuk várni.
1: Türelmesen
2: és megoldja a testünk.
1: Attól még segítségre lehet szükségünk, mondjuk, hogy egy műtétre van szükségünk, akkor csak orvoshoz kell fordulnunk valamilyen formában.
2: De csak olyan orvoshoz, akinek van hite.

0: Nem is baj a betegség, ha jobban belegondolunk, mi tekintjük csak bajnak, ó, betegek vagyunk, meg kell gyógyulni, de tulajdonképpen miért kell nekünk a betegségre figyelni egyáltalán? Hát nem az van, hogy az Isten tenyerén vagyunk, tesszük a dolgunkat, amit teszünk. Mondjuk 50 éves vagyok, vagy 100, mindegy, vagy 20, vagy 5. Teszi az ember a dolgát, és közben a jó Isten tenyerén ott vagyunk, és így is úgy is ő dönti el, hogy mi lesz velünk, és nagyon. Lehet, hogy tövist ad belénk, és azzal együtt nekünk akkor is az a dolgunk, és tennünk kell, amit teszünk. És nem a betegségre kellene koncentrálni, hogy hát nem tudom, az egyik lábam mindjárt leesik, elviszi a figyelmünket a betegség, de Pálnak nem vitte el, kérte, hogy vegye el a jóisten, nem vette, elfogadta. Tehát ha bennem is mondjuk, akkor valami betegség van, kérem a jóistent, vegye el, de hát nem veszi el mondjuk akkor, mint ahogy Laci mondta, ő nem érzi, akkor nem foglalkozik vele. És aztán, amikor egyszer csak arra ébred, hogy nem ébred, akkor eddig tartott. Nem?
1: Hát ez egy kicsit szélsőséges hozzáállás.
0: Pont Laci idézte a múltkor, hogy a halál, nem tudlak idézni, de jóként.
2: Pál apostol mondja, na? Hogy neki a halál az nyereség.
0: Nyereség,
1: így van, ezt mondtad.
0: Most vágyni nem kell rá, persze, nyilván, mert itt van dolgunk, nem véletlenül vagyunk itt, de amikor egyszer csak vége van, mert mondjuk a betegség kapcsán nem tudott már reggel felébredni a testem, akkor az nem egy rossz dolog, nem?
2: Sokat szenvedett Pál apostol, mondta neki, már annak idején Ananiás mondta, hogy Isten azt üzeni neked, hogy majd megmutatom, hogy mennyit fogsz szenvedni az én nevemért, és hát volt benne ilyen fájdalom, betegség, de utána meg őt meg akarták ölni, börtönbe össze-vissza verték, mindent csináltak, de Pál apostol is megértette, hogy addig, amíg azt a munkát, amit megbízott rá Jézus, amíg ezt el kell végeznie, akkor addig ő mindig meg fog maradni. Akármi lesz vele, mindig.
1: És ebben neki tudatában?
2: De erre mondta, szerintem, hogy de ha már nincs szükség rám, akkor, már, akkor az nyereség már nekem, mert akkor már nyugodt lehetek.

0: A hit meggyógyít, ez sokszor elhangzik, és az valami olyasmi jut eszembe, hogy tulajdonképpen, ha belegondolunk, hogy a hit meggyógyít, tehát lehet, hogy ráteszi a figyelmet arra, amire rá kell tenni a figyelmet, és nem is vesszük már észre, hogy mondjuk betegek voltunk, és vagy eltűnik a betegség, vagy nem, de lekerül a fókusz a betegségről. Ha van betegség, akkor azzal együtt tenni kell a dolgunkat, ahogy vagyunk csinálni. És
1: annyira betegek vagyunk, hogy nem is tudjuk tenni.
0: Dehogy nem tudjuk. Amíg életben vagyunk, ha már meg se tudok mozdulni, imádkozni, akkor is tudok. Sőt, beszélgetni is tudok, egy csomó mindent akkor is tudok tenni, ha csak pislogni tudok, akkor is. Tehát amíg itt vagyok, amit csak tudok, meg kell tenni. És közben lehet, hogy megy a betegség, eltűnik, főleg, hogyha jó erős, mély hitünk van, hogy egyszer csak azt vesszük észre, hogy eltűnt a betegség.

tulajdonképpen akkor a mi betegségeinket hordozza Jézus, ahogy magára vette. Ezt sokszor halljuk, csak nem tudom, mennyire gondolunk bele. Na most Ézsaiás próféta könyvében pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.

0: Azt mondja Máté evangéliuma, amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót. De egyébként néha szoktuk, és egyébként az igazi kérdésem, hogy mitől lesz mély egy ima, vagy mitől lesz igazi?
1: Láttunk történeteket nemrégen filmekben is, amikor szépen bemutatják nekünk, hogy ha Isten mondjuk akár Mózesnek szólt, akkor ő azt mondta a feleségének, meg Józsuének, hogy a szava belé hatolt az elmémbe. Vagyis, hogy mi is sokféleképpen imádkozhatunk, hát meg ha együtt vagyunk, akkor persze beszélve, sőt, zenével, énekekkel is imádkozunk, igaz, így úgy, de hogyha gondolkodva imádkozunk, csak az ugyanúgy eljut Istenhez, mint ahogy az ő szava eljuthatna hozzánk.
0: Jaj, gondolatban.
1: Gondolatban, így van.
0: Na jó, de gondolatban kérni például konkrétumot, valamire gondolni és azt közvetíteni jó Isten felé, vagy pedig megadni magunkat, hogy semmit sem kérni, hanem inkább teljesen kiüresedni, elcsendesedni, csak figyelni, hogy mi a jelzés. Mit mutat
2: elsősorban
0: útként a jó Isten? Igen?
2: Megköszönni.
0: Na tessék.
2: Mindent. Na. És természetesen lehet kérni is azt.
0: Megköszönni hiszen a betegséget is akár egyébként. Most nem viccből mondom, mert beszélgettünk betegségről. Azt is meg lehet, hogy valamit ezzel akarsz nekem adni.
2: Nem tudom, hogy hogyan fogalmaznék, hogyha ha megköszönöm, de meg lehet természetesen, és meg is
0: próbálni.
2: Kell.
1: Most én olvastam olyan tanításokat, hogy igen, érdemes sokszor együtt végig gondolni, hogy mit jelent a mi atyánk, amit Jézus tanított.
0: Az egész szövegén.
1: Így, ezt így van, hogy ez szépen végig kell, hogy
0: ez jó,
1: nem?
0: Ezért. Ez, nekem tetszik, én ezt régen például néha, most furán hangzik lehet, saját magam elaltatására is használtam, hogy fogtam a mi atyánk imádságot, és elkezdtem szavanként megízlelgetni minden egyes szót, és szerintem sohasem történt meg, hogy a végéig eljutottam volna, mert hát annyira sokáig szerettem ízlelgetni, egy-egy részt vizsgálgatni, mélyen belegondolni.

0: Egyébként tulajdonképpen rá kellene tudnunk hangolódni a Jóistenre szerintem, és meghallani, hogy mi az a legjobb jó, amit már ő egyébként is előkészített nekünk, és akkor nem nekünk kellene kérni. Na?
1: Hát igen, de igen, én ezt elhiszem egyébként, hogy Isten sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, és hogyha szükség van rá, akkor azt ő megteszi, de nekünk a hitünket kell bizonyítani Istennek. Szerintem ez a fontos az imádságban. A hitünket bizonyítsuk neki. Mert nagyon sokszor ígért embereknek Isten, és utána mégis hosszú heteket, hónapot, éveket várt, hogy bebizonyítsák, hogy elhiszik-e. És addig nem teszi meg. Sok mindent kérhetünk Istentől, de a legfontosabb az, hogy bizonyítsuk be neki a hitünket.
0: Neki? Vagy tulajdonképpen magunknak is?
1: Hát igen.
0: Mert ő...
1: Meg másoknak, a világnak is.
0: A világnak mondjuk példaként menni, haladni, oké, de igazán azt a Jóisten úgyis látja, tudja, hogy milyenek vagyunk. Nekünk lehet, hogy magunkat kellene megvizsgálnunk, hogy egyébként mi tényleg rábízzuk magunkat, átadjuk magunkat.

0: ha éppen mondjuk nem vagyunk olyan lelki állapotban, hogy úgy éreznénk, hogy rá tudunk hangolódni a Jóistenre, de mondjuk már napok óta nem vagyunk olyan lelki állapotban, akkor is érdemes szerintetek megpróbálni imádkozni?
1: Mindenféleképpen. Szerintem ez egyfajta ráhangolódás, ez egyfajta szerintem odafigyelés, és akkor mindenképpen jó. Kizökkentem saját magamot abból, amiben
0: vagyok. Ha sikerül, ha nem. Tehát megeshet, hogy egyszerűen csak egy elmondott mondatsereg lesz
1: van
0: aznap.
1: Van olyan, hogy nem sikerül?
0: Aha, köszönöm a kérdést.
1: Nekem van.
0: Van, de honnan tudod, hogy nem
1: hát
0: sikerült?
1: Hát tudom, hogy például nem tudom befejezni, és akkor újra kezdem.
0: Attól még lehet, hogy sikerült.
1: Mert elvisz a gondolatom.
0: Elvitt, de lehet, hogy attól még sikerült, mert a Jóisten akkor is mosolyog rád, hogy de jó, Andriskám, imádkozol. És a rossz erő meg lehet, hogy visz valami
1: kusza gondolatot. De olyankor,
0: gondolatot.
1: Amikor kilépsz az imából, tehát amikor nem vagy ott, nem vagy vele, akkor úgyis jó.
0: Hát, jobb, mint
1: és
0: a
1: akkor
0: semmi.
1: Én azt mondanám, hogy igen.
0: De amúgy pedig van egy olyan érzésem, hogy a Jóisten mindenkinek bármiben tud segíteni, szívesen segít, mindig segít, és lehet kérni, lehet valahogy úgy összekapcsolódni. Meg hát írja a Biblia is, hogyha ketten vagy többen egy valakiért imádkoztok, akkor egyszerűen megadja, amit kértek, kérjetek, és megadom. Azt mondja, zörgesse,

0: tudja, hogyha van hite, ha tudja Isten, hogy igen, neki van hite, akinek nincs hite,
1: az annak, hiába
0: hát ezért mondom, hogy hát a Bibliából ne idézünk csak egy-egy mondatot vagy szót, hanem nézzük meg, hogy az az hosszú ígé, hogy miről szól az a mondat.
2: Tehát először is legyen hitem.
0: Legyen a hitem, igen. Illetve a világon szinte mindenkinek van Istene. És ezért mondjam Jézus, hogy ne úgy imádkozzunk, mint a pogányok, mert a 10 parancsolat is ezzel kezdődik, hogy ne legyen bálvány istenetek.

0: Bibliáról másképpen.
1: Szoktál imádkozni, László?
2: Mindig.
1: Minden nap többször?
2: Minden nap azzal kezdem, igen. Kérek az Úrtól, hogy mindig csak azt tegyem meg, amit ő akar, az ő akaratát, és hogyha valami más tervezek, akkor azt kérem, akadályozza meg.
1: Hogy jelezze neked valamilyen formában.
2: Ugye ezt ne csináljam meg, az mindig megkapom szépen a jeleket, hogy ezt nem kell.
3: Vitázni a jó Istennel.
2: Akkor figyelj, vitázni. Akkor azt olvassa el mindenki, hogy a lélek gyümölcse, a szeretet, az öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, vagyis vitatkozás nincs ideírva.
3: Na jó, igen. Jó, de mégis bibliai történetekben sokan vitáznak, vitatkoznak, perlekednek szinte a jó Istennel.
2: Sokszor így van Istennel is, de ez azt jelenti, hogy bennük akkor még nem volt a lélek gyümölcse.
3: Aha.
2: Hát tudod, hát, hogyha megkapjuk a Szent Lelket, a lélek gyümölcsét, akkor úgy viselkedünk, ahogy Jézus viselkedett, hát, mert azt kérte, hogy úgy őt kövessük, mert ő viszont senkivel így nem vitatkozott.
3: De nem pont ettől lesz igazi, élő, valós a kapcsolat, hogyha nem, ha valamit nagyon nem értek, akkor azt akarom megérteni, és elmondom neki akár imádságban is, hogy ezt végképp nem értem, vagy hogy legyen. Tehát nem egy
1: az
3: ilyen
1: nem
3: szintű
1: egy
3: mély...
1: Ez vitának tűnik
3: hát nem,
1: neked?
3: Egyébként, mert igazából...
1: ez egy kérés, vagy hogy magyarázd inkább... el nekem, vagy...
3: Hát, vagy nem értés, vagy... Inkább én egy aktív, élő beszélgetést tudok úgy elképzelni, ami hasznos lehet, hogy még közelebb kerülünk egymáshoz, hogy ezt is elmondhattam, és ő meghallgatott, és még így is szeret, nem?
2: Hát nem, mert figyelj, Mózes, amikor már 40 napig várta, hogy megkapja a 10 parancsolatot, akkor is szépen ebben a filmben úgy fogalmazza meg, hogy Uram, akkor én hibáztam valamit? Tehát, hogy nekem, hagyd tudjam meg. Igen, nem az, hogy te mi van, nem vitatkozni, hanem hogy tudjam meg. Mert hogy most Jézus is azt mondja, hogy Isten sokkal jobban tudja, hogy nekünk mire van szükségünk, a gondolatainkat is.
3: Igen.
2: Ezért ne vitatkozzunk, hanem saját magunkkal vitatkozzunk. Kérjük azt, hogy hadd értsen már meg, amit meg kell értenem. Nem? Ez szerintem sokkal fontosabb, mint hogy más értse meg, amit én gondolok.
3: Meg lehet, hogy nem is kell megértenem, meg nem is képtelenség, hogy megértsem, hogy mi miért történik. Hát, magyarul inkább elfogadni kellene tudni.
2: Hát igen, ez egy jó mondat, hogy nem kell nekünk mindent tudni ezen a világon. Csak amire szükségünk van, azt kell tudnunk.

0: Mitől lesz mély egy imádság? Ez volt a kiinduló kérdés.
1: A jelenléttől lesz.
0: Te ezt mondod, a jelenlét. De hogy imádkozzunk? Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, kezdettel, és aztán végigmondva. Te így szoktad egyébként, Laci?
2: Hát nem, hát én mindig csak azt kérem, igen, ami
0: saját
2: legyen szavakkal. Meg a te akaratod, Uram. Mm-hmm. Tehát, hogy én most semmi más nem akarok, sem magamnak semmit nem kérek.
0: Nem szaporítod a szót. Csak egyfajta legyen meg a te akaratod.
2: Szerintem a legfontosabb mindig, hogy a kapcsolatunkat bizonyítsuk Istennel, hogy igen, Uram, én mindig gondolok rád is.
1: Soha rád nem... is. Hát, az ist azt vegyük el.
2: Mert annyi, hát figyelj, itt ezen a világ.
1: Gondolok rád is, de magamra leginkább.
2: Nem, hát csak ezen a világról annyi mindent kell gondolni, vagy kérik, hogy gondolj, nem. De hogy tényleg, hogy...
0: Már az nagyon jó, hogy is.
2: Soha ne mutassuk meg Istennek, hogy Uram, ma nem is foglalkozom veled.
0: Ez egy nagyon mély őszinteség egyébként, szerintem, ugye? Hogy mindig folyamatosan gondolok rá is. Igen. Tehát, hogy sosem feledkezem meg róla. Az milyen nagy dolog.
2: Ez is elég, nem?

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Hozok egy másik gondolatot most. Gyakran azt szoktuk mondani szerintem hétköznapi beszélgetésekben, hogy hát minden úgy volt jól, ahogy volt. Ugye, hogy visszagondolunk a múltunkra, fú, mennyi mindent csináltam, de hát az úgy volt jól, ahogy volt, mert igazából anélkül nem is ez lennék, aki most vagyok. Tehát ez így volt, kerek, megbántad, amit csináltál? Nem, de hogy én nem bánok semmit, hiszen attól vagyok az, aki most vagyok. De közben meg ott van az ige, hogy kárnak és szemétnek ítéltem mindent, ami korábban volt. Tehát, ha kárnak és szemétnek ítéljük, akkor én nem mondhatom azt, hogy minden úgy volt jól, ahogy volt, hanem azt kellene mondanom, hogy egy nagy szemét, ami mögöttem van, és egyáltalán nem volt úgy jól, ahogy volt, hanem így történt, kárnak és szemétnek ítélem, ami mögöttem van, és így kellene róla beszélnünk, nem? És nem olyan, mert sokszor szinte örömmel beszélünk a régi bűnös dolgainkról is, hogy hát igen, az, hogy milyen jó is volt az a korszak, amikor ezt meg azt csináltuk. És szinte akkor, ilyen szépként emlegetjük.
2: Beszélünk, hogy meg kell bánjuk bűneinket, a régmúlt bűneinket.
1: De sokszor szerintem a hétköznapi gondolkodásban nem bánjuk azt, amit korábban tettünk, amiket zűlöttünk, ahogyan, tudom én, miket csináltunk, most nem akarom itt a saját bűneimet sorolni.
2: Így kellett történni.
1: Na hát, így kellett, igen, de innen nem, nézve, hogy gondolsz
2: rá? Ez nem egy felmentés, így kellett történni, csak... hanem egy tudomásul vétel. Vagy élet. Elhagyom ezt az egészet, és akkor nincsen, és akkor Krisztus mellé állok. Pont az egésznek a lényege, hogy lemosod magadról azt, ami előtted volt.
1: Oké, eltűnik, örökre a tenger mélyébe kerül,
2: nagyon
1: meggyónunk, vagy mondod, többféle
2: van.
1: Módon lehet hozzáállni.
2: Mindegy, hogy hogyan közelítjük
1: de
2: meg.
1: Hogy gondolunk rá, ha valaki rákérdez, és te még az
2: miért
1: eszeddel...
2: Miért kellene erre rágondolni?
1: Mert mondjuk egy beszélgetésben rákérdez valaki, hogy egyébként te 20 évesen hogy éltél, milyen fickó voltál, és akkor még emlékszel rá, mondjuk, akkor
2: és
1: beszélsz
2: úgy
1: róla.
2: Értem, ahogyan éltem,
1: és elmondod,
2: ahogyan
1: akkor...
2: az én fejlődtségemhez képest, és az én lehetőségeimhez képest
1: na,
2: megéltem
1: igen, igen.
2: azt a 20 éves
1: de
2: kort.
1: Akkor Pál még új nevet is kapott, annyira megváltozott még az identitása is. Hát őt nem Pálnak hívták korábban, Pál fordulatot kapott, és a korábbi összes cselekedete egy nagy kár és egy nagy szemét. És azt maga mögött hagyta, új nevet kapott, mint hogyha én mostantól nem Szabolcs lennék.
3: Hát de annak idején Isten is azt mondta Ábrámnak, hogy mostantól nem Ábrám, hanem Ábrahám legyen a neved, de utána ezt mondta Jákobnak is, hogy mostantól a te neved Izrael. Úgyhogy ez így van a Bibliában.

0: Mondjuk vegyünk egy zűlött embert, aki mondjuk 20 évig zűlött volt.
1: Ne haragudjál meg, de nem mondd el ezt a példát, mert nem jó.
0: De majd azért mégis hallgassd meg.
1: Nem. Vagyis meghallgatom, persze, de nem jó. Hát nem lehet.
0: Hát
1: de
0: még nem kiemelni. Is tudtam elmondani.
1: Nem lehet kiemelni.
0: Én vagyok az. Példa. Az a fiszkó én vagyok.
1: Hát de én is lehetek. Hát nekem is
0: te
1: volt.
0: Is zűlött, ugyan, pont 20 évig.
1: Hát pont olyan zűlött.
0: Tényleg, hát együtt zűlöttünk.
1: Hát együtt zűlöttünk. Na,
0: de, és pont ez az a helyzet, látod, amit most itt csináltunk, ez volt az élő bizonyíték arra, hogy nevettünk rajta. És hogyha mi már igazi hitben járó emberek vagyunk, akkor ezen mi nem nevetünk, hanem akkor felismerjük azt, hogy az a zűlés az igazából egy kár és szemét volt, mert végig, amíg mi tényleg zűlöttünk egyébként együtt, hogy az tulajdonképpen kárba vesztegetett idő volt, ahelyett gondolj bele, hogy, hogy mi minden...
1: Nem szabad pillanatokat, órákat kivemelni, mert
0: hát attól ezek nem csak órák voltak. És már megint nevetünk
1: az alatt
0: rajta.
1: Még lehet, hogy valakinek segítettünk is, és valamit, olyan dolgot tettünk, ami teljesen
0: lehet,
1: pozitív.
0: Lehet.
1: Elnézést kérek.
0: Lehet. Sőt,
1: ugyan,
0: remélem.
1: Még egyszer elmondom, nem lehet így kiemelni, ahogyan ezt most próbáltuk.
0: Akkor tenni. Lehet, hogy tévedtem, hogy nem az egész, hanem például a maga a zűlés volt
1: de
0: kár
1: nem,
0: és
1: mit
0: személy.
1: Mit nevezünk zűlésnek?
0: Hát azt azért
1: hát
0: elég
1: honnantól,
0: egyszerű.
1: Mettől, meddig?
0: Részegeskedés.
1: És akkor?
0: Hát az eléggé kár és szemét.
1: Megtörténhet? Megtörtént.
2: A Babilon az is azt jelenti, hogy zűrzavar.
0: Na tessék. Az is. És még egyéb bűnöket nem sorolok itt most fel.
1: Miért? Hát megbántottam édesanyámat, édesapámat. Tudnék én sorolni rengeteg dolgot.
0: És maguk ezek a dolgok kerülnek a kár és szemét zsákba.
1: És az egész ezelőtti életem, hát
0: nem az egész, mert tettél benne jókat.
1: Nem, ne haragudj, de nem lehet ilyen.
0: És nem az egész
1: életet. Összességet
0: élet.
1: Nem lehet egy kalap alá venni mindent, hogy az egész 20 éves koromig én züllött életet éltem.
0: Bűn.
1: Nem, én az alatt is szerettem, az alatt
0: Bence.
1: Is felnéztem az égre,
0: igen.
1: Az alatt is néztem a természetet, jártam
0: igen, igen.
1: A természetben. Elnézést kérek, de hát azt nem szabad csak úgy fogjam magam
0: kidobni.
1: Is kidobja.
0: Bűnbánatról beszéltünk már egyébként valamelyik adásban, és arról is, hogy van Isten szerinti megszomorodás és világ szerinti megszomorodás, biztos emlékeztek rá. Bennem legalábbis ez egy fontos fordulópont volt, amikor ezt elkezdtem vizsgálgatni, hogy az Isten szerinti megszomorodás, most én a saját szavaimmal tudom mondani, amikor rálátok, hogy milyen hibás, bűnös dolgokat csináltam, de nem egy ilyen depresszív kesergésben vagyok, hanem most már tudom, hogy hogy kellene helyesen csinálni, és akkor megyek a jó Isten irányában tovább. A világ szerinti megszomorodás az pedig a halálba vezet, így írja a Biblia, amikor elkeseredek, szomorú vagyok, rosszul csináltam, ezután is minden rossz lesz, vége van, és meghalok.
1: Én meg azt gondolom, na? Hogy a na? Múlt, amit felemlítesz, és na? Az elméd előrehoz, az semmi más, csak illúzió.

0: koncentráljunk akkor megoldásként a lélek gyümölcsére, ami egyébként 9
1: igen.
0: dolog.
1: Ami egyébként úgy egy, mert nem azt mondja, hogy gyümölcsei, hanem gyümölcse. De 9 szót fogalmaz, de ennek mindegyiknek a legfontosabb tartalma a szeretet.

0: hozok még egy gondolatot. Kell védekeznünk a kísértésektől, vagy direkt jó, ha jönnek, mert azok által is tudunk erősödni? Ez a kérdésem egy ige alapján, ami Jakabtól jön, Jakab leveléből, azt mondja Jakab: teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez, az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet. Tehát ez alapján, Jakab alapján egyszerűen örüljünk a kísértésnek. Én ebbe így még soha nem gondoltam korábban bele. De hát akkor igen, ugye?
1: A kísértés lehet bennünket hajthat pozitív irányba, vagy negatív
0: pozitív
1: irányba.
0: Pozitív kísértés? Ugye? Na, mondj egyet.
2: Igen, van, aki pozitívnak tartja, de én meg negatívnak, nem? Hát van, aki azt mondja, hogy ez a jó, nekem meg ez a rossz, amit mondtuk. Más. De Isten pont ezt akarja, hogy ilyen szabad világot, hogy mindenki legyen más, de legyen meg a szeretet, az öröm, a békesség, mert azért, mert nem vagyunk egyformák, és ne is legyünk egyformák, mert annak mi értelme van, hogy a mindenki egyforma, igaz?
0: Na jó, de a kísértés az lehet, hogy valakinek egyszerűen mondjuk egy nagy torta, aki már egyébként is mondjuk 200 kiló, és minden nap még a kés megkísértőt az ilyen étel, olyan étel, és hát akkor ez is lehet egy kísértés, de sokkal keményebb kísértések is lehetnek, hogy parázslaságtól kezdve az alkoholon keresztül.
1: Kísértésnek tartatja ugyanezt a tortát egy 45 kilogramm hölgy is.
0: Na tessék, aki meg gondolja, pontosan, hogy mindjárt meghal a soványságtól.
1: Na látod, hogy attól függ, hogy honnan nézzük.
0: Na hát ez az.
1: Nem
0: akkor mégis csak értem, hogy pozitív vagy negatív.
1: Igen.
2: Legalább van valamivel.

0: hogyha meg tudjuk oldani, vagy át tudjuk élni, az egy öröm, nem?
1: Már micsoda?
0: Hát az, hogy a rosszat is át tudom élni.
1: Öröm? Hogy öröm?
0: Hát nem, hát mert hogy átéltem.
1: Igen. Öröm.
0: Mert én maradok jó, az öröm.
1: Ja, te át kell élni, kísértés jó átélni.
0: Jó, mert próbáljatok, jó. Igen, tessék, aha. Próbáljatok engem megkísérteni, de nem fog sikerülni, aha. Ezért
2: és
0: öröm.
2: És akkor ez az a fajta megnyugvás, hogy nem sikerült, az egy öröm.
1: De kell úgy hagyni.
2: És az imában úgy van, hogy ne vigy minket a kísértésbe.
1: Jó, beleesni, belemenni a kísértésbe, vagy beleesni.
2: Azt mondta László, hogy olyan jó, hogyha megjönnek a kísértések, mert hogy ő nevet ezen, mert hogy nem éri el a kísértést.
1: Mindenkit el tud érni, szerintem, mert mindenkit ott kísért a kísértő.
2: De nem sikerül.
1: De mindenkinél sikerül, szerintem. Az lehet egy dühösség, sikerülhet. És ez olyan például, hogy én mondjuk egy dühös ember vagyok, vagy mondjuk egy 200 kilós izompacsirta, aki azt felbosszant, azt leütlek. Mondjuk az is egy kísértés, hogy akkor engem megkísért a kísértő, hogy dühös legyek, és utána behúzok egyet neked, és kiterülsz, az is egy kísértés. Kísértés, nem? Tehát mindenkit szerintem a kísértő pont ott kísért, ahol az ő gyenge pontja van. Ki tudja, hogy Lacinál mi neked, mi nekem, mi. De vágyni rá, vagy örülni neki, hát akkor azt mondja az ige, hogy teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság
2: pedig... Pont mondta László, hogy akkor tudja bizonyítani a hitét és az álhatatosságát.
0: Hát de hogyha nem kapnánk mi akár kísértést vagy szenvedést, akkor mit értenénk erről a világról? Rengeteg dolgot meg kell tanulnunk, de csak akkor, hogyha átéljük.
2: Csak akkor fogod megtanulni, hogyha átéled, és itt ezért örvendjünk a kísértéseknek.
1: Na jó, hát akkor rendben. És akkor egyszerűen teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Jó, az álhatatosság azért, pedig tegye tökéletessé a cselekedetet.
2: Szabolcs.
1: Na, ez fontos rész, tehát, elmentünk mellé, tegye
2: van,
1: tökéletessé.
2: Azt mondod, hogy az ige, ugye, és a másik ige meg az, hogy mi atyánk, és ott azt mondja, hogy ne vigy minket a kísértésbe, itt meg azt mondja, hogy örvendj a kísértésnek. Akkor most...
1: Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet. Ez a vége. Jó. Itt ennek az igének. Hát akkor legközelebb folytatjuk. Köszönjük a figyelmet. Ez volt már a Bibliáról másképpen című műsor, Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs.

0: A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Pásztor vigyáz rájuk. A mai ige Zofóniás könyve 3. fejezet 13. vers. Olyan lesz, mint egy nyáj, amelyet nem háborgat senki. Legelésznek és heverésznek. Gondolatok az ígéről. Tegnapi gondolataink a szegény és nincstelen népnél jártak, amelyet az Úr, mint élő magot hagyott egy halott világban. A proféta azt mondja, hogy ez a nép nem cselekszik hamisan, és nem beszél hazugul. Ennek a népnek nem volt sem rangja, sem gazdagsága, ami megtarthatta volna, de azokat a fegyvereket sem tudta használni, amelyekben a gonoszok annyira bíztak. Ez a nép bűnös vagy csalárd módon sem tudta magát védelmezni. Hát akkor elpusztultak? Semmiképpen. Legelésznek és heverésznek, és nem csak védettek a veszedelemtől, de nem is ismerik a gonosztól való félelmet. A juhok ilyen gyönge teremtmények, a farkas pedig félelmetes ellenség. Mégis a juhok vannak többen, mint a farkasok. Ügyük mindig győzelmes, míg a farkasoké egyre csak hanyatlik. Egy napon a juhnyájak megtöltik a földet, de nem marad egy farkas sem, mert a juhoknak van pásztoruk, aki gondoskodik róluk, védi őket, és békességet ad nekik. Nem lesz senki, sem emberi, sem ördögi formában, aki háborgassa őket, mert ugyan kiriaszthatná meg az Úr nyáját, amikor közel van a pásztor. Így hát békességben lehetünk a zöld mezőkön, mert Krisztus lelkünk tápláléka és nyugalma. Kelenföldi barokk esték júniusban is. A Kelenföldi barokk esték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték, a következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án lesz szombaton 17 órától a Kelenföldi Református templomban. Finta Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben, szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban. Zolikon városban a katolikus templom orgonistája. Gyalogos zarándoklat a Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. A Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös, gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szél Rózsa találkozóra. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig Kőszeg és Sopron. A jelentkezési határidő június 14-e. Az időjárásról: mozognak a nyári napok. Csütörtökön csökken a felhőzet, szorványosan fordulhat elő eső. Az északi szél erősödik és 22-27 fok várható. Pénteken a felhők mellett sok napsütés várható, és eső nem valószínű. Marad az északi szél és a 22-27 fok.
0: Híreinket hallották.
2: Breviáriumok.
0: jeles alkotók ma is érvényes gondolatait elevenítjük fel.

0: a nyugat első nemzedékének tagja, költői indulását Ady, Kis József és a hét íróköre befolyásolta. 1912-ben jelent meg első fontos nagyregénye, a Színek és évek, amely az értékeit vesztett gentrikkel foglalkozik. Másik nagy sikert aratott regénye, a Hangyaboly, a zárdában töltött éveket idézi föl.
1: Hallottam egyszer, hogy ha az ember hegyes vidéken jár, néha csak egy pár lépést megy odább, és egészen megváltozik szeme előtt a tájkép. Völgyek és ormok elhelyezkedése egymáshoz. Minden pihenő helyről nézve egészen más a panoráma. Így van ez az eseményekkel is talán. És meg lehet, hogy amit ma az élettörténetemnek gondolok, az csak mostani gondolkodásom szerint formált kép az életemről. De akkor annál inkább az enyém. És érdekesebb, tarkább, becsesebb játékszert ennél el sem gondolhatok magamnak.
0: Milyen jó volna mindent visszakeresni. Ifjúságunk tarka perceit, szavaink dallamát, ruhánk, hajunk régi színét, s az akkori napsugárét, mely szögdelt és fényesedett rajtunk. És minden velünk történtnek elfeledett, nem is tudott okait, amelyek ott rejtőznek bizton e kiveszett vagy begubózott napok szürke mélyén, a lelkünk valami titkos redője mögött. Jó volna most, mert minden dolog közül e nagyvilágon magamnak mégis én vagyok a legérdekesebb, ha itt egyszer színét hagyja minden, és elszürkül körülöttünk a tájék, csak azokat a napokat vesztettük el igazán, amelyekre nem emlékszünk.
1: Mióta csak megszülettem, elfoglaltam, és lefogtam egy másik embernek, az anyámnak az egész életét. Mikor még kicsiny voltam, maga öltöztetett, ő fürdetett meg este, és míg el nem aludtam, ruhástul mellém dőlve a kis ágyamba, suttogott, mesélt és dalolt nekem. Azt hittem, hogy ő egészen és csupán ennyi. Nincs rajtam kívül más élete, vagy vágya, vagy joga. Én nekem nem maradt adósom soha egy jó szóval, egy karácsonyi aranydióval sem. Azt hittem, követelhetem, hogy az én kedvemért ne élje az önmaga életét.
0: Tip-top, megindult. Petike jár. Már ideér, most nyújtja a karját, csak lassan, okosan, Peti fia, s megered szaporán, elesni nem ér rá. Előre hajlik, s az ölembe van.
1: Tűnnek az évek, megöregedtem. Egyedül lakom ócska szobán. S ím, néha erős lépés zaja hallik, jön egy daliás, ifjú legény. Te vagy, mit adjak, kávét-e kalácsot? Tip-top, öregesen járom körül én, s míg sok vidám csínyét, nagy küszködését sorra beszéli, kacagva vígan, reszketve, ilyetten suttogom én el, csak lassan, okosan, Peti fiam.
0: Ahogy így újra meg újra végigélem, Végigcsinálom gondolataimban a rég elmúlt dolgokat, néha össze is fut a szemem előtt sok összefüggés. Mindennek, ami történik, oly sokféle oka van. Nem tudom, mindig a legigazabbat találom-e meg, ha egy okot keresek, és nem tudom, minden apróság éppen úgy történt-e, vagy csak sokszor gondoltam és mondtam úgy el azóta, és már magam is hiszem. Csak az merjen ítélve és kutatva végig emlékezni a múltján, aki már úgy teheti, mintha kívülálló második szeméről volna szó.
1: Szégyen, hogy még mindig próbálom szépítni kudarcos múltam, menteni régi hitem, alkudni gyengén, nyomorultan, s a festett bálvány tört cserepeit reszketve illeszgetem.

0: A csupa szavakból táplálkozó szerelem csődbe jut időnként. Egyre önmagán kérődzik, és kínlódva keresi a megfrissülést. Vannak felhangolt, lüktető, extázisos órák, és az édes, kínos epedések becses percei. De ezeket a csúcsokat csak valami görcsös, egységet kereső szándék köti össze.
1: Álmodtam én már sokszor égi szépet, s mindig fájó szívvel ébredék. Elég, álmodni nem akarok többet, s hunyt reményeket siratni még.
0: Minden szerelem testiség, mondják ma. De épp úgy lelkiesnek is lehetne mondani a leghitványabb kalandot is, mert amíg van, nem lehet képzelet és megindulás nélkül. Hisz egészen hazudni olyan fáradtság és áldozat volna, ami erre nem is képes férfi.
1: A férfiaknak meg kell adni a küzdés és nagy áron elérés illúzióját.
0: A házasságban egy kis ravasság a fő tudomány. Elsiklani a dolgokon, kicsit nyájaskodni, aztán tehetsz, amit akarsz. Nem az a fő, hogy fölül maradjunk a szóvitákban, hanem hogy belsőleg szabadok maradjunk, és simán éljünk.
1: Az ember könnyen lesz önző, ha nagyon szeretik.
0: Amerre járok, nő, virág, elég, csak szaggatom. Te jutsz eszembe még, a legszebb rózsát küldeném neked. Hiába. Messze vagy te, nem lehet, míg odaérne, elhervadna rég.
1: Csobogó, teli korsóm, friss, hajnali harangszóm, csöndes, nyugalmas álmom, napfényes délutánom.
0: Te vagy a virágok virága, madárdal, tavasz és felleg. Csak messziről áhítlak vágyba, tudom, sose ölellek. Mégis, ha nézlek, nem bánok madárt, lepkéket, hogyha meglátlak, felejtem a tavaszt, a fákat, a virágot, földet, eget, és nem irigylem a boldog isteneket.
1: Hittel és emberséggel, első te, kit vállallak, kit szívvel, szóval ballak, és álmomba se csallak, kit bántani nem hagynék, kiért talán ölni tudnék, te édes, kedves társam. Miféle szerződés ez? Micsoda Isten írta?
0: Ez puha fehér párnám, mint nem nyugodtam eddig. Lelkem szép muzsikája, mit nem hallottam eddig. Bizalmad, álló déli verőfény felitt a szívem régi homályát. Most látszik minden benne, ami szép volt. Úgy mondok mindent most, úgy merek, mint gyerek, ki volt már százrétű vén, de visszajött, mert meghívta az Isten.

0: Ahogy a gyerek azt mondja, boltocskát játszom, vagy papát, vagy tengeri vihart. Úgy játsza belé magát a felnőtt ember is, a célra törő, a szorgos, a léha, a szenvedélyes, vagy a gyűlölködő szerepébe. Valamivel ki kell tölteni az időt. El kell hitetni magunkkal egy-más dologról egy időre, hogy az fontos. Mert különben egybekulcsolt kezekkel ülnének az útszélen, és talán ez volna a természetes. Minden egyéb csak maga hitető fontoskodás.
1: Kiszóródott belőlem az oktalan homokszemek szerével minden tétlen, álmatag, szavakba nem köthető gondolat.
0: Én nem felelhetek ma annak a valakinek a tetteiről, akit 20 esztendővel ezelőtt az én nevemen hívtak.
1: Élet vérzősebbel dallás. De ha szívvéreddel élted, sorsod oldott, mély hitvallás.
0: Eljön-e az Úr majd, ha hívom? Ha felhőkben, vizek sodrán, föld hűsén keresek, két óriás, merítő, lágy, nyitott örök tenyeret, mely csak kitárul, se adva, se kérve. Lehajthatom-e egyszer fejemet? Feszült lelkem, belesímulhat-e végre az Isten óriás köd tenyerébe?
1: Érthetjük-e rendjét forgásnak, ütközésnek? Tekéznek-e velünk ismeretlen nagy kezek? S hova ejtenek, ha leejtenek?
0: Most leválnak rólam a szívek, nem fájva, mint érett gyümölcsről magburka leválik. Mi lehet még hátra? Mit kell még akarnom? Talán ezentúl már várás nélkül várok.

Pilinszky János, apokrif. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, s örökre a világvégi esett földeké, s megint külön a kutyahólak csöndje. A levegőben menekvő madárhat, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pilla néma, és mint figyelő vadállat oly nyugodt. De virrasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét, a gyűrött földeken? És értitek a mulandóság ráncát? Ismeritek törődött kézfejem? És tudjátok nevét az árvaságnak? És tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétet, hasat patákon, hártyás lábakon? Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyencfejet ismeritek, a dermet bájukat, a mélyvilági kint ismeritek? Feljött a nap. Vesszőnyi fák sötéten a haragos ég infravörösében. Így indulok szemközt a pusztulással, egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije, árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései, keserű léptekért. S majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka, s én húny pillák alatt őrzöm tovább a vonulást, e lázas fácskákat s ágacskáikat. Levelenként a forró kicsi erdőt. Valamikor a paradicsom állt itt. Félálomban újuló fájdalom. Hallani óriási fájt. Haza akartam, hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyam az udvaron, törődött csönd, öreg szülők a házban. S már jönnek is, már hívnak is szegények, már sírnak is, ölelnek botladozva. Visszafogad az ősi rend, könyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre, de nem lankadtam mondani. Mint kisgyerek sír dezgarésbe a már-már elfúló reményt, hogy megjövök és megtalállak. Torkomban lüktet közeled, riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Izzó mezőbe tűzdelt árva lécek és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál. Nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn. Hangokat ad egy torony teste. Sehol se vagy. Mély üres a világ. Egy kerti szék, egy kínfelett nyugágy. Éles kövek közt árnyékom csörömpöl. Fáradt vagyok. Kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam kövön és kerítésen.
Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtlen présben. Akkorra én már mint a kő vagyok. Halott redő, ezer rovátka rajza, egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már a teremtmények arca. És könny helyett az arcokon a ráncok csorog alá, csorog az üres árok.

0: a verset elmondta Török Attila.
1: És most szakértőnk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
2: Köszöntelek újra, Feri, itt a stúdióban.
3: Köszöntöm a rádió hallgatókat.
2: Örülök, hogy újra itt vagy, és óriási öröm számomra, hogy nem egyedül érkeztél. Itt van velünk a stúdióban nagy lányod, Jánosi Teodóra, szervusz!
4: Én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Nagyon örülök, hogy itt vagy, és nem akármilyen alkalomból, ugyanis a rádió stúdióba ide egy előadásról, egy iskolából, egy gimnáziumból érkeztetek, ahol ma órákat tartottatok együtt. Úgy tudom, Teodóra, mint kortárs segítő segítetted apát, aki már 25 éve tart előadásokat iskolákban. Mi történt ma, Feri, ebben a gimnáziumban?
3: A témánk az az önbizalom erősítés volt, hogy állunk a saját önbizalmunkkal, illetve a társaink önbizalmát tudatosan romboljuk, vagy építjük. Ez volt a nagy kérdés, hogy néha nem is kell odafigyelnünk, hogy rombolni tudjuk a másiknak az önbizalmát, de ahhoz, hogy építeni tudjuk, ahhoz meg tudatosságra van szükségünk. És gimnáziumban most épp 8-os és 9-es diákokkal találkoztam, és olyan csapat, akik valamelyest már összeszoktak, de mégis meglepődtek azon, hogy mennyi mindent nem is ismernek egymásról, vagy mennyi minden nem téma közöttük, és hogy az ilyen közös együtt gondolkodás egy ilyen feladat megoldása kapcsán mennyi mindent kihoz belőlük. Föltérképezem az ő erősségeiket, és hogyha látom, hogy vannak grafikusok, vannak olyanok, akik szoktak verseket írni, vagy szeretnek rímeket faragni, vagy egyéb, azokat már egy csoportba szedem, és akkor a saját erősségük csapata már kreatívan tud kibontakozni, akár ilyen nagy csomagoló papírra írnak, akár egy kis lapra, de elindul bennük valami beszélgetés.
2: Rendkívül érdekes az is, hogy mi történt ezeken az órákon, de a kortárs segítés most még izgalmasabb, hogy Teodóra itt van. Teodóra, hadd kérdezzem meg, hány éves vagy?
4: 18 lettem, 3 napja pontosan.
2: És hány éveseknek tartottál tulajdonképpen ma előadást?
4: Hát apának segítettem, 14 évesek és 15-16 évesek volt a második csoport.
2: Hogyan kezdted el ezt a kortárs segítést egészen pontosan apa mellett?
4: Hát erre én sem emlékszek teljesen pontosan. A legkorábbi élményem ebből szerintem, amikor 14 éves voltam, és Pécsre vitt apa a volt gimnáziumába.
3: Általános
4: iskolájába, ahol ő tanult.
3: A kortárs segítőnek az a szerepe, az a nagy előnye, hogy életkorban és tapasztalatban közelebb van az adott korosztályhoz, és a másik pedig, hogy az ő nyelvezetükön tud megszólalni. Én meg tudok szólalni a szakembernek az oldalán, igyekszek nem annyira szakmai beszédet tartani, hogy ne értsen belőle senki semmit. Tehát én sem egy pedagógusként vagyok jelen, hanem inkább egy csoport irányító facilitátorként, de a kortárs segítő az meg a saját életéből el tudja mondani, amikor én 14 éves voltam, amikor általános iskolában cikiztek az osztálytársaim, így reagáltam. Lehet, hogy köztetek is van olyan, aki, és már is tudnak egy picit kapcsolódni hozzá.
2: Teodóra, te akkor ezek szerint ennyire megnyílsz, meg kell nyílnod, és el kell mondanod a te saját élményeidet?
4: Itt inkább az a feladatom, hogyha a csoport munkákba vagyunk, vagy bármi, akkor a csoport dinamikáját felfedezzem, hogyha nagyon egy ember szeretne mindent csinálni, akkor ezt a többieket is bevonjam. A csoportoknál néha, amikor szétosztjuk, van kijön az, hogy van, aki vezető egyéniség, és nagyon, de nagyon tudja, és van olyan, aki tudja, de viszont nem merészkedik mondani az ötleteit. És ilyenkor először azt mondom neki, hogy oké, mondd el nekem, hogyha azt gondolod, hogy ez, úgymond, hülyeség lenne, és akkor mondom neki, hogy de ez nem hülyeség, ezt elmondhatjuk a többieknek, és hasonlók, és így megpróbálok mindenkit bevonni, hogy ne, ez ne egy olyan élmény legyen, hogy oké, még egy óra eltelt, nem csináltam konkrétan semmit, ott voltam a háttérben, és senki észre se vette. Nem, itt próbálok mindenkit belevonni, meg hogyha elmegy mondjuk véletlenül a gondolati szál a csoportmunka közben a feladatról, akkor visszaterelem őket, ötletekre vezetem rá őket, és próbálom az ötleteiket, és az ötleteiket úgy összeformálni, hogy mindenkinek legyen egy kis része benne, és így tényleg egy csapatmunkának az eredményét lehessen látni mondjuk egy ilyen csomagoló papíron vagy plakáton, amit csinálnak.
3: Igazából az is benne van nagyon sokszor, hogy a kortárs segítő egy-két lépéssel már előrébb van, mint ők, tapasztalatban is. Teodora most fejezi be a gimnáziumot, és már arról tud beszélni, ami előttük még ott van, mint

0: volt, akkor meg hozok onnan példákat. Tehát, hogyha én is kapok akár előre jellemzést az osztályról, akkor ez egy kicsit segíti a felkészülésemet.
1: Teodora, kérlek, mesélj még arról egy pár percet, hogy hogyan nyílsz meg a többiek előtt, majd, hogy nem korosztályod előtt, még hogyha egy pár évvel fiatalabbak is, nem vagy zavarban? Vagy egy-két ilyen esetben átestél, és megtanultad ezt?
2: Én itt azért nem vagyok zavarban, mert először is benne van az a faktor, hogy soha többet nem fogunk találkozni, nagyon nagy valószínűséggel, és hogy én azzal tudok neki segíteni, hogy elmondom, hogy nekem is volt ilyen. Én is voltam lent, de nem kell ott megállni, nem kell ott maradni, mert mi a jó ének állnál meg a legmélyebb ponton, hanem hogyha továbbmész, akkor van még remény. Nem kell feladni rögtön. Ne fejezd be az útkeresést csak azért, mert mondjuk 3 helyen, vagy 4 helyen nem találtad meg magad. Lehet, hogy az 5. egy olyan közösséget találsz, ahol tényleg önmagad lehetsz és minden, és így ki tudsz bontakozni.
1: Tapasztaltad már azt, hogy neked jobban megnyílnak? Téged esetleg tágabbra nyílt szemmel hallgatnak? Mert furcsa, mert érdekes az, hogy egy kvázi korosztályukból valaki ennyire őszintén beszél a saját problémáiról?
2: Igen, éppen ezért van a mi iskolánkban, a Sziládi Áron Református Gimnáziumban, Kiskunhalason egy kortárs program, ahol ugyanúgy az osztályban segítenek, mert általában én úgy veszem észre, hogy kortársaknak hamarabb megnyílnak, mert a felnőttektől általában ilyenkor vagy megvetést, vagy nagy vagy már talált ki magadnak, vagy nem tudom, egyfajta elutasítást, vagy inkább azt mondják, hogy nőjél fel, kapnak, míg egy kortárs, aki úgy szintén lehet, hogy végigment azon, vagy csak az a plusz kapcsolódási pont, hogy ugyanaz az életkor, ugyanazok a helyzetekben vannak körülbelül, sokkal nyitottabbá és sokkal elérhetőbbé teszi. Mármint nagyon sokszor nincsenek felkészülve erre, de ilyenkor van az, hogy egy felnőttet bevonnak, de itt a kortársnál az a legjobb, mert korban közeliek, szóval nincs meg az, hogy biztos el fog ítélni, biztos ez lesz, biztos az lesz, mert tudja, hogy ő is egy gyerek, és így sokkal közelebbének érzi, mármint teljesen normális az, hogy mivel körülbelül együtt nőnek fel, vagy körülbelül egyszerre érnek el olyan mérföldköveket az életükben, sokkal könnyebben nyíl meg, mint aki már ezeket az élményeket elfelejtette, vagy az idő megszépítette.
0: Az olvasási élményük hasonló lehet, az elején élményük hasonló lehet, tehát több ponton tudnak kapcsolódni a diákokhoz. A másik meg, hogyha személyes történetet valaki megoszt, akkor azt látom, hogy akkor megnyílnak. Tehát Teodora ma például mesélt arról, hogy volt időszak. Nagyon kereste azt, hogy vajon ez többször mondta nekem, hogy apa, a Jóisten miért nem adott csak egy területen adottságot, miért adott több mindenben, mert azt mondja, így sokkal nehezebb eldöntenem, hogy egyáltalán mit is akarok kezdeni magammal. Én meg annak örülök, hogyha egy szülő többféle lehetőségben ad lehetőséget kipróbálni a gyereknek magát, és akkor így kijön az, hogy most a zenében, a grafikában tehetségesebb, vagy netalántán társas kapcsolatokban, a gyerekekkel való bánásmódban, vagy az idősekkel, és az a probléma, hogy sokan még a pályaválasztásig el sem jutnak erre a szintre, hogy magukat már több mindenben kipróbálnák. Ebben most egy nagyon jó lehetőség az iskolában ez az 50 óra közösségi szolgálat, amiben Teodora több mindenben kipróbálhatta magát. Elég sok órát eltöltött így a közösségi szolgálattal.
1: Nagyon örülök, hogy ma együtt ketten voltatok a vendégeim, és akkor itt tulajdonképpen maga a kortárs segítés volt a témánk, és egy picit örülök, hogy betekintést nyújtottál, Teodora. Nagyon remélem, hogy legközelebb is jössz. Szerintem lehetne még erről beszélni. Sok minden érdekes dologra kíváncsi lennék, hogy a fiatalok bizonyos helyzetekben hogyan reagálnak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
3: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból, Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Mary Newman írt a Georgiából, az Egyesült Államokból. Kellemetlen látogatók. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és a tolvajok betörnek, és ellopják. Máté evangéliumának 6. fejezetének 19. verse. A konyhaszekrényből egy moly lepke repült ki. Biztosan vettem valamit, amiben moly peték voltak, és eddig észrevétlenül fejlődtek és elszaporodtak. Teljesen kitakarítottam a szekrényt. Kidobtam a kekszet, a gabonapelyhet, a lisztet, a száraz tésztát. Ezek olyan élelmiszerek voltak, amelyeket vészhelyzetre tartalékoltam, és mind tönkrement. A kártevők eltüntetése a felhalmozott kincs elvesztésével járt, és hetekig tartó éber megfigyelést igényelt. Közben elgondolkodtam azon, hogy egy rossz szemlélet, szokás vagy viselkedés kicsiben és ártalmatlanul kezdődhet, de növekedhet és elterjedhet az élet fontos területeire is. Lehet, hogy nem vesszük észre romboló hatásait, amíg valami számunkra értékes dolog, például a hírnevünk, a kapcsolataink, a munkánk, az egészségünk vagy a keresztény tanúságtételünk meg nem sérül. Ha egy hozzáállás, szokás vagy viselkedés forma rögzül, nehezen szabadulunk meg tőle. Kérnünk kell Istent, hogy tisztítson meg bennünket, majd kerülnünk kell azokat a dolgokat, amelyek a korábbi rossz hozzáálláshoz, szokáshoz vagy viselkedéshez kapcsolódtak. Ha régi szokásainkat jó hozzáállással és szokásokkal helyettesítjük, mint például az együttérzés, a rendszeres áhítat és szeretet cselekedetei, kincset biztosítunk magunknak a mennyországban. Mennyei Atyánk, segíts nekünk, hogy mennyei örök jutalmadat jobban értékeljük a földi kincseknél. Így legyen. Amen. Napi gondolat, ahol a kincsem van, ott lesz az én szívem is. Imádkozzunk erőért a rossz szokások megváltoztatásához.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Ki a felelős az emberek hitetlenségéért, gonoszságáért, a beteges életvitelért? Erre keresi a választ mai ige magyarázatában Somogyi László lelkipásztor.
2: János evangélium a 12. fejezet 37. versétől így szól Isten igéje hozzánk. Noha ennyi jeltett előttük, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik: Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá? Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta: megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla szólt. Jól lehet, a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallották meg ezt a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából, mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Kedves testvérek, az a kérdésünk, hogy az ember, az adott ember tetteiért ki a felelős? És ez nem elméleti kérdés, testvérek. Ez súlyosan erkölcsi kérdés. Így is föl lehet tenni, hogy ki számol el? Kinek kell elszámolnia a tetteiért? Ki az, aki elszámoltatható? Mert ha valóban Isten vakít meg, és keményít meg, ahogy most olvastuk, akkor úgy élek, ahogy akarok, nem? Hát akkor ő a felelős, nem én. Akkor nem is lehet kárhozat. És vannak liberális teológusok, meg ilyen-olyan gondolkozók, akik ezt tanítják a világban. Nincs pokol, nincs kárhozat, legfeljebb megsemmisülünk, vagy a végül a jó Isten majd úgyis mindenkinek megbocsát. Hát ez ezeknek az igéknek a teljes félreértéséből származó, úgymond teológiai következtetés. Pedig elsőre ez adja magát, nem? Hát ha Isten a felelős a hitetlenségünkért, a megkeményedő szívünkért, akkor nem is kell megtérni sem. Talán nem is lehet. Nem így van? Nem. Mégis a felelősségünk egyértelmű. És ezt éppen a Bibliából tudjuk. Éppen a Bibliából tudjuk, és miután a Biblia erkölcsi rendről beszél, meg elszámoltathatóságról, a Biblia mi felelősségünket firtatja, ezért nem szeretik az emberek a Bibliát. És ezért a tudomány egy része ezen dolgozik, hogy hiteltelenítsük. Mindenképpen hiteltelen legyen a Biblia, lásd a teremtés körüli ideológiák, eszmék, úgymond tudományos eredmények, vagy nagyon is hipotézisek, feltételezések, mind-mind arról szólnak, hogy ne higgy a Bibliába. De ez egy támadás a Bibliával szemben, és a Biblia elég jól bírja. 2000-4000 év óta, amikor a legelső részét leírták, valahogy nem változik. Valahogy új és új nemzedékek fedezik föl, hogy itt az igazságról van szó. És az igazság az az, mi vagyunk a felelősök. Az igazság az az, hogy elszámoltathatók vagyunk. Akárki akármit mond, és mellesleg én azért is szeretek ilyenfajta tudományos eredményekkel foglalkozni, mert ahogy halad előre a természettudomány például, egyre több és több bizonyítéka van a teremtésnek, hogy ez a világ teremtés útján rövid idő alatt jött létre, és nem évmilliárdok alatt fejlődött ki. Aki érdekel, nézzen utána, erről már sok olvasni való van, én is igyekszem föltenni ilyen anyagokat a honlapra, hát ha valakinek segít egy kicsit elgondolkozni. Most tegyük fel úgy a kérdést, testvéreim, hogy ki a felelős a szépért, a szépségért? Ki a felelős a jóért, a jóságért? Ki a felelős az egészséges dolgokért ebben a világban? Hát Isten. Ezekért mind Isten a felelős. Hogy egyáltalán gyönyörködni tudsz a szépen. Hogy egyáltalán élvezni, örülni tudsz a jónak. Hogy tudsz egészségesen étkezni, ha odafigyelsz. hogy számtalan minden, de még a napsütés is az egészségünket munkálja. Nyilván minden mértékkel, ez a Bibliának egy alaptanítás, hogy mindent mértékkel. De a mértéket is ő szabta meg, és ha kérdezed, meg is tanít rá. Tehát ha keresünk Isten felelősségét, akkor itt kezdődik. Mindenért, ami ebben a világban szép, ami ebben a világban jó, ami ebben a világban egészséges, az mind Isten ajándéka. Ő a felelős, ő hozta létre, ő határozta meg, hogy ez az embernek szép élményt fog adni. Rezeg a hang, ha a levegő rezeg. Ez miért szép? Mert Isten így akarta. Azt úgy hívjuk, hogy zene, meg úgy hívjuk, hogy ének szó. De Isten azt mondja, hogy jó megbocsátani. Már ezt már nem látjuk be ilyen könnyen, mint hogy a zene az szép tud lenni. De mindaz, ami jó az életben, például a megbocsátás, az is az Isten ajándéka. És ha át tudod élni, akkor majd megtapasztalod, hogy milyen jó megbocsátani. Nem csak az a jó, neked megbocsátanak, az is jó. De az igazi jó, akkor te meg tudsz bocsátani. Hogy az Isten felajánlja a bocsánatot neked. És hát az egészségességben még nem akarok belemenni, mert a külön szakirodalma van, de abszolút bibliai alapokon is lehet ezt levezetni, hogy mindaz, ami egészséges ebben a világban, az teremtett adottság. Növények, állatok, napsütés, levegő, minden. A föld vonzereje és a csillagok rendje és a föld pályája a nap körül. Ez mind az egészségünkhöz képest van beállítva. Felelős az Isten, minden jóért, ő a felelős. Mindenért testvérek, ami épít, ami gyógyít, és mellékhatás nélkül boldogít. Ezt ki majd otthon gondolja át, hogy amire Isten azt mondja, hogy boldogít, az mellékhatás nélkül boldogít, mint az a megbocsátás. Ami valóban épít, akár egészségileg, akár szellemileg, ami valóban gyönyörködtet. Amit az ő mértéke szerint használsz. Ezért ő a felelős, ami mellékhatás nélkül gyógyít és boldogít. És ki a felelős mindezek ellentétéért? Hát nem lesz nehéz kitalálni ezek után. Ezért mi vagyunk a felelősek. Nehéz így kimondani, de rögtön hozzáteszem, hogy te és én. Mi vagyunk a felelősek. Nem akartok látni? Úgy is maradtok. Nem akartok érteni? Nem is fogtok. Kemények vagytok, azok is maradtok. Hihetek, hogy ez így együtt benne van ebben az ige alakban, ahogy a Héber beszél és fogalmaz. Értitek? Tehát, hogy Isten nem valami végzetet mond itt ki, nem valami büntetés. Ez egy megállapítás. Nézi az embert, látja az embert ősidőtől fogva, és itt Ézsaiásnál megállapítja, és az új szövetség megismétli, hogy hát jó, hogy ti nem is akartok látni, hát akkor nem fogtok. Nem akartok érteni engem, akkor nem fogtok érteni engem. Kemények vagytok, mint a beton a szívetekben, hát akkor kemények maradtok. Értitek? Tehát ez mondja ki ezzel Isten is. Nem ő tesz vakká aktív módon. Nem ő csukja be a fülünket, meg az értelmünket, meg keményíti meg a szívünket. Ezt mi csináljuk emberek. És ez az ige, ez az eredeti szöveg, ezt erősíti meg pontosan. Nem végzet, nem fátum, nem Isten parancsa ez, hanem saját rossz hozzáállásunk rögzülése. Ezt még egyszer hadd mondjam, tehát mindaz, amit a mai alapigében olvasunk, ez nem végzet, nem fátum, nem Isten parancsa, hanem saját rossz hozzáállásunk rögzülése. Borzasztóak vagyunk, és Isten mégis üdvözít némelyeket, akik hisznek az Úr Jézus Krisztusban, és akik hisznek a Bibliában megszólaló Istennek, azok üdvözülnek. És megint a ragozás fontos, nem Istenben csupán, mert az annyit jelent, hogy hiszek Istenben, elhiszem, hogy létezik. De ettől nem üdvözülök. Jakab apostol leírja világosan, ezt az ördögök is tudják, hogy Isten létezik, és az ördögök a pokolba fognak menni, ez tudti biztos. Ezért nem Istenben hiszünk csak, hanem Istennek hiszünk, ha már hiszünk. Ha már eljutatott minket a kegyelem, az Atya vonzása az Úr Jézushoz, és mi kitártuk a szívünket, itt vagyok, Uram Jézus, hiszek neked, hogy te vagy az én megváltóm, megmentőm, megtartóm, üdvözítő Istenem, te vagy Úr Jézus. Téged szeretlek mindennél jobban, téged imádlak mindenek fölött, téged hirdetlek először mindenkinek, hogy téged ismerjenek az emberek, utána jött minden más. Téged. Kik üdvözülnek? Akik hisznek a Bibliában megszólaló Istennek. János 20-ban olvasjuk. Ezek pedig azért írattak meg, írták meg a szentírók. Azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus az Isten fia, és hogy elhitáltal Jézus a messiás, az Isten fia egyben, és hogy elhitáltal örök életetek legyen az ő nevében. Ezek ezért írattak meg, ezért különleges a Biblia, mert Jézusról szól, és hitelesen szól az Úr Jézusról. A másik, János 5.24. Bizony, bizony mondom nektek, ha valaki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, annak örök élete van, és nem megy ítéletre, hanem átment a halálból az életbe. János 5.24. Bizony, bizony mondom, aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, nem megy ítéletre, átment, már most a Földön, átment a lelki halálból a lelki életbe. Római levélben Pál. Érdemes megtanulni, ez is olyan egyszerű, világos. Ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Pont. És végül még egy mondat a Galata levélből, Galata 6.20. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Lelkileg odaadtam magam, tiéd vagyok, Uram. Az én saját vágyaimnak, múltamnak meghaltam. Élek neked. Tehát Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet testben élem, a Krisztusba vetett hitben élem, aki önmagát adta érette. Ez csak 4 bibliai idézet volt. Ezek azért írattak meg, higgyétek, Jézus a Krisztus. Aki hallja az ő beszédét, és hisz annak, aki őt elbocsátott, annak örök élete van. A számban Úrnak vallom őt, és feltámadottként kezelem, hiszem, hogy hall. És valóban úgy élek, hogy az uralom, a vezetés nála van a szívemben. Nem magamat uralom, és magamat vezetem. Akkor életem van. Mégis, pedig én is az emberiség tagja vagyok. Felsorolt sok baj, nyomorúság mindig az rám is. Rád is, testvérem. De mindenkire igaz, hogy elveszett nyomorult életet élünk, és mutogathatunk mi bárkire, hogy ő a felelős, meg az anyám, meg az apám, meg az a részeges nagyapám. Meg hát, milyenek a papok, hát nyomorultak, milyenek, lássadok egy egyszerű, átlag ember. Milyenek ezek, meg azok, nem Isten a felelős Isten, miért felelős? A szépért, a jóért, a boldogításért, a megváltásért felelős. Ő találta ki, ő valósította meg. Az Úr Jézus meghalt a mi bűneinkért, és feltámadott a mi megigazolásunkért. És minden nap adjunk hálát, hogy nem néma Istenünk van, hanem olyan, aki beszél, és aki legalább egy mondatot mindenkivel megtanít, aki a kezébe veszi a Bibliát, legalább egy mondatot. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
1: A szépség, jóság, Isten ajándéka. Minden, ami egészséges e világban, az teremtettség, azért Isten a felelős, hallottuk. A világ mai állapotáért pedig mi emberek vagyunk felelősek, és erről majd számot is kell adnunk. Annak ellenére, hogy nincs bennünk semmi jó, Isten mégis mentőövet nyújtott számunkra, Jézus Krisztus értünk hozott bűntörlő áldozata által. Dicsőítsük és magasztaljuk őt. Kezünkbe vehetjük a Bibliát, amiből valójában mindent megtudhatunk, ami az életünkre vonatkozóan fontos. Kedves hallgatóink, szeretettel búcsúzunk, Zika Klára és Nemes Egyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Pásztor vigyáz rájuk. A mai ige: Zofóniás könyve 3. fejezet 13. vers. Olyan lesz, mint egy nyáj, amelyet nem háborgat senki. Legelésznek és heverésznek. Gondolatok az ígéről. Tegnapi gondolataink a szegény és nincstelen népnél jártak, amelyet az Úr, mint élő magot hagyott, egy halott világban. A proféta azt mondja, hogy ez a nép nem cselekszik hamisan, és nem beszél hazugul. Ennek a népnek nem volt sem rangja, sem gazdagsága, ami megtarthatta volna, de azokat a fegyvereket sem tudta használni, amelyekben a gonoszok annyira bíztak. Ez a nép bűnös vagy csalárd módon sem tudta magát védelmezni. Hát akkor elpusztultak? Semmiképpen. Legelésznek és heverésznek, és nem csak védettek a veszedelemtől, de nem is ismerik a gonosztól való félelmet. A juhok ilyen gyönge teremtmények, a farkas pedig félelmetes ellenség. Mégis a juhok vannak többen, mint a farkasok. Ügyük mindig győzelmes, míg a farkasoké egyre csak hanyatlik. Egy napon a juhnyájak megtöltik a földet, de nem marad egy farkas sem, mert a juhoknak van pásztoruk, aki gondoskodik róluk, védi őket, és békességet ad nekik. Nem lesz senki, sem emberi, sem ördögi formában, aki háborgassa őket, mert ugyan kiriaszthatná meg az Úr nyáját, amikor közel van a pásztor. Így hát békességben lehetünk a zöld mezőkön, mert Krisztus lelkünk tápláléka és nyugalma. Új szövetség nagy betűméretben. Végre megjelent az Új szövetség olvasást segítő nagy betűkkel című kétkötetes könyv, gyengén látók, látásmaradvánnyal élő vakok és idősek számára. Igazi missziós fegyvertény, hogy a Magyar Bibliatársulat és a Calvin kiadó előrukkolhatott vele, de a gyülekezeteken is múlik, hogy az érintettek körében célba érjen az evangélium. A Magyar Bibliatársulat nagy méretű betűkkel szedett új szövetsége nincs előzmények nélkül. A Calvin kiadóval közösen letettek már az asztalra hasonló biblia kiadásokat, ám azok nagyrészt már nem hozzáférhetők. A tördelés célszerűsége az egyszerűsített szövegképpel, azaz, hogy viszonylag kevés nyomdai elemet használtak, illetve hogy a lapok felülete nem fényes fér, hanem tükröződésmentes. Ez mind újdonság. Ezt Pecsukottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára mutatta meg a Rádai Könyvtárban tartott könyvbemutató házigazdájaként. A Biblia gyógynövényei 2000 évvel ezelőtt és ma. Május 13-án a Szent Balázs Alapítvány munkatársai egy különleges előadásra hívták a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem hallgatóit a helyi orvosokat, az egészségügyi és szociális szféra segítő szakembereit, valamint az egészségtudatosságról és a testi-lelki egyensúly megteremtéséről gondolkodni kívánó személyeket, a Gecse Dániel református orvosi és egészségügyi szakkollégiumba. A civil szervezet dolgozói a tanév utolsó többlettelőjét szervezték meg a gyógynövények különleges világáról. Az esemény egyedisége abban rejlett, hogy a résztvevők betekintést nyerhettek a Bibliában említett növények tárházába. Megismerkedhettek azok korabeli és mai felhasználásának módjaival. Az előadásokkal összekötött szakmai beszélgetések célcsoportját elsősorban orvos és gyógyszer észhallgatók, hivatásokat gyakorló orvosok, gyógyszerészek, egészségügyi alkalmazottak és segítő szakemberek képezik, akik az idei tanévben többek között olyan témát járhattak körül végül, mint a Bibliában előforduló gyógynövények ókori és mai felhasználása. A hit, a tudás és a közösség ünnepe. Középiskolai hittanversenyt rendeztek Nyíregyházán. Május 29-én rendezték meg a Szent Atanász görögkatolikus hittanverseny döntőjét Nyíregyházán, az azonos nyelvű hittudományi főiskolán. Az ország különböző vidékeiről érkeztek középiskolás fiatalok az eseményre, melyen részt vett Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök is. A Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola falai között különleges a találkozás. Az ország különböző pontjairól középiskolás fiatalok érkeztek, hogy részt vegyenek a Szent Atanász görögkatolikus hittanverseny országos döntőjén. A döntőnapja közös imaórával kezdődött, amelyet Kocsis Fülöp érsek metropolita, a főiskola nagy kancellárja vezetett.
0: Kulturális programajánló.
1: Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum június 20-án szombaton 17 órától 23:59-ig. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, Credo estel, az Amorfati Együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotói tárlatvezetésével várják. A Múzeumok Éjszakája rendezvény ideje alatt elérhető lesz a múzeumi kvízjáték és az eltévedt tárgyak program is. A rendezvény minden korosztály számára különleges lehetőséget kínál az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményeinek és kiállításainak felfedezésére is. A helyszín tehát az Evangélikus Országos Múzeum. Budapest, 5. kerület, Deák tér 4. Templomburger, ízes iratok, fűszerezett tárlatvezetés. A gasztronómiáról szólnak az idei Múzeumok Éjszakája debreceni református programjai. Az ország egyik legnépszerűbb kulturális eseménye a Múzeumok Éjszakája 2026-ban is változatos programokkal várja az érdeklődőket Debrecenben. A városban nagy hagyománya van a református intézmények kapcsolódásának, Június 20-án a Nagy templom, a Kis templom, a Kollégium és a Szabó Magda emlékház készül különleges programokkal. Az idei múzeumok éjszakájának központi témája a gasztronómia lesz. Ennek megfelelően minden helyszínen ételkóstolókkal, kulináris bemutatókkal és az étkezés kultúrájához kapcsolódó programokkal készülnek.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Gyalogos zarándoklat a Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. A Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös, gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szél Rózsa találkozóra. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig Kőszeg és Sopron. A jelentkezési határidő június 14-e. Az összetartozás jegyében 4 hét múlva kezdődik a Csángó Magyarok zarándoklata. Szemerei János, az evangélikus egyház elnök püspökének üzenete a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap nem csak emlékeztetni akar a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területen élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó hittestvéreink, a szervezői és a házigazdái a július 2-án Brassóban kezdődő 3. Csángó Magyar zarándoklatnak, amely színes programokkal várja az egész Kárpát-medencéből az összetartozást megélni kívánó evangélikusokat, és vár minden érdeklődőt. Sokan indulnak el az anyaországból, gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és magánszervezésben is. Idén először püspöktársakkal együtt mindhárman részt vesznek ezen a programsorozaton, hogy nyomatékosan kifejezzék a nyelvi, kulturális és lelki összetartozásunkat. Megváltoztatja az életet. Elindult a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat Szombathelyről. Június 4-én kezdetét vette a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat, amelyen közel 80 fiatal vesz részt. Az idei esztendőben is Szombathelyről indultak a zarándokok, akik Balog Unyom érintésével jutottak el Jákra. A Szent György templomban Székely János, szombathelyi megyés püspök, a püspöki konferencia elnöke mutatott be szentmisét. Székely János szent beszédében rámutatott, mik azok a fontos dolgok, melyekre a zarándoklat megtanít. A fiatalok kiszakadva a hétköznapokból észrevehetik a valóságot, gyönyörködhetnek a természetben. Megtanulhatják, hogy a zarándoklaton, ahogy az életben is, vannak nehézségek, ami igazán fontos, értékes, annak ára van. Megéri érte küzdeni. A zarándoklat arra is elvezetheti őket, hogy ha a szívük nyitott, találkozhatnak Istennel, és az megváltoztathatja az életüket. Székely János hangsúlyozta, figyeljenek arra, ami igazán fontos az életben. Az időjárásról mozognak a nyári napok. Változékony, de kellemesen meleg az időnk. Csütörtökön csökken a felhőzet, szorványosan fordulhat elő eső. Az északi szél erősödik és 22-27 fok várható. Pénteken a felhők mellett sok napsütés várható, és eső nem valószínű. Marad az északi szél és a 22-27 fok. A hétvégén a felhősebb vagy esős helyeken 20-25 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk, de vasárnap és hétfőn kissé melegebbre fordulhat az idő.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Nézőpont. Ha eredményesen akarunk valakit megcáfolni, bebizonyítva, hogy téved, előbb vizsgáljuk meg, melyik oldaláról szemléli a dolgot, mert arról az oldalról tekintve rendszerint igaza is van. Blaise Pascal.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Akik a legutóbb itt voltak velünk, emlékezhetnek arra, hogy arról beszéltünk, milyen határozatot hozott az apostoli gyűlés, amivel visszaérkezett Pál és Barnabás, de hát velük együtt érkezett Júdás és Sílás is, vagy az új fordítást olvasók Szilásznak olvassák az ő nevét, és aztán egy nagyon áldott időszak következett, amikor erősítették, tanították a gyülekezet tagjait, majd a gyülekezet elbocsátotta őket, hogy menjenek vissza Jeruzsálembe. Igen ám, de Szilászban valamit ott az Úr lelke elvégzett. Mégpedig úgy gondolta, hogy ő itt marad. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon tanulságos dolog, hogy úgy tűnik, hogy Isten lelke néha megadja azt a választási lehetőséget az embernek, hogy egy helyzetben kiérleljen magában dolgokat, és miközben az eredeti szándék, amivel érkezett, nem az volt, hogy ő életteret vált, mégis Isten lelke ebben az időszakban azt munkálta ki, hogy nem vissza az anyagyülekezetbe, Jeruzsálembe, majdnem azt mondtam, hogy vissza az otthonába, hanem neki itt kell maradni. Na de miért kell itt maradni? Ezt a kérdést azért teszem föl, mert mi nagyon sokszor úgy szeretnénk, hogy a Szentlélek legyen szíves elmondani előre úgy 10-15-20 évre a dolgokat, és hogyha mérlegre tehetjük, amiket ő mondott, megvizsgálhatjuk az összes lehetőséges opciót, és hogyha kedvezőnek tűnik a mi számunkra is, akkor majd mondunk rá valamit. Szilász testvérünknek fogalma nem volt, hogy miért van az a belső késztetése, hogy neki itt kell maradni. Ő csak annyit érzett, hogy az a szolgálat, amit most ott, Antiókiában végezni kell, valami miatt az ő számára még nem ért véget, neki maradni kell. Még egyszer mondom, egyáltalában nem is sejthetett semmit arról, hogy és mit hoz a holnap. Tessék csak hallgatni. Néhány nap múlva pedig azt mondta Pál Barnabásnak, itt egy pillanatra megállok, megígérem, hogy mindjárt újraolvasom, tehát ahhoz a döntéshez képest, amikor Júdás és Sílás testvéreink visszaindulhattak volna Jeruzsálembe, és Júdás ezt meg is tette, tehát néhány nap múlva ehhez képest, azt mondta Pál Barnabásnak, térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét, és lássuk, hogy megy a soruk. Itt is muszáj megállnunk egy kicsit. Mert hogy ilyenkor az ember azt mondja, hogy aha, hát ez nagyon jó. Például Ciprusban azért volt sok kellemes emlék. Na de miért akar visszamenni Pál, mondjuk Derbébe, Lisztrába, Ikóniumba? Mindegyik helyen volt jó pár olyan élmény, amit a háta közepére kíván egy átlag misszió munkás magának, hiszen összefogtak ellenük, gyalázták őket, a hátuk mögött megszerveztek egy egész ellenmozgalmat, sőt, ugye mindenki emlékszik, Ikóniumban még a megkövezés is Pál apostol sorsává lett, alig élte túl, ezt nyugodtan mondhatjuk, és ez az alig élte túl, ez nem akadályozza őt abban, hogy arra gondoljon, hogy azok a testvérek nagyon újak a hitben. Szeretném hangsúlyozni, nem a Szentírás ismeretében újak, hiszen a legtöbben, akik megtértek, vagy héber származásúak, vagy már prozeliták voltak, azaz zsidó hitre tért pogányok, de nagyon újak a hitben, nekik szükségük van a megerősítésre. Szükségük van a tovább segítésre. Miért? Hát mert, ahogy Antiochiába is érkeztek olyanok, akik feldúlták a testvérek hitét, ezek a feldúlásra alkalmatos emberek nem szoktak otthon maradni. Érdekes módon, hogyha megfigyeli valaki, mindenféle furcsa és Isten igéjétől elrugaszkodott tanításra még valahogy pénz is több szokott kerülni meg könnyebben. Ha megnézi valaki a világhálót, elképesztő mennyiségű zagyvaság, ami megtalálható. Ha megnézi valaki a propagandát, akkor a legtöbbször azok pénzesebbek, akik nem az igazságot hirdetik, hanem mindenféle vad, Istentől elhajló dolgokat próbálnak tanítani. És azt mondja Pál, ha Antiochiában ez előfordult, akkor előfordulhat másütt is. És egyébként náluk van egy dokumentum. Ez a dokumentum az apostoli gyűlés határozata, amit Antiochiában már ismernek. Na de ismerik-e Cipruson? És ismerik-e Lisztrában, Derbében, Ikóniumban, meg a másik Antiochiában, a pizidiai Antiochiában, meg a többi helyen, ahol már gyülekezetek élnek? És tudnak-e majd reagálni abban a tudatban, ha jönnek eféle kísértések, és hogy jönnek eféle kísértések, méghozzá nem kis erővel majd, arról egészen nyilvánvalóan tanúskodik majd a néhány évvel később írt Galácia beliekhez írott levél, hiszen az nem egy kicsi várost jelent, hanem egy tartományt jelent, Dél-Galáciát, ahol történetesen ezek a városok is zömmel vannak, például Lisztra, Derbe és Ikónium is ebbe a körbe esik. És amikor megszólítja majd őket az apostol, akkor ugyanazokkal a tanításokkal fordul szembe, amelyekkel Antiochiába kőkeményen kellett harcolni. Ezt azért szeretném elmondani, mert jó, ha tudjuk, hogy a sátánnak a hit alaptételeit érintő támadásai nem fognak megszűnni, még egy határozattól se, és mindig lesznek olyanok, akik elővakarnak valamiféle tanítást valahonnan akár a múltból, és én most már úgy tűnik, hogy elég idős vagyok ahhoz, hogy jó pár olyan tanításra visszatudjak gondolni, amelyek úgy 10-15 éve ciklikusan újra és újra lobot vet a keresztény felekezetek körében, és általában ezek felekezete fölé növekvő problémák szoktak lenni, és pusztítást okoz, és romlást okoz, megtévednek emberek, és nagyon sokan elfordulnak a gyülekezettől, és sokan a hittől is elfordulnak, megütközve, megbotránkozva, és ez azért nagyon fontos, mert ehhez lenne szükség a jó értelembe vett hitvédelemre. Tehát arra, hogy egymás hitét is őrizzük. És ne legyen nekünk mindegy, hogy mi hangzik el. Pál apostol úgy érzi, hogy nem mindegy, hogy mi hangzik el. És menjük, nézzük meg, hogy megy a soruk. Igen ám, de akkor kirobban egy vita. Tessék csak figyelni. Barnabás azt akarta, hogy vigyék magukkal Jánost, akit Márknak hívnak. Pál azonban úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük Pamfiliánál, és nem ment velük együtt a munkába. Emiatt meghasonlás támadt köztük, és ezért külön váltak egymástól, Barnabás magával vitte Márkot és elhajózott Ciprusra, Pál pedig Sílást választotta társul, és miután az Úr kegyelmébe ajánlották őket, a testvérek útnak indult, bejárta Szíriát és Kilikiát, és erősítette a gyülekezeteket. Ez egy olyan része a Szentírásnak, ami igazából nyugodtan megkérdezhetjük magunkat, hogy hogy is került ide. Nem lehetett volna azt, hogy Lukács szép csendesen azt mondja, hogy hát mire ő elkezdte írni az apostolok cselekedeteit, egyrészt ez a múlt évtizedek homályába veszhetett volna, másrészt meg a helyzet az, hogy ez akkora fényt, akkora dicsőséget nem ragyogtat Barnabásra és Pálra, még hogy meghasonlás támad két ilyen súlyú keresztény vezető között, akik egyébként végig csatáztak egy misszióutat úgy, hogy válvetve, harcolva, és teljesen egyértelműen egymást támogatva, egy pillanatra meg nem inogva a hitben, és akkor itt van egy ilyen helyzet, és akkor meghasonlás lesz. Ugye a meghasonlás az azt jelenti, hogy ha te jobbra mész, én balra, ha meg balra, akkor jobbra, és nem megyünk együtt tovább. Lehetséges ez? Még mielőtt az ítélkezés hangján kezdenénk erről a dologról beszélni, szeretném elmondani, hogy Isten lelkének néha különös dolgai vannak. A különös dolgai közül az egyik az ajándék. Barnábas. Azt jelenti vigasztalásnak a fia. És ez a Barnábas annak idején, amikor észrevette, hogy a tarzuszi Saul megtért, és Jeruzsálembe érkezett, és egyszerűen nem akarnak vele foglalkozni a testvérek, mert mindenki a múltjára emlékszik, akkor maga mellé veszi, bemutatja az apostoloknak, megy vele ide, megy vele oda, és amikor látja, hogy itt a dolog nem biztos, hogy jól fog elsülni, akkor lemegy vele Cézáreába, hajóra ülteti, még lehet, hogy a jegyet is ő veszi, de hát erre bibliai bizonyítékom nincsen, elküldi haza Tarzuszba, és amikor a gyülekezet őt bízza meg azzal, hogy menjen Antiochiába, és nézze meg, hogy milyen folyamatok zajlanak a gyülekezetbe, akkor lemegy Antiochiába, meglátja a munkamezőt, és elmegy Tarzuszba, és megkeresi ezt a tarzuszi Sault, ki tudja, mennyi időbe került neki, amíg megtalálta, mert hogy Tarzusz abban az időben a három egyetemi város egyike volt a római birodalomban, meglehetősen nagy népességgel, meglehetősen nevezetes helyként említi a történelem, és ráadásul ez a tarzuszi Saul közben még Arábiába is elkeveredett, tehát hogy ott mikor ért vissza, honnan ért vissza, de hát Isten lelke kimunkálta a találkozást, akkor a szárnyai alá vette, elment vele Antiochiába, ott együtt szolgáltak, és utána együtt indultak misszióba. És most itt van ez a Márk. Márk életében egy óriási törés történt. Nagy lelkesen vállalkozott arra, hogy együtt indul Barnabással és Pállal az első misszióútra, és Ciprus szigetén ez a fiatalember menekülőre vette a dolgot. Nem először valószínűleg életében. Ha figyelembe veszem az irodalmi szabályokat, amelyek alapján írtak az ókoriak, akkor van egy különös megjegyzés Márk evangéliumában, tetszenek emlékezni, a Gecsemáné kertről. Ott egy ifjú, aki jelen van Jézus elfogadásánál, majdnem fogságba esik, elfogják, de aztán kibújik a hálóköntöséből, és futva elmenekül. Hát a hálóköntös alatt meg nem igen volt semmi más. És ez a futva menekülök, ez úgy, mintha rögzült volna Márkban. Általában egyébként az ember hozza magával, meg hordozza az emlékeit. És Barnabás úgy gondolja, ennek a fiatal embernek kellene egy kis segítség. Kellene egy kis megtámogatás. És ha nem is mondja azt a magyar mondást, mert hát honnan tudhatta volna, hogy kezdjük a kályhától, ő úgy gondolta, hogy mivel úgyis végiglátogatjuk a gyülekezeteket, hát úgyis Ciprusra megyünk először, ahonnan ő megfutamodott, hát kutya harapás szőrével, bocsánat a különös áthallásért, hát majd csak tovább lendíti az Úr. És rá fog jönni arra, hogy az Úrtól veszünk erőt, és tovább indulunk. Eddig arról beszéltem, hogy gondolkozhat Barnabás a lelki ajándéka alapján. És akkor most nézzük a tarzuszi Sault. Ki ő? Ne haragudjanak, ha így fogalmazok, a fúrófej az Isten missziós alagút gyártógépén. Ő megy előre. Az életem se drága nékem, írja majd egy pár év múlva. Én semmivel nem törődök. Ugyanezt pár év múlva majd leírja. Hogy nekem mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ezt is le fogja írni. Legyetek férfiak! Legyetek erősek! Ezt is fogja írni a gyülekezetnek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És azt az életet, amit ebben a testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta, írtam, ez pont a délgaláciaiaknak címzett levélbe fogja majd írni. És miért fontos ez? Azért, mert a tarzuszi Saul lelki ajándéka szemben Barnabással az apostolság. Ez a bizonyos, minden erővel nekifeszülve indulok az új terület felé, lelkeket menteni, lelkeket megnyerni, új területeket nyitni ki Isten erejével. Ez a kettő nem mindig tud kompatibilisen együttműködni. Úgyhogy nyugodtan tessenek megkérdezni, hogy kinek volt igaza ebben a vitában? Pálnak vagy Barnabásnak? És hogyha valaki már régebben hallgat, talán észrevette, hogy annyira nem szívesen kötök kompromisszumokat, pláne nem elvtelen kompromisszumokat, de a lelki ajándékok ismeretében most kénytelen vagyok azt mondani, hogy mind a kettőnek. És egyáltalában nem véletlen, hogy Isten nem azt mondta, és milyen bölcs az antiochiai gyülekezet, akik nem azt mondják, hogy na testvérek, amíg ti ebben a dologban ki nem egyeztek egymással, nem mentek sehova. Hát még, hogy ti összevitatkozzatok, és egyik jobbra, másik balra, szó se lehet róla, vagy együtt, vagy senki. Ezt azért mondom, mert ma lehet, hogy így gondolkoznánk. Sőt, egy missziós társaság lehet, hogy fölfüggesztené mind a kettőt, még leveleket is kiküldene, hogy a köztük kirobbant háborúság miatt méltatlannak tartjuk őket a szolgálatra, Schluss plus. És mi lesz a gyümölcse? Hát mondjuk csak nem lesz második missziót, meg harmadik missziót, és több száz gyülekezet, sok ezer lélek megmentetlen marad. És az antihői gyülekezetnek Isten szent lelke ad bölcsességet. János Márk, hadd induljon szolgálatba Barnabással, áldja meg őket Isten. És Pál, ha társra talált Silásban, és Silás társra talál Pálban, akkor hadd induljanak együtt. És ez különös kegyelme Istennek, amikor egy gyülekezet el tud jutni erre a bölcsességre.

fogalomházból azt fogja írni Pál, hogy hadd jöjjön hozzám János Márk, mert nekem nagyon hasznos a szolgálatban. Mivé nőtte ki magát? És hogyha Barnabás akkor nem szólítja maga mellé, vajon nőhette volna ki ezé magát? Tudom, ilyenkor nagyon szívesen mondjuk azt, hogy persze, mert Isten lelkének ezer útja van, és ha nem Barnabás, akkor majd másként. Igen, ezt én készséggel elismerem, Isten lelkének ezer útja van, de ebben az ezer útban legalább ne legyek akadály. Egyébként meg lehet, hogy azt akarja, hogy én segítsek. Vagy támogassak. Vagy, és itt most szeretném, ha mindenki békességesen nyitná ki a fülét, vagy legalább hagyjam, hogy más segítsen, akinek erre van ajándéka. És nem biztos, hogy nekem kell mindig megmondani a végső érveket, mert egyébként Pálnak igaza van, nem jó, ha valaki kifordul a szolgálatból egy nehézségnél, mert a többieket veszélyezteti, tehát mondjuk tűzoltóknál is az az alapszabály, hogy nem hagyhatod el a társad. Nem hagyhatod ott a tűzben a társad. És ez egy nagyon fontos dolog. De a másik oldalon ez a mentő szeretet is nagyon fontos dolog, amit Barnabás képvisel. Aztán most itt álljunk meg még egy pillanatra Silásnál. Azt mondtam az előbb, fogalma nem volt arról, hogy miért van benne ez a belső késztetés. Lehet, hogy a mindenható Isten tudta előre, hogy itt a folytatáshoz nem két ember kell, hanem kétszer kettő. És erre való késztetést úgy adott Silásnak a szívébe, hogy mit sem tudott erről Silás, egyébként akkor még a tarzuszi Pál se, de aztán később kiderült, hogy szükség lesz erre. Aztán még egy dolgot szeretnék elmondani. Tessék mondani, ki alapította a szíriai gyülekezeteket? Mert hogy Antiochiát azt tudjuk, hogy hogy alakult. Tetszik tudni, az a másik központ ott Szíria fölött, az észak-szíriai résznél történetesen egy Tarzusz nevű helyhez vezet. Úgy tűnik, hogy az a tarzuszi Pál addig se töltötte tétlenül az időt, amíg arra várt, hogy egyszer megjön majd Barnabás. Mert hogy nem is tudta, hogy egyszer megjön majd Barnabás. De neki a szívébe zárta Isten az evangéliumot, ehhez nem kell túlságosan messzire visszamenni, hiszen már akkor elkezdte hirdetni az Isten igéjét, amikor Damaszkuszba megnyílt a szeme. Hát zavarba hozott mindenkit, a damaszkuszi zsidókat is, hiszen az írások alapján bizonyította, hogy Jézus a Krisztus. Csak nem gondolja valaki, hogy hazament Tarzuszba malmozni, és ült ott hónap és évszámra, hogy most mit csináljunk, most mit csináljunk. Hát ő tudta, mi a dolga. Hát azt mondta róla a Szentlélek, hogy választott edényem ő, hogy az én nevemet elvigye a pogányok közé, és amikor visszament Tarzuszba, egészen biztosan, hogy azon a környéken is járta a településeket, vitte az Isten igéjét. Csak erről mi nem tudunk semmit. De amiről mi nem tudunk semmit, az nem meg nem történt dolog. Azt tudjuk, hogy most meglátogatott jó pár gyülekezetet. Nyilván Antiochiából is nagyon sok felé kizendült az Isten igéje. És ha most együtt indulnak Barnabással, merre visz az út? Ciprusra. Merre nem visz az út? Hát erre a gyalog lejárható, észak felé vívő ösvényre, ahol a szíriai és a kilikiai, ahogy szokták mondani, vagy cilíciai gyülekezetek vannak. Tehát akkor úgy gondolja Pál, hogy kinyílt ez a terület. És biztos nem Isten lelke ellenére gondolja így, hogy kinyílt a terület, mert ahogy Jeruzsálembe menet annak idején, még Samárián keresztül áthaladva is minden gyülekezetben elmondták, mit végzett az Úr, most ebben a másik irányban is egészen biztos, elhangzik, hogy mit végzett az Úr, hogy testvéreitek vannak, itt is, ott is, amott is, és hogy van egy apostoli gyűlési határozat, és testvérek, a szabadság evangéliuma nem kötelez benneteket arra, hogy hajtsátok magatokat az ószövetségi törvény, pláne nem a Talmud mindenféle szabálya alá. Kegyelmi állapot ez? Úgy tűnik egyébként, hogy nem marad Pál apostol szívében tüske, hogy később ők Barnabással hogy rendeződtek, arra nem tudunk választ adni, de azt tudjuk, hogy az egyik gyülekezetnek azt fogja majd írni, hogy csak nekem és Barnabásnak tilos keresztény feleségünket magunkkal hordozni, ahogy egyébként teszik ezt az Úr testvérei és Kéfás is. Ebből lehet

0: Tudni, hogy nem egy ellenséges gondolkozás van a szívében Barnabás iránt. Nagy valószínűleg ők jó alaposan összevitatkoztak, egyébként, mintha a jeruzsálemi gyűlésben is a határozat előtt egy tisztességesen nagy összevitatkozás következett volna be, de ebből a feszültségből, vagy ebből a kicsit traumatikus helyzetből mi jön ki? Az, hogy Isten lelke egy új utat, egy új irányt indít, és áldott misszió munka lesz a végeredmény. És van munkatárs, Silás, aki lehet, hogy kezdő ebben az apostoli szolgálatban, de Pál apostol mellett egy áldott eszközzé nevelődik ki. Úgyhogy tulajdonképpen ez a két nagyon sok mindent megtapasztalt és átélt testvér, anélkül, hogy az eredeti szándékuk ez lett volna, most megkapja a lehetőséget, hogy a következő misszió úton egy új munkatársat képezzen, állítson munkába önmaga mellett. Nem helyett, önmaga mellett. Mert hogy egyébként van egy ilyen régi szabály, hogy leginkább elsajátítani valamit a valaminek a végzése közben lehet. Tehát az elméleti villanyszerelő, meg az elméleti kovácsmester, de még az elméleti zenetanár sem működik és létezik. Aki nem tudja csinálni, az lesz szíves ne tanítani. Aki pedig tudja, azt Isten valószínűleg arra készteti, hogy adja tovább olyannak, aki aztán majd alkalmas lesz, hogy tovább vigye a szolgálatot. Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Tanulj meg a körülményeit fölé emelkedve élni. Ehhez az kell, hogy összeszedett módon időz velem, velem, aki legyőztem a világot. A szomorúság és a nyomorúság bele vannak szőve e veszendő világ anyagába. Csak az én életem képes erőt adni neked, hogy bizakodva nézhess szembe a problémák végtelen áradatával. Ahogy csendesen ülsz jelenlétemben, békességemet árasztom zaklatott elmédbe és szívedbe. Apránként megszabadulsz a földi béklyóktól, és felülemelkedsz a körülményeiden. Felnősz oda, hogy az én nézőpontomból lásd az életedet, és képessé válsz arra, hogy megkülönböztesd a fontosat a lényegtelentől. Pihenj meg jelenlétemben, és fogadd el az örömöt, amit senki el nem vehet tőled.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: János evangéliuma 16.33 és 16.22.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Apáczai Csere János, pedagógus, filozófus, kálvinista teológus, a magyar nevelésügy és az anyanyelvi tudományos ismeretterjesztés előfutára, példás életű ember 1625-ben e napon érkezett a földre. A református egyház ösztöndíjasaként hollandiai egyetemeken tanult, a Harderwijki Egyetemen avatták teológiai doktorrá, marasztalták is, de hazatért. Még ott tartózkodása alatt írta első nemzeti nyelvű enciklopédiánkat, a Magyar Enciklopédiát, amely 1655-ben Utrechtben jelent meg, egy évvel korábban pedig a Magyar Logikácska. Ekkor Apáczai már hazatért, és a gyulafehérvári kollégium tanára volt. 1656 nyarától a kolozsvári református iskola igazgatója, beköszöntőjében adta közre oktatási reform terveit. Oratio de summa scholarum necessitate, beszéd az iskolák fölöttébb szükséges voltáról. Meghatározása máig hatóérvényű. Az iskola tanítók és tanulók rendezett társulása, akik az emberi életkörülmények szempontjából hasznos és szükséges ismereteket tanítanak és tanulnak. Sajnos saját korában nem becsülték ember fölötti erőfeszítéseiért, tudós és nemes, a népét emelő céljaiért.
2: Fogarasi János 1801 és 1878 között élt, nyelvtudós, jogász, zeneszerző, néprajzkutató, népdalgyűjtő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Főműve az első magyar értelmező szótár, a magyar nyelv szótára, amelyet 1845-től Cucor Gergellyel közösen szerkesztett, 1866-tól társa halála után pedig egyedül. Maradandó értékű verstani munkájának a Koriambusnak a magyar verselésben játszott szerepét mutatta ki. Nyelvészeti tanulmányai is jelentősek, mint például a magyar igeidőkről, a magyar hangsúly a magyar nyelvben.
1: 1914-ben hunyt el Lechner Ödön műépítész, a szecesszió építészetének iskolateremtő mestere. A berlini építészeti akadémián Hausmann Alajossal és Bárcsos Gyulával tanult együtt. 1891-ben ez utóbbival együtt megnyerte a Magyar Iparművészeti Múzeum és Iskola tervpályázatát. Az 1896-ra elkészült épület eltér a hagyományos formavilágtól, a mázas cserepek, a pirográni díszítések, az áttört virágmotívumok indiai, perzsa, mór és magyar népi hatásokról tanúskodnak. 1897-ben vállalta a Magyar Állami Földtani Intézet Stefánia úti épületét. Egyházi megbízásai közül kiemelkedik a kőbányai Szent László plébánia templom, valamint a pozsonyi katolikus Szent Erzsébet templom és plébánia. Maradandó munkája a kecskeméti városháza, itt még a közgyűlési terem bútorzatát is ő tervezte. Letisztult formavilága a postatakarékpénztár, ma Magyar Államkincstár, Hold utcai épületénél érvényesül a legtökéletesebben. Tanulmánya a magyar formanyelv nem volt, hanem lesz címmel jelent meg.
2: Antoni Gaudí katalán építész, jellemzően az organikus építészet képviselője. Legtöbb művéhez ő maga készítette a belső építészeti munkákat, a bútorokat, sőt a míves csempéket is. Barcelonában sétálva több művével találkozhatunk. Ilyen a Casa Mila és a Güell Park is. Legismertebb épülete a Sagrada Familia temploma, melynek továbbépítése még ma is folyik. Ahogy maga Gaudí mondta, az anyag tisztán a maga asztrális görbületeiben tárulkozik majd ki, s ekkor majd a világ végre megsejtheti a paradicsom alakzatait. A művész 1926-ban villamos baleset áldozata lett.
1: 1928-ban született Botka Valéria karnagy, tanítványa volt Kodály Zoltánnak is. 1954-ben megalapította Csányi Lászlóval a Magyar Rádió gyermekkórusát, amely több ízben Európa szinte minden országában, az USA-ban, Kanadában és Japánban is turnézott hatalmas sikerrel. 1970-ben az Állami Operaház gyermekkarát szervezte meg, és karigazgatója volt 1986-ig.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Jakab 1:2-4.
1: Valójában a megpróbáltatás az, ami igazán együttérző és szerető szívű emberré tud tenni bennünket, ha Istenhez fordulunk. Ő meg tud vigasztalni bennünket, ha hallgatunk az ő beszédére. Ha nem az ő verésének és rosszallásának jeleként fogjuk föl a nyomorúságokat az életünkben, hanem elkeseredve vonsoljuk végig magunkat az életünkön, Isten képes arra, hogy megerősítsen minket. Azután meg is fog szabadítani. Ha ezeken keresztül megyünk, képesek leszünk arra, hogy más embereket erősítsünk, vigasztaljunk és fölemeljünk. Ha mindig minden rendben lenne az életünkben, nem is tudnánk beleélni magunkat a másik ember, felebarátunk helyzetébe. Vagyis a nyomorúságok azok, amelyek lehetővé teszik, hogy gyakoroljuk a hitünket. A hit elsődleges jelentése bizalom. Ha az Úr keresztül visz ugyan a tűzön és a vizen, de megment minden kilátástalannak tűnő helyzetből, erősödik a bizalmunk az ő szeretetében és gondviselésében. Ez a hit növekedésének az útja. Nem csupán az igazságokba való elméleti hitre van szükség, hanem a megélt, a megtapasztalt hitre is, hogy ne legyünk féloldalas keresztények. Ha szeretnénk közelebb kerülni Istenhez, akkor úgy kell fogadnunk a megpróbáltatásokat, mint alkalmakat erre. Háborúság békességes tűrést nemz, a békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkben a Szentlélek által, ki adatott nékünk. Róma beliekhez írott levél, 5. fejezet, 3-5. Terjedő versek.
0: Bízom, drága mennyei atyám, a te kijelentésedben, hogy azoknak az életében, akik téged szeretnek, minden együtt munkálkodik a jóra. Ezért tartom örömnek a próbát, hiszen közelebb kerülhetek hozzád általa, és tudom, soha nem hagysz magamra. Vágyom a nyugalomra, de tudom, a kísértések folyamatosan érnek, és erősödnöm kell, hogy ellenállhassak. Sátán be akarja bizonyítani, hogy nem a szeretet, hanem az önzés törvénye az igazi. El akar csábítani az irántad való hűségtől. Kérlek, segíts, hogy ne kerüljek hatalmába, vállaljam a küzdelmet ellene. Adj kitartást, erőt, hogy önzetlenséggel, szeretettel, benned való bizalommal továbbra is a te hű gyermeked lehessek. Most Erdélyi László szavaival közeledem hozzád. Hitet adj, Uram, bárni tudót, cselekvőt, mit éltek hősei nagy időknek. Szívet adj, Uram, mely mindig együtt érez az embertestvérrel, kihez küldesz. Tüzet adj, Uram, pünkösd itt, ha szól ígéd, mikor szolgálni hív szent ügyedért. Lelket adj, Uram, mely, ha lelkesedni kell, józanul, s nem vakon, érted lángol. Erőt adj, Uram, mert nekünk erő kell, legyőzni önmagunk, nagy ellenünk. Embert adj, Uram, mert ember, sok ember kell, kikben dicső lényed testet ölthet. Lelked add, Uram, töltsd ki életünkbe, hogy életfánk gyümölcsöt, jót teremjen. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Apácai Csere János születésnapja. Az első magyar enciklopédista, az erdélyi protestáns nevelő Apácai Csere János, aki Apácán született 1625. június 10-én, és Kolozsváron hunyt el 1659. december 31-én. A református egyház ösztöndíjasaként hollandiai egyetemeken tanult, még Hollandiában írta első nemzeti nyelvű enciklopédiánkat, amely 1655-ben Utrechtben jelent meg. Ekkor már hazatért és gyulafehérvári kollégium tanára volt. Apácai 1656-os az iskolák fölöttébb szükséges voltáról és a magyaroknál való barbár állapotuk okairól című beköszöntő beszédében fejtette ki hitvallását. Mint mondta, az iskola nem csupán téglafal vagy berendezés, hanem elsősorban tanítók és tanulók rendezett társulása, akik az emberi életkörülmények szempontjából hasznos és szükséges ismereteket tanítanak és tanulnak. 1658-ban egy akadémia tervezetet terjesztett elő. Ezt azonban már nem tudta megvalósulásig vinni. Fiatalon, 34 évesen halt meg tüdőbajban. Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum. Június 20-án szombaton, 17 órától 23:59-ig. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, kredóesttel, az Amorfati Együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotói tárlatvezetésével várják. A rendezvény minden korosztály számára különleges lehetőséget kínál az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményeinek és kiállításainak felfedezésére is. A helyszín tehát az Evangélikus Országos Múzeum. Budapest, 5. kerület, Deák tér 4. Új szövetség nagy betűméretben. Végre megjelent az Új szövetség olvasást segítő nagy betűkkel című kétkötetes könyv, gyengén látók, látásmaradvánnyal élő vakok és idősek számára. Igazi missziós fegyvertény, hogy a Magyar Bibliatársulat és a Calvin kiadó előrukkolhatott vele, de a gyülekezeteken is múlik, hogy az érintettek körében célba érjen az evangélium. A Magyar Bibliatársulat nagy méretű betűkkel szedett új szövetsége nincs előzmények nélkül. A Calvin kiadóval közösen letettek már az asztalra hasonló biblia kiadásokat, ám azok nagy részt már nem hozzáférhetők. A tördelés célszerűsége az egyszerűsített szövegképpel, azaz, hogy viszonylag kevés nyomdai elemet használtak, illetve hogy a lapok felülete nem fényesfér, hanem tükröződésmentes. Ez mind újdonság. Ezt Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára mutatta meg a Rádai Könyvtárban tartott könyvbemutató házigazdájaként. Az időjárásról. Mozognak a nyári napok. Csütörtökön csökken a felhőzet, szorványosan fordulhat elő eső. Az északi szél erősödik és 22-27 fok várható. Pénteken a felhők mellett sok napsütés várható, és eső nem valószínű. Marad az északi szél és a 22-27 fok.
0: Híreinket hallották.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozat segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

0: Reménység hangja. Önök az Örökkévaló Evangélium című előadás sorozatot hallják. Boldogok a halottak. Olá Károly előadása.
1: Kedves gyülekezet, a ma esti elmélkedésünknek a témáját így fogalmazták meg: mit tanít a Biblia a halálról, a halál utáni állapotról és a feltámadásról. Az alapíge is egészen érdekes és egészen különös. A Jelenések könyve 14. fejezetének 13. verse alapján, mely így hangzik: boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva, bizony azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Ebben az ígében valami érdekes, különös paradoxont találunk, valami furcsa ellentétet. Ez az íge azt mondja, hogy a halottak, akik elköltöznek sorainkból, boldogok. Mi valahogy nem így tekintünk a halálra, nem boldogsággal nézünk a halál felé, sem a magunk halála felé, sem szeretteink halála felé, hanem félelemmel és rettegéssel. Nem olyan nagyon régen a rádióban volt egy vita a halálról, az Eszmék faggatása című műsorban, és ebben a műsorban felvetették azt, hogy mi is a halál, kell-e félni a haláltól, felkészülünk-e, felkészülhetünk-e, hogyan készülhetünk fel a halálra. Amikor ez a rádió előadás elhangzott, benne filozófusok, pszichiáterek, jogászok, orvosok, esztéták, teológusok hozzászóltak ehhez a témához, akkor valaki megszólalt utána, leírta véleményét a szerkesztőségnek, és azt mondta, hogy ugyan kérem, a halál egészen más. Nem az a halál, amiről önök beszélnek, az valami más, önök nagyon el vannak tévedve, mert a halál nem az, amire önök gondolnak. Erről a rádió előadásról, erről a vitáról és erről a hozzászólásról egy könyv is jelent, meg is jelent, amelynek a címe az, hogy a halál egészen más. Ennek a levélírónak a véleményét kérdőjelbe tették a szerkesztők, hogy azután ítéljék meg a rádióhallgatók is, a levélírók is, meg azok is, akikhez csak a könyv jutott el, hogy a halál az-e, amiről a vitában szó volt, vagy pedig egészen más. A vitát, a halálról való vitát nagyon érdekesen indította el a szerkesztő, a riporter. Így vetette fel a halálról való elmélkedést, vitát: tudunk-e vajon olyat mondani a ma emberének az elmúlásról, a halálról, amely nem félelmet kelt, hanem tartást ad? Érdekes a kérdésfelvetés. Tudunk-e a ma emberének olyan választ adni a halál kérdésére, amely nem félelmet kelt, hanem megnyugvást, békét, talán reménységet? Ez egy nagyon érdekes és nagyon különös kérdés, mint ahogy a vitában is szó van, és a hozzászólásokban is szó volt, úgy fogalmazták meg, hogy a halállal szemben három tényezője van az emberi érzelemnek és gondolatnak. Félelmet kelt a halálnak a ténye és a közelette az emberben, elsősorban azért, mert fél a haláltól, illetve a fájdalomtól. Azért kelt félelmet a halál ténye, mert az ember, a halálhoz közeledő ember magányossá válik, és azért kelt félelmet, mert bizonytalanságban van a jövő felől. Nagyon érdekesen írt valaki erre a rádió vitára, és azt mondotta, hogy önök megoldották, illetve társadalmunk megoldotta már a fájdalomnak a kérdését, mert gyógyszereket készítettek, vegyi úton a fájdalmat enyhíteni lehet, de mit kezdenek önök a magányosság kérdésével? Erre nem adtak választ, hogy a magányosság kérdését hogy lehet megoldani, és nem adtak választ a bizonytalanságra sem, az emberi bizonytalanságra, hogy mi jön, mi következik a halál után. Tehát nem adtak tartást, nem adtak olyan választ a halál kérdésére, amely megnyugtató lenne az emberi élet számára. Nagyon érdekes elgondolkozni a dolgokon. Valaki megszólalt a halállal kapcsolatban, és egy nagyon cinikus módon válaszolt erre a kérdésre, és az egész rádió vitából és a hozzászólásokból három gondolatot lehet kiemelni. Azt, hogy cinizmussal lehet a halál kérdésére válaszolni, vagy félelemmel, ahogy már az előbb említettem is, vagy pedig tévhittel. Valaki így szólt, csak egy idézetet hadd olvassak a könyvből, más is szólt ilyen cinikusan, és válaszolt a halál, saját halála kérdésére, hogy ő hogy néz szembe a halállal. Csak egyet hadd idézzek. Így ír a riportra. Szeretek játszani, mert az egész emberi élet jó és rossz játékokból áll. A halált pedig a játék befejező lépésének a matnak tartom. Vannak, akik ezt tragikusnak, vannak, akik természetesnek tartják, mert minden játékban nyerni és veszteni kell tudni. Van, akik elódázzák a kérdést, vannak, akik cinikusan válaszolnak, a cinizmust veszik védőpajzsul, cinizmussal védekeznek a halál ellen. A közelmúltban egy rádió adás volt, az élet, illetve a halál küszöbén álló színésznőt szólaltattak meg, aki magát mindig hívőnek tartotta, és ebben az ő életrajzában így szólalt meg, valószínű vannak olyanok, akik hallották, én hívő vagyok, de félek a haláltól. Én úgy gondolom, kedves gyülekezet, hogy a halál nagyon sokakban félelmet kelt. Lehet cinizmussal ideig, óráig megoldani a kérdést. Lehet tévhittel megoldani a kérdést. De a félelem az emberi szívet megremegteti. A félelem, a haláltól való félelem talán nagyon sok emberben felvetődik. Még akkor is, hogyha cinizmussal vagy tévhittel egy kicsit távol tartja is magától. Csak valamire hadd utaljak. Ebben a könyvben van egy nagyon érdekes dolog. Tudnélik, amikor az ember közeledik a halálhoz, amikor a halál nagyon kopogtat már az ajtaján, akkor másképp gondolkozik az ember a halálról, mint akkor, amikor még erőben, egészségben, ifjúságban él. Így szólalnak meg a rádióvitában, Marx életében sok tragikus és súlyos mozzanat volt, de a legsúlyosabb valamennyi közül, amelyet ő is ilyenként értékel, amikor azt írja Engelsnek, hogy most tudja csak igazán, mi a szerencsétlenség az egyetlen kisfiának, a 8 éves Edgarnak a halála volt 1855-ben. Könnyű beszélni a halálról, addig, míg nem kopogtat életünk ajtaján, de másképp nézünk a halálra, ha bekopogott, ha elviszi azt, akit nagyon szerettünk, ha elragadja sorainkból azokat, akikkel összenőtt a mi szívünk. Lehet cinizmussal válaszolni, lehet tévhittel válaszolni, de vajon igaz-e, megnyugtató-e, ad-e olyan tartást egy életre, ami nyugalmat, benső biztonságot ad az embernek. Valaki felveti ebben a könyvben, válaszképpen a rádióriportra, hogy a keleti civilizációban nincsen a haláltól való félelem. Vajon miért van ez? A keleti vallások megbékülnek a halállal, mondja. Én úgy szeretném felvetni a kérdést, hogy vajon a tévhit az meddig ér valamit? A keleti vallások pszichikailag hatnak az emberre. Pszichikai megnyugvást hoznak. Talán hadd mondjam így, hogy illúziót keltenek. De vajon elegendő-e az illúzió? Elegendő-e a cinizmus? Elegendő-e tévhitben élni? És ezek után vegyük kezünkbe Isten igéjét, és a felvetett témára válaszoljunk. Mit tanít a Biblia a halálról, a halál utáni állapotról, és a feltámadásról. Amikor az ember az Isten igéjét, a Bibliát kezébe veszi, átolvassa, áttanulmányozza, mellette e világnak válaszait, eszméknek válaszait, cinikus embereknek a válaszait hallgatja a témával kapcsolatban, akkor azt mondja, hogy egyetlen dolog van a halál ellen. Egyetlen olyan valami van, ami tartást, megnyugvást, békét, nyugalmat ad az ember számára. Ez az Istennek az ígéje, a Biblia. Más minden, csak illúzió, más minden, ideig, óráig ható valami, de olyan, ami tartást ad, olyan, ami megnyugvást ad, olyan, ami békét ad az embernek, egyedül az Isten ígéje, a Biblia. Amikor keressük a kérdésre a választ, hogy mit tanít a halálról az Isten ígéje, akkor a válaszunk így kell, hogy kezdődjön, hogy a halál nem volt benn Isten teremtési tervében. Isten nem akarta a halált. Isten az embert örök életre teremtette. Isten azt akarta, hogy az ember örökké boldogan éljen. Ne legyen szenvedése, ne legyen fájdalma, és ne legyen halál, hanem örök élet legyen. A halált a bűn következményeként kell, hogy elkönyveljük. A bűn a mennyben kezdődött, a földön folytatódott, és ennek a folytatásaként, a világunkra betört bűn következményeként jött az emberiségre a halál. Amikor az ember bűnbe esett, Isten így szólt az embernek, átkozott legyen a föld te miattad. És ennek az átoknak egyik következményéről így szól az isteni ítélet, visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Por vagy, és ismét porrá leszel. Az átoknak a következményeként lett. Nagyon érdekes még a bűnesetnél. Jól ismerjük a Bibliából azt, hogy volt az életnek a fája az Éden kertjében, és a bűneset után Isten azt mondja, Mózes első könyve 3. fejezetének a 22. és 23. versében Isten megszólal, és azt mondja, az ember olyanná lett, mint mi, jót és gonoszt ismer. S hogy ki ne nyújtsa kezét, és az élet fájáról egyen, hogy örökké éljen, ezért kiküldé az Úristen az embert az Éden kertjéből. Kérubokat állított az Éden kertjének bejáratához, hogy őrizzék az életnek a fáját. Nagyon érdekes. Isten őriztette az Édennek a fáját azért, a jó és gonosz tudásának, az életnek a fáját azért, hogy az ember le ne szakítson róla, hogy ezt a bűnös állapotot meg ne örökítse. Nagyon érdekes és nagyon különös ezen az isteni vonalvezetésen elgondolkozni. Én úgy szeretném ezt érzékeltetni ma este. Gondolkozzunk rajta, kedves gyülekezet. Mi lenne, ha Isten hagyta volna az embert, hogy egyen az élet fájáról, ahogy Madács mondja, hogy megörökítse a bűnös nyomort. Mi lenne itt ezen a földön, hogyha betegen, gyógyítható és gyógyíthatatlan betegségekkel kellene élnünk örökké? Elképzelhetetlen. Az ember egy gyógyíthatatlan betegséggel szemben a legkegyetlenebb gyógyszert választja, mert a betegségnek egy bizonyos fázisában már csak elkábítani lehet az embert, hogy ne érezze a fájdalmat. És nagyon vigyáznak arra, hogy túl ne adagolják a kezdeti stádiumban, nehogy egyszer már ez a gyógyszer se hasson, és elviselhetetlen fájdalmai legyenek az embernek. Mi lenne, ha megörökíthette volna Sátán a gonoszt, a bűnbe esett állapotot, ha nem következhetett volna be a halálnak az állapota? Vagy még egy másik gondolatot is hadd érintsek. Mi lenne, ha öregen kellene élnünk? Már most is, így is. Néha látunk meghajlott embereket bottal, vakon. Szóval látunk öreg embereket, akiket szánalommal veszünk körül, mert úgy érezzük, hogy számukra így is kegyetlen lehet az élet. Mi lenne, ha így kellene élni, betegen, öregen? Talán itt értjük meg azt az ígét, hogy boldogok a halottak. Itt értjük meg, hogy az halál az Istennek egy kegyelmes döntése. Olyan érdekesen hangzik, a Szentírás első lapjain, a Mózes első könyve 6. fejezetének 3. versében Isten megint megszólal, azt mondja, ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivel hogy ő test, legyen életének ideje 120 esztendő. El kell, hogy mondjuk, kedves gyülekezet, hogy a halál a bűnbe esett állapotban az Istennek az ember felé egy kegyelmi döntése, hogy nem kell bűnös állapotban, bűntől megrontottan, betegen, szenvedve, vég nélkül örökké élni. A halál az Isten ígéje szerint egy alváshoz hasonlítható állapot, egy mély álom, semmi más, nem több. A halál nem egy rettenetes, nem egy végleges elszakadás. A halál nem egy örök állapot, egy álom, egy alvás. És épp úgy, mint az alvásból, ebből a halál alvásából is van, lesz ébredés. Különös az Isten ígéjét olvasni, Lázár feltámasztása alkalmából János evangéliuma 11. fejezetében Jézus mondja ezt, a 11. fejezet 11. versében, és ezután mondanékik Jézus a tanítványoknak, Lázár, a mi barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt. Tehát a Biblia halál állapotáról azt tanítja, hogy egy alvás csupán, egy mély alvás. A tanítványok nem értették ezt, a fejezetből ez tűnik ki, nem értették, és kérdezősködtek Jézus felől, Jézusról, hogy mi ez. És Jézus megmagyarázza nékik, hogy amikor a halál alvásáról beszél, akkor tulajdonképpen a Lázár meghalásáról beszélt. Jézus fel is támasztotta, fel is ébresztette Lázárt, ismerjük a történetet. Azonban egy nagyon érdekes, különös dolgot találunk a Szentírásban. És pedig azt, hogy azok, akiket Jézus feltámasztott a halálból, Lázár, Jairus leánya, vagy olvasjuk a Szentírásban azt, hogy Jézus halálakor feltámadtak, sírok nyíltak meg, és többen feltámadtak, de a halál állapotáról nem beszélt senki. Hogy a halál és a feltámasztás között mi történt, mit láttak, mit hallottak, mit éreztek, erről senki nem beszélt. Azért, mert mint az alvás állapota öntudatlan, úgy a halál állapota is öntudatlan. A halál pillanatától kezdve semmiről nem tudunk. A bölcs Salamon szavaiból jól ismerjük azt az ígét, amikor azt mondja bölcs Salamon, amit hatalmadban van cselekedni itt a földön, cseleked, mert a Seolban már nincs élet, nincs érzés, nincs gondolkozás, nincs tudat. A halál állapota egy öntudatlan, egy mély alvás. Dánielről is így nyilatkozik Isten ígéje, Dániel könyve 12. fejezetében, a 2. versben, és sokan azok közül, akik alusznak a földporában, felserkennek. Alszanak a földporába azok, akik meghaltak, pihennek, nyugszanak, öntudatlan állapotban vannak, nem mennek se a mennybe, se a purgatóriumba, hanem egy nyugalmi állapotba, egy öntudatlan állapotban vannak. Még a Dániel könyve 12. fejezetének utolsó versére hadd hívjam fel figyelmünket, ahol Isten azt mondja Dánielnek, te pedig menj el a vég felé, megnyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. Dániel, elvégzed itt a földön a te küldetésedet, megnyugszol, megpihensz, elalszol, a sírba kerülsz, de felkelsz, feltámadsz a te sorsodra a napoknak a végén, a történelemnek a végén. Ezt mondja az Isten ígéje a halálról. Öntudatlan állapot, de ebből feltámadás lesz. Jézus erről nyíltan beszélt, nagyon szépen, a János evangéliuma 5. fejezetének 28 és 29. versében. Így ne csodálkozzatok ezen, mert eljö az óra, amelyben mindazok, akik a koporsokban vannak, meghallják az ő szavát. És kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Nagyon érdekes. Jézus korában is sokan csodálkoztak a feltámadásnak a tanításán. Sokan nem hittek a feltámadás tanításában. Így van ez ma is. Jézus azt mondja, ne csodálkozzatok ezen. Jönni fog az óra, amelyben a koporsokban lévők meghallják az ő szavát. Hadd mondjam még egyszer, nem a mennyben lévők. Nem a purgatóriumban lévők, hanem a koporsókban lévők, mondja Jézus. Meg fogják hallani az ő szavát, az eljövendő Jézus Krisztusnak a szavát, és kijönnek. Egyesek az élet feltámadására, mások pedig a kárhozat feltámadásáról. A tesalonikai levélben Pál apostol elmondja nékünk, hogy ez a feltámadás akkor lesz, amikor Jézus Krisztus eljön. Érdekes, ahogy az apostol Pál erről tanítást ad, a tesalonikai első levél 4. fejezetének 13. versében. Nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanságba legyetek azok felől, akik elaludtak. Akik elaludtak. Hogy ne bánkodjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. 16. vers. Mert a maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával, isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban, azután mi, akik élünk,

imádkozza, eljön ítélni eleveneket és holtakat. A halál utáni állapotról pedig valami csodálatos tanításunk, valami szívet, lelket megörvendeztető, szívet, lelket boldogító tanításunk van az Isten ígéje alapján. Korintusi levélben, 1. Korintusi levél 15. fejezetében Pál apostol a 42. verstől így ír, éppen így a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, és feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik a lelki test. 50. vers, azt pedig állítom, atyám félje, hogy test és vér nem örökölheti az Isten országát, sem a romlandó nem örökli a romolhatatlanságot. 53. vers, mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot, e halandó halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez megtörténik, akkor beteljesedik az az íge, mondja Pál, hogy elnyeletik a halál, az utolsó ellenség. Az emberiségnek utolsó ellensége, ahogy a költeményben hallottuk, elnyelettetik diadalra. Ez az a vigasztaló, ez az a bátorító, ez az a szívet, lelket melengető áldott isteni üzenet, ami számunkra. Lesz újraéledés a halálból, de nem betegségre, nem nyomorúságra, nem szenvedésre. És ebben van valami, ezekben az ígékben valami nagyon fontos és megjegyzendő üzenet. Elvettetik romlandóságban. Ez a test megromlott. Ez a test romlandó. Ez a test nem örökölheti Isten országát. Feltámasztatik romolhatatlanságban. Nem ez a test, egy romolhatatlan test fog feltámadni. Aztán azt mondja, hogy ez halandó ez a test. Ez a mi létünk, a halandóság hatalma alá vettettünk a bűn következtében. És a feltámadáskor, Jézus eljövetelekor kapunk halhatatlanságot. És még valamit, a 44. versben elvettetik az érzéki test, és feltámasztatik a lelki test. Ezt a testet, ezt az emberi életet, ezt megrontotta ízig, vérig, minden sejtünkig, minden csepp vérünkig megrontotta a bűn. Ezt megváltoztatni erre képtelenek vagyunk. Isten az Ótestamentumban így szól az ő népéhez, hogy elváltoztathatja-e a párduc az ő foltosságot, a szerecsen az ő bőrének színét. Ettől mi nem tudunk megszabadulni, de valaki megígérte, hogy megszabadít. Valaki megígérte, hogy ezt a romlandó, ezt a halandó, ezt az érzéki testet, ezt a bűntől megrontott minden sejtünkig, minden csepp vérünkig romlott valamit, újjá fogja tenni, meg fogja újítani. És ez a csodálatos, kedves gyülekezet, szeretett testvéreim. János apostol azt mondja, most Isten gyermekei vagyunk. Még nem tudjuk, hogy mivé leszünk. Egyet tudunk, hogy hasonlókká leszünk ő hozzá. Most megrontja mi életünket, egymással való kapcsolatunkat is a bűn. Most nehéz elviselni itt a földi életben sokszor egymást, mert különbözőek vagyunk, mert különbözőképpen rontott meg bennünket a bűn. Az érzékeinktől kezdve a test minden szikrájáig. És amikor Isten ettől megszabadít bennünket, amikor a romlandó romolhatatlanságba, a halandó halhatatlanságba, az érzéki lelkibe öltözik. Jézus eljövetelekor
a feltámadásnak a nagy napja.

amikor hasonlókká leszünk ő hozzá. Ez az a vigasztaló dolog. Ott már könnyű lesz egymást elhordozni, ott már csak szeretni fogjuk egymást, ott nem lesz gyűlölet, ott nem lesz féltékenység, ott nem lesz semmi rossz, ami ezt a földi életet megrontotta. Ezt mondja Isten igéje a halálról, a halál utáni állapotról. Még valamit hadd olvassak. Itt az 51. versben valami különös, érdekes dolog van. Pál apostol így szól, ímé titkot mondok néktek, minnyájan ugyan nem aluszunk el, de minnyájan elváltozunk. Lesznek olyanok, akik Jézus Krisztus eljövetelét élve fogják megérni. Nem halnak meg, de nékik is át kell változni. A romlandó romolhatatlanságba, halandó halhatatlanságba kell, hogy öltözzön. Az érzéki, lelkibe kell, hogy öltözzön, mert másképp az Isten országába bemenni nem lehet. Jelenések könyve 21. fejezetének 5. verse így hangzik. Isten ezt ígéri nékünk, ímé mindent újjá teszek. A földet, ezt a világot meg fogja szabadítani a bűntől és annak következményeitől. Minket személyesen meg fog szabadítani a bűntől és minden következményétől. Péter apostol 2. levele 3. fejezetének 13. versében ő már így szól nékünk. Ímé új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakozik. Az Isten ígéje ezt tanítja nékünk. János jelenések könyvében a 21. vers első fejezetében János apostol azt mondja, én láttam az új eget és az új földet. Az elsők elmúltak, és tenger többé nem vala. János apostol már látta ezt az új eget és ezt az új földet, ahová meghívott, meghív minket az Isten. Hívott bennünket, hív mindnyájunkat erre a csodálatos nagy eseményre. Menjünk vele, menjünk a Golgotai kereszt Krisztusával. Isten ennek megvalósítása érdekében elküldötte az ő egyszülöttjét, hogy a Golgotai kereszten életét feláldozza értünk, és a Jézus Krisztus élete árán és vére árán megváltott bennünket, és az ő érdemében fogja cselekedni ezt velünk, amit most hallottunk, amit most mi olvastunk az Isten igéjéből. Ady Endrének, nagy költőnknek van egy csodálatos verse. Címe, köszönöm, köszönöm, köszönöm. Isten felé fordul, mint ahogy néhányszor odafordult, és ebben a versében, ennek a versnek a befejező szavaiban Ady így szólal meg. Köszön mindent Istennek, amit tőle kapott, és azt mondja, és azt, hogy te leszel a halál, köszönöm. És én azt hiszem, Adival együtt mondhatjuk. Amikor elhangzik Jézus szava, én vagyok a kezdet, és én vagyok a vég. Tőlem bennem indult minden élet, és én is leszek a ti számotokra a vég. És én azt hiszem, kedves gyülekezet, ez a megnyugtató. Ennél megnyugtatóbb, ennél boldogítóbb, ennél igazabb válasz az élet és a halál kérdésére, a honnan és hová kérdésére nincs.
Én úgy szeretném, vagy ha mindnyájan eljutnánk oda, ahogy az egyik énekben hallottuk. Amikor túljutunk majd a földi élet vándorútján, hogy letehessük majd a vándorbotot annak a Jézus Krisztusnak a lábaihoz, aki eljött megmenteni, megváltani bennünket, aki örök életet akar nékünk adni, aki meg akar szabadítani a bűntől és annak következményeitől, aki mindent újjátesz, ezt a világot és minket is. Az én kérésem Istentől, vaj ha részesei lehetnénk ennek a nagy és csodálatos, mindent újjátevő eseménynek. Adja Isten, hogy így legyen, hogy vándorbotunkat letéve a mi Urunk Jézus Krisztusnak lábaihoz dicsőíthessük a mi Istenünket a megváltásért, szeretetért, és mindent, amit nékünk adott. Adja Isten, hogy így legyen. Amen.

Balog Miklós, légy hű, mint halálig. Hallgasd meg, ó Uram, hűtlen, rossz gyermeket. Bevallom megbánva, ó bocsásd meg, minden bűnömet, vétkemet, hogy azt láttam mindig hűtlenebb a másik, s mindig másnak mondtam, de magamnak soha. Légy hű, mint halálig. Ellened a szívem, ó, hányszor vétkezett, tudva, s tudatlanul. Hányszor voltam Júdás, s lobbanó Péteret. Dogmákba burkoltam önmagamat áldig, rút megalkuvással feledve szavadat. Légy hű, mint halálig. Ó, hányszor hallottam, s nem adtam szavadra. Mégse tudtam akkor lábaidnál ülve, ígédet hallgatva, fénylő napsugárban lelkem miért fázik. Mert hol hű volt, hol nem, de ma nekem szóltál. Légy hű, mint halálig. Hála legyen néked, s kérni csak azt tudom, ne kíméld a szívem, dacos, büszke szívem, törd össze Jézusom. Bűneim belőle írd ki mindegy szálig, s visszhangzik majd szabad, megtisztult szívemben. Légy hű, mint halálig. Mindent úgy tehessek, amint hozzád illik, hogy lehessek, Uram, a te lelkiekben gazdag ifjad mindig. Így szólj mindnyájunkhoz, a szó mit sem számít, cselekedetekkel, bizonyított hittel, légy hű, mint halálig. Félsz, hogy megaláznak? Kigúnyolnak érte? Hát őt, sok bűnödért, mennyi testi, lelki ostorcsapás érte? Mégis hű volt hozzád, fel a Golgotáig. Ő az Isten ember, méltán kér, hogy hozzá légy hű, mint halálig. Hidd, ahogy ő szeret, nem szeret úgy senki. Szeresd te is, hiszen kit szeretünk, ahhoz nem nehéz hű lenni. Dánieli próba dicsőséggé válik. Tekints te is, testvér, az ige mélyére, légy hű, mint halálig. Tépd ki, Jézus, minden gonosz gondolatunk, mely elválaszt tőled. Lássa meg a világ, hogy tieid vagyunk. Érdemes hű lenni most s minden koron át, mert megadja végül, amit ígért nekünk, az élet koronát.

A prófécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a prófécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozat segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az összetartozás jegyében 4 hét múlva kezdődik a Csángó Magyarok zarándoklata. Szemerei János az evangélikus egyház elnök püspökének üzenete a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja, az emléknap nem csak emlékeztetni akar a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területen élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó hittestvéreink a szervezői és a házigazdái a július 2-án Brassóban kezdődő 3. Csángó Magyar Zarándoklatnak, amely színes programokkal várja az egész Kárpát-medencéből az összetartozást megélni kívánó evangélikusokat, és vár minden érdeklődőt. Sokan indulnak el az anyaországból, gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és magánszervezésben is. Idén először püspöktársakkal együtt mindhárman részt vesznek ezen a programsorozaton, hogy nyomatékosan kifejezzék a nyelvi, kulturális és lelki összetartozásunkat. Megváltoztatja az életet. Elindult a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat Szombathelyről. Június 4-én kezdetét vette a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat, amelyen közel 80 fiatal vesz részt. Az idei esztendőben is Szombathelyről indultak a zarándokok, akik Balog Unyom érintésével jutottak el Jákra. A Szent György templomban Székely János, szombathelyi megyés püspök, a püspöki konferencia elnöke mutatott be szentmisét. Székely János szent beszédében rámutatott, mik azok a fontos dolgok, melyekre a zarándoklat megtanít. A fiatalok kiszakadva a hétköznapokból észrevehetik a valóságot, gyönyörködhetnek a természetben. Megtanulhatják, hogy a zarándoklaton, ahogy az életben is, vannak nehézségek, ami igazán fontos, értékes, annak ára van, megéri érte küzdeni. A zarándoklat arra is elvezetheti őket, hogy ha a szívük nyitott, találkozhatnak Istennel, és az megváltoztathatja az életüket. Székely János hangsúlyozta, figyeljenek arra, ami igazán fontos az életben. Templomburger, ízes iratok, fűszerezett tárlatvezetés. A gasztronómiáról szólnak az idei múzeumok éjszakája debreceni református programjai. Az ország egyik legnépszerűbb kulturális eseménye a múzeumok éjszakája 2026-ban is változatos programokkal várja az érdeklődőket Debrecenben. A városban nagy hagyománya van a református intézmények kapcsolódásának. Június 20-án a Nagy templom, a Kis templom, a Kollégium és a Szabó Magda emlékház készül különleges programokkal. Az idei múzeumok éjszakájának központi témája a gasztronómia lesz. Ennek megfelelően minden helyszínen ételkóstolókkal, kulináris bemutatókkal és az étkezés kultúrájához kapcsolódó programokkal készülnek. Az időjárásról mozognak a nyári napok. Csütörtökön csökken a felhőzet, szorványosan fordulhat elő eső. Az északi szél erősödik és 22-27 fok várható. Pénteken a felhők mellett sok napsütés várható, és eső nem valószínű. Marad az északi szél és a 22-27 fok.
0: Híreinket hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az ügyészség napja Magyarországon. 1991 óta minden évben június 10-én ünnepeljük az ügyészség napját Magyarországon, annak emlékére, hogy 1871-ben ezen a napon hirdették ki az első magyar ügyészségi törvényt. Magyarországon az egységes, centrálisan fellépett, a bíróságtól független és az igazságügy miniszter fő felügyelete alá helyezett államügyészséget az 1871. június 10-én kihirdetett 1771 évi 33. törvény hozta létre, amely része volt az igazságszolgáltatás egészének reformját célul kitűző nagyszabású törvényalkotásnak. Ezzel a törvénnyel Magyarország felzárkózott a korabeli nyugat-európai rendszerekhez. 1991-ben a törvény kihirdetésének 120. évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen mondott beszédében Györgyi Kálmán legfőbb ügyész, hagyományteremtő szándékkal kezdeményezte, hogy július 10-e legyen a Magyar Köztársaság ügyészségének ünnepnapja. Kézműves világnap. 2024-ben a Kézművesek Világtanácsa felkarolta a kézműves tevékenységet, összefogta, megszervezte a Kézműves világnap megünneplését. Egyeztetve az UNESCO-val és más tanácsokkal az a döntés született, hogy a Kézművesek világnapját minden évben június 10-én ünnepeljük. A kézművesek megünneplését 1964-ben a perzsa kézművesek indították el, abban a régióban nagy népszerűségnek örvendett. Elterjedése azonban nem vált világméretűvé. Mit jelent a kézműves elnevezés? A kézművesség az a folyamat, amelynek során különféle, többnyire természetes anyagokból, fa, fém, textil, gyapot, gyapjú, stb. Hagyományosan kézi erővel és kreativitással hoznak létre használati eszközöket, szerszámokat, dísztárgyakat, ruházati termékeket. A hit, a tudás és a közösség ünnepe. Középiskolai hittanversenyt rendeztek Nyíregyházán. Május 29-én rendezték meg a Szent Atanász görögkatolikus hittanverseny döntőjét Nyíregyházán, az azonos nyelvű hittudományi főiskolán. Az ország különböző vidékeiről érkeztek középiskolás fiatalok az eseményre, melyen részt vett Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök is. A Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola falai között különleges a találkozás. Az ország különböző pontjairól középiskolás fiatalok érkeztek, hogy részt vegyenek a Szent Atanász görögkatolikus hittanverseny országos döntőjén. A döntőnapja közös imaórával kezdődött, amelyet Kocsis Fülöp érsek metropolita, a főiskola nagy kancellárja vezetett. Az időjárásról: mozognak a nyári napok. Csütörtökön csökken a felhőzet, szorványosan fordulhat elő eső. Az északi szél erősödik és 22-27 fok várható. Pénteken a felhők mellett sok napsütés várható, és eső nem valószínű. Marad az északi szél és a 22-27 fok.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Nézőpont. Ha eredményesen akarunk valakit megcáfolni, bebizonyítva, hogy téved, előbb vizsgáljuk meg, melyik oldaláról szemléli a dolgot, mert arról az oldalról tekintve rendszerint igaza is van. Blaise Pascal.

0: teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Jakab 1:2-4.
1: Valójában a megpróbáltatás az, ami igazán együttérző és szerető szívű emberré tud tenni bennünket, ha Istenhez fordulunk. Ő meg tud vigasztalni bennünket, ha hallgatunk az ő beszédére. Ha nem az ő verésének és rosszallásának jeleként fogjuk föl a nyomorúságokat az életünkben, ha nem elkeseredve vonsoljuk végig magunkat az életünkön, Isten képes arra, hogy megerősítsen minket. Azután meg is fog szabadítani. Ha ezeken keresztül megyünk, képesek leszünk arra, hogy más embereket erősítsünk, vigasztaljunk és fölemeljünk. Ha mindig minden rendben lenne az életünkben, nem is tudnánk beleélni magunkat a másik ember, felebarátunk helyzetébe. Vagyis a nyomorúságok azok, amelyek lehetővé teszik, hogy gyakoroljuk a hitünket. A hit elsődleges jelentése bizalom. Ha az Úr keresztül visz ugyan a tűzön és a vizen, de megment minden kilátástalannak tűnő helyzetből, erősödik a bizalmunk az ő szeretetében és gondviselésében. Ez a hit növekedésének az útja. Nem csupán az igazságokba való elméleti hitre van szükség, hanem a megélt, a megtapasztalt hitre is, hogy ne legyünk féloldalas keresztények. Ha szeretnénk közelebb kerülni Istenhez, akkor úgy kell fogadnunk a megpróbáltatásokat, mint alkalmakat erre. Háborúság békességes tűrést nemz, a békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkben a Szentlélek által, ki adatott nékünk. Róma beliekhez írott levél, 5. fejezet, 3-5. Terjedő versek.
0: Bízom, drága mennyei atyám, a te kijelentésedben, hogy azoknak az életében, akik téged szeretnek, minden együtt munkálkodik a jóra. Ezért tartom örömnek a próbát, hiszen közelebb kerülhetek hozzád általa, és tudom, soha nem hagysz magamra. Vágyom a nyugalomra, de tudom, a kísértések folyamatosan érnek, és erősödnöm kell, hogy ellenállhassak. Sátán be akarja bizonyítani, hogy nem a szeretet, hanem az önzés törvénye az igazi. El akar csábítani az irántad való hűségtől. Kérlek, segíts, hogy ne kerüljek hatalmába, vállaljam a küzdelmet ellene. Adj kitartást, erőt, hogy önzetlenséggel, szeretettel, benned való bizalommal továbbra is a te hű gyermeked lehessek. Most Erdélyi László szavaival közeledem hozzád. Hitet adj, Uram, várni tudót, cselekvőt, mit éltek hősei nagy időknek. Szívet adj, Uram, mely mindig együtt érez az embertestvérrel, kihez küldesz. Tüzet adj, Uram, pünkösd itt, ha szól ígéd, mikor szolgálni hív szent ügyedért. Lelket adj, Uram, mely, ha lelkesedni kell, józanul, s nem vakon, érted lángol. Erőt adj, Uram, mert nekünk erő kell, legyőzni önmagunk, nagy ellenünk. Embert adj, Uram, mert ember, sok ember kell, kikben dicső lényed testet ölthet. Lelked add, Uram, töltsd ki életünkbe, hogy életfánk gyümölcsöt, jót teremjen. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit ma este is. A ma esti alkalommal az elpecsételésről tanulunk. Lehetne így is fogalmazni, hogy a pecsétek közjátékáról. A jelenések könyve 7. fejezeténél vagyunk, és az egész fejezetet, kis rövid fejezet ez, fogjuk tanulmányozni ma este az első verstől egészen a 17-ig. Mint minden alkalommal most is szeretném elmondani azt, hogy ez a bibliai rész hogyan illeszkedik be a jelenések könyve egészébe. Hogyha nézzük a kiasztikus szerkezetet, akkor azt kell mondanunk, hogy az úgynevezett felszálló ágon, a 7 gyülekezetnek szóló levelek után a 7 pecsét feltöréséről olvashatunk, és a 6. és 7. pecsét között találjuk meg ezt a különleges közjátékot. Szeretném azt is elmondani, hogy a 7 pecsétnek van egy párhuzamos kiasztikus része a jelenések könyve végén, 19. és 20. fejezetben, amelyet így neveztünk el, hogy az ítélet 7 jelenete. Hozzá kell azt is tennem, hogy ez a különös közjáték, amely a 7 pecséten belül van, bizonyos értelemben megtalálható a trombitáknál és a csapásoknál is, de más helyen, más látomás sorozatban nem. Hogy ez miért van így, erre igazán nem tudok válaszolni, ha bárkit ez a kérdés foglalkoztat, hogy miért vannak ebben a látomás sorozatokban ilyen közjátékok, és miért nincsenek a többiben, ezt azt hiszem nem tudjuk megválaszolni. Minden esetre a nagyon fontos tanulság az, hogy ahol van ilyen közjáték, ott mindig a 6. és a 7. esemény között van. Tehát sohasem az első és a második, vagy más részek között, mindig az utolsó és az utolsó előtti résznél vagyunk. Ha az elpecsételést vizsgáljuk, akkor azt kell mondanunk, hogy ez a rész, ez a 7. fejezet valójában egy nagyon fontos kérdésre ad választ. Ezt a kérdést pedig a 6. fejezet végén találjuk, a 17. vers szerint, amelynek az utolsó gondolata úgy hangzik, hogy ki állhat meg. Azaz, ki állhat meg majd az Isten előtt? Ki állhat meg majd azon a napon, amikor Jézus visszatér? Más szavakkal így is lehetne mondani, hogy ki üdvözülhet. És ezért azt kell mondanunk, hogy ha van fontos rész a jelenések könyvében, akkor ez egy nagyon fontos rész, mert az üdvösségről szól. Ahogyan az előbb említettem, hasonló közjáték található a trombitáknál is, illetve a csapásoknál a 6.-7. csapás között. Arra nincsen időnk természetesen, hogy ezeket a közjátékokat most végigvegyük, hiszen nem is tartozik a ma estéhez ez a gondolat, de a további előadásokon nyilvánvalóan kitérünk mindig a közjátékokra. Viszont ha a tematikát nézzük, akkor azt kell mondanunk, hogy 3 nagyon érdekes tematika található ebben a 3 részben. Tehát a jelenések könyvében a pecsétekről, trombitákról és a csapásokról gondolkodunk ma este. Ha a közjátékok tematikáját nézem, akkor a pecséteknél a védelem, tehát a védelem, az oltalom, a megmaradás, a megtartás a fő téma, ez a tematika. A trombitáknál egy egészen más gondolatot találunk a közjátékban, a prófétai küldetést. Egész pontosan a prófétálást, majd azután a szentéllyel kapcsolatos tanítást, végül megint a prófétálást. Tehát ott 3 részből álló közjátékot találunk a jelenések könyve 10. és részben a 11. fejezetében. Ami a csapásokat illeti, ott a 6.-7. csapás között Egy nagyon egyszerű kis rövid mondatot találunk, amelyet talán elolvasnék, mert ez maga is fontos és kapcsolódik a könyv többi részéhez, mert a Jelenések könyve 16. fejezetében a 15. vers, ez a legrövidebb a három közjáték között. Ímé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz, és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. A készenlét. Hát ez a harmadik téma, a harmadik gondolatkör, és ez egyben az utolsó közjáték is.

Mi az elpecsételés célja? Kérem, hogy lapozzunk most a Jelenések 7. fejezetéhez, és először olvassuk el az első 3 verset. Tehát a Jelenések könyve 7. fejezeténél vagyunk, az első 3 verset olvasom. Ezek után láték 4 angyalt állani a földnek 4 szegletén, a földnek 4 szélét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élőfára. És láték más angyalt feljönni napkelet felől, akinek kezében volt az élő Istennek pecséte. És nagy szóval kiáltott a 4 angyalnak, akinek adatot, hogy ártson a földnek és a tengernek, ezt mondván, ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük ami Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Ez a 3 vers egy nagyon érdekes szerkezetet mutat. Az első versben a földről, a tengerről és a fákról van szó. A második versben csak a földről és a tengerről. Azután a 3. versben megint a föld, a tenger és a fák. Ez az ismétlés egyfajta intenzitást fejez ki. Ez egy irodalmi eszköz. A héber gondolkodásban elég gyakori az ismétlés, gondolati párhuzamokra is, ha emlékezünk. Egyszerűen az ismétlésen keresztül nem csak, hogy a fókusz felé irányítottak bennünket ezek az irodalmi művek, hanem segítettek abban is, hogy a dolog lényegét megértsük, hogy mi az a kulcsfogalom, amelyet igazán keresnünk kell ebben a bibliai részben. És itt, ahogy látjuk, a fák szó az, ami nagyon fontos. Mert úgy tűnik, hogy ez a pusztító erő, amely minden irányból éri a földet, ugye mind a 4 égtáj felől, valójában magát a földet, azután a tengert, de végső fokon a fákat, az élővilágot is pusztítja. És úgy tűnik, hogy ez az elpecsételés azt a célt fogja szolgálni, hogy a fákat megkímélje Isten. Ha a pecsétekre gondolunk, általában a Jelenések könyvében a pecsét mindig negatív, halált hoz. Kivéve ezt a részt, ahol a pecsét az élet védelmét szolgálja. És a kép hátteréhez természetszerűen tartozik egy régi-régi történet, Mózes 2. könyvéből, amikor is az egyiptomi kivonulással kapcsolatosan összesen 10 csapásról olvasunk. Nagyon különös az, hogy mi történt a 10. utolsó csapás alatt. Kérem, hogy azért lapozzunk Mózes 2. könyvéhez, és onnan a 12. fejezetből olvassunk el néhány mondatot. Mózes 2. könyve, 12. fejezet, 21. versétől olvasom. Ez az az időszak, amikor már 9 csapáson túl van Egyiptom is, és a zsidóság is. És úgy tűnik minden egyes csapásnál, hogy mintha meginogna a fáraó, de csak egy rövid időre. Azután újra összeszedi a bátorságát, lehet így mondani, az akarat erejét, és azt mondja, hogy mégsem engedlek el titeket. Végül eljutunk az utolsó csapáshoz. És ekkor Isten különleges utasításokat, parancsokat ad az izraelitáknak, hogy mit tegyenek. Olvasom a 21. verstől, mert Mózes 2. könyve 12. részénél vagyunk, 21. verstől. Előhívá tehát Mózes Izrael minden véneit, és mondta nekik, fogjatok, és vegyetek magatoknak bárányt, családaitok szerint, és öljétek meg a pászkát. És vegyetek egy kötés izsópot, és mártsátok a vérbe, amely az edényben van, és hintsétek meg a szemöldök fát, és a 2 ajtó felett, abból a vérből, amely az edényben van. Ti közületek pedig senki sem menjen ki az ő házának ajtaján reggelig. Mikor átmegy az Úr, hogy megverje az Egyiptom belieket, és meglátja a vért a szemöldök fán,
és a két ajtófélen. Elmegy az Úr az ajtó mellett, és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen öldökölni a ti házaitokba. Megtartsátok azért ezt a dolgot rendtartás gyanánt, magadnak és fiaidnak mind örökre. És mikor bementek a földre, amelyet az Úr ad nektek, amint megmondotta, akkor tartsátok meg ezt a szertartást, mikor pedig a ti fiaitok mondjátok nektek, micsoda ez a ti szertartástok. Akkor mondjátok, pászka áldozat ez az Úrnak, aki elment az Izrael fiainak házai mellett Egyiptomban, amikor megverte az egyiptombelieket, a mi házainkat pedig megoltalmazta. És a nép meghajtotta magát, és leborult. Nyilvánvaló, hogy a pecsét, hiszen a vér is pecsét volt, a védelmet szolgálta. Egész konkrétan az élet védelmét, vagy az elsőszülöttek védelmét. Ez a vér védelmet jelentett az izraelitáknak, de mivel nem volt vér az egyiptomiak otthonán, otthona ajtajain, ezért nem védte meg őket, és a következő versek arról szólnak, hogy azon az éjszakán az Úr angyala végigment Egyiptom földjén, és ahol nem látta a vért, oda bement, és mindenhol meghalt az elsőszülött azon az éjszakán. A pecsét, tehát itt a Jelenések könyve 7. fejezetében pozitív tartalmú, mert az élet védelmét szolgálja. Az elpecsételtek. Kik is az elpecsételtek? Lapozzunk vissza tehát a Jelenések könyvéhez. Ahogyan olvastam is, hogy a 7. fejezetben az első 3 vers egy különleges szerkezetet mutat. Az angyalok tartják a szeleket, hogy a szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élő fára. És ez a gondolat később a 3. versben megismétlődik, hogy ne érje a szél a fákat, azaz, magyarázatként itt van, ami Istenünk szolgáit, ameddig meg nem pecsételjük őket a homlokukon. A fa. Mit szimbolizál tehát a fa, vagy a fák? A Zsoltárok könyvében és Jeremiás prófétánál is azt találjuk, hogy az az ember, aki az Úrban bízik, hasonlítható a fához. Kérem, hogy lapozzunk most a Zsoltárok könyvéhez, és azután majd Jeremiás proféta könyvéhez is, hiszen a Zsoltárok könyvében, Zsoltárok elején van ez a különös rövid Zsoltár, az első, amelynek az első 3 versét így olvasom. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lesz. Ez egy boldog mondás, vagy áldásmondás. Arról az emberről, akinek a gondolatait betölti az isteni törvény. De lehet azt mondani, hogy ez egy állandó hatás az életében, nem csak alkalomszerűen van így. Mert azt olvastam, hogy az Úr törvényéről gondolkodik éjjel és nappal, amit ma úgy mondanánk, hogy állandóan, vagy szüntelenül. Ez az ember olyan, akinek öröme az isteni törvény. Erről a törvényről gondolkodik, és ezért a gyakorlati életét az jellemző, hogy nem megy el a gonoszok tanácsába, vagy nem áll meg a bűnösök útján, és nem ül le azok között, akik csúfolkodnak. És azután van egy hasonlat, hogyha valaki ezt teszi, akkor olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa. Hogy mindig növekedni fog, mindig erősödni fog, és hozza a gyümölcsét, és nem hervad el. A Jelenések könyve ugyan nem mondja meg, hogy milyen fára kell gondolnunk,
De az egyik legismertebb fa a bibliai időkben a libanoni cédrus volt. Ezen a gyönyörű képen egy óriási cédrusfát látunk. És a libanoni cédrus egy olyan növény volt, amelyet leggyakrabban említ a Biblia, szinte a közel-keleti növények közül, mert a hatalmasságot, a fennséget, a nagyságot szimbolizálta. Tudunk arról is, hogy első Szetosz fáraó cédrusfákat vágatott a Libanon hegységben, hogy az Amon szentély építéséhez felhasználja ezeket. Hasonlóképpen Salamon király is küldött ide munkásokat, és a tíruszi királlyal megegyeztek, hogy közösen küldenek embereket, szakembereket, favágókat, akik majd cédrusfákat vágnak, hogy Salamon megépíthesse a jeruzsálemi templomot. Erről a Királyok első könyve 5. rész, 5.-6. versében olvashatunk. Vagy ha Csontvárira, a világhírű magyar festőre gondolunk, a magányos cédrusra, nyilvánvalóan ez is, mint egy jelzés értékű, hogy a szépséget, az erőt, ugyanakkor valami kecsességet is kifejez ez a fa. Ha megnézzük, ez egy hatalmas termetű, hatalmas méretű fa, és mégis van benne valami könnyedség, valami látság, valami szépség. Van azonban egy másik nagyon fontos ige még a Zsoltárok mellett, és ez Jerémiás proféta könyvében van a 17. fejezetben. Kérem, hogy lapozzunk oda. 17. rész, 7.-8. versét olvasom. Ezek így hangzanak. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik. És a levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Egyik helyen azt olvastam, hogy boldog ember. A másik helyen áldott ez az ember. A Zsoltárok első fejezetében azt találtuk, hogy arról az isteni törvényről, amely a gyönyörűséget jelenti, gondolkodik ez az ember éjjel és nappal, ezért lesz ő boldog. Itt pedig azt találjuk, hogy azért áldott a férfi, mert nem önmagában bízik, hanem az Istenben. Ezért az elpecsételtek esetében, ha a fára gondolunk, és más helyeken is, a Jelenések könyvében fáról van szó, mindig személyeket értsünk. Tehát a fa egy személyt szimbolizál, pontosabban azt a személyt, aki Istenre bízza magát. Hova kerül a pecsét? Lapozzunk most vissza a Jelenések 7. fejezetéhez, és nézzük meg a 4. verset. Illetve a 3. vers végét is olvasnám először. Tehát itt arról van szó, hogy megpecsételjük a mi Istenünk szolgáit a homlokukon. Azután János apostol megemlíti a számukat is. Pecsét a homlokra kerül. De az a különös, hogy nem csak itt a 7. fejezet, 4. versében, hanem ha tovább lapozunk a Jelenések 14. fejezetéhez, itt is hasonlót olvasunk, hogy mi is történik a homlokkal. 14. rész első verse, és láttam, és ímé egy bárány állt a Sion hegyén. És ővele 144 ezren, akiknek homlokán írva volt az ő atyának neve. Tehát itt nem pecsétet találunk, hanem az Isten nevét. De ahogyan ott is, itt is a homlokra kerül a jel. Azután az utolsó fejezethez, a 22-hez halapozunk, ott a 4. versben még egyszer hasonló gondolatot találunk, és látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz.

Mit is jelent az, hogy a név vagy a pecsét a homlokra kerül? Az ókorban az emberek mindent lepecsételtek, ami fontos volt. Aki használta a pecsétet, elsősorban is azt fejezte ki, hogy ővé az a tárgy, vagy egy személy. Tehát a pecsét a tulajdonjogot jelentette, vagy jelölte, másodszorban jelölte a hűséget is, harmadsorban a védelmet. Honnan tudjuk mindezt? Ezékiel próféta könyvéhez kell most lapoznunk. Ezékiel könyve 9. fejezetéhez, és egy kicsit majd a 8. fejezetre is oda nézünk, és néhány mondatot talán olvasnék belőle, mert ez a két fejezet nagyon szorosan összefügg, de alapvetően a 9. fejezet 3. versétől olvasnám a 6. versig. És Izrael Istenének dicsősége elvonult a kérubokról.

városon, ő utána. És vágjátok, ne kedvezzen a ti szemetek, és ne szánakozzatok vénet, ifjat, szüzet, gyermeket és asszonyokat, öljetek meg mindegy lábig, de azokhoz a férfiakhoz, akiken a jegy van, ne közelítsetek, és az én templomomon kezdjétek el. Elkezdték azért a vén férfiakon, akik a ház előtt voltak. Mi volt ez? Egy különös ítélet, egy különös pusztulás. Nem úgy, hogy az ellenség pusztította az izraelitákat, hanem ők maguk tettek valamit, amivel kivívták vagy kihívták Isten haragját. Mi volt ez? Ezt Ezékiel könyve 8. fejezetéből tudjuk meg. Csak egy-két mondatot olvasnék ebből a hosszú fejezetből, az egészet nem tudjuk elolvasni, de az 5. verstől például azt találjuk, hogy embernek fia, emeld föl csak szemeidet észak felé. Fölemeltem azért szemeimet észak felé, és ími északra az oltár kapujánál állt vala a bosszúság, ama bálványa a bejáratnál. 6. vers, és mondta nekem, embernek fia, látod én, mit cselekednek? A nagy utálatosságokat, amelyek Izrael utálatosságokat, amelyeket Izrael háza itt cselekszik, hogy eltávozzam az én szent helyemtől, de még egyéb nagy utálatosságokat is fogsz látni. 10. vers, bementem azért, és láttam, hogy ímé utálatos csúszó, mászó állatoknak és barmoknak mindenféle képei, és Izrael házának minden bálványai voltak bevésve a falon körös körül. 11. vers, és 70 férfiú Izrael házának vénei közül állt ott előttük, mindegyik a maga tömjénezőjével a kezében, és a füstölőszer felhőjének illata szállt fel. Aztán 13. vers így hangzik, és mondta nekem, még egyéb nagy utálatosságokat is fogsz látni, amiket ezek cselekszenek. És vive engem az úrháza kapujának bejáratához, a következő vers, amely éjszakra volt, és ímé ott asszonyok ülnek vala, siratván a Tammuzt, a természet, a termékenység istenét. És aztán így folytatja, és mondta nekem, láttad-e embernek fia, még egyéb, ezeknél nagyobb utálatosságokat is fogsz látni. És bevitt engem az úrházának belső pitvarába, és ímé az úr templomának bejáratánál a tornác és az oltár között, mint egy 25 férfiú, akik hátukkal az úr templomára és orcájukkal keletre fordultak, és ezek kelet felé leborulva imádták a napot. Napimádók voltak, bálványimádók voltak, a természetet imádták. Azok az utálatosságok, amelyeket itt felsorol a próféta, és amelyekre egy utalás történik a 9. fejezetben is, a 4. vers szerint, hogy sóhajtoztak ezek a férfiak, és nyögtek az utálatosságok miatt. Ők kapták meg a pecsétet, vagy ezt a jelet. A természet imádat különböző formáiról van itt szó, egyszerűen kifejezve a bálványimádásról, amit Isten igéje a Biblia mindenhol tilt, és a megdöbbentő az, hogy itt nem külső hatás mutatkozik meg, vagy külső kényszer, amelynek az a következménye, hogy az izraeliták leborulnak a bálványok előtt, hanem ők maguk készítik a bálványokat, sőt, mintha templomban lennének a bálványok, vagy a domborművek a falakon, és lehajolnak ezek előtt, imádják ezeket, és imádják a napot is. Miért tragikus ez? Hiszen nagyon sokszor azt halljuk, és sokan azt hangoztatják, hogy igazán az a fontos, hogy mi van a szívünkben. Hát tényleg az a fontos, hogy mi van a szívünkben, de nagyon sokszor a cselekedeteink elárulják azt, hogy mire gondolunk. Néha természetesen olyanok a tetteink, hogy becsapjuk egymást, és éppen nem látják a gondolatainkat, mert el akarjuk rejteni a cselekedeteinkkel,

De bárhogyan is van, a Biblia különbséget tesz az igaz imádat, amely a Teremtőre irányul, és a hamis imádat között, amely a teremtett dolgokat érinti. Na, Jelenések könyvéhez visszatérve, ha most a 14. fejezetet fellapozzuk, azt a részt, ahol az előbb találtuk a 144 ezerrel kapcsolatos megjegyzést, hogy a homlokukon van az Atya neve, ebben a fejezetben tovább azt olvassuk a 6.-7. versben, hogy láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, ágazatnak és nyelvnek és népnek, ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. Miért fontos kérdés ez? Hát egyrészt nagyon sok keresztény úgy gondolja, hogy a vasárnap az igazi heti ünnepnap. Más vallásos emberek úgy gondolkodnak, hogy bármelyik nap lehet ünnepnap. Én magam döntöm el, hogy a héten melyik napot ünneplem. Hallottam olyan véleményt is, hogy minden nap egyforma. Valójában bármelyik napot lehet ünnepelni. Tényleg így van ez? Bármelyik napot ünnepelhetjük? Minden nap egyforma. Minden nap ugyanazt mondja nekünk. A Jelenések könyve itt a 14. részben azt mondja, hogy az imádat Istent illeti meg, kizárólag Istent, mégpedig a Teremtőt. Tehát nem az úgynevezett természet isteneket, ahogy az ókori népek gondolták a sok isten hitük folytán, hogy mindennek van istene, a fának is, a kőnek is, a víznek is, a levegőnek. És ahogyan nagyon sok ember gondolkodik a mai napig úgy, hogy mindenben benne van az Isten. Panteizmus. Az Isten mindenhol ott van, mindenen keresztül lehet őt tisztelni, akárha a fához fordulunk, vagy a fát megérintjük, akkor is az Istennel kerülünk kapcsolatba. Ha a 10 parancsolat első 4 parancsolatát elolvasnánk, akkor abból a 4 parancsolatból legalább 3 valahogyan összefügg a bálványimádással, illetve annak a tilalmával. Ugye az első parancsolatban arról van szó, hogy ne legyenek idegen istenek. Utána, hogy ne csináljunk faragott képet, semmi ahhoz hasonlót, ne tiszteljük, ne imádjuk. A 3. parancsolat szól arról, hogy az Isten nevét hiába ne vegyük fel. És a 4. parancsolat, amely egyenesen arra emlékeztet bennünket, hogy van valaki, akinek mindent köszönhetünk. Aki megteremtette ezt a világunkat, és amikor megteremtette, akkor a 7. napon megnyugodott, azt a napot megáldotta, megszentelte, és a 4. parancsolattal lényegében erre emlékeztet minket. Mintha azt mondaná, hogy a hamis tisztelettel szemben, tehát, ha tisztelünk bármit a teremtett dolgok közül, ez mind hamis tisztelet. Ezzel szemben tiszteljük a Teremtőt, és ennek az emléke, ünnepe a szombati nap, a 7. napja.

az elpecsételtek száma. Ha visszatérünk a Jelenések 7. fejezetéhez, a 4. vers szerint hallám a megpecsételtek számát, 144 000, az Izrael fiainak minden nemzetségéből elpecsételve. János apostol hallja a számot, nem látja őket, hallja a számot. Nagyon fontos. Hallja az elpecsételtek számát. 144 000. Miért érdekes ez a szám? Hát hasonló számmal találkozunk az új Jeruzsálem leírásánál is. Ha lapozunk a Jelenések 21. fejezetéhez, akkor nagyon érdekes számokkal találkozunk, amelyek valahogy megközelítik a 144 000-et. Jelenések 21. fejezetében 16.-17. vers. És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége, és megméri a várost a vesszővel 12 000 futamnyira. Annak hosszúsága, szélessége és magassága egyenlő. Minden irányban 12 000 futam, ami egy óriási nagy szám, ha számokban mai mértékkel kifejezzük, körülbelül 2200 kilométer. Óriási szám. De nem feltétlenül kell ezt szó szerint értenünk, hiszen ez egy szimbolikus szám. Következő vers szerint megmérte annak kőfalát, mármint a város kőfalát, 144 síngre. Ember mértékével, azaz angyaléval. Mind a két szám szimbolikus, 12 000 és 144. Hasonlóan a 144 000 is egy szimbolikus szám. Ahogyan a 12 törzs is szimbolikus. Miért? Miért kell azt mondanunk, hogy a 12 törzs és a 144 000-es szám szimbolikus? Egyszerűen azért, mert az új szövetségben már lelki Izraelről beszélünk, nem a testi Izraelről. Pál apostol a leveleiben elég sokszor ír arról, hogy nem az a zsidó, aki külsőképpen az, hanem van belső körülmetélkedés is. És azt mondja, hogy az az igazi zsidó, aki belsőképpen az. De amit a lelki Izraelről ír, nagyon különös és nagyon fontos, a Római Levél 11. fejezetében található, lapozzunk oda, Római Levél 11. fejezete, 25. versétől 27-ig. Mert nem akarom, hogy ne tudjátok, atyám fiai, ezt a titkot, hogy magatokat el ne higgyétek, vagy magatokat el ne hitessétek, hogy a megkeményedés Izraelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegy. És így az egész Izrael megtartatik, amint megvan írva, eljöjjön Sionból a szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságokat. És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket. Ez utalás Jeremiás próféta szavaira, 31. fejezetre, ahol az új szövetségről van szó, vagy lehetne idéznünk a zsidókhoz itt levő 8. fejezetét, szintén az új szövetséggel kapcsolatosan. Egyszerűen a lelki Izraelről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy 12 törzs. Lapozzunk vissza még egyszer a Jelenések 7. fejezetéhez, és nézzük meg, hogy a 144 000-es szám után mi az, amit János apostol lát. Tehát hallja a számot, és lát valami egészen mást. Nem 144 000 embert, hanem így olvasom a 9. verstől a 17-ig, azután láttam, és íme egy nagy sokasság, amelyet senki meg nem számlálhatott. Minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből, a királyi szék előtt és a bárány előtt álltak, fehér ruhákba öltözve, és a kezükben pálma ágak. És kiáltottak nagy szóval, mondván, az üdvösség, ami Istenünké, aki a királyi székben ül, és a bárányé. Az angyalok pedig mindnyájan, a királyi szék, a vének, és a négy lelkes lény körül álltak,
és akik a királyi szék előtt arcra borultak, és imádták az Istent, ezt mondván, ámen, áldás és dicsőség, bölcsesség és hálaadás, és tisztesség és hatalom, és erő, ami Istenünknek mind örökkön, örökké. Ámen. Ehhez hasonlót nem találunk sehol a Bibliában. Ámennel kezdődik, és ámennel ér véget. Általában az imádságok végén olvassuk az áment, kivéve János evangéliumát, ahol Jézus sokszor azt mondja, hogy bizony, bizony, mondom nektek, vagy mondom neked. Itt minden esetben az ámen szó van. Tehát a mondat elején Jézus kétszer használja az áment, de ilyen használatot, hogy tudnélik, az elején is van egy ámen, meg a végén is, ilyet nem találunk máshol. Legtöbb esetben az ámen a mondat végén van. Ha valamit meg lehet erősíteni, és igazán azt lehet mondani, hogy ez egy örök dolog, akkor ámennel kell kezdeni, és ámennel kell befejezni. És a két ámen között van egy hétszeres doxológia, azaz dicsőségmondás. Ez egy nagyon különös rész a Bibliában, de azt mondja el nekünk, hogy igen, az üdvösség az Istené. És olvasom tovább, akkor felele egy a vének közül, és mondta nekem, ezek, akik a fehér ruhákban vannak öltözve, kik és honnét jöttek? És mondtam neki, Uram, te tudod. És mondta nekem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták a ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük, nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség. Mert a bárány, aki a királyi szék közepette van, legelteti őket, és vizek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl Isten a szemeikről minden könnyet. A győztes Izrael ez. Egy lelki Izrael, amely most már minden ágazatból, nyelvből, népből, törzsből származik, és ezért azt kell mondanunk, hogy a két kép, azaz a 144 ezer képe minden törzsből 12 ezer. Mellette az újabb kép, hogy nagy sokaság, senki meg nem számálhatta. Valójában ugyanazt jelenti. És ezért a mennyei lények, amikor mindezt látják, mondják el ezt a hétszeres doxológiát a 7. fejezet 12. verse szerint. Azonban az igazi nagy kérdés az lesz, hogy fehér ruhában vannak, és hogyan? Honnan van ez a fehér ruha? A válasz, hogy megmosták a ruháikat, és megfehérítették a bárány vérében. Ritkán gondolunk talán erre, de végigvonul az egész jelenések könyvén az a kép, hogy a bárány vére megtisztít. Itt néhányat felsoroltam, egyet-kettőt szeretnék fel is olvasni. Például az első fejezet 4. versétől, János a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt, aki eljövendő, és a 7 lélektől, amely az ő királyi széke előtt van, és a Jézus Krisztustól, aki a hű tanú bizonysága halottak közül elsőszülött, a föld királyainak fejedelme, annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által, és tett minket királyokká és papokká, az ő Istenének és Atyának, annak dicsőség és hatalom mind örökön öröki. Ámen. Itt az ámen a mondat végén van. De Jézusról azt mondja, hogy a halottak közül az elsőszülött, aki szeretett minket, és megmosott a bűneinkből a vére által. Az 5. fejezethez halapozunk. Ott azt találjuk, 8. verstől kezdve, hogy amikor elvette a könyvet, a 4 lelkes lény és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfák és aranypoharak, jó illatokkal teli,
amik a szentek imádságai. És énekeltek új éneket, mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által minden ágazatból, nyelvből, népből és nemzetből. És lehet olvasni tovább ezeket a verseket. Mindenhol arról olvasunk, hogy igen, a bárány vére adja a tisztulást. Azaz a megváltást, a bárány vére szimbolikusan fehérre mossa a ruhát. Még a Jelenések könyve legvégén is találjuk a 22. fejezet 14. versében az újfordítású Bibliában, hogy akik megmosták ruháikat, azoknak van joguk, hogy bemenjenek a kapukon a városba. A nagy sokaság. Mi lesz az eredménye annak, hogy a megváltás végül lezáródik, hogy befejeződik, hogy ez a megszámlálhatatlan sokaság ott lesz az isteni trón körül. Az egyik eredmény egy győzelmi szolgálat, amely a szüntelen folyó szentély szolgálathoz hasonló. Krónikák könyvében olvasunk arról, hogy éjjel és nappal szolgáltak Kéhát fiai például. Nekik egyetlen feladatuk volt, hogy éjjel-nappal ott szolgáljanak a templom. A Krónikák első könyve, 9. rész, 33. verse szerint. Más oldalról nézve azt kell mondanunk, hogy ez Isten örök terve volt, hogy tudnélik az Isten és az ember egy olyan közösségre jusson, amely már elszakíthatatlan. A szentély szolgálat egy minta volt, egy kép volt, hogy hogyan lehetséges ez. A papok szolgálata megint mint egy bemutatta, hogy hogyan lehetséges. De a legkülönösebb az, hogy végül a sátor kép, hogy tudnélik az ő templomában szolgálnak neki, és aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük, ez a kép végül átalakul, és az utolsó néhány mondatban már azt találjuk, hogy nem éheznek, többé nem szomjaznak, a nap nem tűz rájuk, mert a bárány legelteti őket, és a vizek élő forrásaira viszi őket, és végül eltöröl minden könnyet a szemükről, amelyről ugyancsak olvashatunk a Jelenések 21. fejezetében. Mit jelent mindez? Egy különös szókapcsolat, vagy fogalmi kapcsolat. Én így határoztam meg, hogy a bárány pásztor. Ebben a fejezetben többször olvastam a bárányról. A bárány előtt borulnak le, a báránynak szól a hétszeres dicsőségmondás, a bárány széke előtt vannak, és azután a báránynak szolgálnak, illetve a bárány vérében tisztulnak, és végül a bárány vezeti őket, mint pásztor. Itt is nagyon elgondolkodható az, hogy János evangéliumában mind a két kép megtalálható. A könyv elején inkább a bárány kép, gondoljunk Keresztelő Jánosra, aki bemutatja Jézust, mint Isten bárányát. Aztán később Jézus azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. És ez a két fogalom összekapcsolódik itt a Jelenések könyvében. A bárány maga a pásztor. Ez felidézi bennünk a 23. Zsoltár szavait, és ezzel szeretném én is befejezni. Ebben a gyönyörű Zsoltárban a következő gondolatokat találjuk. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok, és nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztal terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig. Ez a gyönyörű Zsoltár a Jelenések könyve 7. fejezetének hátterén úgy értelmezhető, hogy minden beteljesedik, csordultig van
a pohár. Minden jó. És hogy az Úr házában lakozom hosszú ideig, ott szolgálnak az üdvözültek éjjel és nappal. És a bárány vezeti őket tovább, mint pásztor. Már nem lesz könny, már nem lesz fájdalom, már nem lesz halál, amelyre utalás van itt a Zsoltárban, nem lesz éhség sem, vagy szomjúság, hanem örökké a bárány, aki pásztorolja őket. Az elpecsételés tehát arra tanít minket, hogy Isten hív bennünket. Engedjük azt, hogy ő legyen a mi pásztorunk. És adja az Úr, hogy ennek a hívásnak, ennek a kérésnek engedjünk. Tényleg pásztoroljon bennünket, nem csak itt a földön, de majd az örökké valóságban is, az ő kegyelméből. Amen.

A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Mozart 41. C-dur Jupiter szimfóniáját.

Mozart 41. C-dur Jupiter szimfóniája hangzott el. Folytatjuk a Klasszikus zene gyöngyszemei című műsorunkat. Következik Mozart 8. A-moll zongoraszonátájának első tétele.

0: Kedves hallgatóink, a Klasszikus Zene Gyöngyszemei című műsorunk keretében Mozart 41. C-dur Jupiter szimfóniája, majd a szerző 8. A-moll zongora szonátájának első tétele hangzott el. Az összeállítást készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
1: Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 10-én így szól Isten igéje. Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért! Ézsaiás könyve 55. fejezet első verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Jézus azt mondta nekik, aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. János evangélium a 6. fejezet 35. verse. Akkor mindenki megy? Ez lenne a logikus válasz az Ézsaiás próféta által leírt isteni mondatra. Mindenki megy és iszik. Mert sok minden elválaszt minket, eltér bennünk, de víz nélkül nem élünk. Egy életen át szomjazunk, végül szomjan halunk. Mindannyian így vagy úgy szomjazunk. Az éghajlatváltozás erre figyelmeztet. Szomjas emberek lévén pedig jó lenne tudatosítani, hogy létezik egy olyan szomjúságérzés, amely nem a kiszáradt szájban jelentkezik. Létünk szomjazó lét. A lelkünk is tud nagyon szomjas lenni. Az élet vize nélkül pusztulunk. Az éltető vizet pedig csak az Isten adhatja meg nekünk a vele való kapcsolatban. Egyik énünk így fogalmaz. Igéje a tiszta kút. Vannak persze pótszerek, víznek látszó dolgok, amelyekkel helyettesíteni próbáljuk az igazit. De tiszta forrás, valódi víz nélkül végünk van. Az értelmetlenségbe fulladó életek, a mélység felé tartó, zuhanó világ erről tanúskodik. A samáriai asszony története egy szomjas ember története. Találkozott Jézussal, és minden más lett. Elmúlt a szomjúság, sőt másokat is el tudott vezetni a tiszta forráshoz. A jövő attól függ, hogy lesz-e a földön elegendő tiszta víz. Hirdeték jogosan a környezetvédők. A kiteljesedő jövő attól függ, hogy rátalálunk-e az élő víz forrására, Jézusra, s meg is maradunk-e mellette. Imádkozzunk! Gondviselő Isten, köszönjük, hogy nekünk itt a hazánkban van elegendő tiszta ivóvízünk. Add, hogy ezt tudatosítva hálásak legyünk neked. De ennél is többet kérünk tőled. Vezess el minket Jézushoz, az életvizének forrásához, hogy ki ne száradjon létünk. Szentlélek Isten, üdíts fel, mert sokszor sivatagban érezzük magunkat, és igéd nélkül szomjan halunk. Add életet jelentő, frissítő, üdítő igédet. Amen. Hafenser Károly áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért! Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Jézus azt mondta nekik, aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Pásztor vigyáz rájuk. A mai ige Zofóniás könyve 3. fejezet 13. vers. Olyan lesz, mint egy nyáj, amelyet nem háborgat senki. Legelésznek és heverésznek. Gondolatok az ígéről. Tegnapi gondolataink a szegény és nincstelen népnél jártak, amelyet az Úr, mint élő magot hagyott egy halott világban. A proféta azt mondja, hogy ez a nép nem cselekszik hamisan, és nem beszél hazugul. Ennek a népnek nem volt sem rangja, sem gazdagsága, ami megtarthatta volna, de azokat a fegyvereket sem tudta használni, amelyekben a gonoszok annyira bíztak. Ez a nép bűnös vagy csalárd módon sem tudta magát védelmezni. Hát akkor elpusztultak? Semmiképpen. Legelésznek és heverésznek, és nem csak védettek a veszedelemtől, de nem is ismerik a gonosztól való félelmet. A juhok ilyen gyönge teremtmények, a farkas pedig félelmetes ellenség. Mégis a juhok vannak többen, mint a farkasok. Ügyük mindig győzelmes, míg a farkasoké egyre csak hanyatlik. Egy napon a juhnyájak megtöltik a földet, de nem marad egy farkas sem, mert a juhoknak van pásztoruk, aki gondoskodik róluk, védi őket, és békességet ad nekik. Nem lesz senki, sem emberi, sem ördögi formában, aki háborgassa őket, mert ugyan kiriaszthatná meg az Úr nyáját, amikor közel van a pásztor. Így hát békességben lehetünk a zöld mezőkön, mert Krisztus lelkünk tápláléka és nyugalma. Kelenföldi barokk esték júniusban is. A kelenföldi barokk esték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték, a következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án lesz szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Finta Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben, szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban. Zolikon városban a katolikus templom orgonistája. Gyalogos zarándoklat a Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. A Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös, gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szél Rózsa találkozóra. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig Kőszeg és Sopron. A jelentkezési határidő június 14-e. Az időjárásról mozognak a nyári napok. Csütörtökön csökken a felhőzet, szorványosan fordulhat elő eső. Az északi szél erősödik és 22-27 fok várható. Pénteken a felhők mellett sok napsütés várható, és eső nem valószínű. Marad az északi szél és a 22-27 fok.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, Kérjünk ezestén bocsánatot mennyei édesatyánktól, hogy olykor szúgolódással válaszolunk a minket ért legkisebb méltánytalanságra is. Viszont vonakodva hozzuk meg a legkisebb áldozatot is fele barátainkért. Fohászkodjunk kellő alázattal segítségért. Az Úr szüntelenül munkálkodjék bennünk, hogy életünk ne mindenben viszonzást váró legyen, hanem mindenben viszonzást adó, hálaadás a Jézusban velünk közölt üdvösségért.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Mai beszélgető társam Romfa János, akinek az élete, mint mindnyájunk élete, sok kalandos eseményt rejteget, de a legfontosabb az, hogy valamikor valahogy találkozott az Úr Jézussal. Ezért hívtam ide a stúdióba, tehát mai vendégem Romfa János. Mit kell rólad, János, tudni? Hogy mutatkoznál be a hallgatóknak? Ki vagy te?
3: Romfa János vagyok, de ezt már hallottuk. Egy ember, aki nagyon rossz úton járt valamikor, körülbelül negyed évszázaddal ezelőtt, egy nagy változás után megtaláltam a helyes utat, amin botladozva is, de még mindig örömmel járok. Gépkocsi vezető vagyok, értelmi sérülteket, fogyatékosokat szállítok, nappali foglalkoztatóba, orvoshoz, tehát igény szerint. Feleségem van, 3 kiskorú gyermekem, és Ikladon lakom. Így nagyon röviden itt tudnék bemutatkozni.
2: Hát ez valóban nagyon rövid volt, és nagyon címszavakban, úgyhogy most akkor én kérdezni fogok egy-két dolgot. Talán az volt az első fél mondat, hogy nagyon rossz úton jártam. Ezt sokan mondhatják. Mit jelent ez?
3: Iskoláim elvégzése után mezőgazdasági szakközépiskolába jártam, leérettségiztem, és elkezdtem dolgozni, mint általában mindnyájunk. Akkoriban még nem is volt hiába a munkahelynek, és én el voltam telve magam szorgalmával, ügyességével, találékonyságával, és éltem az én mindennapos életemet. Egy fogyatékosság az elég korán meglátszódott bennem, hogy én nagyon szeretem az alkoholt. Rabjá is váltam tulajdonképpen. 15 éves koromban már megemelgettem a poharat, és nagy fiúnak érzeltem magam, belevaló srácnak, akinek még ez is megy és szabad. És ez elindított egy olyan folyamatot, hogy kb. 25 évvel ezelőtt eljutottam arra a pontra, hogy nem bírom letenni, nekem ez kell, és igazából sosem azért fogyasztottam, mert szomorú voltam, vagy örömöm volt, alkalom volt, egyszerűen az ízéért, és megállt meg nem tudtam parancsolni. Legfőképp a töményet szerettem, utána a bort, és hát higításképp a sört sem vetettem meg, de most ezzel én nem szeretnék ezt nagyon részletezni, mert ez szégyellem most már nagyon, látva azt, hogy eljutottam egy olyan pontra, hogy ezen én nem tudok változtatni. Akkor szóba se kerülhetett, hogy én elvonóra menjek, mert egyszerűen nem voltam képes beismerni, hogy rabja vagyok, mert én dolgozom, én nekem ez jár, nekem erre szükségem van. Még nem egy nagyon érdekes történet volt, hogy akkoriban én a TSZ-ben dolgoztam, kertészetben, és hát munkahely ide vagy oda, bizony ott is a pohár fenekére néztem, és nagyon emlékszem egy pénteki napra, amikor 3:50-es jávával mentem haza, eléggé illuminált állapotban. Egyszer kiszámoltam, hogy ez volt korai délután 1 órakor, mentünk haza a pénteken a munkából, és este 10-ig nem is ülhettem volna járműre, szerény számítások szerint sem, és közúti ellenőrzés volt. És az első előttem lévő motorost rendőr kiemelte a sorból, és rendült föl a keze, és annyit se tudtam mondani, hogy jaj Istenem. Tehát sajnos életemben egész idáig nem volt Isten sem gondolatomban, sem szívemben. Csak annyit tudtam mondani magam, hogy ezt ússzam meg. És egy csukló mozdulattal továbbintett, és a mögöttem lévő autót vette ki a sorból, amit a tükörből láttam már csak meg. És akkor este nagyon sokat vívódtam, hogy most mi legyen ezek után. Azt láttam, hogy én nem tudom letenni a poharat. Azt is láttam, mi szenvedést okoztam az akkori családomnak, és azt mondtam, hogy akkor leteszem a lantot. Tehát befejezzük, egyszer sírnak, felejtenek, kész. És másnap meg egy ismerősünkhöz mentünk el váratlanul, a akkori felesége mondta, menjünk el hozzájuk. Hát jó, menjünk el. És akkor beléptünk, ahova fogadott, hogy tudtam, hogy jöttek. Na, már ez vicc, mert én se tudtam még egy órával ezelőtt, hogy én jövök. Na, ő tudta. Hát látod, itt hol vagyok. A család többi része elment a gyülekezetbe. Akkor már csúnyán ráncoltam a homlokomat, hogy milyen dolog ez. És akkor asztalon Bibliát láttam, mondom, mert mit olvas ez az ember. És Bergman Lacinak hívták. Sajnos azóta sem tudom, mert szétszakadt az életünk folyama, hogy éle, hal-e, mi van vele, de hogy az úré akkor biztos, hogy él, mert akkor örök élete van. És ő bizonságot tett nekem az Úr Jézusról, hogy mit változtatott meg az ő életében. És akkor nekem felcsillant a szemem, hogy hát bolond, aki nem a jobbik részt választ, ez nekem tetszik. És nagyon-nagyon felszabadult öröm járt át, és mondtam, hogy beszélt komolyan, én nevettem, azt mondja, nem baj, nevess csak, ez a Szentlélek öröm, akkor meg én néztem egyet, beszél itt nekem, de mondjad, én most úgyis jó kedvű vagyok. És hát ő mondta, hogy adjam át a szívemet az Úr Jézusnak, és kövessem őt, mondom, hát nem tudom, hát hogy, hát figyelj, azt mondja, hát imádkozom, mondom, hát ne vicceljél, hát azt se tudom, hogy kell. Nálunk ottól a családban nem volt. Tehát így konkrétan Isten nem volt nálunk jelen, nem olvastunk igét, nem beszéltünk róla, nem imádkoztunk. És elég az hozzá, hogy hát mondta, hogy akkor mondd el, ami a szívedben van. Hát én nem mondtam. De én még mindig borzongok, hogy utólag visszagondolok, olyan cinikus volt az az imádság, mert úgy kezdődött, hogy Úr Jézus, hát te egyáltalán vagy. Én meg itt vagyok is. A robokban. És utólag megláttam, hogy ez volt a szívemben. Ez volt az őszinte szó. Én magammal nem tudtam mit kezdeni. Környezetem meg végképp, mert ahhoz meg konok voltam. És megtörtént a nagy áttörés, és tulajdonképpen egy hét leforgása alatt letettem a poharat, cigarettát, amit azelőtt megpróbáltam letenni, de a környezetem mondta, inkább gyújts rám, mert kibírhatatlan vagy, és most a kettőt együtt letettem az Úr kezébe, hogy erre nekem akkor nincs szükségem, ha tiéd vagyok, de akkor adj erőt, hogy ne éljek vele, és emlékszem arra az első beszélgetésre Lacival, hogy de hát én nem bírom ki évekig, egy napig sem, azt mondja, ne arra gondolj, amit nem bírsz ki, hanem ha eltelt egy óra, hogy nem nyúltál a zsebedbe a cigarettáért, vagy a pohár után, adj hálát. Mondd meg Istennek, köszönöm Uram ezt az egy órát, vagy két órát, köszönöm ezt a két órát. Mindig visszafele nézés, ha véletlen elbuksz, hát az Úr Jézus azt mondja, hogy nem 7-szer, 77-szer, ha ő biztat minket erre, hogy egymás közt bocsássunk meg, akkor ő hogy ne bocsátana meg nekünk, csak ne hadd föl, ne hadd föl. És valóban úgy volt. És mondom, és mi lesz akkor, amit csinálják akkor, hogyha, de most rám jön, hát remegek, feszült vagyok, és olyankor aztán környezetem, aki közel van, szaladjon, mert ha más nem csúnyán beszélek. És akkor mondta, hogy kérd az urat, segítsen meg, imádkozz. Mondom, ez egy ilyen egyszerű lenne. Azt mondja, próbáld ki. És valóban úgy volt. Kipróbáltam. Amikor úgy éreztem, hogy most nagyon be kéne menni a büfébe, ugye pult alatt, tehát nem voltak szép dolgok, mást meg nem szeretnék beáztatni, hogy miket csináltunk. Sajnos az ördög nagyon sok ötletet adott nekem, és én nagyon vevő voltam az ő ötleteire, de most volt egy másik ötlet. Amikor azt mondtam, hogy uram, most bajba vagyok, most segíts meg, és borcolkok, hogy visszagondolok rá, hogy valóban úgy volt, hogy vagy egyszerűen eltűnt az a mérhetetlen kívánság belőlem, vagy jöttek, hogy gyere gyorsan, targoncával kamiont kell lerakni, vagy gyere gyorsan, mert több alkalommal történt ez, és mindig mondtam, uram, most bajban vagyok. Akkor másik alkalommal hívtak, hogy a főnök hívott valamiért, vagy markolóra kell ülni, mert egy autót kell megrakni. Tehát, hogy mindig megoldódott, hogy nem maradtam meg abban a mókuskerékben, hogy most már pedig len, addig nem nyugszom, amíg nem iszom, vagy nem. Érdekes, akkor már nem is hiányzott a cigaretta. Tehát, ami azelőtt nagyon nagy probléma volt az életemben, valahogy ráfókuszálódott, úgy látszik, az italra, de abszolút nem jutott eszembe, hogy én rágyújtsak. Kínáltak a munkatársaim, hogy gyújts rá, köszönöm, nem kérek. Hát ez egy másik nagyon érdekes történet, nem tudom, hogy
4: kíváncsiak
3: mondhatom-e. Már eltelt, vagy 2-3 hét is, ugye még annyi instrukciót kaptam, vagy jó tanácsot, hogy hát olvasgassam a Bibliát. Kaptam is egy Bibliát, és olvasgattam. Ugye akkoriban még csak úgy találomra, hol itt, hol ott. Mondtam, hogy lehetőleg az Új Szövetséggel kezdjem, mert az szól a megváltásról főképpen. A törvényeket ráérek utána is mazsolázni, vagy szívembe vésni. És olvastam azt az igét, hogy ha meg nem vallotok engem, mondja az Úr Jézus, én sem vallak meg titeket a mennyi atyám előtt. Mondom, én ebben mit kezdjek? Hát nem rám vonatkozik, ebben nekem nincs dolgom, olvasok valami mást. És ezután jött egy alkalom, hogy a szokott helyen álltam sorba, ahol lehet alkoholhoz is jutni, és mondja a kollégám, hogy iszol egy picikét. Hát ugye a picik az a fél deci, de én azelőtt a duplát szoktam inni, és mondtam, hogy nem iszom. Azt mondja, miért? Beteg vagy? Ó, teremtőm, most vagyok bajba. Hát, és beugrott az ige, hogy vaj meg engem. Jézusról kell beszélnem. Hát én beszélek Jézusról, de ez kinevet, akkor én csúnyán beszélek. Előj az óember, hamar. Abből baj lesz, ribillió. És elmondom, lesz, ami lesz, uram, tied vagyok, átadtam magam, utánam a vízözön, csak erre sororjon, és mondom neki, hogy te tudod, én már átadtam a szívem az Úr Jézusé, én az Úr Jézusé vagyok, és az Úr Jézus nem szereti a alkoholszagot, én nem akarok azóta inni alkoholt. Merev szemekkel rám néz, Feri barátom, azt mondja, hát, hogy tényleg beteg vagy. És ebben elintéződött a dolog, hát én lepődtem meg a legjobban, hogy hát uram, ez így működik, hogy én előre félek, vagy rettegek, és te már rég elkészítetted a dolgokat.
2: Hadd kérdezzem már meg, hogy hát ugye aki sajnos alkoholista, annak azt mondják, hogy de hát hogyha nem iszik, akkor aztán jönnek a rohamok, meg akár még delirium tremens is. Jöttek rohamok, vagy Isten ezen átsegített?
3: Hát nem, rohamaim nem voltak. Azelőtt voltak, amikor kitaláltam mindenféle trükköt, hogy tudok félrevonulni, hogy igyak. Nem volt. Én ilyet nem tapasztaltam magamon, más se én rajtam. Viszont én azt tudom, hogy egyfolytában, akkor éreztem, hogy baj, jön a baj, akkor az Úrhoz fordultam. És akkor ő lehet, hogy kellene lenni, vagy kellett volna, engem megkímélt ettől a mindenható, és rohamaim nem voltak, és emlékszem, hogy egy hét után, körülbelül másfél hét volt az, amikor nagyon erősen jött ez a késztetés. És akkor tényleg nagyon sokat imádkoztam, és akkor nagyon sok csodát éltem át, és ez ellanyhult. Utána 3 hét múlva, utána másfél hónap múlva, 3 hónap múlva jöttek ilyen hullámvölgyek, amit tapasztaltam. Tehát ez a hullámvölgy, az erős késztetés, amikor dobjuk be a gyeplőt a lovak közé, kit érdekel az egész, vissza a pohárhoz, és akkor jó, berúgunk, aztán egy napig nem emlékszünk semmire alapon. Arra nagyon emlékszem, mikor 3 hét után és másfél hónap után jöttek ezek a nagyon erős, most már tudom, kísértések, hogy az jutott eszembe, hát, János, hát bolond vagy, hát eddig kibírtad. Hát akkor most miért? Miért kezdenéd el? És nagyon sok csapdáját vettem észre az ördögnek. A megtérésem az Medard napja, tehát június 8-a táján történt meg, és az egyik munkatársamnak össze volt a nevenapja. Hát, hogy kocintani, és igyunk, és akkor, hát a gyerekek, én nem iszok, és akkor, na, jó van, és akkor nem figyeltem, de pont a brigádvezetőm volt, és akkor egy stampedlit. Hát mondom, jó van, akkor egy stampedlit, hát csak szabad, és megittam. Hát az egy dolog, hogy nagyon nagy, hát ilyen bűnérzésem volt, nagyon rossz érzésem volt, nem esett jól. Mondtam, hogy ezt hogy tudtam én szeretni? Hogy tudtam én ezért élni, halni? Egyszerűen nem értettem, és szégyeltem magam. És rá 2 hétre pedig a munkatársamnak volt a születésnapja, és szintén, hogy ígyunk, és mondtam, nem iszok, és akkor jött, és ekkor láttam meg, hogy milyen csapda. Azt mondta a kollégám, szintén a Feri barátom, hogy persze a főnök, de iszol, rám nem. És akkor elordítottam magam, hogy na, akkor ide figyeljetek. Fogtam a fédet és poharat, egy csöppet bele csöppentettem, na most ide figyeljetek. Egyszer s mindenkorra. Mindenki összes születésnap, összes nevennapjára iszom, és befejeztük. Értsétek meg! Hát mire fölövette a poharat, az rászáradt az oldalára, és így tudtam véget vetni a dolognak. De hogy erre még visszatérjek, hogy amíg én nem mondtam ki, mondta Feri barátomnak a sorba, annak idején még tavasszal, hogy én az Úr Jézusé vagyok, mindig unszoltak. Mindig. De gyere, gyere, hát tudták, hogy én első vagyok a sorban, nem maradhatok ki. És ahogy én kiejtettem, hogy én a Jézusé vagyok, meglepődtem, sosem unszoltak. Ja, persze, te szent fazék vagy. Nem is kínálunk, több jut nekünk, mondták. Mondom, jobb lenne, hogyha ti se fogyasztanátok. Hozzáteszem, nem bántom azokat, akik egy születésnap vagy egy bőséges, zsíros ebéd után egy fröccsöt meg tudnak inni. Én örülök neki, ha valaki így, tehát kultúráltan tud fogyasztani alkoholt, de úgy, ahogy én fogyasztottam, én örülök, hogy megszabadultam. És igazából ezért nem is kínálgatok senkit, mert nem tudom, hogy nem én indítom el az unszolásommal azon a lejtőn, ahol engem az Úr kikanalazott, kiszedegetett, megmentett. Szó szerint megmentett.
2: Azért ez egy nagyon gyökeres változás volt. Alkohol, dohányzás, minden megszűnt. Gondolom anyagilag is jelentősen változott a helyzet, de a közvetlen környezet, a munkatársakon kívül a család, hogy reagálta le ezt a helyzetet?
3: Természetesen az éremnek 2 oldala van. Én csak az én oldalamat tudom mondani. Eleinte az akkori feleségem örült, hogy nem vagyok onvad a gyerekekkel, megváltoztam, megjavultam, és pozitív visszhangja volt a dolognak. Csak aztán ugye én elkezdtem komolyan venni a dolgokat. Tehát én, aki a becsület, tisztesség példaképe voltam, mondhatom így, a kertészeti telepen, mert sosem buktam le. Viszont az nem jelenti azt, hogy sajnos nem ragadt a kezemhez sok minden dolog. Szégyenkezve, nem dicsekvésképpen mondom, de hogy képes voltam arra, hogy egy kerti traktort alkatrészenként elhordjak, kilopjam, otthon összepakoljam, összerakjam. Hirtelen, ami így eszembe jut, de amit láttam, és ami nem volt lebetonozva, de erre a mondásra mondták a akkori kollégám, hogy te csak hallgass, mert még azt is elloptad, ami el van betonozva. Mert mondtam, hogy hát jó, az a betonkloszni is kell nekem valamire. Tehát, hogy sajnos tényleg nagyon jó alanya voltam én az ördögnek. Nagyon jól meg tudta sarkantyúzni a vágyaimat, hogy elégítsem ki, kielégítettem, és hát ugye mondhatom, hogy gyarapodtunk. Még nem, ugye jött ez a fordulat, és akkor azt mondtam, hogy amit bal kézről szereztem, azt összecsomagolom, és viszem vissza, ahonnan hoztam. És emlékszem, hogy az utánfutót, belepakoltam a kerti traktort, a láda, amit csak körülnéztem, találtam, pakoltam bele, és vittem vissza. Hát szegény raktáros Józsi a haját tépte, mikor beállítottam, hogy szóval ezt honnan hoztad? Mondom, tessék, itt van, tanyámról hoztam. Szóval minek hoztad? Nem, visszahoztam, mert ez a TSZ. Mondja, ne, hát börtönbe akarsz juttatni. Hát sajnos olyan viszonyok voltak, hogy a hiány az természetes, de ha a plusz, akkor az valami nagy baj, és akkor börtönbe jutok, hogy nem lehet plusz. Mondom, akkor írjál jegyzőkönyvet, nekem mindegy. Engem ez már nem érdekel, hogy mi lesz a vége. Úgy is tudtam, hogy fizetni kell. De akkor már jobb most itt gyorsan, és nem a végső ítélkezésnél szégyenülni, meg a kollégáim mondták, hogy ezt nem jól csinálom, és akkor mondták a saját lakcímüket, hogy ezt oda kell visszavinni, és mondom, gyerekek, akkor azt csak tovább lopjuk. Nem. Nevezzük nevén a dolgot, elloptam, terheli a lelkem, én az Úr Jézusé vagyok, és ezt én visszahozom. És ez ide való. Csak néztek csodálkozva. Az igaz, hogy érezhető volt, hogy az úgymond barátság egy kicsit meglanyhult, már dolgokba nem vontak be, nem mintha féltek volna, hogy most szaladok árulkodni, mert mondtam, gyerekek, csináljátok, lelketek rajta, én nem szaladok árulkodni, de ha kérdeznek, nem fog hazudni. Érdekes volt, tehát furcsa volt nekem, hogy nem tudom, hány éve vezettem, és megtérésem után oda mentem benzinkútra tankolni, hogy kell ezt csinálni. Saját járművemben alig tankoltam normálisan, vagy tisztességesen, hogy így mondjam, és hát gyere, van anyag, mondom, köszönöm, nem kérek. Mondom, de jobb volna te se tennéd. Ez falat húzott közénk, de megmaradtunk jó barátoknak, tehát tényleg igazából én nem vesztettem semmit. Ők vesztettek egy duhaj cimborát, de remélem, hogy időközben nyertek egy Úr Jézust. Én csak abban bízom, ha visszagondoltak az én életemre, az én pálfordulásomra, hát ha építőleg hatott rájuk, hát ha volt, amin elgondolkozzanak, mert volt, amin elgondolkodni. Ugye a család akkoriban, mikor már észrevett a feleségem, hogy én hordok mindent vissza, és adok mindent vissza, és szebrenben és nélkül, vagy szemlesütve, de mondtam, hogy bocsánat, én ezt tettem, én ezt rendbe akarom tenni, visszahoztam, ha vissza tudtam hozni, akkor visszahoztam. És akkor azt mondta, hogy és a házat, azt is elviszed, hát a felét, negyedét, nem tudom, egy részét. Ügyességgel hoztad össze, és mondtam, hogy nem, majd valahogy le lesz az is rendezve. És akkor azt mondta, hogy na, akkor most lehet elmenni. Hát végülis válás lett belőle, beadta a keresetet, én mondtam, hogy Én nem akarom, de elfogadom. Nem is hibáztatom őt. Akkor is azt mondtam, most is, hogy nem tudtam annyi szeretetet adni azelőtt, hogy még ezt a változást is bírja, akkor ő ebben nem vétkes. Van, akik máshogy vélekednek, volt feleségem, úgy vélekedett, hogy én hagytam el. Ez az érem másik oldala. Én egyet tudok, hogy az Úr Jézust el nem hagyom, nem hagyhatom, mert hogy hagynám el? Nem tudok más mondani, mint a tanítványa, kihez mehetnénk, élő víznek beszéde van nálad. És ez a negyed évszázad alatt, körülbelül 25 év alatt megtapasztaltam azt, hogy nagyon sok hullámvölgy, nagyon sok nehézség volt az életemben, nagyon sokszor kétségeskedtem, talán még kétségbe is estem, icipicit, de tudtam azt, hogy de az Úr az én porom fölött megáll, hogy jobb mondja, tehát, hogy nincs veszve semmi az én életemben, lehet bármilyen nagy nehézség. Hát ez is volt egy nehézség, most vannak más nehézségek.
2: Egy néhány perc erejéig most meg kell szakítanunk a beszélgetést, hiszen most zene következik. Mai vendégem Romfa János, Kulcsár Anikót hallották.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Annikó műsorát hallják.
2: Ismét szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Mai vendégem Rumfa János, egy ember, aki nagyon rossz úton járt valamikor, de egy jó negyed évszázaddal ezelőtt Isten megkönyörült rajta. Ha jól emlékszem, valahogy így kezdte a bemutatkozást az előző fél óra elején János, és ahogy elmondta élettörténetét, ezzel nem igazán lehet vitatkozni, hiszen az alkohol rabságából szabadította meg őt Isten. Mielőtt folytatnánk a beszélgetést, egy szomorú adatra hívnám fel hallgatóim figyelmét, hiszen néhány nappal ezelőtt egy nyilatkozatot olvastam Zahár Gábor toxikológustól, aki az M1-nek nyilatkozott, és én pedig az Index hírportáról olvastam. Idézem most ezt a nyilatkozatot. Pár éven belül 1 millióra nőhet az alkoholisták száma a mostani 800 ezerről Magyarországon. Mert olyan utánpótlás nevelés van, hogy a Puskás Ferenc Akadémia ahhoz képest kutyafüle, kezdte a nyilatkozatát Zahár Gábor az M1-nek vasárnap. Szerinte évente 30 ezeren halnak meg alkohollal a kapcsolatos betegségek miatt, és 2,5 millióra tehető az úgynevezett nagyivók száma, így szinte minden család érintett. Az alkoholizmus nem attól függ, hogy mennyit iszik valaki, hanem attól, hogy az ivás szokásként mennyire ivódott be az életébe. Zahár Gábor problémának nevezte azt, hogy Magyarországnak nincs alkoholstratégiája, és nincs a megelőzés szolgáló program sem. Mai vendégem az alkoholizmusról, erről a szörnyű megkötözöttségről tapasztalatokkal rendelkezik, mégpedig nagyon személyesen, de arról is, hogy Istennek van hatalma arra, hogy kiszabadítson bennünket az ördög karmából. Rumfa Jánossal beszélgetek, egy hajdan volt alkoholistával, aki már 25 éve Isten megmentett és megszabadított gyermeke. Megtérésének nagyon radikális megnyilvánulásai is voltak, ahogy hallottuk, letette a cigarettát, a pohárt, és visszavitt a munkahelyére minden olyan dolgot, melyet nem tisztességes úton szerzett, és ebből bizony konfliktusok is adódtak a családban is és a munkahelyen is. Innen folytatjuk a beszélgetést, körülbelül idáig jutottunk el az előző fél óra végén. Hadd folytassuk talán azzal a kérdéssel, hogy nem féltél attól, hogy ezzel a radikális rendrakással akár még az állásodat is elvesztheted? Nem kísértett ezzel a sátán?
3: Nem jó, hogy konok vagyok, de most jó volt. Mert tudom, hogy az érzések, most már megtanultam, hogy az érzések becsaphatnak. Tehát akkor, amikor ez a nagy érzelembeli változás volt bennem, ez kellett azért, mert tudás nem volt. Nem volt vallásos gyerekkori háttér, tehát nem volt, amiben kapaszkodjak. Csak ebbe tudtam. Ebben a mosolygós, meleg, lágy, átölelt érzésben, hogy ez az Úr közelsége, és idők folyamán ez úgy átment abba, hogy én tudom, hogy én az Úr Jézushoz akarok tartozni, a keskeny ösvényen akarok menni, és nem lehet összevegyíteni dolgokat, mert az Isten, ahogy teremtette a világot kezdettől fogva, kezdte, hogy elválasztott dolgokat, ami sajnos a mai világban is elkezd minden úgy elhomályosodni, elkenni.

0: nyődni, összemosódni, szétválasztani, egyik ide, másik oda. És tudtam azt, hogy ez én nálam nem lehet. Tehát lesz, ami lesz alapom. Akkoriban még nem volt ez a nagy munkanélküliség, tehát én azt magamban tudtam annyit, hogy én bármilyen munkát el tudok végezni, akár a leg, úgy mondják, alantasabb. De egyszer Gandhi azt mondta, hogy az utcaseprő söpörje úgy az utcát, hogy az Úristen gyönyörködjön benne, és akkor beteljesítette azt, amiért él a Földön. Tehát én tudom azt, hogy bármilyen munkát, ha elvégzem úgy, hogy az Úr Jézus gyönyörködjön benne, akkor én kapok munkát. Tehát ez a része nem fenyegetett még akkor, de igazából nem foglalkoztam vele. Most vissza kell térjek ugye a válláshoz, és én ott semmit nem kardoskodtam ki, hogy ez jár, vagy az jár, kapok, amit kapok. Az is egy érdekes történt, megtapasztalása Isten közelségének, amikor karácsony előtt a volt feleségem alatt a lakást, és március 25-én tudtam beköltözni egy másik kis lakásba, mert addig nem kaptam tőle pénzt, és mindenféle keresetlen mondatot kaptam, ha jól emlékszem. Nem szívesen akarok erre emlékezni, mert ez már nem rólam szól. De arra az mondatomra emlékszem, hogy megtartasz te mindent. Nekem többen van. Nekem az Úr Jézus van. És ez mindennél többet ér. Tehát lehetnek milliók, lehet vagyon, minden lehet. De nem ér föl azzal, hogy én az Úré vagyok, és neki szolgálhatok. Tehát így ilyen szempontból nem tudott, sőt, volt egy alkalom, amikor a telepvezetőnek is föltűnt változás, és akkor mondtam neki, hogy te figyelj, mondok én neked valamit. Ne a pletykákra hallgass. Én elmondom neked, az Úr Jézusé vagyok. De elmondom azt is, hogy amiket hallottál, igazak. De akkor most neked mondom, hogy mondj egy 6-jegyű számot, meg egy számlaszámot. Nem tudom, hogy miből és hogy fogom kifizetni. Ezek azok a virágok, amiket én elhordtam apránként, amit már nem lehet visszahozni, mert tönkre ment, sehol sincs már. De én szeretném ezt rendezni. Hát akkor én mondtam, hogy elmegyek én a csodába. Most vagy nem hitt el, vagy Isten így akart könyörülni rajtam, hogy nem elég az, hogy még ott voltam, ez már válás környékén volt, hogy ott volt a nagy teher, a nagy nincstelenség, és akkor még én jöttem itt ilyen nagyzolóan, hogy de körülbelül tényleg, hogyha 6 számjegyű számot, bármilyet mondott volna, sem mondott volna sokat, hogy én rendezzem. És akkor ő azt mondta, hogy le van rendezve, hogy ne viccelj, ne szórakozzak vele. És amikor eljöttem a TS-ből, volt egy gyűlés, amikor mondta a telepvezető, hogy nehézség van a TS-ben, és hogy aki úgy gondolja, hogy menni akar, mehet. És akkor én mondtam, hogy te, én elmennék. Azt mondja, hát te lettél volna az utolsó, akire gondoltam, hogy elmenjél. Azt mondja, most mész el, amikor már megtértél. Azt mondja, térítsd meg a többit. Térítsd meg a felit. És akkor elmehetsz. Hát mondom, figyelj, akkor kezdjük. De tudod, hogy téged úgy szeret az Úr Jézus, hogy meghalt, érted? Szóval te engem, ha mondom, te vagy a fejed, legalább a fele vagy, akkor ne rajtad kezdj, na, hol a papírod, ide aláírom. Szegény inkább aláírta, mint hogy végighallgasson. Sokszor tapasztaltam meg sajnos ezt, hogy az emberek inkább bármi mást elfogadnak, csak hogy meghallgassák az Úr Jézusról szóló igaz történetet.
1: Hívő életet magányosan, tartósan nem lehet élni. Gondolom, te is csatlakoztál testvérekhez. Hogy adott Isten neked ilyen lelki családot?
0: Először, hogy említettem, Bergman Laci hitgyülekezetben volt presbiter, és akkor oda invitált, és pár alkalommal mentem is. Akkor emlékszem, akkori feleségem egyszer eljött, és mondta, hogy hát ő ide nem akar engem követni, menjünk máshova. És akkor hát én ugye először kardoskodtam, hogy hát ne szólj már bele a dolgokba, hát engem hívott el az Úr, hát ha ide hívott, akkor nekem itt a helyem. Hát ugye azért az óemberem az még nagyon kemény volt, makacs volt, és még nem jutottam oda, hogy meg is hallgassam a másikat. Tehát múlt az idő, mikor beláttam, hogy hát tényleg a családi béke talán jobban többet érne, és akkor elmentem a Magyarország Evangéliumi Testvérközösség gyülekezetébe, mert akkor a nevelt lányom már járt oda, csak én mondtam, hogy hát én oda nem megyek, hát miért mennék, és mondtam, jó, ha menjünk. És akkor elmentem oda, hát először nem furcsa volt. Ugye a hídgyülekezetes, gospeles éneke után a tradicionális énekeket énekelni, de megragadott az ige hirdetés. És akkor oda jártam, Iványi Gábor lelkész, keze alá kerültem, hogy így mondjam, és testi lelki atyám, testi lelki jó barátom lett, én legalábbis mindig úgy éreztem, és mindig tisztelettel emlékszem, gondolok rá. Az idők folyamán elváltak az útjaink, én elkerültem evangélikus egyház berkeibe, 10-valahány éve. Evangélikus vagyok, ott is ismerkedtem meg a mostani feleségemmel, immáron most már 11. éves házasok vagyunk.
1: A legelején még azt is mondtad magadról abba a pármondatos bemutatkozásba, hogy fogyatékos emberkék között dolgozol, szolgálsz, nem is tudom, melyik szót kell használni. Hogy kerültél ebbe a munkakörbe? Ez nem egy könnyű munka, miközben szép és szükséges.
0: Akkor megint visszamegyünk nagyon messzire. Mikor eljöttem a TSZ-ből, akkor az előbb említettem, Gábort hívott a hajléktalan szállóra dolgozni, segítőnek, gépkocsi vezetőnek. És mondtam, hogy én oda nem mehetek. Hát hogy beszéljek én ott emberek előtt? Hát én olyan züllet, rossz életet éltem. Tehát ugyanúgy, tehát most félre ne értsük, nem megvetésképp mondtam ezt az embertársaimra, csak hogy mondom, hogy beszélhetnék ott? Hát szememre vetik, hogy mit beszélsz, tehát. Vagy ha nem ismernek, nem vetik a szememre, de én tudom, hogy ebben voltam. Azt mondja, Jánoskám, emlékszem nagyon, hogy belém égett ez a mondat. Te tudod elmondani, te benne voltál. És tényleg úgy volt, hogy majdnem 17 évig dolgoztam a hajléktalanok között, mint gépkocsi vezető, de nagyon sokat beszélgettem velük, és amikor úgy elmondtam, hogy tudom, hogy mit érez, tudom, hogy milyen nehéz ezt letenni, én megtapasztaltam, és mindig elmondtam az én utamat, ami mondtam, nem ez az aranyút, nem mindenki, tehát minden megtérés olyan, mint a levél, nincs kettő egyforma. Tehát ez a csodálatos Isten munkájában. De mutatok egy utat. De egy biztos, az Úr Jézus az nagyon nagy segítség. És mit tudja azt maga főnök, mondta az egyik, hogy milyen az. És akkor nem fejezte be. Mondom, az, amikor fölébred az ember, remeg a gyomra, minden baja van, és mindent megtenne, csak hogy valahogy megfelje az asztal lábát. És akkor legurít egy felest valahogy, akkor utána megrázkódik, akkor kezdi magát embernek érezni, és még egy felest legurít, és utána már gurítja, mert most már kell a többit is meginni. Mondom, én ezt tudom. Azt mondja a főnök, ezt maga nem könyvből tudja. Mondom, nem. Én benne voltam. És nagyon érdekes volt, hogy amikor, de mit tudja azt maga, hogy fedél nélkül? Mondom, én nem tudom. Én december közepétől március közepéig, durván 25-ig fedél nélkül voltam. Édesanyámhoz mehettem, de láttam a szemén a fájdalmat, amikor meglátott, hogy megint kudarcba jutott az életem. Mentem a voltanyósomhoz, nagyon érdekes volt ez a szituáció is. De ott igazából azért, mert sosem tudtam megmondani, hogy mikor érkezek haza. Mert ha valaki hívott valahova sem, akkor mentem. Ha el kellett menni autóval, mentem. Szóval akkori életszakaszom a menésről szólt, hogy menni, és akkor nem tipródok meg, gyötrődök, hogy most mit rontottam, vagy mit kellett volna másképp csinálni, hanem nekem ez volt emberi módon a kimenekedésem a dolgokból. Hát sokszor volt úgy, hogy a műhelyben 30 kiló satú volt a fejpárnám, és akkor úgy aludtam, és akkor másnap úgy keltem föl, mintha már beérkeztem volna. Tehát, hogy megtapasztaltam én is a dolgokat, és elmondtam, és beszélgettem az emberekkel, és nem mindig hallgattak meg, de azt éreztem, hogy nem úgy vették, mint aki egy író, azt a másik vége mellől. Persze nem mondom, hogy nem kell, mert az is kell. Szükség van arra is. Én nekem ez adatott meg, hogy mint csorstárs beszélhettem velük gyengeségemről, a kilátástalanságomról, és arról, hogy én hol találtam meg az utat, a kimenekedés útját. És majdnem 17 évig dolgoztam ott, és már kezdett ez úgy nagyon fárasztani. Időközben meg elköltöztünk Pestről Ikladra, a Szód melletti falucskába. A bejárás még már nehéz kiesé vált, nem akarom bántani a közlekedési eszközöket, nem is nevezem néven, de ugye sok probléma adódott, késtem, és hát ez így nem megy tovább, és a feleségem elkezdett imádkozni, hogy közeli munkahely. És úgy néztem rá, hogy hát ez érdekes lesz, hát a falubelinek nincs faluban munkája. Mondom, ez nagyon érdekes lesz. És körülbelül egy évet imádkozott, vettem másfél, nem is tudom, a lényeg az, hogy megkerestek, hogy nem mennék el éjszakásnak. Van a Ikladon egy lakóotthon, akkor még 10 fő lakója volt, értelmi sérültek fogyatékosok, és délutános éjszakás segítőnek. És akkor mondtam, hogy miért ne. És akkor hát így jött megint egy váltás, kerültem sérültek közé, és hát ott is mondtam, hogy jaj, de jó, már nem vezetek. Azt úgy alakult, hogy egy körülbelül fél év után megint kocsira kerültem, úgy látszik, ez az autós élet, ez megmarad, amíg tekerem a kormányt. De, tehát, hogy nehéz, nem tudom, minden munka nehéz, tehát minden munkának, ha már munkának nevezzük, van árnyoldala, de ott a napsütés is. És az ember figyel, tehát odafigyel. Amikor oda kerültem, akkor a Turba Attila főnököm mondta, hogy János, sokat tudsz tanulni a fiataloktól, ha odafigyelsz. És akkor furcsáltam. Jó, majd odafigyelek. Kicsit szkeptikusan gondoltam magam, és tényleg odafigyeltem. És nagyon, tehát nagyon hálásak, nagyon kritikusak. Tehát egy okkal több, hogy az ember például ne handabandázzon, ne beszéljen mellé, mert nagyon megérzik. Ha nem is értik, megérzik, és ha megjegyzik, a bizalmukat az ember elveszíti, nincs tovább. Tehát akkor nagyon őnálok, az hatványozottan nehezebb visszahozni. Tehát tényleg úgy van, hogy nagy tanítómesterek. Nem csak a Szentírás, ők is.
1: Ha már a Szentírást említetted itt a végén, mondtad, hogy semmiféle vallási nevelésre kaptál, nem hogy hitre nevelést, gyerekkorodban a Bibliát se ismerted igazán. Mi neked most 25 évvel később a megtérésed után a Biblia?
0: Napról napra olvasom, és mindig új és új rész tárul föl, világosodik meg előttem. Lehet, hogy 23 évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy ismerem. Mert elolvastam egyszer. Nem ismerem. Azért nem tudtam hirtelen megszólalni sem, mert nem, igazán nem tudok rá mit mondani. Reggel fölkelek, és elolvasom a napi kiírt igét, fejezetet. Utána úgy megyek el dolgozni, hogy jár fejemben, mit is mondott, hogy is, mit értsek belőle. Tehát most jelen pillanatban meg megint változott egy kicsit az életem, mert hajnalban is járok vezetni, és ér a forgalom, és akkor így tényleg van, amikor majdnem végbeszélgetem az utat. Mondta most én főnököm, hogy nem jó rádió, megcsináltatja, nem kell, mondom nekem, én telefonálok. Azt mondja, hogy de nincs kihangosító. Ne, oda nem kell kihangosító. Az én telefonomhoz lelkiekben összeteszem a kezem, mert a két kezem között a kormány van, és beszélgetek az úrral. És valóban így van, hogy a hajnali útjaimat rendszerint imádsággal töltöm, beszélgetek az úrral. Ehhez az kell, hogy azért tudjak. Amúgy is tudok mit beszélgetni vele, csak hogy mégis arra napra mi az, amire felhívja figyelmem, vagy mi az, amiben bátorít, vagy netán eltántorít. És az esténk meg úgy zajlik, hogy családi áhítattal zajlik. Tehát most azt mondom, hogy a Biblia az csak reggeltől szemhunyástól szemhunyásig van az életemben, persze ez így nagyon szépen hangzik. Napközben végzem a dolgomat, mint mindenki más. De amikor úgy adódik, akkor napközben is, ha csak valami eszembe jut, hogy megkeressem, vagy csak egyszerűen úgy, hogy tovább tegyem a könyvjelzőt, elolvasok egy-két oldalt. Egy iránytű. Tehát nehezen tudnék most már úgy dönteni. Hát sokszor még most is döntök rosszul. De akkor utólag visszanézem, hogy nem figyeltem az urat, amikor rosszul döntök.
1: Eltelt egy elég hosszú idő a megtérésed után, 25 év az már nem kevés idő, de éltél az Úr nélkül is egy elég hosszú időt, hiszen felnőtt fejjel döntöttél. Van összehasonlítási alapod. Bocsánat, hogy így mondom, de rádióhallgatók nem látnak, nem vagy gyerek már. Láttad mind a két életet. Ha most valaki hallgat és filozófál, hogy hát nem tudja, érdemes az Úrral elindulni? Mit tanácsolnál neki?
0: Két külön élet. Bátran merem így mondani, hogy két külön élet, mert az az előző élet egész más volt, mint a mostani. Egy dologban nem más. A nehézségek ugyanúgy ott vannak az életemben. Tehát én nem áltatok senkit, hogy most már aztán minden csak a napfény zúdul rám, nem bizony, zúdul eső is, égeső is. Tehát nehézség is bőven. Ez lehet akár anyagi téren, tehát minden területen, az élet minden területén. De hogyha belegondolok abban, hogy az ördög számára én elvesztem, csak egyszerűen attól az egyszerű momentumtól fogva, hogy Úr Jézus, én a tied akarok lenni, én a te hozzád akarok tartozni. Ettől a pillanattól kezdve elvesztem számára, és ő nem volt más sosem, nem is lesz sosem más, csak embergyilkos. Ő a lelket akarja elrabolni, ehhez föl fogja támasztani minden emberi gyengeségünket, minden vágyunkat föl fogja nagyítani, a testünk kívánságára fog ösztönözni, csak azért, hogy a lelkünket elrabolhassa. Na most, ha ezt nézem, akkor igen, ez egy nehézkes dolog, az Úrral lenni, de amikor azt látom, hogy nincs kétségbeesés, kétségeskedés van, tehát, de tudom én azt, hogy az Úristen velem van, tudom én azt, hogy az Úr Jézusra bármikor számíthatok, amikor nem vagyok elhagyatott, amikor megígérte, hogy bármi lesz is, de a gyerekeim nem válnak kenyérkéregetővé. Tehát ezek mind olyan hathatós és nagyon erős ígéretek. Az eltelt 25 év alatt megtapasztaltam, hogy az ő ígéretei igazak, és ő nem beszél mellé, tehát lehet, hogy én mellé beszélek adott esetben, de ő sosem beszél mellé, ő, amit mond, az igaz, és ha jó, az áldás, az is igaz. De ha ő arról beszél, hogy mi nem őt követjük, és akkor nem lesz jó dolgunk, semmit sem az elkövetkezendő világban vagy életünkben, az is igaz. Tehát én csak azt tudom mondani, hogy meg ne sértsek senkit. Amikor én először hallottam az Úr Jézust, azt mondtam, bolond, aki nem a jobbat válaszza. Most félreértés ne essék, senkit nem nevezek annak. De az Úr Jézusra lenni, ez a jobbik. Sőt, a legjobb. De aki ezt nem hiszi, tessék ki, próbálja ki. Amikor határozottan dönt az Úr Jézus mellett, meg fogja tapasztalni, hogy nem beszéltem mellé. És az ő megtapasztalása, akkor már ne az én szavamra higgyen, hanem higgyen a saját megtapasztalására. Higgyen az Úr Jézus ígéreteire, amit megtapasztal. Mert meg fogja tapasztalni mindenki, aki tényleg őszintén és határozottan azt mondja, hogy én és az én házam népe az Urat szolgálom, de a házam népe nem követ engem, én akkor is követem az Urat. Én erre tudok bátorítani mindenkit. Ha nekem nem hisz, tessék, próbálja ki. És akkor majd megtapasztalja.
1: Köszönjük szépen a jó tanácsot. Én is biztatom mindazokat, akik kételkednek Istenben, hogy merjenek bízni benne, mert nem fognak csalódni. Innen folytatjuk néhány perc múlva a beszélgetést, hiszen most zene következik. Kulcsár Anikó vagyok, vendégem pedig Bromfa János.

0: Ismét szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, mai vendégem Rónfa János, akivel nagyon érdekes úton kerültem kapcsolatban, és mielőtt folytatnánk a beszélgetést, ezt el szeretném mesélni, hiszen nagyon tanulságos. Néhány hónappal ezelőtt egy rádió műsor elhangzása után felhívott egy régi ismerősöm, akivel a Magyar Evangéliumi Rádióban találkoztam. Én ugye ott is dolgozom, ő pedig ott segített az Antenna folyóiratunk postázásában, és azzal hívott fel ez a régi kedves ismerősöm, hogy tudna ő nekem ajánlani valakit, akivel érdemes lenne beszélgetnem egyet, mert hogy a megtérése nagyon érdekes. Azt is elmondta, hogy ő már rég nem találkozott vele, de talán a bátyjának jó barátja volt ez a valaki, és így meg tudná szerezni a telefonszámot, és összehoz minket. Hát végül is rábólintottam, mivel soha nem tudja az ember, hogy egy-egy történet mögött ki és miféle eseménysor lakik, és ki az az ember, akivel megismerkedhet. Ez néha kockázatos, néha nagyon nagy áldás jön ki belőle, mint ez a jelen esetben is így történt. Én így ismerkedtem meg először telefonon, majd személyesen is Rónfa Jánossal, aki most itt a stúdióban is itt van velünk, és akitől már megtudtuk, hogy valóban Isten nagyon nagy mélységből hívta ki az alkohol rabságából, és megtérése után teljes életrendezésen ment keresztül, mindent visszaadott, amit nem tisztességes úton szerzett, visszavitt oda, hova az való volt, a munkahelyre, rendezte az életét, amennyire lehetett. Ennek voltak nem kívánatos következményei is, felesége nem örült ennek a hatalmas életváltozásnak. Azt is megtudtuk, hogy Isten azóta nagyon hosszú úton vezette, én már 25 éve Isten gyermeke, ugyanis Rónfa János, szolgált a hajléktalanok között, most egy fogyatékosokat nevelő, segítő intézetben sofőrködik, és ott dolgozik, Ikladon, és Isten megajándékozta új családdal is, 3 gyermekkel, feleséggel. Azt is megtudtuk, hogy Isten igéjét nagyon szereti olvasni, tanulmányozni, Istent is nagyon szereti János. Körülbelül itt tartottunk, amikor szünet következett az előző fél óra után. Folytassuk talán azzal a kérdéssel, hogy van-e kedves igéd, ha már annyira szereted olvasni Isten igéjét. Tudnál említeni egyet vagy kettőt a hallgatóknak és nekem is?
1: Nekem az egyik nagyon kedves igém, hogy Isten nem hagy feljebb kísérteni, mind amit el ne hordozhatnátok, de egyben a kimekedés útját is elkészítette. Tehát az, hogy nagyon gyönyörű kettő ígéret van ebben, hogy nem ad nehezebb terhet. Lehetek én bármiben. Ázhat a háztetőm, romokban lehet az autóm, millió dolog lehet. De nagyobb terhet nem ad, amit el ne hordozhatnék. Ha meg elhordozhatom, akkor még méressek kétségbe. Ugyanakkor folytatja, nem hagyja abba, folytatja, hogy egyben a kimenekedés útját is elkészítette. Már el volt készítve. Mielőtt én még belekerülnék. Persze, hogyha én kétségeskedem, és azt mondom, hogy nem hiszek az egészben, meg talán nem úgy van, mert én jobban tudom, hogy ez nekem nagyon nehéz, akkor nagyon nehéz lesz, és nem lábalok ki, mert nem látom meg az utat, amit Isten már elkészített. Tehát ez az egyik, nagyon sok ige van, de ez az egyik, ami talán azért, mert sokszor nehéz helyzetben vagyok, és sokszor van rá szükségem, de ez, hogy nem áld Isten feljebb kísérteni, mint el ne hordozhatnátok, de egyben a kimenekedés útját is elkészítette. 2 Korintus 9.13-a jól emlékszem.
0: Ha megengednéd, még a gyerekekre is rákérdeznék, hiszen aki Isten gyermeke és szülő, annak fontos, hogy a gyerekei is tudják, ismerjék a mennyei atyát. Voltál te úgy is, édesapa, hogy nem ismerted ezt az utat, és most pedig ismered. A gyerekeid mit látnak ebből, mit tapasztalnak?
1: Az első házasságomban lévő gyerekek az sajnos nem sokat. Ugye jött a válás, úgymond vasárnapi apuka lettem, két hetenként jöttek. Nem baj, ez egy másik történet. Erre most nem szeretnék kitérni, mert meg nem rólam szól. És amikor jöttek két hetenként, akkor igyekeztem rájuk figyelni, akkor ők voltak a úgymond középpontban, de a templomba akkor is elmentünk gyülekezetbe, igét akkor is olvastam, tehát semmit nem csináltam ezen a téren másképpen, csak annyit, hogy ők voltak a fontosak. Viszont ennek megvolt ugye az a hátránya, hogy én hétközben valami eszembe jutott, mire két hét, másfél hét múlva jöttek, akkor már vagy nem vált aktuális, vagy elfelejtettem, hogy mi az, amit meg akarok velük beszélni. És szerintem ők is így voltak vele. Tehát ez magával hozott egy bizonyos fajta gátat, azt mindig tehát mondtak, ha elmondtak valamit, mit terveznek, vagy mit akarnak, vagy csibészséget mit csináltak, mindig elmondtam, hogy jó, tudom, másul veszem, de tudjátok, hogy a hitem szerint mi volna a helyes, és akkor már mondta, persze, tudjuk. Igazából nem rejtettem vék alá, tudták, hogy ki az én uram, mi az én elgondolásom, életfelfogásom. Igyekeztem átadni, viszont ahogy felcseperedtek, ők is elindultak a maguk útján, megházasodtak már többen is, és hát kicsit el is szakadtunk. Hát mivel hogy én nem vagyok nagyon nagy telefonálgatós, mert engem zavar, ha nem látom, akivel beszélek. Vádolom magamat, emiatt, hogy sűrűbben kellene azt a telefont fölvenni, hogy mi van velük, de igazából sok beszélgetés nincs, mert nem napra kész a dolog. A mostani házasságomban van három gyermekem, negyedikes és egy másodikos kislány, meg most volt 6 éves kisfiú, Johanna, Rebeka, Benjamin. Nagyon fontosnak tartom, hogy amennyire csak módunkban áll, Isten igéjével intsük őket, vagy figyelmeztessük. Említettem az előbb az esti áhítatot, hát azok ki nem maradhatnak belőle. Persze néha azért trükköznek ott, menjenek ágyba fekve, meg mondom, jó lehet, de az ágyba fekvő betegnek kell lenni. Akkor ágyba fekvő beteg, mondom, lenne, akkor holnap nem kell fel. Hát de holnap akkor megyünk. Ja, akkor nem megyünk. Hát nem is vagyok beteg. Apró kis meccsek. Tehát megvan. De ők is nagyon jól tudják, hogy ki a mi úrunk. Hát ugye többes számban mondom, feleségemmel, mikor összeismerkedtünk, ez is egy érdekes történet volt. 15 évig, körülbelül 15 évig éltem egyedül. Mert mondom, csak a nagy fiúkra összpontosítottam, hogy ne legyen semmilyen zavaró tény. Amikor már megnőtek, elindultok az útjakon, akkor mondom, talán körül is nézhetek, de azelőtt sem néztem meg, azután sem nagyon néztem körül, hanem az evangélikus gyülekezetben megláttam egy lányt, és mondom, és akkor, de mondom, nagyon fiatal hozzá, nem, se lehet róla. De a szimpátia az, ugye éreztem, hogy kölcsönös, 3 évig hordoztam a szívemben őt, és akkor hát uram, hát hogy elfelejtsem, hát van nagy a korkülönbség, biztos, hogy nem, hát nem, tévedés, és akkor jó. Befejeztem az imádságot, valamit elkezdtem csinálni, csöng a telefon, és az említett hölgy, ugye nem felejtkeztél el a csütörtöki közös biblia óráról. Mondom, mit kértem tőled? Hát így nem lehet. És akkor ugye sok-sok minden hát történt, és akkor ugye éreztem a szimpátiát, csak abban nem voltam biztos, hogy most ez egy érettebb lelki testvérnek szól, vagy a férfinak. Hát most, hogy álljon az ember oda, csak hát itt mondtam, hogy most már nincs szint kell vallani, hát vagy, hát uram, most akkor segíts, hogy ne okozzak törést. Hát ugye akkor 28 éves volt, én meg 39, jó számoló. És hogy ne legyen benne nagy törés, hogyha csalódnia kell, hogy hát ő nem erre gondolt, és akkor elmondtam, hogy mi van az én szívemben, érdekes választ adott, lényegre törőd, és akkor mit mond erre az úr? Tehát igen, tehát én tudom tanácsolni a párkeresésnél is, hogy megvan a kiszemelt, mit mond erre az úr? Mert azért azt tudni kell, hogy a házasságok nem a mennybe köttetnek, hanem a földön, de azt a házasságot a mennyik kell, hogy eltartson. És ha az úr ott van, ha az úr akaratával egyező a dolog, akkor annak megvan az reális esélye, hogy amennyig eltart, utána persze mind a kettőnek dolgozni kell rajta keményen és szépen és örömmel, hogy az tényleg eltartson odáig. De nekem ez a válasz, ez úgy tetszett. Ez már még jobban fölcsillantotta a szememet, hogy jól sejtettem, hogy a belső értékek helyén vannak. Ez volt augusztus 20-án, november 21-én volt az eljegyzés, utána már fölpörögtek az események, és április 23-án pedig a mennyegző. Hogy miért pörögtek fel az események? Mert én nekem hamar megjött az igém. Keressétek az Urat, és éltek. Nagyon sok helyen van a Bibliában, hogy keresd az Urat, és élsz. És hát ő pedig a jóval később, egy hónapra rákapta meg azt az igét, hogy a Rebeka története. Elment a szolga, és kérdezték a lányt, hogy elmész-e. Szóval, és elmegyek. És ez úgy szíven ütötte. Mert úgy sokat gondolkodott, hogy milyen lehet ez az ember. Ugye 3 éve mind gyülekezeti tagot látott. Beszélgettünk rengeteget, híd dolgában legtöbbet. És akkor, hogy ki lehet az ember? Milyen lehet? Hogy lehet? És akkor nézte ezt a Rebeka történetét, amikor azt mondja, hogy elmegyek. Hát én azt se tudta, hogy kicsoda. És azt mondja, hát persze, hát mire várok? És akkor utána pörögtek fel az események, amikor is megkapta ezt az igét. Nagyon sokszor őt is megsegíti, engem is, kettőnket együtt. És akkor letettünk ilyen alapvető jelzőkarókat az elkövetkezendő életünkben, hogy amennyire csak lehet, megyünk a gyülekezetbe vasárnap, nem a farizeuskodásból, hanem azért, mert egyszerűen Isten igéjére szükségünk van. Ugyanakkor azért ez is egy néma bizonságtétel. Megy egy család gyerekekkel templomba, utána megyünk haza. Az más kérdés, a gyerekek hogy vonulnak az utcába, hogy a gyerekek sokszor már csak nevetve nézünk utánuk, mert lemaradunk. És a másik pedig az, hogy felnőnek egy olyanba, hogy a vasárnap nem csak pihenésről, nem csak kikapcsolódásról, hanem az Úrról szól, és arról szól, hogy igenis, mi az Úrral vagyunk, a vasárnapi nap nem dolgozunk, ha csak nem muszáj, és hogyha a harmadszor esik be a szám, már befedjük a kutat. Tehát, hogy amennyire lehetséges nem végzünk, akkor együtt van a család, olyankor szoktunk délután kiruccanni, vagy társasozni, vagy egyszerűen csak együtt lenni és örülni egymásnak. Tehát vannak ezek a karók, amiket ezt így letettük. És akkor azt is letettük, hogy a gyerekeket is az Úr szellemében nevelni, amennyire lehet az áhítatokat. Mert ugye sokszor ők unják a dolgot, keresünk a áhítatos könyvet, amit élvezettel hallgatnak, sőt. Tehát, hogy így zajlik az életünk mostanában.
0: Ha jól értettem, az első házasságod után 15 évig voltál egyedül? És 25 évet értél meg? Már bocsánat, de hány éves voltál a megtérésedkor?
1: 59-ben vagyok. 90-es évek volt a nagy fordulat.
0: Azon járt az agyam, hogy azért te elég fiatalon kezdtél el inni. És ezen az úton elmenni gyerekkorodban. És talán nem is túl későn nősültél eredetileg.
1: Nem, Mint ahogy említettem, én már 15 éves koromban iszogattam. Ugye akkor még nagyon ritkán, csak ilyen bulik, vagy sátoros ünnep alkalmából, de emlékszem, 11 vagy 12 éves volt, amikor először sikerült berúgni valami gyümölcsbort, ami nagyon itatta magát, és beteg voltam, és mondtam soha többet, és hát ez addig tartott, de hát utána tényleg sokáig nem, és akkor, ahogy teltek, múltak az évek, ugye egyre többet eleve elvégeztem a szakközépiskolát, elkezdtem dolgozni. Ugye volt pénzem, édesanyámnak hazadtam a pénzt, de hát mindig sikerült valamit bal kézről keríteni, tehát az érdekes az, hogy maga a fizetést maga sose hordtam el, hogy legurítsam a torkomon, de megoldottam. Volt édesapámnak szőleje, gyümölcsös, és akkor én ottan kotyvasztottam, gyártottam, amit akkor sem volt igazából szabad, de foglalkoztam vele, nem, ügyes voltam. Tehát sajnos ez a sok ügyeskedés, sok butaságot is vittem emiatt végbe, és korán be is vonultam. 19 éves voltam, mikor bevonultam, na sorozáson mondtam, minél előbb katona akarok lenni, hogy minél előbb leszerelhessek. Na ott aztán, ami csak belefért, és amikor csak hozzáfértem, akkor ott nagyon, és ott is a szorgalmamnak köszönhettem azt, hogy jó helyre kerültem. Mert először Szolnokon voltam, utána Szentkirály Szabadján, ugye most már beszélhetek ezekről, mert már sajnos nincsenek. Most sajnos, vagy nem sajnos. Én azt mondom, hogy a 25 hónap 3 napot voltam katona. Az első 3 hónap, az nagyon jó volt. Nagyon kemény volt, az rengeteget formált rajtam, tehát úgy fizikailag, mint állhatatosságképpen, tehát az úgy jó volt. Igaz, hogy úgy vonultam be, hogy annyi sok balhét, meg érdekes történetet, nehogy már én kimaradjak belőle, tehát egy pozitív hozzáállással vonultam be, na most ezt meg is őriztem, és kerestem is a bizonyos határokig ugye nem volt semmi kedvem fogdában, meg ilyen helyeken letölteni az időt, de hogy amíg csak el lehetett menni, bele mentem, utána leszereltem, és nagyon hamar. De egy éven belül összeházasodtam, megházasodtam. Tehát így nekem pörgős volt az életem ifjúkoromban is, és korán megházasodtam. De hát ugye ott az alkohol megtette a hatását, tehát ott nyilvánvaló volt, hogy nem működött sokáig. Na most az előbb ugye elhangzott, hogy egyedül voltam közel 15 évet, egyedül, de sose magányos. Tehát, hogy azt átélhettem, hogyha éjjel föl is ébredtem. De hát, uram, te velem vagy. Igaz, hogy igyekeztem mindig elfoglalni, tehát hogy ahol csak tudtam, hogy tudjak segíteni. Tehát voltam én a hajléktalan szállón, a gépkocsi vezetésen kívül karbantartó is, és akkor elég sok mindent vagy ellestem a szerelőktől, és amihez nem kellett szaktudás, tehát zárjavítás, vagy ilyesmi. Utána elkezdtem magam megoldani a problémákat, hogy egyrészt ugye költség ki, ha már úgyis ott vagyok, és ha meg tudom csinálni, akkor miért kelljen szakember? Ennek azért híre szaladt, és akkor egyik testvér is kérdezte, hogy segíteni, persze, hogy ne, és ugye akkor még nyugodtan rá lehetett szabadon segíteni, mert akkor még nem kellett arról is elszámolni, hogy mi az, hogy valaki segít, mert akkor anyagi előnye van.

0: Már bocsánat, de hadd kérdezek egy, hát intim kérdést. Egy fiatal ember, aki magányos, elvált. A mai világban, hát vannak olyan hölgyek, nem hívők között, de talán még hívők között is, akiknek úgy, hát felcsillan a szeme, és hát mondjuk potenciális vadászterület lenne. Hogy őrzött meg ettől az úr, hogy a kísértéseket, ami természetes, hogy adott erőt? 15 év az hosszú idő.
1: Azt tudnunk kell, hogy 15 évnek majdnem a fele avval telt el, hogy én még bíztam abban, hogy a volt feleségemmel rendeződik a kapcsolat, hogy vissza tudunk menni, de határozott egy kikötése volt, hogy felejtsem el Jézust. Nem mondtam, hogy azt meg te felejtsd el. Szóval, hogy ez szó sem lehet erről. De volt bennem egy ilyen. Tehát úgymond ez kapcsolt ki a potenciális lehetőségek közé. Tehát, hogy gondolatban sem volt más, mert arra gondoltam, hogy hát, ha vissza lehet. És akkor utána pedig az ige volt bennem, hogy Pál apostol mondja, hogy aki elvált, maradjon úgy. Na most itt ugye ellent mondok akkor saját magamnak, amikor ugye megismerkedtem Ágnessel, a mostani feleségemmel, hogy nem véletlen, én mátkoztam sokat, ott felejtsem el. Nem biztos, hogy ez jó dolog, és hadakoztam az érzés ellen, hogy nekem meg kéne házasodjak, és pont vele, és de érdekes volt, hogy amíg őt nem láttam meg én, nagyon sok, tehát a menhelyen is a munkatársamnak nagy része nő volt, gyülekezetben is ugye sajnos kevés férfi jár, kevés, még kevesebb fiú jár gyülekezetben, ezt meg kell mondani, sajnos. Ez az arány még talán romlik is egyre jobban, tehát hogy lehetett volna. De hogy úgy nem is volt a gondolatomban, amikor Ágnest megláttam, akkor befészkelte magát a gondolatot, de mondom, hadakoztam ellene, lelkészemmel, búcsúpásztorral beszélgettem nagyon sokat, hogy ő hogy látja igeileg. És akkor ő elmondta, hogy ugyanazokat az igéket sorolta, amit már én is ismertem, ellene is, mellette is. És azt mondta, hogy ő ennyit mond. Tehát ő nem mond se igen, se nemet, tessék, harcoljam meg ezt az úrral, és enyém a döntés, aztán majd lesz, ami lesz. Hát érdekes, ugye életkorról nem beszélünk. De ma beszéltünk az egyébről, nem baj. Az előbb említettem én is a nagykor különbséget, hogy hát mi az érdekes. Hát, hogy Luther és Bóra Katalin között is 19 és fél év volt, vagy 20 év valahogy így, és köztük is. Tehát, hogy hát ha ott működött a dolog, akkor nálunk is működhet. És úgy néz ki, hogy működik.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyire őszinte voltál, még ilyen nehéz kérdésekben is, és egy picit mégiscsak térjünk oda-vissza, hogy ha most valakivel találkoznál, és látnád, hogy vívódik, egy mondatba mit mondanál neki?
1: Ez most nagyon nehéz. Egy mondatban elmondani. Tényleg csak azt tudom mondani, hogy aki vívódik, ne tegye. Vívódással nem oldja meg a problémáját, az Úr Jézus megoldja. A mindenható fogja az ő kezét, sőt, szereti, várja, attól függetlenül, hogy hiszi vagy nem, és próbálja ki. Járjon az Úrral, megtapasztalja. Én kívánom, hogy tapasztalja meg azt a békességet és azt a gondviselést, amit az Úr közelségében tapasztal, vagy megtapasztalhat, amit én megtapasztaltam.
0: Legyen így, és köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
2: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
3: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatóim, Párbeszéd az emberér, avagy az egyházak szerepe a mai társadalomban, mai vendégem ennek a műsornak, mai vendége Hajnal György, a Regnum Marianum plébánusa, kanonoka, és tulajdonképpen mindenese ennek a 14. kerületben lévő intézménynek. Nagy szeretettel köszöntelek, mivel nem ma ismerjük egymást, ugye nem baj, hogyha mindezt ilyen közvetlen tegező viszonylatba próbáljuk átadni
2: az a másoknak.
1: Úgyhogy nagy szeretettel köszöntelek. Az első kérdésem az volna, hogy ki is az a Hajnal György? Hogy lett Hajnal Györgyből végül is ma már 6 éve, vagy 5 éve aranymisés pap, és hogy lett ő egy ilyen régi neves intézménynek új vezetője, csak új helyen is. De először, ki az a Hajnal György? Honnan került oda, ahol most szolgál?
2: 1946-tól tartozom a Regnum közösséghez. Akkor természetesen még mint középiskolás diák, és hát a Damjanich utca 50-es úgynevezett anyaházba mentünk, és találkoztunk. Nagyon-nagyon szép volt, most hogy cserkészetnek nevezik, vagy kongregációnak, ebben most nem bonyolódjunk bele, már azért, hogy amikor hivatalosan feloszlották a cserkészetet, akkor hát kongregáció lett, de lényegileg nem változott. 46-tól vagyok a közösségnek a tagja, ismétlem akkor még mint diák, és a ordinációm szentelésem után, ami 1959-ben volt Esztergomba, attól kezdve pedig az atyák közösségének is a tagja vagyok. Hogyha a Regnum gondolatát szeretném egy rövid gondolattal idézni, akkor az volna a

0: és ezt a feladatot tölts be.
1: A Regnum Marianum Damrányi utca 50-ben meddig voltál annak a közösségnek tagja, és utána hogy történt az, hogy újra egy új regnumnak lettél a vezetője?
0: Hát úgy történt, hogy 51-ben államosították, és elvették a Damjanics utca 50-es számú anyaházát a regnumi közösségnek, ahol az atyák laktak benn. Én akkor még nem voltam fölszentelve, tehát én, mint diák, mint cserkész, mint kongreganista jártam oda benn, és később is folyamatosan megmaradt a kapcsolat, és ezt a kapcsolatot hát próbáltam erősíteni. Hát voltak a nehéz időszakok, a perek, és mondjuk egészen kiemelendő, hogy talán egyetlen közösség ellen sem volt három per, mint a regnummal szemben, de talán most ezt a témát inkább hagynánk és a szép részét néznénk, hogy mennyire fiatalságra épített, és utána pedig az élet természetesen hozta magával az úgynevezett szétszóratási időben, hogy családi lett, és a szülők is, nagyszülők is folytatták a regnumban a tevékenységet.
1: Felszentelésed után 59-ben melyik volt az első állomásod?
0: Első állomásom a 8. kerület Józsefváros Horváth Mihály tér. Hát az egy egészen sajátos, mondjuk azt mondhatnám, hogy polgári közép réteg a Józsefváros, és ott kezdtem a működésemet. Nagyon-nagyon jól összetudtam hasonlítani, mert onnan a 9. kerület Bakástérre kerültem át, ami pedig inkább Budapestnek az intellektuel részét képviselte.
1: Uh-huh. És mennyi ideig voltál?
0: A Józsefvárosban rövid ideig voltam, a Ferencvárosban pedig, Bakástéren pedig 2,5 évig, és onnan történt aztán az eltiltása. Tehát akkor voltak a perek, és hát én nem börtönbe kerültem, mert már azt mondták az ENSZ-ből, amikor hát itt voltak, hogy már túl sok pap van börtönbe, úgyhogy hát az lett a szomorú folytatása az ügynek, hogy a egyházmegye vezetőjét, az ordináriust kényszerítette az AIH arra, hogy ő mondja ki az eltiltást a működéstől. És az is bele volt foglalva, hogy az államegyházügyi hivatalnak a szándéka szerint csak fizikai munkára mehetek, és minél hamarabb helyezkedjek el. Ekkor mentem el egy szövetkezethez, és ott, mint karbantartó műszerész, villanyszerelő és világítástechnikus, meg is szereztem a végzettséget, már szakmailag, és amikor aztán hát enyhültek az idők, akkor visszakerülhettem a egyházi beosztásba, és a Mária utcában, a 8. kerület, a jezsuita templomuszát, ugye akkor egyházmegyés atyák működtek ott, a jezsuiták nem működhettek, és akkor ott voltam 12 évig.
1: Mármint plébános vagy káplán?
0: Nem. Azt meg is mondta az AIH, és mondjuk ezt a Lékai Bíboros úr hát közölte is, vagy föltette a kérdést, hogy mit csinált, hogy nem nevezhetem ki plébánosnak. Úgyhogy én végig káplán voltam, amíg hát a Zoborhegytérre nem kerültem. Tehát 90-ig én nem lehettem plébános, mert az AIH-nak az engedélye kellett ahhoz, hogy valaki vezetőbeosztásban legyen.
1: Nem volt ez egy könnyű időszak, ahogy én érzékelem az államon, de nagyon udvariasan mondtad el, pedig ez egy kemény időszak volt a te életedben, úgy gondolom.
0: Igen. Hát

0: időszak volt, mert nem lehetett tudni, hogy börtön lesz a következmény, vagy pedig hát nem más lesz. Az ENSZ-nek a megfigyelői aztán beengedték Magyarországra, és akkor hát egy nagyon picit ez a helyzet enyhült, mert újból említem, hogy hát már túl sokan voltak a atyák közül börtönbe, és ezért nem akarták, hogy így legyen, és hát ugye az a nehéz helyzet állt elő, hogy a egyházmegye vezetőjének kellett a működés kifejtésétől eltiltani. Én nem sajnálom ezt.
1: Mi volt a vád?
0: Hát a vád nagyon súlyos volt. A Magyar Népköztársaság megdöntésére irányuló szervezetnek tevékeny tagja.
1: Ez a Regnum Marianum.
0: Ez a Regnum Marianum, és annak én tevékeny tagja voltam.
1: A Regnum Marianum templom, amelyik ugye, most teszem, Dózsa György út, vagy...
0: Igen, Városliget
1: szélén. Városliget szélén. Azt végül is mikor...
0: 20 évet élt.
1: 20 évet élt.
0: 20 évet élt, 31-be szentelte fel Serédi Trímás, és 51-be robbantották föl. Megrázó volt, tulajdonképpen hogyan alakult ki, hogy annyira kedves és szép jelképe lett a magyarságnak és a kereszténységnek az a templom, erre valószínű, hogy a szellemisége tudna erre választ adni. De mindenféleképpen hát nagyon nehéz helyzet volt az, amikor hát elhatározták, hogy lebontják és felrobbantják, illetve felrobbantják.
1: Hogy tudtad megélni a hitedet? Tehát templomajárást figyelték, nem figyelték, mert ugye közben villanyszerelő és minden egyéb ilyen
0: Ez természetes volt. A hitemet és a hitem gyakorlását ezt mindig is megéltem, és nem csináltam sohasem zsákba macskát belőle, én nem akitáltam, viszont a meggyőződésemet azt tartottam, és amikor hát ez valamiképpen szóba került, akkor természetesen, hogy kiálltam mellett.
1: Ezek a fizikai munkába a társak tudtak a...
0: Tudták azt, hogy ki vagyok, igen. De én csak jót mondhatok a kollégákról is, akikkel együtt dolgoztam. Kezdetben hát természetesen beosztott voltam, később pedig hát a műszaki karbantartó részlegnek én lettem a vezetője.
1: Végül is egy ilyen nem kívánatos személyből vezető lett, azért valamit neked ezért tenni is kellett.
0: Hát, hogyha most ezt az ottani szövetkezeti munkálkodásomra, akkor azért látták, hogy 19 részleg tartozott annál a szövetkezetnél, és ruha készítéstől gyermekruha, kötés és egyéb ilyen textiliás munkálkodásig, kesztyűkészítésig, ez mind profilja volt, és elsősorban külföldi megrendeléseik és szállításaik voltak, mert nagyon megbízható és nagyon jó minőségű volt. Ott mindenki tudta, hogy én ki vagyok, ebből én soha nem csináltam problémát, semmi kelemetlent nem tudnék mondani, tiszteltek és becsültek, ehhez természetesen az is hozzátartozott, hogyha én nekem munkaidő után telefonáltak, hogy rákos akármi részlegükbe nem működik a varrógép, vagy pedig valamit át kéne alakítani, akkor én ezt akkor is megcsináltam. Még egy ilyen poént mondanék el, hogy a varrógépeknek a motorral való felszerelését azt én kezdtem el. Hát ugye lábhajtós igen, volt igen, korábban, igen, és akkor, hogy motorizáltam, és sokkal könnyebb volt.
1: A zinger varrógépeket.
0: Igen, igen, igen.
1: Amelyek akkor nagyon híres. És ebből a korszakból lévő gondom barátságok kialakultak, ezek megmaradtak-e később?
0: Igen.
1: Igen.
0: Hát természetesen, hogy az ember esendő, vagy pedig hát ugye volt olyan, aki hát mondjuk nem kívánatosnak tartotta, hogyha utcán összetalálkoztunk, és akkor megálltunk beszélgetni, mert hát egy picit féltek, de mondjuk egy-két ilyen eset volt, egyébként többségében megmaradtak a kapcsolatok.
1: És amikor ugye elkezdted újra papi hivatásodat gyakorolni.
0: Már nyilvánosan.
1: Nyilvánosan, engedéllyel, stb. Akkor ebből a társaságból volt-e olyan, aki azt mondja, hogy hát kedves György atya, gyerekemet szeretném megkereszteltetni, vagy bérmálni, stb. Tehát, hogy volt-e utána is végül is?
0: Igen. Ez nagyon érdekes, hadd mondjak el most egy legutóbbi esetet. Valaki jött hozzám oda a Zoborhegy térre, és aztán kérdezi, hogy emlékszem-e rá, 49 évvel ezelőtt én készítettem föl a házasságra, én eskedtem, a 25 éves évfordulójukat is én tartottam, hát most 49, hát jövőre lesz az 50, reméli, hogy hát azt is én tarthatom. Tehát vannak ilyen esetek.
1: Ez jó, mert végül is itt ezzel azt akarom mondani, hogy végül is te ott egy missziós tevékenységet is végeztél.
0: Igen. Szóval annélkül, hogy különösebben kifejtettem volna, hogyha beszélgetésben legyettünk, és ott téma volt, akkor természetesen, de ennek azért nagyon nagy, mondjam így, hogy ára is volt, tehát ez a abszolút elvárásoknak a túlteljesítése. Tehát ezért emeltem ki azt, hogyha munkaidő után, vagy akár éjszaka kellett, hogy ő következő nap tudjon dolgozni, vagy legyen világítás, vagy festés volt, és egyik részlegbe is akkor ottan átszereltük a villanyokat, vagy egyéb gépezetet, akkor ez ne okozzon kiesés, és tudjon dolgozni, és én vállaltam azt, hogy akkor egész éjszaka dolgozom.
1: Hát ugye erre szokták mondani, hogy a megbízható embernek nincs 24 óra vagy 8 óra, hanem bármikor, és ha ezt tudják, akkor azt is tudták, hogy ha bárhova küldenek, akkor azt a feladatot el tudtad végezni, és nem figyelték azt, hogy most éppen helyette inkább elmenti templomba.
0: Nem, ezzel soha nem volt ilyen szempontból probléma. Hát azt tudtam, hogy hát ugye időnként jelentkezni kellett. Egyet hadd mondjak, hogy mondjuk a legkellemetlenebb vagy a legfájóbb az volt, amikor hát így a AIH-nak az emberei, a szüleimet fölkeresték, és akkor őket is szutyongatták.
1: Borzasztó, hadd kérdezem, hogy a regnumosok, akikkel együtt voltál, azok közül hányan élnek még, és a kapcsolatotok végül is azóta fenn maradt, és ha igen, akkor ők hova kerültek?
0: De mindenki lelki pásztorkodásba dolgozik, ugye ma már, mert tulajdonképpen a regnumi közösség úgy alakult, hogy önálló hitoktatók voltak, hittanárok voltak, és akkor mint önálló hittanárok, ők nem plebániához tartoztak, hanem a közösségi házban éltek. Amikor ez 50-ben, vagy 51-ben hát megszűnt, akkor mindenki egy plebániára került lelkipásztornak, és ott maga körül kialakított egy újabb, illetve hát a régieket is, akik szívesen jártak.
1: Van ilyen találkozó időszakonként, hogy a úgymond régi regnumosoknak.
0: Igen.
1: És az hol szokott lenni?
0: Az változó mindig, hogy úgynevezett szemlének neveztük, és volt tavaszi szemle és őszi szemle. Hát, hogyha így a emlékeimbe úgy visszakutatok, hát akkor még nagyon nagy esemény volt, hogy 1948-ban például a Budakeszi úton végigvonultunk a Regnumnak a fúvó zenekarával, és tulajdonképpen egész napot hát együtt töltöttük, már mint a regnumi közösségnek, a csapatnak a tagjai, fiataljai, délutára meg voltak hívva a szülők is, úgyhogy ez egy évben kétszer volt az úgynevezett tavaszi és az őszi szemle.
1: Most is van?
0: Igen, igen.
1: És ez nálad van, vagy
0: ez változó. Ez mindig ez változó, hogy hova beszéljük meg, szóval ilyen forgórendszerben vagyunk.
1: És hányan vannak még?
0: Már az atyák
1: közé. Az atyák közé, igen.
0: Az atyák közé 21.
1: Na, akkor az...
0: Magasabb a létszám ilyen szempontból, mint amikor a házban bent laktak. A házban 10 laktak bent, de így szimpatizánsként, a mentalitásként és a közösséghez így most többen csatlakoztak. Hát meg kell mondani, hogy most már a testvérem, bátyám, aki ugyancsak a regnumnak a tagja, ő a legidősebb a regnumban, és a következő már életkorilag én vagyok.
1: Nemrégen találkoztam Kaposvár püspökével, Balázs
0: Bélával,
1: aki szintén mondta, hogy regnumos volt.
0: Igen.
1: Nála is voltatok már ilyen...
0: Igen, szóval időnként, illetve hát minden hónapban van találkozás, egy pár alkalommal, mondjuk 4 alkalommal egy évben van, hogy vidékre valakihez elmegyünk, vagy valakiket fölkeresünk, és önála is volt már ilyen találkozó Kaposváron.
1: Egy másikra, ugye most már Zoborhegy tér 18, ha jól emlékszem a számra, ott ugye megszületett a rendszerváltás után egy új templom, egy nagy közösségi ház, és hát ezen a téren egy kis házikóba találkoztunk először, és tulajdonképpen egy új élet volt, és a számodra is egy új életet adtál annak a területnek is.
0: Teljes mértékben új élet volt. 1990-ben a Paskai Bíboros úr kérdezte tőlem, hogy mit szólnék, vagy mit szólnánk ahhoz regnumiak, hogyha a felrobbantott Regnum Mariannum templomnak a jogutódja létrejönne. Hát mondtam, hogy hát nagyon örülnénk neki, és akkor azt kérdezte, hogy ja, hogy elvállalja-e, mármint én, úgy szólított mindig, hogy az atya elvállalná-e, hogy őt idézzem, és a vezetését, illetve hát a felépítését, és én mondtam, hogy amennyiben hát megbíz Bíboros úr, akkor szívesen, és így kaptam a megbízatást 90-ben. Addig ott a 14. kerületnek azon a sajátos részén nem volt semmiféle istentiszteleti hely, csak átszállással tudtak eljutni, akár Rákosfalvára, akár Bosnyák térre, vagy bármelyik más templomba. Mindszenti hercegprímás úrnak már szándéka volt, hogy azon a területen egy önálló új plébániát létesít. Hát ez aztán 1948-tól 90-ig aludt, vagy szunnyadt, és hát 90-ben történt ennek a elkezdése, és hát ez olyan, mint egy családi ház, amit soha nem fejez be az ember, de mindig próbál valamilyen...
1: De ott abban a házban, ahol először találkoztunk, hogy akkor még nem volt templom, csak a tervek.
0: Igen.
1: Az ma milyen funkció? Az egy kis családi ház, de azért az imaterem volt, nem?
0: Igen.
1: Meg plébánia.
0: Igen. Úgyhogy én azt mondtam, hogy a lehetőséget kerestem, és nem azt mondtam, hogy amikor majd fölépül a templom, akkor próbálok egy közösséget összegyűjteni, hanem megnéztem, hogy ott van-e eladó épület, és megvettem azt az eladó, azt a bizonyos Zoborhegytér 4A kis épületet, és azt alakítottam át kápolnává, illetve hát mögötte a hozzátartozó szükséges irodával és fogadóhelységgel. Így indult.
1: Így indult valóban, és valóban akkor találkoztunk, amikor már beindult ez az építkezés, ami számomra azért volt példaértékű, hogy templomot építünk, de mégse csak azt, hanem ennek a kerületnek egy közösségi házát.
0: Igen.
1: Mindenféle funkcióra alkalmas, elsősorban a közösség összetartását, kulturális, lelki gondozói, oktatás és minden egyéb célra. Ez akkor azért nem volt egy természetes dolog. Az igen, hogy sok templomépítési igény volt, de itt valami más alakult ki, és hát akkor te, mint plébános, vagy már kanonok is.
0: Akkor
1: még
0: plébános,
1: nem, plébánosként. És tulajdonképpen ez volt a számodra az igazi nagy feladat. Ki
0: így
1: volt
0: van.
1: Ott neked akkor a kerületbe, aki, most gondolok önkormányzatra, mert ugye akkor indult az önkormányzat, aki ebbe partner volt?
0: Hadd mondjam azt pozitíven, hogy bármilyen színű volt az önkormányzat, mindig jó kapcsolat volt az önkormányzattal. Ez nem azt jelenti, hogy anyagiakban valami rendkívülit, hanem morálisan és összetartásba és így tovább mindig nagyon-nagyon jó kapcsolat volt, ezt én fontosnak is tartottam, és igyekeztem is azt, hogy minél teljesebbé tenni, és hogy érezzék meg, hogy tulajdonképpen az egyháznak a feladata az nem egyszerűen, ahogy hát szokták így kicsit gúnnyal is emlegetni, hogy csak morzsolgatás és imádkozgatás, hanem hogy az ember legyen a középpontban.
1: Nagyon szépen köszönöm. A kedves hallgatóim, kanonyok, egy kis szünetet tartunk, és természetesen a következő a fő címünkhöz kötődően, hogy hogyan alakult a 14. kerületbe a Regnum Marianum közösségi ház élete, és ebben milyen szerepe volt Hajnal György plébánosnak.